16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NISZ ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel egy kötelező érvényű keret megállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NISZ 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NISZ-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújtott Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. A vagyonkimentési ügynek része Balási Gyula Lancs cégcsoportja is, közölt a rendőrség a Facebook oldalán. Pénzösszegeket foglaltak le az ügyletek vizsgálata során. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közöltem, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a távirati iroda beszámolója szerint. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez, csak nem 200 tudományos közleményet tanulmánya jelent meg. Megbukott Romániában az Ilie Bolajan vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. Nikus Ordon államfő még korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök éjféltől tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra vonatkozóan. Moszkva viszont tömeges válasz rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölt előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Juhász Előd zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezetőt, zenei szakírót, a hazai zenei ismeretterjesztés közismert alakját, kedves kollégámat itt a Magyar Katolikus Rádióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, örömmel jöttem, mert egy újabb opuszról beszélhetünk, egy olyan sorozatnak pillanatnyilag záró kötetéről, ami itt született meg a Katolikus Rádióban. Noha voltak gyökerei, voltak előzményei.
1: A kedves rádióhallgatóknak szeretném elmondani, hogy a zene közelben 10+1 emlékezetes beszélgetések egy rádióműsor jeles vendégeivel című legújabb Juhász Előd kötet rendhagyó módon kezdődik. Nem bevezetéssel, hanem szabadkozással. Miért Előd?
2: Szabadkozással, illetőleg majdnem szószegést írtam annak idején, amikor a kompjúter előtt ültem, azért, mert ennek már volt 10 kötete. 10 kötet zene közelben. Nincs ember, aki ezt áttekinti és végigolvassa, de nem is kell, mert nem erről szól a kötet arról szól, hogy itt a Katolikus Rádióban 15 éve lesz augusztusban, amikor ide szerződtem, és a szerződésnek az volt az alapja, hogy a Csiba Lajossal közös zene közelben műsort újra élesztjük. Annak idején 1977-ben született a zene közelben, még egyszer mondom a dátumot, mert szinte hihetetlen, 1977-ben a Petőfi Rádióban. Ott annak idején ez heti műsor volt, egyórás műsor, mégpedig élő műsor. Igazi magazin volt, mert mindenki szerepelhetett benne, aki éppen aktuális volt, érdekes volt, izgalmas volt és értéket képviselt. No, ez a múlt. A jelen pedig ugye most már 15 éves lesz, és a zene közelben itt is úgy született, hogy 60 percünk van, csináljatok, amit akartok. Nyilván először azt hittük, hogy a magazint kellene újra éleszteni, de kiderült, hogy a Katolikus Rádiónak a munkatársai, kedves barátaim hasonló műsorokat, többet is szerkesztettek, és azért abban mesterkedtünk a Csiba Lajossal, hogy egy kicsit át kell profilozni a zene közelben. Mégpedig úgy, hogy végül is ilyen pillanatkép, tulajdonképpen showműsor. Egy vendég, akivel pillanatkép, és a pillanatképpen belül bármi lehet. Attól függ, hogy az ő érdeklődése mit szolgált. Most már több mint 750 zene közelben született itt a Katolikus Rádióban, és csodálkozni fogsz, Éva, én még mindig szeretem csinálni. Nagyon élvezem, és valóban inspirál.
1: Ez egyébként teljesen érződik a műsoraidban. Én gondolom, hogy a kedves rádióhallgatóknak nem kell bemutatnunk a vasárnap elhangzó zene közelben, mindig délután hallhatják nagy élvezettel, és hogy ez nem munka számodra. Az abból is kiderül, hogy nem csak az interjú alanyokról tudunk meg sok mindent, életútjukról, hivatásukról, zeneszeretetükről, hanem rólad is olyannyira őszintén, hogy a kudarcaidról is bátran vallasz. Kellenek a kudarcok a sikerhez?
2: Természetes, nem lehet mindig csak a hegy tetején járni, akkor élvezem a hegyet és a hegycsúcsokat, hogyha a völgyet is megjárom. Ez mindenre vonatkozik. Aki teljesen úgymond boldogan él, az hamis. Olyan ember nincs. Mindenkinek megvannak a keresztjei, és azon lehet tulajdonképpen gondolkodni, hogy hogyan tudunk a rosszból, a válságból, a problémákból kijutni, kiemelkedni, és hogyan tudjuk előnyünkre fordítani. De a legfontosabb az, hogy bár az én sorozatom, a legkevésbé én vagyok fontos. Mert én összekötő vagyok a vendég és a hallgató között. Én csak segítem, hogy kibontakozzon, én csak segítem, hogy katalizátor legyek. Régen rossz, hogyha én lennék a úgymond sztár vendég, nem. A vendéget meghívom, ő a legfontosabb, az ő bőrébe, az ő lelkébe szeretek belebújni.
1: Engedjék meg a kedves rádióhallgatók, hogy a zene közelben 10+1 kötet végéről induljak. Itt ugyanis egy rendhagyó interjú található, amelyet Cigány Ildikó, aki te kisgyermekkorától ismersz, veled készített, Többek között azt feszegeti, hiszen hamarosan 88 éves leszel, hogy mi a fiatalság titka. És ő erre egy nagyon rövid és frappáns választ ad, idézem, a világ dolgai iránt való érdeklődésed, a kíváncsiságod, hadd mondjam azt, hogy a csodálatod a fiatalság titka. Tehát, amit itt az imént mondtál az interjú alanyaidról, akiket nem csak tisztelsz, de én azt gondolom, hogy éppen a zene segítségével és a saját őszinteségeddel vallomásokra késztetsz. Megszereted az interjú alanyaidat?
2: Igen, igen, és ezt vállalom, noha annak idején, amikor ezt elmondtam újságíróknak, akkor olyan furcsán néztek rám, mert nagyon sok hölgy a riportalany, a vendég, de őket tényleg szeretem. Nem lehet nem szeretni azt, akivel én beszélgetni szeretnék, beszélgetni mindenkivel lehet, de akitől többet szeretnék tudni, mint amit a felület ránézésre egy pillanatra ad. Hogy belebújjunk a bőrébe, hogy a lelkét is egy kicsit megsimogassuk, ahhoz valóban szeretni kell. És az az érdekes, hogy ennek különböző módjai vannak, a legtöbbször az, hogy meglepetés effektussal él az ember. Hát ezt te is tudod, mert rengeteg beszélgetést csinálsz. A meglepetés pedig kizökkenti a vendéget a kényelemből, a megszokottból, a saját aurájából, ha úgy tetszik, és abban a pillanatban, hogyha már kizökkent, akkor már szabadon beszél. Ehhez persze a zene segít, mert ahol a gondolat esetleg megáll, az ő kedvenc zenéje ismét megnyit újabb szívcsokrot.
1: Nagyon szép, amit mondtál, és én most hadd térjek vissza Cigány Ildikó interjúhoz. Beszélgettek a találkozásaitokról. Egyszer csak te kiavítod, és azt mondod, idézem, talán inkább kislányként ültél a sámlin. Naplót vezetsz? Vagy a naptárodból emlékszel vissza régi, kedves történésekre?
2: Őszintén válaszolok mindig, most is. 16 éves koromtól nem naptárat, hanem egy ilyen többé-kevésbé teljes esemény naplót vezetek. Ami azt jelenti, hogy ma az operában voltam is, milyen csodálatos volt Székely Mihály. Nem lelkizek sem önmagammal, sem egy esetleges olvasóval, hanem feljegyzem, hogy ma ez volt fontos számomra. Ez lehet nagyon gyakorlati is. Jött egy villanyszerelő, és felírtam az elérhetőségét, mert akkor legközelebb nem kell keresni. Tehát ilyen napi dolgokkal van tele a kis naptár, nem nagy, pici, csak néhány sor, van, amikor semmi egy-egy nap során. Hogy miért kezdtem el, de mindig megvolt, hogy az emlékezet az lukas lehet, és segít az, hogyha egy-egy támpontot megadok saját magamnak, hogyha valami miatt utána kell nézni. Valahogy ilyen a zene közelben könyv is, hogy nincs ember, vagy nagyon kevés, aki A-tól Z-ig végigolvassa, viszont ha 10 év múlva, 20 év múlva, 50 év múlva kíváncsi lesz valaki, most csak rábökök a tartalomra, kíváncsi lesz valaki mondjuk Domokos Tamásra, vagy Frankl Péterre is még sorolhatnám hosszan, akkor előveheti, és megnézheti, hogy mi mindenről volt szó 10-20-50 évvel ezelőtt.
1: Fantasztikus utakat jártál be, fantasztikus emberekkel találkoztál. Engedjék meg a kedves hallgatók, hogy néhány szereplőjét felsoroljam a zene közelben 10+1-nek, többek között Eperjes Károly, az imént említett Frank Péter és felesége, Gulyás Dénes, Linkhammer István, Pitti Katalin, Sas Szilvia, Szinetár Miklós, Virág Judit, és még sorolhatnám. Milyen érzés, amikor eltelt évek, évtizedek után ismét találkoztok, interjúztok?
2: Nagyon jó érzés, mert valóban, akit meghívok, az engem érdekel. Belebújok egy kicsit a bőrébe, a szívébe, és ha ő megnyílik, akkor egy olyan láthatatlan kapocs alakul ki közöttünk, ami működik akár évek, akár évtizedek távlatából. Mondok konkrét példát, színésznő, nem is zenész, Hüvösvölgyi Ildikó, aki nagyszerű énekes, nagyszerű színész, minden tud a szakmából, és az egyik legelső zenebutik egyikében hívtam meg, amikor bemutatták a Madách Színházban a Macskákat, Andrew Lloyd Webber fantasztikus művét, akkor talán ő volt az első nagymacska, aki szerepelt, nagyon szimpatikus volt, és amikor találkoztunk, megöle, hogy vagy, mind vagy, stb. És ennyi év távlatából, ugye 81-ben kezdődött a Zenebutik, ennyi év távlatából ezek az erős kapcsolatok működnek. Úgyhogy a túlnyomó többségben, hála jó Istennek, megmaradt a vendégekkel a mély kapcsolat, ami nem azt jelenti, hogy állandóan telefonálunk egymásnak, vagy állandóan összefutunk, vagy vendégeskedünk, de megvannak valahol a kincseink.
1: Különösen örülök annak, hogy az interjúidat könyvben is olvashatjuk. Hallgatni is nagyon élvezetes, de visszalapozni, átgondolni különösen sokat jelent, legalábbis számomra, és gondolom az olvasók számára is. Amikor szerkeszted a könyveidet, hát nem fér bele mind a 700 interjú alany, mind a 700 műsor, vagy többet is mondhatnánk ugye a televíziós, rádiós múltadból. Mi alapján válogatod, mi alapján szerkeszted a megjelenő könyveket, vagy nevezetesen a Zene közelben 10+1-et?
2: Erre az első fejezettel, a szószegéssel válaszolok. Nem akartam folytatni, mert 10 kötet nagyon sokan voltak. A lényeg az, hogy az utóbbi években, mondjuk 2 évben fantasztikus vendégek jöttek össze. Egyik jobb, mint a másik. Olyanok, akik régen nem voltak vendégeim, és egész egyszerűen nem tudtam ellenállni. Tehát szétszakították az én fogadkozásomat. Hiába gondoltam magamban, hogy nem, olyan jók, hogy oda kellett adni a lehetőséget nekik is. Így örömömre megszületett a 10+1.
1: Az is varázslatos, hogy például egy természetkutatóból, most a Klinkhammer Istvánnal készült interjút jutott eszembe, tehát egy tudósból elővarázsolod a zene szeretet.
2: Egy fantasztikus ember, aki nagyon jól tud szót érteni a fiatalokkal, egyetemistákkal, a legnehezebb egyébként. Annak idején a Szász Endre mondása volt, hogy a fiatalok nagyon kényes közösség, mert az a fiatal, most a 20 évesekre gondolok, aki nem lázad, aki nem úgymond forradalmár, az hülye. Bocsánat a kifejezésért, idéztem Szász Endrét. És Klinkhammer Istvánnál az a fantasztikus, hogy ő első pillanattól valahogy megérezte, hogy a fiatalokhoz nem leereszkedni kell, hanem megérteni, velük együtt gondolkodni, elfogadni az érveiket, és így együtt lehet tulajdonképpen megoldani bizonyos problémákat. Tehát ő egy igazi pedagógus, a szó legszebb értelmében.
1: De ha nézzük Pitti Katalin, Tokodi Ilona vagy Sass Szilviával készült interjúdat, ott pedig azt érzem, rossz az, hogy egyenrangúan, de igen, egyenrangúan beszélget zenéről, művekről, részletekről, akár elénekelnéd.
2: Nem javasolnám, de igen, évtizedek óta tisztelem, szeretem őket, becsülöm őket. Beszéljünk egy pillanatig Sass Szilviáról. A Zenebutik kezdeti éveiben, sőt előtte már a Zene közelben sorozattal, Csiba Lajossal együtt meghívtuk Szilviát. És a Szilvia életében volt olyan, amikor belekeverték különböző félreértésekbe, ami a művészvilágban azért nagyon sokszor előfordul, és volt olyan idő, amikor nem kérték fel, nem szerepelt, én pedig csak azért is szerepeltettem annak idején. Hát ezért van az, hogy bármilyen oldalon lévő kiváló művésszel én megértem magam, mert nem politizálunk, hanem érték mentén beszélgetünk. És amikor a Pródi kevésbé volt, hogy mondjam, népszerű a hivatalosság részéről, akkor is meghívtuk. És ugyanígy a Szörényi Levit. Tehát a zenében az a csodálatos, hogy egy jó megközelítés, és nem napi ilyen-olyan megoldásokat keresünk, hanem értéket. Aki zenével foglalkozik, az egyrészt nem a hétköznapoknak a rabszolgája, hanem hadd idézzek itt a Katolikus Rádióban számomra egy nagyon kedves mottót, Vukán Gyurit idézem, hogy a zene a jó Istennél van. Most a művészeknél vagy elismeri ezt valaki, vagy elhiszi, vagy nem hiszi, akkor is ott van. Ez meg azt jelenti, hogy teljesen más szféra, más magaslat, ha úgy tetszik, más transzcendencia. Tehát nem napi jobboldal, baloldal, ilyen-olyan napi fordulat, hanem a zene mentén tudunk alkotni, beszélgetni, továbbadni.
1: És csodálatos, ahogy megtalálod a zene közelében a hangot, a hangulatot az interjú alanyaiddal. Én most itt a zongorára néztem, és eszembe jutott, hogy neked köszönhettük, amikor Kocsis Zoltán többször itt volt a stúdióban, interjúzhattál vele, és mondhatjuk, hogy szinte gyerekkorától, csoda gyerekkorától ismerted. És
2: hát hogyne, én... Szoli, életemnek az egyik fő motívuma évtizedeken keresztül, három közös könyv, nem akarom sorolni, nagyon hiányzik. A mai zenei szénán nagyon-nagyon hiányzik, de el kell fogadni, mert az élet kemény. Nincs arra tekintettel, hogy mi mindent szeretnék. De vissza a szereplőkhöz, a vendégekhez, ha valaki végignézi majd a névsort, valóban mindegyikük olyan, hogy tett egy-egy zenei kockát a közös építményhez. És itt van egyházi ember, van festészettel foglalkozó, van operett művész, és így tovább.
1: Vagy akár a Néprajzi Múzeum igazgatója, Kemecsi Lajos. És nagyon érdekes, úgy indítod, hogy most találkoztatok először az interjú során.
2: Ez így igaz, és azóta is nagyon kedvelem és tisztelem, és ugyanilyen találkozásom volt Domokos Tamással, aki a Kodolányi Egyetemnek az elnöke. Hadd mesélem el egy pici kis jellemző történet. Olvastam, hogy a Kodolányi Egyetemen lesz egy olyan téma, a fiatalok jelentkezhetnek erre a szemináriumra, ahol Taylor Swift szerepel, aki egy amerikai popsztár, valahol fenn a magasban, legmagasabban, és fiataloknak egyetem, na végre valaki ezt megcsinálja, gondoltam magamban, és elkezdtem nyomozni. Rögtön felhívtam a közös ismerőst a ottaniak közül, egy órán belül már beszéltem az elnökkel, és olyan pillanat alatt evidens volt, hogy hát ő eljön, persze, boldogan eljön, eljött, és előadta, hogy nem lehet kizárni XYZ-t, ha értékes és a fiatalokat megmozgatja, akkor igenis foglalkozunk vele, be lehet mutatni, és ami érdekes, és ami a fiatalokat, ez a lényeg, hogy a fiatalokat foglalkoztatja, nem lehet lepergetni, hanem nézzük meg, hogy mit tudunk együtt belőle kialakítani. Tamás fantasztikus úttörő, annyira nyitott, mint a Kodolányi Egyetemnek az elnöke, tehát a lényeg az, hogy annak idején ezt próbáltuk a rádióban is, televízióban is, amennyire lehetett, ami aktuális, érdekes, nem elhallgatni, hanem inkább integrálni, és megkeresni mindenben az érdekeset és értéket.
1: Ha a kedves rádióhallgatók visszagondolnak Juhász előtt korábbi zeneközelben műsoraira, vagy a könyveire, amelyek megjelentek, nagyon széles az a spektrum, akit bemutatsz. Lehet jazz, operett, a zene bármelyik területe és ága, hazai és nemzetközi szinten, hiszen nagyon sokszor repülőtérre rohantál, és ott interjúztál az éppen érkező sztárral. Hogy viselted a klasszikus zene iránt rajongók kritikáit?
2: Én zenetörténész vagyok, a Zeneakadémiát végeztem, de mindig az előtt is, ott is, és pláne utána engem a zene nem csak a klasszikus zeneként érdekelt, nem csak a skatuják, a dobozok, az elhatárolódások, hanem a zene nagybetűvel, de nagyon sokrétűen, amiben beletartozik, amiket soroltál, akár a jazz, akár a popzene, tehát a zenének bármelyik szeglete. Nem vagyok mindegyikben egyformán jártas, de azért az évtizedek alatt nagyon sok mindennel foglalkoztam, és amivel foglalkozom, abban egy kicsit igyekszem elmélyedni. Én nem vagyok művész, hanem történész, ha úgy tetszik, de még inkább továbbadó, átadó. A Zenebutiknak volt egy mellékneve, Zenebutik Zene Híd. Híd, ami összeköt bennünket, híd, ami összeköt a zene különböző részlegeivel, és ezért szoktam azt mondani kicsit nagyképűen, hogy ez a nagy buborék, amiben vagyunk, és amit zene alatt értünk, én ebben lubickolok.
1: Érdekes, éppen erre gondoltam, a zenehíd kifejezésre, és arra, hogy egy korábbi interjúnkban elmondtad, hogy mennyire fontosnak tartod, nem csak magadnál, a gyerekeidnél, az unokáidnál, és egyáltalán valamennyiünk számára azt, hogy megtalálják az útjukat, amire teremtődtek, amerre menniük kellene. Mi segített téged abban, hogy rátalálj a zenehídra, a zene közelére?
2: Nagyon nehéz erre válaszolni. Zeneakadémián már különböző népi együtteseknél zongorakísérő voltam. Már jártam a jazz első megnyilatkozásainál. Bege Aladár, aki egy Casanova eszpresszóban játszott, és oda vittük a lányokat hallgatni, és milyen szép, milyen izgalma. És így tovább, tehát beleolvadtam ebbe a közegbe, ami az 50-es, 60-as, majd későbbi évtizedekben a magyar zene különböző útjait jelölte ki mindannyiunknak. Aztán valaki csak a kamarazenével foglalkozott, csak operában jártas, engem túl sok minden érdekel a mai napig. Ez számomra azért jó, mert így a vendégeket például a rádióműsorokhoz nagyon széles palettáról lehet kiválasztani, de igyekszem mindig olyanokat találni, olyanokat felkérni, olyanokkal műsort csinálni, akikre más is izgalommal figyel. Én nagyon remélem, hogy ez az új kötet is olyan, hogy ha más nem, az emberek kíváncsiak is esetleg fellapozzák, hogy na, mit mond ez a színész, ez a zongoramű, ez a költő, és így tovább, és így tovább.
1: Nagyon tetszik a címe, hogy zene közelben 10+1, és ugye megbeszéltük, de le is írott, hogy miért éppen ez a címe. A kedves rádióhallgatók bizonyára tudják, hogy vasárnaponként hallhatják a Zene közelben című műsorodat, szombatonként viszont házi muzsika van a Déli Báb utcában, ugyancsak a te vezetéseddel. Engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy a műsoraid mellett mind dolgozol most, mire számíthatnak az olvasók, milyen újabb könyvben reménykedhetünk?
2: Ennek a könyvnek van egy közvetlen előzménye, Életem zene közelben címmel, ami tulajdonképpen nulláról a nyugdíjazásig szól, amennyire próbáltam összefoglalni. Nagyon sok minden van benne, és ha még a sors ad időt és lehetőséget, akkor a zene közelben 10+1-nek talán lesz egy harmadik úgynevezett záró kötete, ami lényegében az utolsó 15-20 év történése. Mert egy szelete ennek a Katolikus Rádióban a két műsor, mellette, hála jó Istennek, elég sokat utaztam, mellette születnek olyan könyvek, amelyek nem a rádióhoz kötöttek, hanem különböző művész nagyságokhoz, hogy a legfrissebbet mondjam a Néhai Vásári Tamásról. Tehát igyekszem a bennem még meglévő témákat, amiket én a magam oldaláról tudok, mert évtizedes háttér van, ezeket még talán összeállítani, megcsinálni. De nem merem hangosan mondani, mert ez nem csak rajtam múlik. Ugye 88 éves leszek májusban, ilyenkor már nem lehet tudni, hogy mennyit ad a jóisten. Minden esetre nem ülök, és nem malmozom, és nem nézem egész nap a televíziót, hanem igyekszem a gazdag múltból és a még gazdagabb jelenből gazdálkodni.
1: Ez talán zárszó is lehetne, de azért engedj meg egy személyes kérdést. Mit jelent számodra ma, hamarosan 88 évesen, a zene közelben lét ahhoz képest, mint amit a fiatal juhász elődnek jelentett?
2: Ugyanazt, különböző évtizedekben ugyanazt. Számomra a zene az egy abszolút természetes közeg, és amennyiben idő, energia, lehetőség adódik, akkor ennek a jó oldalát és a közérdekű oldalát talán most is majd meg lehet találni. Én sem tudom még nincs meg a váz, még csak különböző ötletek vannak, majd kialakul. Tehát nem ünneplem a 88-at, ennyi, elértük, reméljük, hogy folytatása lesz, és biztos vagyok benne, hogy ugyanez a kíváncsiság, ugyanez az érdeklődés, ugyanez a szeretet az, ami majd engem irányít.
1: kedves hallgatóink Juhász Előd zenetörténésszel, tévés rádiós műsorvezetővel, kedves kollégámmal a legújabb Zeneközelben 10+1 emlékezetes beszélgetések egy rádióműsor jeles vendégeivel című pár napja megjelent könyve kapcsán beszélgettünk. Biksa Levente technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Áldozásról. Érdekes, jegyzem meg, hogy Dobszai tanár úr kis füzetében, a Szent Mise magyarázatában az áldoztatás szertartásáról nagyon röviden ír. Tulajdonképpen csak azt hangsúlyozza, hogy a korai kereszténység idejének a kis közösségeiben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt a szentséget. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatt való áldoztatásra. Megjegyzi, hogy mivel mind a két szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön, ezért semmiféle veszteséget nem jelent a híveknek. Természetesen a Szent Mise érvényességéhez hozzátartozik, szükséges mind a két szín, annak elfogyasztása legalább a pap, esetleg az oltárszolgák részéről. Kivételes alkalmakkor a híveknek is módjuk van két szín alatt áldozni. A keleti egyház a Szent Misében kovászos kenyeret használ, s azt a kehelybe helyezve fölszív annyi szent vért, hogy a kenyeret magához véve a hívő valójában két szín alatt áldozik. Ennyi, amit a szent áldozásról a tanár úr mond, a többi az énekekről szól, amik kísérik az áldozást, tulajdonképpen érthető, hiszen ő zenész. Sokkal hosszabban beszél, és többféle módon Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében a szent áldozásról. Már előre is megemlítem, hogy beszél a szent áldozás lelkületéről, a szent áldozás történetéről, és beszél az áldozásról és a bőtről is. Ugyanazokat a dolgokat, amelyeket a tanár úr talán röviden fejtett ki, így sokkal hosszabban lehet átgondolni, átelmélkedni. És akkor nézzük Tarjányi professzor úr szerint a szent áldozást, a szent áldozás lelkülete. Az elején megjegyzi, hogy a földi életben a szent áldozás által lehet kialakítani a legtökéletesebb egységet Krisztussal. Az áldozás latin neve communio, ami egységet

egyesülést jelent. Ketten egyé lesznek. Krisztus feláldozott Isten emberségévé tette a kenyeret és a bort. E színek alatt valóságosan jelen van. Önmaga teljességét adja nekünk az Eukarisztiában. Mi pedig teljes valunkat, szeretetünket, reményünket, ragaszkodásunkat, belé kapaszkodó hitünket adjuk át neki, amikor magunkhoz vesszük őt a Szentostjában. Vagyis a szent áldozás egyesít minket Krisztussal, s minthogy ő nem választható el istenségétől, következésképpen ez az aktus történelmi vándorlásunk során vallásos életünk tetőfoka. Nem lehetünk annál közelebb Istenhez, mint amikor tiszta szívvel megáldozunk, hangsúlyozza a professzor úr. Megjegyzem, a szent áldozásnak ez az igazi lelkülete. Nem lehetünk közelebb Istenhez, mint amikor tiszta szívvel megáldozunk. A kenyér fölmutatáskor kihirdetett Krisztus teste és a ráfelelt amen olyan régi szokás, hangsúlyozza a professzor úr, hogy 220 körül már Hippolitus is így írta le a keresztények áldozását. Az első századoktól az is szokás volt, hogy amikor a hívek kézbe kapták az eukarisztikus táplálékot, az amen, úgy van, hiszem, elfogadom, kinyilvánítása után, érdekes szokást említ meg a professzor úr, a hívek a szemükhöz érintették a szentostját, és utána vették magukhoz. Miért? Mit jelentett ez a gesztus? Azt jelentette ez a gesztus, hogy földi szememmel kenyérnek látom, de lelki szememmel a hitben, ebben a táplálékban felismerem Krisztust, Isten megtestesült ember szeretetét, aki által a Szent Háromságos Istennel, a hívő közösséggel való egyéválásomat tudom megélni. 386-ban halt meg jeruzsálemi Ciril, ő pedig így beszél a katekézisekben, amikor már nem a beavató szentségekre, hanem a szentségekben való misztériumban való elmélyülésre készíti fel az embereket. Tehát ezt írja az ötödik ilyen katekézisben. Amikor hát odalépsz, alakítsd bal kezedet, mint egy trónussá a jobb kéz számára, mint olyannak, aki a királyt fogadja. Tenyeredet tartsd öblössé, úgy fogadd Krisztust, Krisztus testét, miközben amment mondasz. Miután vigyázattal megszentelted a szent test érintésével szemeidet, megjegyzem, tehát ő is említi azt a szokást, amit Hippolitus mondott, így folytatja, vedd magadhoz Krisztus testét, majd pedig Krisztus testének vétele után járulj a kehelyhez, hajolj meg mélyen, amment mondva, szenteld meg magadat, miközben Krisztus véréből veszel magadhoz. És egy újabb szokás, amikor még nedves az ajkad, érintsd meg a kezeddel, és szenteld meg szemeidet, homlokodat, és minden érzékedet. Ezután várd meg az imádságot, adj hálát Istennek, aki ilyen nagy misztériumban részesített.
Egy másik helyen, hangsúlyozza a professzor úr, Cyril azt is mondja, hogy mivel még kovászos kenyérrel miséztek, vigyáznunk illik a morzsákra is. Ha aranydarabokat osztogatnának, milyen éberek lennénk, nehogy egy kis darabkát is elveszítsünk. Itt pedig, hangsúlyozza Szent Cyril, az aranynál is ezerszer értékesebbet, magát, Krisztust adják át nekünk. Azt hiszem, kevésszer szoktunk ilyen mélyen a szent áldozásra gondolni, pedig milyen igaza van Szent Cyrilnek. Az áldozás történetében majd később fogunk elmélyülni, de érdemes egy kicsit arról még gondolkodni, hangsúlyozza a professzor úr, hogy a szent áldozásban egyesülés, találkozás, azaz a személyek kommunikációja valósul meg. Ez egyszer-egyszer érzelmeket is átható, hatalmas élményt jelenthet. A professzor úr fölidézi Dienes Valériának a szent áldozással kapcsolatos élményét, ezt hadd ne idézzem most ezen az alkalommal, megjegyezve azt, hogy ő a kvázi hitetlenségtől tért vissza a gyermekkora hitéhez, és a szent áldozásban így éli át a Jézussal való találkozás nagyszerűségét. Azt mondja, hogy még este is, amikor a lámpát eloltotta, azt érezte, hogy a szoba tele van, valaki ott van, ő ott van vele. A professzor úr így folytatja, igen, a szent áldozásban Jézus kivételes kegyelemként megtapasztalhatjuk valamilyen nagyszabású és letaglózó erejű élményt. Ha ilyen tapasztalat megadatik nekünk, legyünk érte hálásak, melengessük a szívünkön, nehogy elkopjon, nehogy elfeledkezzünk róla, de hangsúlyozza a professzor úr, ne várjunk minden áron élményt minden egyes szent áldozástól. A szent áldozásnak a lényege a kommunió. Krisztus szeretetből áldozattá tette magát értem, s most áldozati táplálékként erősíteni akar engem. Azt akarja az egyéválás által kialakítani bennem, hogy én is az ő lelkületével éljem az életemet, és én magam is másokért merjek szeretetből önfeláldozó áldozat lenni. Ha fölkészültünk a szent áldozásra testileg, az egyórás szentségi bőjt, és lelkileg, Szent Jónással, illetve a szentmisén való aktív részvétellel, az imádságokba, énekekbe, mozdulatokba való tevékeny bekapcsolódással, akkor akár van különleges áhítat élményünk, akár nincs, legyünk tudatában, hogy földi életünk csúcsára érkeztünk el, mert szentségileg a megvalósító jelek realitásának a szintjén Jézussal egyé válhatunk. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal a szent áldozás történetével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ünnepélyesen megáldotta Ternyák Csaba érsek a Krakkerházat Egerben. A volt ifjúsági ház épülete az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tavaly februárban alakult művészeti karának ad otthont. A főpásztor beszédében úgy fogalmazott, örömmel tölti el fenntartóként, hogy az egyetem az elmúlt években jelentősen fejlődött, nem csak a pedagógus képzés terén, hanem az igények szerinti új szakok indításában, s általában a hallgatói létszám növelésében. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor rámutatott, a művészeti kar alapítása az egyetem életében új fejezetet nyitott. A Szent Atya a saját útján halad előre, vagyis az evangéliumot hirdeti, a békéről szúnokol, jelentette ki Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár, Donald Trump amerikai elnök azon szavaira reagálva, hogy 14. Leópápa veszélybe sodorja a katolikusokat és sok más embert, ha neki megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A pápa a csütörtökön a Vatikánban fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert. Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel egy kötelező érvényű keret megállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolna a NIS 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújtott Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. A vagyonkimentési ügynek része Balási Gyula Lancs cégcsoportja is, közölt a rendőrség a Facebook oldalán. Pénzösszegeket foglaltak le az ügyletek vizsgálata során. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a távirati iroda beszámolója szerint. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósvai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez. Csak nem 200 tudományos közleményet tanulmánya jelent meg. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban először azt tudhatják meg, hogy vajon hány nyelvre fordították le Gárdonyi Géza halhatatlan művét, az Egri csillagokat, majd a Földrajzi Múzeum egyik időszaki kiállítására látogatunk. Számítok figyelmükre!

0: Április 17-én tartott előadást Turai Zoltán, a Bródy Sándor könyvtár helyismereti gyűjteményének munkatársa, itt Egerben a Felnémeti Fiak könyvtárban, Gárdonyi, valamint az Egri csillagok elő- és utóélete címmel. Kérdésem Zolihoz, hogy lehet még újat mondani az Egri csillagokról?
1: Szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy nem. De amikor 2021-ben a Gárdonyi 100, azaz a halálának 100. évfordulójára szerettünk volna valami érdekes dolgokat még összeszedni, akkor elindult egy kutatás, méghozzá azzal a célra, hogy nézzük meg, hogy milyen idegen nyelvű fordításai készültek, és nem csak az Egri csillagoknak, hanem Gárdonyi bármilyen művének a világban. Ugyanis Keller Pétert megkereste egy olvasó, Keller Péter Gárdonyi Géza dédunokája, hogy létezik-e egy olyan weboldal, vagy az interneten olyan adatbázis, ami ezt tartalmazza. Keller Péter nem tudott erről, és azt mondta, hogy mi lenne, ha megkérdezni a Egri Bródy Sándor könyvtár munkatársait, a helyismeretet, hát ha ők tudják. Na, innen indult.
0: És tudtátok, vagy ti is elkezdtetek nyomozni?
1: A nyomozás elindult, nem tudtuk. Ugyanis abban az időben, ha valaki megnézte az internetet, megnézte a szokásos Wikipédiát, vagy elolvasta azokat a folyóiratokat, ami mondjuk 2013-ban az író születésének 150. évfordulójára összegyűjtött bármilyen írásokat tartalmazott, akkor talált olyan információt, hogy 16 nyelvre fordították rá az Egri csillagokat, 18 nyelvre, 21 nyelvre, több mint 20, ez egy kicsit diplomatikusabb megfogalmazás, és közelebb áll az igazsághoz, és akkor vettük észre, hogy hát akkor számoljunk, nálunk mi van. Nálunk 12 volt.
0: Eléggé hiányos volt, vagy szellős.
1: A mostani információink szerint meglehetősen szellős, hiszen több mint egy év alatt sikerült azt kideríteni, hogy 24 idegen nyelvű fordításról tudunk. Tehát nem 16, nem 18, nem 21, hanem 24. Ráadásul ez úgy lett 24, hogy szerepeltek ebbe a 16, 18, 21-es fordításokba olyan nyelvek is, hiszen van, ahol leírták, hogy milyen nyelvekről tudnak, amiről kiderült, hogy nem létezik. Mondjuk a Wikipédián, ahogy mondtam, meg fent van lefordítva az Egri csillagok, például albánul, mongolul, meg még valamilyen nyelven, már nem is tudom. De az a három nyelvet, grúz. Három nyelvet ki kellett dobni.
0: Írtatok Grúziában?
1: Úgy van.
0: Ilyen helyre, hogy küldjenek egy példát?
1: Elsőként ki kellett valamilyen stratégiát találni, hogy hiteles helyről, hiteles forrásból megtudjuk, hogy az adott nyelven létezik-e bármilyen Gárdonyi fordítás, kiemelten az Egri csillagok. És akkor szépen végig gondoltuk, Magyarország 24 kulturális intézetet működtetett abban az időben, szerte a világban. Korábban Balassi intézet néven, ebben az időben Liszt intézet néven futottak ezek az intézmények. Ezek nagyon jó alapot adtak, hiszen megkerestük őket, ők pedig örömmel segítettek, de előtte mindig úgy kerestük meg levélben őket, hogy mi magunk megnéztük, hogy milyen információk érhetők el. Tehát, hogy érezzék, hogy nem rászállni akarunk, hogy megcsinálják ők a munkát, hanem mi már adtunk egy alapot. És akkor ők is látták, hogy ez nem gombolyaggal gurigáznak, hanem könyvekkel, méghozzá tényekkel. Ahol meg nem volt Liszt intézet, oda a magyarországi, és az adott ország magyar nagykövetségének a kulturális attaséját kerestük meg. Természetesen neki is ez a dolga. És ők is örültek, hogy ez egy érdekes feladat.
0: És jöttek a válaszok?
1: Jöttek a válaszok, meg jöttek a telefonok. Ugye az elején, hogy Turai keresnek Rigából, jó, kapcsolját. Aténból hívnak, jó, Tel Avivból. Tehát úgy elkezdett szépen ömleni egyrészt az e-mailek, a válaszlevelek, másrészt utána meg jöttek, hogy hú, ezt mi sem tudtuk, hogy még ilyen is van, önök hol találták meg. Tehát, ahogy mondani szokták, vice versa működött az információ áramlás. És ebből ők is profitáltak, mi is. Mi kértünk, ők segítettek, beszerezték ezeket a könyveket. A görög az nagyon érdekes volt, ott is nagyon sokáig vaciláltam, hogy ez lenne az Egri csillagok görögül 199 oldal. Ugye ez nem 199 oldalas, és akkor a Kastotó Eger, meg ilyenek, tehát hogy ráeresztettem a fordítót, Egri vár, vagy Egri várkastély, lehetne így fordítani. Benne volt a 20. oldal, és akkor ugye mindenki tud görögül Magyarországon, te is tudsz.
0: Igen.
1: Hiszen a matekból nem mentünk volna át a szögek ismerete nélkül, tehát tudjuk valójában a görög ABC-t. És akkor elkezdtem úgy megfejteni a görög ABC-k alapján, hogy mi van oda írva. A külföldi nevek és egyebek azok át vannak írva egyszerűen. Úgyhogy kijön, hogy Buda, meg Germán, meg ilyenek, és pont az a rész volt beszkennelve, amikor a pap meg az öreg cecei vitatkozik egymással, hogy az egyik Habsburg hű, a másik a János, és akkor, hogy te Habsburg bérenc, ilyenek, és akkor pont azt a részt kaptam el. Ebben meg pont olyan szavak vannak, ami görögül átírva, egy egyszerű görögül keveset tudó embernek is megfejthető a dolog. És aztán ezt elmondtam, átküldtem a nagykövetségre a linket, ők egyből telefonálgattak, hú, ott már nincs megenni az antikváriumnál, hol van meg? Megvan. De közben bezárt minden, mert délután van. És akkor szóltak, hogy reggel első dolgunk, megyünk, és meg is szerezték.
0: És el is küldték?
1: Itt is vannak most már. Tehát ezeket el is küldték mind. Ami távolabbról vagy távolról jött, akkor azok például a külügyminisztérium heti postájával jöttek, úgyhogy csak Pestre kellett felmenni a külügyminisztériumba érte.
0: Említetted, hogy a görög kiadás mintha rövidebb lenne, vagy rövidebbnek tűnne, mint az eredeti mű?
1: Igen, és aztán kiderült, hogy Takis Pogonatos, aki fordította, végül is elhagyta a hosszú leíró részeket, tehát így ez az Egri csillagok egy végtelenül pörgős, akciódús a párbeszédeken és a rövid háttér összefoglaláson alapul, ezért lehet az, hogy nem összesen 600 valahány oldal, hanem lényegében 200. Tehát leharmadolta a fordító az Egri csillagokat. Azért, mert ő annyira nem volt irodalmár, vagy nem tudott annyira, vagy nem szerette volna annyira bőlére ereszteni a történetet, viszont amikor a rádióban dolgozott, akkor Papadimitru Attinának az apukájával együtt dolgozott, és ő volt az, aki a Magyar Rádiónak...
0: Ez magyar-görög volt? Magyarországi görög?
1: Magyarországi görög, aki Magyarországra menekült, ugye amikor a II. Világháború után polgárháború volt, Görögországban nagyon sokan kerültek Magyarországra, Fejér megyében létezik különálló település, amit a görögök alapítottak, Belojannis, de Budapesten, talán Kőbányán, ha jól emlékszem, volt nagyobb görög telep, még foci csapatok is volt. Aztán szanaszét szúródtak nem csak Magyarországra, hanem volt, aki visszament Görögországba, aztán szanaszét a világba. Szóval, aki ezt fordította, ő fogorvos volt, méghozzá Dunaújvárosban, csak 56-os szereplése miatt kiutasították Magyarországról, de petíciót indítottak a volt paciensek is, visszahozták Magyarországra 56 után, elérték ezt is. És mikor nyugdíjazták, akkor utána bekerült a Magyar Rádiónak a görög adásába, ott nagyon sokan dolgoztak, például Papadimitru Attina édesapja is, és akkor, mint kiderült, történhetett az, hogy 1989-ben adták ki a könyvet, hogy hát egy kis szövetség alakult, hogy fordítsuk le az Egri csillagokat, úgy tűnik a fogorvos jobban ráért, és ő megcsinálta a nagyját, viszont mint lektor a Papadimitru Attina apukája működött közre, de ezt már kint a témban adták ki. A vége az életének nem egészen van még meg számomra a fordítónak, úgyhogy ez egy olyan munka, ezt talán még nem mondtam, hogy megtalált, de nem enged. Tehát ezt nem fogom abba hagyni. Mindig jönnek újabb érdekességek. Valószínűleg lesz még majd fordítás is. Például az Új-Delhi Egyetemen az ottani vezetővel, ahogy így levelet váltottunk, mondtam, hogy ugye India egy olyan ország, ahol nagyon sok nyelv használatos. Most van egy hindi novella gyűjteményünk, amiben van egy gárdonyi írás, de hindin kívül a gujarati, panjabi, szanszkrit, stb. És az ottani diákoknak ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy például letegyenek valamit az asztalra, mint hogyha dolgozatot írnának, hogy lefordítanak egy novellát. És mondtanak, hogy milyen jó lenne, ha még más nyelveken is lehetne így forszírozni.
0: Nem kell feltétlenül magyarból.
1: Igen, bárhonnan van, aki angolból is fordít, mert angolból is vannak novellák. A lehetőség adott, csak nekünk tűnik úgy, jó, hát ez egy országból egy nyelv. Csak ez egy mekkora ország, meg mekkora népessége van. Úgyhogy ez is egy lehetőség. Szerintem még majd találgatunk, mint ahogy egyre több minden kerül fel az internetre, több minden érhető el, régi 1900-as évek elejé újságok, így találhatunk például, hogy Holland-Indiára rátaláltam egy ottani kis novellát, Annuskát Gárdonytól, de a Pressburger Zeitungba is beírtam, Gárdonyi nevét, és ott is megtaláltam a Felhő a szobában című novellát, arról se tudtuk, hogy németül megvan, 1893-as novellagyűjteményben jelent meg először magyarul, úgyhogy még mindig sok minden van, ami ott rejtőzködik, és csak arra vár, hogy megtaláljuk.

0: melyek a legegzotikusabb nyelvek, mondjuk így?
1: Hát ha a gárdonyi gézaegri csillagokról beszélünk, akkor egyértelműen a vietnámi. Nem is hinni az ember, hogy vietnámi nyelven nem közvetítő nyelv segítségével jelent meg. Tehát mondjuk nem franciából, a francia az utolsó fordítások egyike egyébként, nem angolból, nem oroszból lett átfordítva, hanem ez bizony eredeti magyarból, mert a második világháború után, amikor Vietnám még hosszú ideig háborúban állt, hiszen 40-től a japánokkal, utána a franciákkal volt, aztán pedig az amerikaiakkal. Ez 1940-től 75-ig standard háborúban álló országról beszélünk. És közben volt Észak-Vietnám, Dél-Vietnám, itt most az észak-vietnámi részről beszélünk, és hogyan segítették abban az időben a szocialista országok Észak-Vietnámot. Kína, Szovjetunió fegyverrel, a kisebb országok pedig oktatási lehetőséggel. Azaz, akit az adott ország, jelen esetben Vietnám elküldött Magyarországra tanulni, ő nekik lehetőséget adtak erre. Mire volt szüksége ezeknek az országoknak, akik a háborúban álltak abban az időben, műszaki ismeretekre? Ezért a BME-re iratták be nagyon sok vietnámi fiatalt. Így került Magyarországra az egyikük, akit 1957 áprilisában több más idegen nyelvű diákkal együtt elhoztak Egerbe kirándulni. A szokásos kör, belváros, dobószobor, felmegyünk a várba, megnézzük Gárdonyi sírját, elmeséljük, hogy miért van itt ennek az írónak a sírja, írt egy regényt, a regény erről szól, 500-600 évvel ezelőtt mi történt itt, jó sok évvel ezelőtt mi történt itt, török elnyomás Magyarországon, és akkor ez a fiatalember megfogadta, hogy hát ez ugyanaz, mint ami most van nálunk. Kis nép, nagyok rátámadnak, megpróbálják elnyomni. Ezt a történetet lefordítom vietnámira. Ez volt 57-ben. Megtanult magyarul tökéletesen, 2 év alatt leérettségizett magyarból, utána elvégezte a BME-t, hazakerült, dolgozott otthon, jött a 60-as években, bombázások folyamatosan, lebombázták Hanoiban azt a gyárt, ahol ő dolgozott, menekülés éjszakra a dzsungelbe, és akkor fogalmazta meg úgy ő, hogy hát az az ember, aki az út mentén a kerékpárokat foltozza, tehát a lyukakat ugye betömi a gumival, meg ragasztóval, és képessé teszi arra, hogy megint lehessen használni, az többet ér, mint én a mérnök, aki most nem tud így a dzsungelben dolgozni. És akkor jutott eszébe, hogy volt egy fogadalma 57-ben, és elkezdte fordítani az egri csillagokat. Bunkerben, dzsungelben, mikor, hogy, 65-ben kezdte el, tehát elég sokáig tartott, de 72-re elkészült vele. Abban az időben Vietnámban nagyon kis példányszámban lehetett csak kinyomni könyveket. Ezt a könyvet 10.200 példányban nyomták ki. De ezt a könyvet aztán kiosztották a harcoló századok között. Tehát ez egy háborús olvasmány lett. Rongyossal olvasták. Az öreggel még váltottam e-mailt is. Még élt, amikor beszéltem vele. Meg ha az ember megnézi az újságokat, folyóiratokat, 70-es évek, Magyarországa, 80-as évek, ő sokat járt aztán vissza ide, és le is írta ezeket a történeteket. Tehát minden itt van, csak tudni kell keresni. És összefűzni ezeket a történeteket. De a bolgárnak is ilyen hasonló története van. Minden fordító egy-egy külön egyéniség, aki azzal, hogy bevállalt, hogy lefordítja Gárdonyinak, mondjuk az egri csillagok művét, megvan a saját élettörténete hozzá, és ezeket a történeteket is én összeszedem. Tehát nem egy halott anyag van itt a könyvtárban idegen nyelven, hanem amikor jönnek a 6-os általános iskolások, vagy irodalomfaktusok középiskolából, vagy nagy közönség, én ezt szívesen elmondom, mert ezt nem mindenki tudja, meg ez érdekes. Meg hozzátesz ahhoz, hogy egri csillagok, tudjuk, hogy mi. Ja, és Vietnámban például a legnépszerűbb külföldi regény az egri csillagok. Félmillió példányszám fölött jár az egri csillagok Vietnámban 5 kiadás eddig. Meg nagyon érdekes, hogy most találtam egy olyan idegen nyelvű fordítást, amiről hát valahogy elfeledkeztünk, vagy nem tudom, hogy mondjam, de kiment a köztudatból. Ez a német. Nagyon sokáig úgy tudtuk, hogy az első német fordítás az a Mirza von Schöning bárónő, ő egy magyar könyvterjesztő könyvkiadóhoz ment, Engel Gézához ment feleségül még 1920-ban Németországban, aztán jöttek Magyarországra, itt éltek, ő is perfekt magyar, fordított nagyon sok mindent. Azt hittük, hogy az 58-as fordítás az első német fordítás, ez a Sterne von Egger. ami aztán később egy időben is az NDK-ban jelent meg, egy később aztán NSK-ban, meg az NDK-ban is Tödlicher Halbond néven is megjelent. És akkor most jön az érdekesség, hogy találtam egy olyan Pester Lloyd német nyelvű újság 1903-as számát, amiben az Egri csillagok német nyelvű első és hiteles fordításaként mondják, hogy a Pressburger Zeitungban megjelent, és hogyha valaki még most a Pressburger Zeitungot megrendeli, akkor a előző számok, hiszen január 1903, január 17-től ment, az előző számokat is megkapja. Mondom, ez mi a csoda lehet? Meg egyrészt a cím is, az a Helden von Eger, ez az Egri hősök. Tehát ilyen címmel jelent meg az újságban. Mondjuk azt tudjuk, hogy 1901-ben vagy a 900-as évek elején Magyarországon is úgy jelentek meg a történetek, regények, hogy először egy újságban, az adott kiadóhoz tartozó újság jelentette meg sorozatként. A Légrádinak volt a Pesti Hírlap, az Inger és Wolfnernek az Új Idők, tehát Gárdonyi esetében Légrádi a Pesti Hírlapban jelent meg, de folytatásokban, és ez egy bevett szokás volt, előbb újság, sorozatként, utána könyvben, kedvezménnyel, ahogy ott akkor hirdették, meg lehetett vásárolni. Na de megnéztem ezt a bizonyos Pressburger Zeitungot, ez egy pozsonyi, német nyelvű lap, és a legnagyobb meglepetésemre ez nem olyan megjelenés, mint Gárdonyinak az első kiadása az Egri csillagoknak újságban, ez könyvformátumban lett az újságba betéve. Tehát ívekben, hogyha az ember kivette, kivágta az íveket, egymásra rakta, összehajtotta, akkor szépen jöttek egymás után, hogy hetente kétszer, háromszor mindig a reggeli kiadású Pressburger Zeitungban jelent meg, Morgenblattban, és kijön belőle egy könyv. És a mérete is ugyanaz, mint ahogy lennie kell, számozott oldallal, címoldallal, mindennel, ahogy kell, minden megvan, csak a kemény kötés hiányzik. Ez abban az időben egyébként bevett szokás volt, ez is, tehát nem csak, hogy egyszerűen megjelenteti valaki az újságban, hanem, hogy könyvformátumban jelenteti meg, és aztán kinek-kinek a saját pénztárcájára volt bízva, hogy hogyan kötteti be magának.
0: 2005-ben volt a nagy könyv akció vagy felhívás, amikor mindenki elküldhette, akit érdekel egyáltalán az irodalom, hogy mi volt, vagy mi a kedvenc könyve. Gárdonyi Géza Egri csillagok című műve nyert, az lett a legnépszerűbbnek kimutatva a magyar olvasók között. Adott-e ez az év valamiféle lendületet a külföldi megjelenéseknek?
1: Érdekes a kérdés abból a szempontból, hogy inkább a 2013-as év és az 1955-56-57-58 volt az, ami úgy nagyon megnyomta a fordításokat. Az első fordítás sokáig úgy tudtuk, hogy a finn 1926-27. De aztán ugye most jött ez a Helder von Eger, a német. Erről még azért azt nem mondtam el, hogy gótbetűs. Tehát elég nehéz olvasni. Nem a mai latin betűkhöz szokott szemünknek való. Tehát 26-27 Finnország, vagy finn, inkább úgy mondom. Német aztán megelőzte, most 1903, itt tartunk, hogy az az első idegen nyelvű fordítása. Aztán 1955-ben Kumbéla lánya, aki az akkori Szovjetunióban élt, Kun Ágnes, Anna Krasznova álnéven lefordította az Egri csillagokat oroszra. Mindez idáig ezt a fordítást adják újra és újra ki Oroszországban, illetve korábban Szovjetunióban, és ezt a fordítást nagyon sokan, főleg a volt Szovjetunió tagköztársaságaiban fel is használták arra, hogy a saját nyelvükre átültessék. Az más kérdés, hogy aztán később ezeket a magyarok újra fordították. De egyébként az orosz fordításra is azt mondják, én is amennyire emlékszem az oroszra, szerintem is jó, meg az illusztrációk is, azok például magyar illusztrátorok által készült. Biai Föglein István az illusztrátor. Úgyhogy ez az 50-es évek, meg akkor volt a cseh, a szlovák, a észt, a román, a lengyel, tehát ez a
0: szocialista blokk.
1: A szocialista blokk az beindult. És aztán utána 2013 volt, ugye ahogy mondtam az elején, Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója, ekkor készült el az olasz, Nagy Patrícia, ugye Egri fordította az olaszt, akkor a török első fordítása is ekkor készült el, Salikoglu fordításában. Azóta már a negyedik vagy ötödik fordításnál tart a török is. Még az első fordítás az magánkiadás volt, most már török kiadók felvállalták, és Salikoglu is, ahogy jelzik neki, hogy hol kellene javítani, mit kellene javítani, mindig javít, úgy, mint Gárdonyi a saját életében is, mindig újabb-újabb változatok kerülnek ki a Törökországba is például. 24-ben, 25-ben is kiadták.
0: a múltját vizsgáltad Gárdonyi Géza Egri csillagok című művének. Van-e jövője az Egri csillagoknak?
1: Én szeretném azt hinni, hogy van. Ennek egyik lehetséges segítője lehet a fordítás, vagy a fordítások. Más kérdés, hogy Magyarországon mennyire sikerül a fiatal olvasókat tűzben tartani, hogy igenis olvassák el, vagy igenis ez egy érdekes történet, nehéz, mert nagy. Bár látunk rá példát, hogy a Harry Potter is nehéz és nagy, de úgy átrágják magukat rajta, hogy az csak na. Kétségtelen, hogy a nyelvezete egy mai, most felnövő gyereknek már nehezen érthető meg, illetve nagyon nagy munkát kell belefektetni, hogy valaki megértse azt a magyart. Ha anyuka, apuka, nagyszülők nem segítenek, akkor ez az egész nem megy, mert lényegében szótárt kell használni ahhoz, hogy ezt a, azt nem mondom, hogy jó magyar, de neki a gyereknek régi magyarnak tűnik, úgyhogy ha ezeken valahogy sikerülne átrágni magunkat, meg konszenzusra jutni, meg ott vannak a tanárok. Nagyon sok minden függ attól, hogy hogyan tudják ezt a történetet átadni órán, tanórán és feldolgozni. Azért is mondják a tanárok, például a hatodik osztályosok, akik járnak hozzánk, hogy sokkal jobb úgy a gyerekekkel elkezdeni feldolgozni, hogyha előtte eljönnek hozzátok, és ti mutogattok érdekességeket. Történetek kellenek most már mindenhez. Nálunk meg szinte csak az van. Tehát mi ezeket a történeteket szedjük össze, és próbáljuk még érdekesebbé, még látványosabbá tenni, hiszen vizualizálva mutatjuk, nem csak mesélünk szöveggel, hanem itt vannak a könyvek, meg lehet fogni, itt van az első kiadású 1901-es Egri csillagok, ami mit gondoltok, mennyit ér, és akkor nem tudom, néhány százezer. Nem, emlékeztek rá, hogy egy harmadik kiadású Egri csillagokat, 1909-es, néhány hónappal ezelőtt árverésen 2.100.000 forintért adtak el, mert Gárdonyi Géza dedikálta Bárány Gézának, Egerváros főmérnökének. Úgyhogy ez az első kiadás is legalább 1 milliótól indul.
0: De nem ez adja meg valójában az értékét a műnek?
1: Természetesen nem, hanem ha tud azonosulni bármilyen formában, bármilyen kicsi részben valaki ezzel a történettel. Erre jó példa a vietnámiak. Tudtak azonosulni. És a Monte Cristóval, meg a világirodalom egyéb remekeivel egy sorozatban ott van az Egri csillagok, így adják ki. Ott még mindig így megy. Tehát ha valakit bármilyen formában tud ezzel a regénnyel, akár a főszereplőkkel, akár az eseményekkel, cselekményekkel, helyszínekkel, bármivel azonosulni, akkor nyert ügy. Szerintem.
0: Köszönöm szépen Turai Zoltánnak, az Egri Bródy Sándor könyvtár helytörténeti gyűjteménye munkatársának, hogy mindezt kikutatta, és el is mondta nekünk.

0: Antikuti kalandok a könyvespolcon címmel nyílt kiállítás ez év januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából az Érdi Földrajzi Múzeumban. A tárlat az Elbida projekt néhány gyöngyszemét tárja június 30-áig a látogatók elé. A kifejezés talán némi magyarázatra szorul. Elbida, azaz Ex Libris Bíró Dániel, vagyis Bíró Dániel könyveiből. Bíró Dániel ugyanis az 1945 előtti utazási irodalom gyűjtője, aki nem csak saját magának szeretné megtartani kincseit, hanem az interneten bárki számára elérhetővé teszi. A most következő beszélgetés Érden készült a Múzeumok és Magángyűjtők kapcsolódása című konferencián április 21-én. Emlékszik még az első könyvre, ami elindította a lejtőn?
1: Ez egy ajándékba kapott Harry Morton Stanley Legsötétebb Afrikában című könyv volt, amit elkezdtem olvasni, és nyilván egy pillanat alatt beszippantott. Nem csupán az olvasmányi élmény, bár Stanley amúgy jól írt, sokan kisebb kétségbe is vonták, hogy vajon mekkora volt a valóságtartalma a műveinek, illetve hát nyilván Stanley életét az afrikai útján tanúsított magatartásra a benszülöttekkel kapcsolatban azért árnyalta, de az vitathatatlan, hogy mint Afrika kutató komoly eredményeket ért el. De maga ez az expedíciós közeg, ez a kalandos út, a könyvnek az illata, a képek és minden egyéb magával ragadott, és aztán onnan elindult egy folyamat, hogy elkezdtem érdeklődni ezek iránt, a könyvek iránt. Először csak a Magyar Földrajzi Társaság könyvtár sorozatot terveztem összegyűjteni. Aztán...
0: Ez elég unalmas, nem? Egy kicsit száraz.
1: Nem, vannak benne kimondottan jó művek. A másik, hogy egy 1901-től egészen 44-ig jelentek meg, és egy hatalmas korszakot átívelő földrajzi sorozat, ami zömében útleírás, fantasztikus szerzőktől, vannak persze jobb és kevésbé jó művek, illetve ott nyilván gyűjtőként az is rendkívül izgalmas, hogy rengetegféle kötésváltozatban jelentek meg, számos ismeretlen papírborító létezik a mai napig, és hogy ez nyilván egy gyűjtőt tovább inspirál, és aztán ahogy ez a sorozat gyűlt, úgy egyre inkább nyílott az ismeret és a tudás arra vonatkozóan, hogy milyen művek vannak, és aztán gyakorlatilag átszakadt a gát, és minden, ami 45 előtti magyar nyelvű útleírás az jöhetett. Az első időszak nyilván egy ilyen felhalmozási időszak volt, ami a relatíve könnyebben elérhető művek megvásárlása volt, már ez már odáig fajult, hogy azért nem ilyen ütemben gyarapodik a könyvtár, mint eleinte, és nagyjából ilyen 1800-2000 nincs pontos leltárom a gyűjteményről. Kötetből áll az Elvida projekt hátterében a gyűjtemény, de azért mai napig is bővül, tehát az utóbbi egy-két hétben is sikerült olyan köteteket beszerezni, ami még nem volt meg, és aztán ennek hatására indult el az Elbida projekt, mert egyszerűen, ahogy gyűlt a polcon, több előad is elmondta itt előttem, hogy ugyanilyen érzései voltak, hogy ez egy magányos műfaj, és szerettem volna én is, ahogy mások is, valamilyen módon közkincsét tenni ezt. Nyilván azt nem tudom megtenni, mindenkinek mutogatom fizikai valójába, de erre az internet lehetőséget adott, és az Elbida projekt 2016 március 1-én indult, és most már közel 400 művet mutat be, jókora állomány letölthető elektronikus formátumban és sokak számára elérhető így.
0: Olyan tehát olvasható is. Az egész könyv?
1: Olvasható az egész könyv, és az Elbidárium című részben letölthető művek vannak, abból is közel 400, és köztük olyan művek is, amelyek amúgy egészen extrém ritkák, tehát gyakorlatilag egy átlagolvasó elé fizikai valójában jó eséllyel nem kerül, és lényegében ez a mini kultúrmisszió lett az, amit csinálok, bár a blog az most másfél éve nem született új bejegyzés egyéb elfoglaltságai miatt, de a könyvek beszerzése, illetve azok feldolgozása zajlik, és aztán majd valamikor a blog is újraindul, de így is jelentős mennyiségű útleírás fel lett dolgozva a teljes földrajzi társaság könyvtára, és azt követően is még több száz mű.
0: Tehát 45 előtti és magyar.
1: Igen.
0: Valaki 45 előtt is utazott, meg utána is.
1: Igen, persze, sokat utaztak. Nyilván az utazások mindig is része volt az emberi életnek, akár a nyugati egyetemi járásoktól kezdve a reformkori utazások, amikor gyakorlatilag az volt a cél, hogy Nyugat-Európát járva azok, akik ezt tehették, hazahozzák azt a tudást, amit ott tapasztaltak. Aztán a későbbi idő során elindultak, és már előtte is tudományos expedíciók, tanulmányutak, felfedezni a világot, megismerni a külföld működését, vagy az ott tapasztaltakat. És akkoriban, aki utazott, annak volt egyfajta kimondatlan kötelessége is, írni róla, hiszen nem tehette mindenki, még kevésbé volt lehetősége utazni.
0: Hát azért pénzt kapott, nem csak a könyvért, de akkoriban szokás volt, hogy előadást tartott, és abban jött be pénz.
1: Jöttek bevételek, de nagyon sok esetben még nem is ez volt csupán a motiváció, hanem valóban egy ilyen tudásátadás, egyfajta nemzetjavára való hasznosítása az ő tapasztalatainak, és a tanulmányutak is nagyon érdekesen működnek. Rengeteg speciális területen történtek tanulmányutak, amelyek azt a célt szolgálták, hogy hazahozzák a tudást, akár a tűzoltóságról,

0: 300-as ritkaság listáról lett leszűkítve bemutatható mértékben, és aztán itt a női szerzők művei láthatóak, például dr. Tedesi Borbála, ő az első bölcsész doktornő Magyarországon, tehát az első nő, aki doktori fokozatot szerzett. Jakab Istvánné például egy országgyűlési képviselőnek volt a felesége, aki a fiával utazott Amerikába, és írt róla egy művet, ami nagyon ritka, tehát vélhetően kevés példányban jelent meg. De sok-sok apró történet rejlik ezek mögött, a művek mögött. Bojoszki Lila ünnepelt színésznő volt Európában, aki az úti naplóját több formátumban is megjelenítette. És aztán a női utazók mellett a történelmi tájakon, az tipikusan a régi Nagy Magyarország tájain történő utazásról mesél, ami ma már nem csupán egy útleírás, hanem arról a sok nemzetiségű országról is érdekes információkat oszt meg. Aztán természetesen vannak a tanulmányutak és expedíciók, amelyeket mindig valamiféle tudásvágy hajtott, vagy felfedezni az ismeretlent, vagy megismerni azt, amit eddig nem tudtunk, vagy éppen a tanulmányutakba a különböző szakmák tapasztalatait hazahozni. És aztán vannak a ritkaságok, ahol ugye ilyen egyedi darabok vannak, úgyhogy nagyjából ez a tematika, ami mentén felállt a kiállítás, és mondom, csak egy apró szemelvény a gyűjteményből.
1: Hiányolok is egy-két dolgot, többek között a vadászatot.
0: Igen, a vadászat az egy közös pont, gyűjtőként nem is nagyon szeretjük, és nem azért, mert nem szeretjük a műveket, hanem mert a vadászok mindig konkurenciát jelentenek egy aukción, tehát a vadászkönyveket vadászok is gyűjtenek.
1: Vadásszák a vadászok könyveit.
0: Vadásszák a könyveket, igen, és így aztán vannak vadászkönyvek, amelyekhez kimondottan nehéz hozzájutni, de nagyon sok vadászkönyv is van a gyűjteményben, mert hogy a vadász expedíciók vagy vadászatok azok maguk együtt jártak egy utazással, komoly felszereléssel, felkészüléssel és nagyon érdekes történetekkel. Mondjuk Damaskin Arzén, Masai Fensikon című könyve azért különleges, mert Damaskin kiment vadászni, és az utolsó pillanatban kellett neki egy preparátor, aki aztán Kittenberger Kálmán lett, aki akkor még egy teljesen ismeretlen személy volt, és Damaskin sikertelen volt vadászként, és két év expedíció után gyakorlatilag teljes felszerelését ráhagyta Kittenbergerre, akinek gyakorlatilag ekkor indult el az afrikai karrierje, és vált aztán egy meghatározó vadász íróvá. Úgyhogy vannak érdekes történetek, és mindig az is a legizgalmasabb. Itt például van egy könyv, csak egy-egy ilyen történet egy-egy könyv mögött, hogy nyilván a könyv maga hol jó, hol kevésbé jó, van amelyik rendkívül olvasmányos, valamelyik nagyon száraz, és például itt van a Nosz Gyulának az erdélyi kirándulásunk, amely egy egyszerű erdélyi osztálykirándulásnak a leírása. De a történetben az a különleges, hogy Nosz Gyula, aki amúgy később a magyar gyors és gépírásnak egy meghatározó alakja lett, ezt a könyvet 13 évesen írta. Vélhetően az apja is Nosz Gyula volt, amúgy egy ügyvéd volt. Vélhetően az egyik osztálytársának az apjáé volt a nyomda, ahol kiadták, és gyakorlatilag Nosz Gyula életművében és ennek a könyvnek a létezése is egyáltalán teljesen ismeretlen, sehol nincsen nyoma, hogy létezne ilyen könyv, hogy Nosz Gyula neve alatt bármikor is megjelent volna, és bár maga a műnek az irodalmi értéke csekély, egy 13 éves gyerek leírása egy erdélyi utazásra, amúgy ahhoz képest meglehetősen jó stílusban és viccesen, jó pofa történetek vannak benne, de például egy ilyen példány igazán felizgatja a gyűjtő fantáziáját, hiszen eddig ez ismeretlen volt, és maga az egész történet, hogy hogy jelenhetett meg egy 13 éves gyereknek a műve, hogy ez hogy alakult, komoly nyomozó munka eredményeként derült ki aztán végül, hogy mi lehetett a történet, és ezek a könyvek mögött felrajzolódó életek, történetek teszik igazán izgalmassá egy-egy műnek a feldolgozását, azon túlmenően, hogy vannak tényleg remek irodalmi szempontból is remek művek.
1: Igen, ahogy nézegettem az Elbidát, egyrészt el kell olvasni a könyvet, ismertetni, és utána nézni, ha lehet.
0: Igen.
1: Annak, aki írta,
0: igen,
1: vagy szerepel benne.
0: Igen, hát a folyamat ez szokott lenni, hogy az ember elolvassa a könyvet, akkor abból kialakul egy képe, majd utána nyilván a szerző életét elkezdi nyomozni, ami egy Csónoki Jenőnél nyilván nagyon egyszerű, mert számos feltárt és jól megalapozott életrajza van, de egy Nosz Gyulánál, vagy még lehetne sorolni egy Demuth Gyula, aki egy bajai tanár volt, az ő életét is magát apró szegmensekből kell összerakni sokszor, néha sikertelen is ebben az ember, mert nem tud háttérinformációkat szerezni, de miután összerakta a szerző életét, amennyire tudta,

akkor meg nagyon érdekes utána nézni, hogy hogy született a mű, miért jelent meg. Demut Gyula például a kereskedelmi forgalomban nem voltak kaphatók a művei, hanem ő csak az ismerőseinek nyomtatott pár példányt, és két Demut könyv is van, miközben vélhetően többet is írt, de ő is egy teljesen ismeretlen szerző volt, tehát nem egy olyan, hogy beírjuk a nevét az interneten és kidobja a forrásjegyzéket, és számos olyan mű van, ahol komoly kutatómunkát jelentett az, hogy megtalálja az ember, hogy kiről is van szó, vagy egyáltalán miről. Perdémre egy székesfehérvári újságíró volt, akinek ez a műve jelent meg. Lengyel Károly egy cipész volt, aki a Párizsi világkiállításra ment ki azért, hogy a cipész mesterség modern fogásait vagy technikáit elsajátítva hazahozza, és ha már kiment, akkor írt róla egy művet, amiben ezt bemutatja. Aztán vannak klasszikusan olyan jellegű társas utazások, ami élményutazás volt a szó klasszikus értelmében, és azon élményeket, történeteket mesélt el a szerző. A zarándok utak egy nagyon nagy tárgykör, amit a kiállításon kevéssé jelenik meg, de a zarándok utazások egészen különleges részét képezik az utazási irodalomnak, mert hogy azok az emberek, akik zarándok útra mentek, ők ebben nagyon komoly elmélyülést tettek, és nagyon-nagyon izgalmas művek születtek. A Piris Maróti, Bozóki Gyula, ő neki van egy Szentföld lelke című négy szentföldi utazást dolgoz fel, amiben az az érdekes, hogy Piris Maróti, aki ezeknek az utaknak a szervezője volt, minden egyes út előtt a résztvevőknek linametszés technikával csinált lényegében egy ilyen úti katalógus szerű egyedi darabot, amiben benne volt, hogy mikor, hova mennek, mikor, mivel utaznak, menetrendek, térképek, teljesen egyedi darabok, egy-egy útról 50-60 darab ilyen jelent meg. A gyűjtemény része egy ilyen Piris Maróti linametszéssel készült, nem tudom, úti segéd lett, vagy minek nevezzem, és hogy ezek mindig a könyvek mögött rejlő történetekből derülnek ki, és úgy adnak egy olyan komplex kerekképet, ami aztán izgalmassá tesz, és arról nem beszél, hogy a kéziratok, vagy a meg nem jelent művek feldolgozása meg egészen izgalmas. Egy az nyomozó munka szempontjából is, a másik, hogy olyan dologgal foglalkozik az ember, ami még soha nem jelent meg, soha nem látta senki, és akár teljesen ismeretlen is.

0: az itt leírtak, ezekben a könyvekben leírtak, mennyire tükrözik a valóságot. Tehát nyilván egy vadász, egy utazó azért szereti egy kicsit más színben feltüntetni az utazását. Messziről jött ember azt mond, amit akar.
1: Igen, ez sok szerző esetében fölmerülnek így utólag, hogy vajon mennyire torzította. Főként az expedíciós utazások, vadászutak tekintetében merülnek fel olyan jellegű kérdések, hogy így volt-e, úgy volt-e. Nyilván ezt az utókor szempontjából nagyon nehéz visszakövetni, viszont vannak olyan művek is, amelyek teljesen egyértelműen nem érezték szükségét torzítani, mert egy egyszerű élmény leírása maga minden valgaságával együtt is akár, illetve vannak olyan már tudományos munkába hajló, néha száraz, tényszerű leírások, ahol pedig teljesen egyértelmű, hogy egy utazásnak egy ilyen szinte kronológikus leírása a mű, és nincsenek különböző kalandok és egyebek beiktatva, ami az embert elgondolkodtatja, hogy vajon úgy történt-e, ahogy eredendően le van írva, de hogy ez is a külön érdekessége, hogy amikor az ember olvassa, akkor azért azt nagyon sokszor érzi, hogy vajon ez így történt-e, vagy nem, de utólag nagyon nehéz ezeket visszakutatni, vagy visszanyomozni.
0: És miért húzta meg a határvonalat Magyarország és a külföld szerzői között?
1: A külföld szerzői nem kizárt, ha megjelent magyar nyelven. Tehát a magyar nyelv a lényeg, hogy jól tudjam olvasni. A 45 azért volt meghúzva, mert egyszerűen valahol meg kellett húzni a határt, így is mennyi már a gyűjtemény olyan mértékű, ami nehezen kezelhető fizikai valójában, és nyilván igazán a 45 előtti időszak, meg az 1800-as évek az, ami a tekintetben különleges, hogy egészen másként utaztak, mást jelentett eljutni Ceylonba akkor, mint ma, mert akkor 3 hónap volt, mire mondjuk odaért, ma meg egy jó repülőjárattal, nem tudom, 20 órán belül ott lehet lenni, és hasonlók, illetve nyilván egészen más korrajzokat lát az ember, az ott élő emberekről szóló bemutatókat, a nők helyzetéről nagyon sokan írnak, ami nagyon különleges, tehát nagyon érdekes módon formálja az ember gondolkodását, és 45 után nyilván azért változott ez a fajta történet, de egyszerűen valahol meg kellett húzni a határt.
0: És ki a kedvence a magyarok közül? Melyik utazó, útleíró, szerző?
1: Hát erre nagyon nehéz választ adni. A női útleírókat nagyon szeretem, kevesen vannak. Veselényi Polikszéna volt ugye az első, aki egyedül elindult nőként a gyermekével és utazott. Már ekkor is gyakorlatilag ez a tény is maga kuriózum volt, mert akkoriban ő egyedül utazni, ez nem fért bele senkinek, de aztán, hogy még könyvet is írt róla, ezzel gyakorlatilag minden akkori szabályt áthágva teret nyitott a női útleíróknak, és még ha nem is nagy ütembe, de utána azért elkezdtek megjelenni női útleírók művei. Nagyon-nagyon szeretem a tanulmányutakat is, és nem azért, mert annyira izgalmas olvasmány, hanem lenyűgöző azt látni, hogy egy-egy szakterület fejlesztése érdekében utaztak, és hogy milyen tapasztalatokat hoztak haza. Éppen most lett a gyűjtemény része Papp Ferencnek, egy tűzoltó parancsnoknak a tanulmány útja, aki bejárt Európát, hogy a tűzoltóságok működéséről, az eszközök használatáról képet kapjon, de van itt is például a vágóhidakat járta végig Krátki János, aki gyakorlatilag a közvágóhidak és marhavásárokat tanulmányozta Európában, és arról írt egy művet fantasztikus rajzokkal. Nagyon-nagyon szerettem a vadász könyveket is, mert hogy valóban olyan kalandokat, meg ezeket az expedíciós utazásokat, mert azok meg azt a romantikus világot hozzák vissza, amit gyerekként az ember elképzel. Nagy kalandos utak, karavánok, hordárok, hatalmas mennyiségű felkészülés, fegyverek és veszélyek, az pedig olvasmány szempontjából nagyon jó. Rendkívül izgalmas a reformkori útleírások világa is, amikor tényleg a nemzeti javára kívánták fordítani a külföldön megszerzett tudást, és egészen izgalmas művek is születtek, ahogy éppen a szabadságharc utáni emigrációból is, amelyek nagyon izgalmas történtek, úgyhogy nagyon nehéz lenne egyet-egyet kiválasztani, hogy mi igazán a kedvenc művem. Nyilván gyűjtőként az igazán kedves dolgok számomra azok, amelyek ritkák, talán még sosem ismertek, akár mint a Nosz Gyula mű, és lehet, hogy nincs neki irodalmi értéke, meg valódi anyagi értékes, de nekem gyűjtőként rátalálni egy olyan műre, ami addigi ismereteink szerint nem létezett, az mindig egészen magával ragadó.
0: Akkor másként kérdezem, ki vagy mi az, ami még hiányzik a gyűjteményből?
1: Vannak klasszikus nagyművek, amelyeket nem lehet olcsón beszerezni. Egy Rostinak az amerikai utazása, Xanthus művek, és még lehetne tovább fokozni. Gróf Andrássy Manó művei, amelyek olyan tétel, amely nekem nem áll rendelkezésre anyagiakban. Tehát
0: mennyinél kezdődött, mondjuk egy árverésen, vagy mennyinél végződött?
1: Hát milliós tétel. Tehát a Rosti tipikusan ilyen 1 millió környékén, a Xanthus művek is több százezer általában, de egy Andrássy Manó az 3-5 millió környékén mozog, attól függ, milyen kiadás volt belőle, egy egyszerűbb képek nélkül, meg volt a képekkel ellátott diszkiadás, aminek ez az ára. Nyilván azok a művek már alapvetően ismertek, feltártak, és persze az ember szeretné ezeket a köteteket, de sokkal inkább izgatnak azok a művek, amelyek aprók, amelyeknek azért nincs értéke még, mert nem ismeri senki, azt se tudják néha, hogy gyakorlatilag utazásról szól, vagy van benne utazáshoz kapcsolódó rész. Most éppen nemrég sikerült beszereznem Gönczi Pál Tanulmányok című könyvét, ami azért különleges, mert abba található meg az 1844-es svájci utazásának a leírása, egy ilyen 89 oldalon keresztül, egy klasszikus útleírás. Az utat azért tette amúgy, mert egy árva gyerekeknek nevelő otthon szeretett volna nyitni, Debrecen mellett meg is nyílott 45-be, és ahhoz, hogy jól csinálják, lényegében kiment Svájcba és tanulmányozta az ott működő árva gyerekeknek létrehozott intézményeket, és például ez is egy olyan mű, ami alapvetően olcsón hozzá lehetett jutni, bár nagyon ritka, de valószínűleg azért nem repültek rá sokan, mert azt se tudták, hogy ez abban a műben megtalálható.
0: Na most már tudják az Elbidáról.
1: Igen, volt is kritika a blogommal kapcsolatban bizonyos gyűjtői körökből, hogy felnyomom bizonyos műveknek az árát azzal, hogy ismerté teszem és megmutatom, hogy mi van benn. De hát ez egy ilyen műfaj, én meg azt gondolom, hogy az ismeretterjesztés, meg tudás átadás, ez fontosabb cél, mint az, hogy megóvjuk bizonyos gyűjtői köröknek ezt a fajta privilégiumot, de azért a legtöbb gyűjtő, aki igazán hasonló szenvedéllyel és attitűddel gyűjt itt a konferencián, és a legtöbb gyűjtő ugyanazt elmondta, hogy magányos műfaj a gyűjtés, és hogy mindig arra törekedett, hogy miként tudja közkincsé tenni a gyűjteményét, még akkor is, hogyha nyilván ez fizikai valójában nagyon nehéz, és egy magyar földrajzi múzeum, aki helyszínt ad a Elbida projekt kiállításnak is, amit ezúton is nagyon hálás vagyok nekik ezért, itt is teljesen egyértelmű, hogy ebben a térben 50 pár kötet van bemutatva az 1800-2000 kötetes gyűjteményből, tehát hogy egy ekkora gyűjteményt kezelni, kiállítani úgy, hogy élvezhető legyen, lehetetlen. Erre ad lehetőséget az internetvilága, ahol lehet róla írni, ahol be lehet mutatni róla képeket, akár PDF formátumban, elektronikus formátumban elérhetővé lehet tenni, hogy aki adott esetben konkrétan egy könyvben kutat, vagy egy szerző után kutat, vagy egy téma iránt nyitott, vagy egy mű megragadja, az akár anélkül el tudja olvasni, hogy akár évekig, évtizedekig kéne keresgélni egy-egy művet, és persze nem ugyanaz egy PDF dokumentumot olvasni, mint egy 1800-as évekbeli könyvet az embernek a kezébe fogni, és annak az illatát érezni, meg egyáltalán maga az a fajta hangulat, amit ez jelent, ez nincs meg, de elérhetővé lehet tenni.
0: Lassan már csak így lesznek elérhetők az interneten.
1: Igen, akár az interneten, vagy magángyűjtőknél, de az igazi gyűjtőt szerintem az jellemzi, hogy szeretné a gyűjteményét megmutatni, szeretne büszkélkedni vele, abban az értelemben büszkélkedni, hogy ezt a fajta tudását a nyilvánosság elé tárni, úgyhogy itt a gyűjtők soraiba is számos olyan gyűjtőtársam van, Tulok Péter történész, fantasztikus gyűjteménye van, rendszeresen publikál, rádióműsorokban mesél szerzők életéről és történeteiről. Korányi Tamás, aki egészen különleges gyűjtemény birtokosa, ő maga is könyvek formájában jelenteti meg, Facebookon publikálja, Csolnoki Jenő emlékoldal, Csolnoki életművét gondozza, és az interneten van egy mindenki számára elérhető Facebook oldaluk, amellett pedig sok egyéb tevékenységet végez, tehát ez egy általános gyűjtői lét, de vannak persze azok a gyűjtők, akik birtokolják, élvezik ők maguk, de nem szeretnék, hogy ezt más is tudja. Ezt is el kell fogadni, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a gyűjtőnek van egyfajta felelőssége. Egyfajta értéket mentünk meg, megvigyázzuk a könyveinket az elkövetkezendő generációknak, és egyfajta felelősséggel is tartozunk a gyűjteményünkkel kapcsolatban, ami pedig szerintem az, hogy ha tehetjük, és olyan jellegű a gyűjtemény, akkor a lehetőségekhez mérten közkincsé tudjuk tenni.
0: Az elhangzott beszélgetésben Bíró Dánielt és az általa indított Elbida projektet ismerhették meg. Ezzel, kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.

az a hold az ég könyvében, az égen egy csillag mosolyt küld feléd, vonalat rajzol rá, a vihar most oly közel, kérlek felejtsd el a gondjaid, dobjad el a szerelmet.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ünnepélyesen megáldott a Ternyák Csaba érsek a Krakkerháza Tegerben. A volt ifjúsági ház épülete az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tavaly februárban alakult művészeti karának ad otthont. A főpásztor beszédében úgy fogalmazott, örömmel tölti el fenntartóként, hogy az egyetem az elmúlt években jelentősen fejlődött, nem csak a pedagógus képzés terén, hanem az igények szerinti új szakok indításában, s általában a hallgatói létszám növelésében. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor rámutatott, a művészeti kar alapítása az egyetem életében új fejezetet nyitott. A Szentatya a saját útján halad előre, vagyis az evangéliumot hirdeti, a békéről szúnokol, jelentette ki Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár, Donald Trump amerikai elnök azon szavaira reagálva, hogy 14. Leó pápa veszélybe sodorja a katolikusokat és sok más embert, ha neki megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A pápa a csütörtökön a Vatikánban fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert. Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NISZ ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NISZ 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NISZ-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújtott Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdon részét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. A vagyonkimentési ügynek része Balási Gyula Lancs cégcsoportja is, közölt a rendőrség a Facebook oldalán. Pénzösszegeket foglaltak le az ügyletek vizsgálata során. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közöltem, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a távirati iroda beszámolója szerint. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez. Csak nem 200 tudományos közleményet tanulmánya jelent meg. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Cotton Club Singers Vokál Patrióták című albumáról válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

Az elmúlt percekben a Cotton Club Singers Vokál Patrióták című albumáról válogatott a zenei szerkesztő Németh Tamás. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. május 6-án szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Tompos Péternek köszönjük. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk önöket a következő egy órában. A műsorismertetést követően a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: A nap imája.
1: Bátorságos szűz. Árazd belénk a lelki erőt és az Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Taníts minket arra, hogy a világ dolgaival élő keresztény felelősségérzettel bánjunk Isten országa, az új ég és az új föld eljövetelének örvendező reményében. Szűzanya, vezess és támogass bennünket, hogy mint a te fiad egyházának igaz fiai és lányai éljünk, s az igazság és a szeretet emberi civilizációjának megszilárdulásához Isten terve szerint és az ő dicsőségére tudjunk hozzájárulni. Ámen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NISZ ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel egy kötelező érvényű keret megállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NISZ 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NISZ-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújt a Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. A vagyonkimentési ügynek része Balási Gyula Lancs cégcsoportja is, közölt a rendőrség a Facebook oldalán. Pénzösszegeket foglaltak le az ügyletek vizsgálata során. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a távirati iroda beszámolója szerint. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez. Csak nem 200 tudományos közleményet tanulmánya jelent meg. Megbukott Romániában az Ilia Bolajan vezette Európa Barát koalíciós kormánya kétkamarás parlament együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson. Nikus Ordan államfő még korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök éjféltől tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra vonatkozóan. Moszkva viszont tömeges válasz rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölt előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Végül az időjárásról: derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

0: Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel.
1: Megnyitották Rómában Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldogalvatási aktáit. Interjú Veres András győri megyés püspökkel.
0: Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozva arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. 14. Leó pápa a hétfőn találkozott az Egyesült Államokbeli Catholic Charities szervezet igazgató tanácsának tagjaival, a Caritas Internationalis, az egyház jótékonysági szervezetének amerikai tagjával.
2: The proclamation of the gospel through caring for the poor and for those most in need will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
0: Beszédében a Szentatya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, és az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026. márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami Főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pán, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
2: In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
0: Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leó pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, a Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leó arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról. Zárta beszédét 14. Leó az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. 14. Leó pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt 11:30-kor 14. Leó találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót, miután vasárnap megjelentek ezzel kapcsolatos hírek a médiában. Rubio várhatóan délelőtt 11:40-kor érkezik a Vatikánba. Az amerikai külügyminiszter már találkozott a chicagói származású pápával 2025. május 18-án a Péteri Szolgálata kezdetét jelző szentmisét követően. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is köszöntötte a pápát ugyanazon az eseményen. A szentmisét követő napon, 2025. május 19-én kétoldalú találkozóra került sor 14. Leó pápa, valamint Vance és Rubio között. Csütörtökön, május 7-én az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor.

0: Megnyitották Rómában Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldogalvatási aktáit. Interjú Veres András győri megyés püspökkel. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András győri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek Ügyei Kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikáni Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Wolmuth Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
0: És ennek a falunak a neve a Császár.
1: Így hívják a települést Vértreskethely mellett.
0: Komárom közelében.
1: Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Wolmuth Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erőt demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Wolmuth Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket. Volt, akit pénzzel meg is tudtak váltani. Wolmuth Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
0: Ott már ereke jellegű.
1: Most már erekje jellegű. Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Wolmuth Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelkinaplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt készség el meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére. Majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szentszék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelműen vértanúságról van szó, nem szükséges hozzá egy külön csoda, ami a vértanúságot hitelesíteni.
0: Van-e az atyának élő mai tisztelete?
1: Van, hála Istennek, és nem csak Magyarországon, nem csak a Győri Egyházmegyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született, most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban, ahová ők is jönnek busszal, hol többen, hol kevesebben.
0: Hol van a sírja?
1: Neckmarkban, ott Ausztriában, oda temették el.
0: Ottól született?
1: Igen, igen.
0: És a faluban, császárban az emléke hogyan él?
1: Van egy alapítvány, van egy, hát most már állandó kiállításnak is nevezhetjük, ahol a vértanúságával kapcsolatos dolgok le vannak írva, tárgyeszközök ki vannak helyezve, mint említettem, a bitófa is ott található. Van tisztelete. Minden esztendőben azt kell, hogy mondjam, hogy a templomot úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem kis templomról van szó, gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom, egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
0: Püspök atya, te a Győri Egyházmegyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
1: Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, hogy már sokat szor voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett. Másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az Egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
0: Éppen ma lesz délután a római Szent Stefano Rotondo Szent István kerek templomban a szentmiséje Mindszenty bíboros úrnak.
1: Igen, magam is részt veszek.
0: Igen, együtt fogunk imádkozni ott. De azért a kettő is szakapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik másik részéről.
1: Igen, és ráadásul mind a ketten a lelki pásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a Bonhoeffer Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, Mindszenty bíboros úr esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelki pásztori munka.
0: Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
1: Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
0: Dicsértessége Jézus Krisztus. Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpögessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya szentmisét mutatott be a Missió Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az úr születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallossal rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a szent család inkább menekül. De békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilögdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon is próféta Keresztelő János lefejezésének a hírjét veszi, az úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsolja. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében, hiszen nem a külvilágtól függ az ők benső békéje és derűje. És a végén, nagy csütörtök nagypintek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. A mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztény pedig beírik a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond, Atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk mindannyiunknak. Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Fülyi Szent Miklós példányát említette, akinek a tiszteletére bőjte Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Fülyi Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és a munkájunkon is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szent Péter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót, hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagyvilágra. Fejezte be homiliáját a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ünnepélyesen megáldotta Ternyák Csaba érsek a Krakkerházat Egerben. A volt ifjúsági ház épülete az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tavaly februárban alakult művészeti karának ad otthont. A főpásztor beszédében úgy fogalmazott, örömmel tölti el fenntartóként, hogy az egyetem az elmúlt években jelentősen fejlődött, nem csak a pedagógus képzés terén, hanem az igények szerinti új szakok indításában, s általában a hallgatói létszám növelésében. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor rámutatott, a művészeti kar alapítása az egyetem életében új fejezetet nyitott. A Szent Atya a saját útján halad előre, vagyis az evangéliumot hirdeti, a békéről szúnokol, jelentette ki Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár, Donald Trump amerikai elnök azon szavaira reagálva, hogy 14. Leópápa veszélybe sodorja a katolikusokat és sok más embert, ha neki megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A pápa a csütörtökön a Vatikánban fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert. Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NISZ ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel egy kötelező érvényű keret megállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NISZ 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NISZ-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújtott Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Megbukott Romániában az Ilia Bolajan vezette Európa-barát koalíciós kormánya kétkamarás parlament együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson. Nikus Ordon államfő még korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök éjféltől tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra vonatkozóan. Moszkva viszont tömeges válasz rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölt előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Sok szeretettel köszöntjük Ivett, Frida, Ida és Ditta nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Az Ivett az Ivon, az Ivó férfi név francia női párja, francia kicsinyítőképzős alakjából önállósult. Az Ivó jelentése tiszafa. A Frida a Fride kezdetű, illetve Fride végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből származik, jelentése béke, védelem. Az Ida germán eredetű, jelentése harci istennő, tevékeny, serény. Más magyarázat szerint a már nem használatos Ida, Idu kezdetű, összetett nevek rövidülése. A Ditta az Edit és a Judit önállósult becézője. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1856-ban megszületett Sigmund Freud, osztrák pszichológus, filozófus, a pszichoanalízis atya. Születési helye Freiberg, akkor osztrák birodalom, ma pedig Csehország. A pszichoanalitikus iskola alapelmélete, hogy az elfojtás révén tudattalanná váló emlékek és motivációk nagy hatással vannak a személy viselkedésére. Bizonyos tudattalan gondolatok és emlékek különösen nagy problémát jelenthetnek. Ezek felszínre hozására irányuló módszerét nevezte el pszichoanalízisnek, amiben alapvető jelentőséget tulajdonított az álomfejtésnek, ezt nevezte a tudattalanhoz vezető Via Régiának, vagyis a Királyi útnak. 1961-ben megszületett George Clooney, amerikai színész, rendező, producer. 1836-ban megszületett Skalnicki Antal építész, Budapest arculatának meghatározó építésze. Legismertebb művei például az Oktogon 4 épülete, a Magyar Tudományos Akadémia, a Széchenyi István tér, a Főposta épülete, a Petőfi Sándor utca, a Budapesti Tudományegyetem Szerb utcai épülete is az egyetem könyvtára, valamint a Ferenciek tere. 1840-ben Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit. Viktória királynő portréját ábrázoló fekete egyben is és kétben is. Eddig a postaköltségeket a levél átvevője fizette, az értékbélyek felragasztásával ezentúl a feladó rótta le a portót. Friedrich Hess állította elő a bélyegeket mély nyomású metszetben. Benjamin Caverton javasolta, hogy Viktória királynő képével lássák el a bélyegeket, mivel egy portré meghamisítását könnyebb felismerni. A bélyegek bevezetésének javaslata pedig Sir Rowland Hill-től, a későbbi postamestertől származott. A következő években több ország is kibocsátott bélyegeket, így például Bajorország, Poroszország, Szászország, Svájc több kantonja, Belgium, Franciaország, az Amerikai Egyesült Államok, Brazília és Mauritius is. Az 1653-ban Párizsban használt levélhez rögzített papírszalagot Billet de Postpaille tartják a bélyeg előfutárának. 1856-ban megszületett Robert Edwin Peary, amerikai felfedező, az első, aki elérte a földrajzi északi sarkot. A 20. század folyamán kijelentését széles körben hitelesnek tekintették, jól lehet azt a maga idejében is kritizálták, és napjainkban kétségbe vonják. Albert Cook, amerikai felfedező is azt állította, hogy járt a sarkon, de róla bebizonyosodott, hogy hazudott, így Peary-t tekintjük az elsőnek. 1913-ban megszületett Dávid Gyula, Kossuth-díjas zeneszerző, népdalgyűjtő. 1924-ben megszületett Szipál Márton, magyar-amerikai fotóművész, aki elsősorban portréfotóiról volt híres. 1937-ben 35 ember halálát okozva, tisztázatlan körülmények között kigyulladt és megsemmisült a Hindenburg léghajó. Az SZ-129 Hindenburg egy német Zeppelin léghajó volt. Testvérhajójával, a Graf Zeppelin 2-vel a legnagyobb emberalkotta szerkezet volt, amely a levegőbe emelkedett. Interkontinentális, a harmadik birodalom és az Amerikai Egyesült Államok közötti utakra tervezték. Nevét Paul von Hindenburg német tábornok köztársasági elnök után kapta. Első repülésére 1936. március 4-én indult el Friedrichshafenből. Alig több mint egy év múlva, 1937. május 6-án leszállás közben máig tisztázatlan körülmények között kigyulladt és teljesen megsemmisült az amerikai léghőrzben. A katasztrófa, amelyben 35-en haltak meg, véget vetett a nagyméretű léghajók korának. 1963-ban meghalt Kármán Tódor, amerikai gépészmérnök, a szuperszónikus repülés atya, a PKZ helikopter feltalálója. Kármán Tódor munkatársaival, Petróci Istvánnal és Zurovec Vilmossal közösen dolgozott a megfigyelésre alkalmas, egy helyben lebegő helikopter kifejlesztésén, ezért az a három feltaláló vezeték nevének kezdőbetűje alapján PKZ helikopter néven vált ismerté. Gépészmérnök, fizikus, alkalmazott matematikus, akit az amerikai légierő védőszentjének becéznek. A szuperszónikus légiközlekedés atyaként, valamint a rakéta technológia és hiperszónikus űrhajózás egyik úttörőjeként is ismernek. Magyarországon született, a nagy matematikai tehetséggel is megáldott Kármán Tódor a Budapesti Műegyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, majd ugyanitt tanársegéd lett Bánki Donát mellett. Később a Ganz gyárban és az Aachen-i Egyetemen is dolgozott. Az első világháború idején a Bécs melletti aerodinamikai laboratóriumba került, ahol munkatársaival kifejlesztette az első forgószárnyas katonai repülőeszközt, a PKZ típusú helikoptert. A háború vége után hazatért, de 1919-ben emigrált, 1933-ban pedig végleg az Egyesült Államokban telepedett le. Itt a Guggenheim laboratóriumban rakétakutatással foglalkozott. Balisztikai tanácsadóként szélcsatornát épített a lövedékek mozgásának tanulmányozásához, amely a későbbi rakétatechnika alapját is képezte. Jelentős szerepe volt több nagy rakéta, az első balisztikus rakéta és a szuperszónikus repülés új elméletének kidolgozásában, valamint a DC repülőgép család létrejöttében. Tevékenységét életében is több kitüntetéssel jutalmazták, halála után a Holdon és a Marson krátert neveztek el róla. 1975-ben meghalt Vincent József, esztergomi érsek, bíboros és Magyarország hercegprímása. Eredeti nevén Pem József. 1948 tavaszán a magyar kommunista kormánnyal konfliktusba keveredett a felekezeti iskolák államosítása miatt. 1949-ben hazaárulás vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Az 1956-os forradalom idején Vincentit kiszabadították házi őrizetéből. November 3-ai beszédében többek között hangsúlyozta, mint a katolikus egyház feje kijelentem, hogy nem helyezkedünk szembe a történelmi haladás irányával, sőt az egészséges fejlődést előmozdítjuk. Beszédében a kommunista rendszerről, mint bukott rezsimről beszélt, de csak az egyház intézményeinek és társulatainak visszaadásáról szólt. Kiállt a sajtó szabadsága mellett. Elvárta még a szabad választást, melyen minden párt indulhat, továbbá a hit és erkölcstan oktatás újraindítását. A felkelés leverése után az amerikai nagykövetségen talált menedéket. 1971. szeptember 28-án a magyar kormány által adott amnestia alapján elhagyta a követségi épületet, majd az országot, és a pápa sürgetésére Rómába utazott. Mivel a Vatikán kereste a megegyezést Magyarországgal, Vincentit 1974-ben felmentették hivatalaiból. Bécsben 83 éves korában halt meg. Hamvait hazahozták Mária cellből. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ünnepélyesen megáldott a Ternyák Csaba érsek a Krakkerházat Egerben. A volt ifjúsági ház épülete az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tavaly februárban alakult művészeti karának ad otthont. A főpásztor beszédében úgy fogalmazott, örömmel tölti el fenntartóként, hogy az egyetem az elmúlt években jelentősen fejlődött, nem csak a pedagógus képzés terén, hanem az igények szerinti új szakok indításában, s általában a hallgatói létszám növelésében. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor rámutatott, a művészeti kar alapítása az egyetem életében új fejezetet nyitott. A Szent Atya a saját útján halad előre, vagyis az evangéliumot hirdeti, a békéről szúnokol, jelentette ki Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár, Donald Trump amerikai elnök azon szavaira reagálva, hogy 14. Leó pápa veszélybe sodorja a katolikusokat és sok más embert, ha neki megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A pápa a csütörtökön a Vatikánban fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert. Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújtott Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, ami szerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Megbukott Romániában az Ilia Bolajan vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson. Nikus Ordon államfő még korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök éjféltől tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra vonatkozóan. Moszkva viszont tömeges válasz rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölt előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
3: Hittanári képzések.
1: Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
3: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
4: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
5: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
3: Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balogh Margit történész, Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. május 6-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja. A hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Kvaszinger Jenőnek és Netrán Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Sík Sándor Pittypank című versét Tóth Levente mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Mindszenti Józsefről emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
3: Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
8: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Cejzel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézmény vezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
9: Figyelemzavarra meg a hiperaktivitásra kell elsősorban gondolni, ugye?
10: Mindjárt a tüneteket elmondom, igen. Csak még egyszer mondom, hogy csak ADHD-ról is és tudunk csak beszélni. A mi gyakorlatunkban, a koraiban azért ezek nagyon gyakran, tehát mondjuk a gyerekek 25%-ánál, akiket látunk, és aztán a későbbiekben is van mind a két tünet együttesben érintettsége a gyereknél. Szóval a tünetek, három fő terület van, ami figyelmet igényel, ugye a ADHD figyelemzavart jelent, ami azt jelenti, hogy szórt a gyerkőc figyelme, nehezített a feladattartása, nem követi például az utasításokat, de ugyanakkor nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő nem tud figyelni, hanem pont azt jelenti, hogy egyszerre több dologra is figyel. Tehát, hogyha játszik valamivel, de éppen elrepül az ablak előtt egy repülő, vagy egy busz megáll a busz megállóba, aminek beszűrődik a hangja, vagy egy motor, vagy a szomszédszobába egy kisgyerek felsikkant, akkor ő az a pillanatban eltereli az addig végzett feladatról való figyelmét. Tehát nem az van, hogy nem tud figyelni ez a kisgyerek, hanem éppen az, hogy az idegrendszere nagyon érzékeny, és hogy elviszi a fókuszt az éppen adott viselkedésről egy másik inger. Jó, tehát, hogy ez a szórt figyelem vagy figyelem zavar. Ez a vezető tünet, ugye, mert az iskolába, az oktatási rendszerekbe, ugye ez az, ami kiüti a biztosítékot, hogy nem ül meg a popsián, nevezzük nevén, de kisgyerek meg popsián, nem vesz részt olyan módon a közös feladatokban, nem tartja a feladatiságot. Tehát ilyen módon a figyelmére hatással van, de miért van hatással? Mert ott van ugye a hiperaktivitás is ugyanúgy benne. A hiperaktivitás pedig ugye azt jelenti, szóban is benne van, hogy nagy a mozgásigénye, nehezen tud megülni és fókuszálni az előbb említett feladatra, így módon a figyelmét is nehezen tudja megtartani. Ez olyan, mintha egy állandó ilyen készenléti állapotban lenne az ő teste is, hogy ő tehát leül mondjuk 2-3-15 másodpercre, de megint észrevesz valami, és akkor itt megint csak a szórt figyelemre észreveszi azt, hogy elmegy egy motor vagy egy gyerek az ablak előtt, és azonnal oda szalad, és ilyen módon nem tudja azt a feladatot tartani. Tehát, hogy elkalandozik a figyelme, ez mind a kis buksiában is, de ez mind fizikailag is megtörténik. Tehát nem ül meg játékfoglalkozás közben, ebéd közben, a feladat helyzetekben, ami hát szintén, ugye, ha az iskolát vesszük alapul, ugye ez nem egy előny. És ugyanakkor, hogy ha ember ezekről a tünetekről beszél, akkor mindig azt szokta mondani a hallgató, hogy hát ha én most magamat elkezdem vizsgálni, és ezeket a tüneteket hallom, akkor mindenki körülbelül azt mondja, hogy valamilyen szinten én is érintett vagyok, mert itt van például az a fő, itt a hiperaktivitással összefüggő tünet, hogy nagyon rossz a monotón a tűrése. Tehát ő valamit csak azért hosszú ideig nem csinál, az ADHD-s gyerek, mert az az iskolai feladat. Tehát most itt az alsó tagozatban emlékszünk, hogy a betűket hogyan kellett tanulni, és hány hullámos vonalat, meg vízszintes vonalat kellett egymás után sokszor leírni. Na most egy ADHD-s kisgyereknek ez egy olyan, meg tudja csinálni, de körülbelül az van, hogy minek csinálja meg három sorban, amikor egyben már megcsinálta, és ő neki elkalandozik a figyelme. Tehát ez a monotónia tűrése, ami ugye azt is jelenti, hogy nem jó, ilyen módon nem tartja fenn a figyelmét, és egy számára érdekesebb dologra fókuszál.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Cejzel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztőközpont intézményvezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásáros-Namény felé a külső és a leállósáv járható. Szintén az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leállósáv járható. A 39-es kilométernél lévő Bag-Tura-Aszó csomópont le- és felhajtóága mindkét oldalon járható. A Budapest felé vezető oldalon az 59-es kilométernél lévő 60 kelet csomópont felhajtó ágát lezárták. 60 térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat. A 62-es és a 70-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leállósáv használható. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 23-as főúton Bátony terenye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növényzetgondozás miatt mindkét oldalon útszűkület van érvényben. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábelt fektetnek, az 1-es kilométernél ezért a félútpályát zárták le. Szintén a 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a főút csomópontjainak felújítását végzik. A 13-as és a 20-as kilométer között irányonként csak egy sáv járható. Szarvaskőn is dolgoznak a 25-ös főúton, így félpályás lezárás van érvényben. Szentdomonkos térségében szintén a 25-ös főúton a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolat felújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés kezdődött, az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 33-as főúton Tiszafüred belterületén kátyúznak, a 36-os kilométernél a forgalom félpályán halad. A 37-es főúton Szerencs és Szegilon között aszfaltoznak, a 35-ös és a 47-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsanak. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, melyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik az ivatarhajlam is. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az ország keleti kétharmadán. A délnyugati szél több felé megerősödik, estétől az északnyugati megyékben északnyugatira fordul a légáramlás. Zivatarok környezetében is erős lehet a széllökés. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, főként északkeleten, keleten azonban zápor, zivatar is előfordulhat. A változó irányú szélmérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok valószínű. Szombaton a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, néhol azonban zápor, zivatar előfordulhat. Az északkeleti, északi szél a Tiszántúlon megélénkül. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel, néhol azonban zápor, zivatar kialakulhat. A déli-délkeleti szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 7 és 14, délután 22 és 28 fok között várható. Jó hír, hogy fronthatással nem kell számolnia az arra érzékenyeknek, a pollen érzékenyek számára azonban rossz hír, hogy tart még a pollen szezon, késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka, közben pedig fokozatosan elindult a lágyszárú allergének átmeneti időszaka is. Egyszerre így közel 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket. A pollen terhelés a hét első felében fokozatosan erősödött, a hét közepétől azonban a csapadék hatására várhatóan lecsökken. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően magas, nagyon magas tartományban alakulhat. A tölgyi, a nyíri és a fenyőféléké országosan közepes, helyenként magas szintet érhet el. A dió, a bükk, a platán, a kőr is, az ostorfa, valamint már a pázsitfűfélék és a vadgesztenye virágporának mennyisége is jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a juhar, a fűz, a ciprus és tiszafafélék, továbbá a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszerű allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórom és a sásfélék virágpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony. A tavaszi fák, valamint már a pázsit fűfélék pollennyire érzékeny allergiások is fokozódó allergiás tünetekre számíthatnak, melyek elsősorban orfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés formájában jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Sík Sándor, Pitty-Pang. Hadd utánzom a régi mestert, ki mikor oltárképet festett, mint szolgát vagy közkatonát, oda csempészte önmagát. Én is, hogy elérzékenyedve fonom rá faragott fejedre kusza vadvirágfüzért, hadd ejtek egy szót magamért. Bizony nem voltam hajdanában nagyon beszédes az imában. Többet beszélt hozzám az Úr, mint hozzá én hálátlanul. Gyerek is van, gond a szülőnek, hogy a szava későre jő meg, addig csak hallgat és hebeg. Isten előtt, ki nem gyerek? Gyerek én is, néma, esetlen, imádkozásra tehetetlen, s néma gyereknek oda át, anyja megérti a szavát. Én, édesanyám, te megérted ezt a furcsa kézláb beszédet, hogy térdedhez törleszkedem, s öledbe fölkéreckedem. Ahhoz, kihez dadogni nem mer a szavahíjas férfi ember, malasztal teljes szent kezed, szavak nélkül is elvezet. Hogy hát egy így énfajta fonnyat, Pitty-Pangot is láncomba fonjak, és ő is testvérkéivel oltárodon hervadjon el. Egyet kérek, ha önfeledve Jézuskád ringatod öledbe, akkor mit szépséget sugald, zümmögd el néki ezt a dalt.
1: Sík Sándor Pitty-Pang című versét Tóth Levente előadásában hallották. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatal korától kezdve foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével, később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és szémműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án halt meg Budapesten, a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

0: Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel.
1: Megnyitották Rómában Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldogalvatási aktáit. Interjú Veres András győri megyés püspökkel.
0: Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozva arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. 14. Leó pápa a hétfőn találkozott az Egyesült Államokbeli Catholic Charities szervezet igazgató tanácsának tagjaival, a Caritas Internationalis, az egyház jótékonysági szervezetének amerikai tagjával.
2: The proclamation of the gospel through caring for the poor and for those most in need will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
0: Beszédében a Szentatya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, és az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026 márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pán, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
2: In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
0: Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leó pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, a Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leó arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról, zárta beszédét 14. Leó az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. 14. Leo pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt 11:30-kor 14. Leo találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót.

9-én kétoldalú találkozóra került sor 14. Leópápa, valamint Vance és Rubio között. Csütörtökön, május 7-én az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor.

0: Megnyitották Rómában Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldogalvatási aktáit. Interjú Veres András győri megyés püspökkel. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András győri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek ügyei kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikáni Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Wolmuth Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
0: És ennek a falunak a neve a Császár.
1: Így hívják a települést Vértreskethely mellett.
0: Komárom közelében.
1: Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Wolmuth Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erőt demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Wolmuth Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket. Voltak itt pénzzel, meg is tudtak váltani. Wolmuth Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
0: Most már ereke jellegű.
1: Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Wolmuth Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelkinaplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt kísérte. Meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére. Majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szentszék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelmű vértanúságról van szó, nem szükséges hozzá egy külön csoda, ami a vértanúságot hitelesítené.
0: Van-e az atyának élő mai tisztelete?
1: Van, hála Istennek, és nem csak Magyarország.

0: csak a Győri Egyházmegyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született, most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban, ahová ők is jönnek busszal, hol többen, hol kevesebben.
1: Hol van a sírja?
0: Neckmarkban, ott Ausztriában, oda temették el.
1: Ottól született?
0: Igen, igen.
1: És a faluban, császárban az emléke hogyan él?
0: Van egy alapítvány, van egy, hát most már állandó kiállításnak is nevezhetjük, ahol a vértanúságával kapcsolatos dolgok le vannak írva, tárgyeszközök ki vannak helyezve, mint említettem, a bitófa is ott található. Van tisztelete. Minden esztendőben azt kell, hogy mondjam, hogy a templomot úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem kis templomról van szó, gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom, egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
1: Püspök atya, te a Győri Egyházmegyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
0: Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, már sokat szor voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett. Másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
1: Éppen ma lesz délután a római Santo Stefano Rotondo Szent István kerek templomban a szentmiséje Mindszenti bíboros úrnak.
0: Igen, magam is részt veszek.
1: Igen, együtt fogunk imádkozni ott, de azért a kettő összekapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik másik részéről.
0: Igen, és ráadásul mind a ketten a lelkipásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a Bonn Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, Mindszenti Bíboros esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelkipásztori munka.
1: Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
0: Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
1: Dicsértessége Jézus Krisztus.
2: Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpögessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya szentmisét mutatott be a Missio Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az Úr születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az Úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallossal rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a szent család inkább menekül. De békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilökdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon és próféta keresztelő János lefejezésének a hírét veszi, az Úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsolja. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében. hiszen nem a külvilágtól függ az ők benső békéje és derűje. És a végén, nagy csütörtök nagypintek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. A mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztén pedig beérik a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond, Atyám, a te kezedbe ajánlom lelkömet. Ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk mindannyiunknak. Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Fülyi Szent Miklós példányát említette, akinek a tiszteletére Böjte Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Fülyi Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és a munkahelyünkön is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szent Péter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagyvilágra. Fejezte be homiliáját a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
3: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A keresztény élet nem erkölcsi erőfeszítés vagy egy szabályrendszer szigorú követése, hanem élő kapcsolat Krisztussal. Nem arról van szó, hogy időnként, ha szükségünk van rá, közel kerülünk hozzá, hanem hogy állandóan vele élünk. Ezt tanítja nekünk a mai evangélium példabeszéde. A szőlőtő és a szőlővessző nem létezik egymás nélkül, a vessző elhal, ha leszakad a tőről, a tő pedig nem terem gyümölcsöt, ha nincs rajta hajtás, vessző. Ez a kép egészen bensőséges egységre utal, nem csak Jézus követői vagyunk, hanem részesedünk az ő életében. A hit valóságos, mély kapcsolat vele. Ez a kapcsolat érleli a gyümölcsöt. De mi a gyümölcs? A szeretet, az irgalmasság, a béke, a másokért vállalt szolgálat, vagyis mindaz, ami az evangélium igazságából és öröméből megvalósul bennünk és általunk. Nélkülem semmit sem tehettek, mondja Jézus. Ez nem fenyegetés, hanem kiózanító igazság. Ha elszakadunk tőle, elfogy az életerőnk, de ha benne maradunk, átjár minket az ő ereje, bölcsessége, türelme és irgalma. És ez nem a mi emberi teljesítményünk, hanem mindez neki köszönhető, aki bennünk él. Sokan úgy próbálnak gyümölcsöt teremni, hogy leszakadó ágként küszködnek, és észre sem veszik, hogy nincs táplálékforrásuk. Az igazi élet abból fakad, ha újra és újra visszatérünk a forráshoz, ha kapcsolódunk az élő szőlőtőhöz, és engedjük, hogy Krisztus éljen bennünk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 85-ös, az Éneklőegyház énekes könyv 651-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 223-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek száma sorrendben. A Szent vagy Uram 85-ös, az Éneklőegyház énekes könyv 651-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 223-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

Úr legyen veletek! Ma reggeli szentmisénk szándéka, Isten tiszteletre méltó szolgája, Vincenti József bíboros úr boldoggálvatásáért szól. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem.
1: Igen, nagy vétkem.
0: Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te kedveled az ártatlanságot, és kegyelmeddel visszaadod nekünk a lelki tisztaságot. Irányítsd magadhoz híveid szívét, akiket megszabadítottál a hitetlenség homályától, hogy mindig igazságod világosságában éljünk, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál és Barnabás befejezte első missziós útját, néhányan Júdeából Antiókhiába érkeztek, és így tanították a pogányságból megtért testvéreket. Ha nem fogadjátok el a Mózes törvényében előírt körülmetélkedést, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pál és Barnabás hevesen tiltakozott, és vitába szállt velük, közösen elhatározták, hogy Pál és Barnabás, meg még néhányan a többiek közül menjenek föl Jeruzsálembe az apostolokhoz és a presbiterekhez ennek a vitáskérdésnek ügyében. A közösség elbúcsúztatta őket. Ezután áthaladtak Fönícián és Szamarián, és elbeszélték az ottani híveknek a pogányok megtérését. Ezzel nagy örömet szereztek nekik. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az egyház, az apostolok és a presbiterek szívesen fogadták őket. Ők pedig elbeszélték, mi mindent művelt általuk az Isten. Erre azonban felállt néhány a farizeusok felekezetéből megtért hívő, és kijelentette. Körül kell metélni őket, és rájuk kell parancsolni, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Erre az apostolok és a presbiterek összegyűltek a kérdés megvizsgálására. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldom téged, Krisztus.
0: Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Mind a most elhangzott szent leckének, mind az evangéliumnak van egy háttérben meghúzódó főszereplője, aki nincsen néven nevezve, de mégis észrevehetjük, hogy ott van. Jézus a szőlőtőről és a szőlővesszőkről beszél, és azt mondja, hogy az ő és a tanítványok között egy ilyen nagyon erős kapcsolódás van, mint ahogyan a szőlővesszők rajta vannak a szőlőtőn, és azt mondja, hogy maradjatok bennem, és én bennetek, vagyis ugyanaz az élet járja át a szőlővesszőket és a szőlőtövet, bennünket és Jézus Krisztust, és ez az áramló élet, ez a, mondjuk így, hogy energia, erő, ez a szent lélek, ez az atyának és Jézusnak a lelke, aki bennünket is átjár. És ott van a szent lélek, bár nincs név szerint megemlítve a szent leckében is, de halljuk ezt, hogy az apostolok között vita támadt a zsidó beavatást, a körülmetélkezést illetően, kell-e vajon a keresztényeknek is ezt magukra vonatkoztatni, vagy nem. És azért, hogy ezt a kérdést rendezzék, ezért összejönnek, és megvitatják. Vagyis keresik a találkozást, és az egységet. Azt, hogy hogyan lehet ebben a kérdésben közösen előre jutni. És azt látjuk itt is, hogy megnyilvánul köztük egy egység, egy nagy lelkűség, egy szeretet, és ebben az egységben, nagy lelkűségben és szeretetben is ugyanaz az erő van jelen, és ez az erő, ez nem más, mint a Szent Háromság harmadik személye, a Szent Lélek. És ahogyan annak idején közös nevezőre jutottak ebben a kérdésben, és úgy döntöttek, hogy nem kell a Krisztust követőknek körülmetélkedni, és ebben a kérdésben a Szentlélek volt az, aki közös nevezőre hozta őket, ugyanúgy ma is a Szentlélek az, aki láthatatlan erőként mindig ott működik az egyházban. Közösségileg is, és a mi egyéni életünkben is. Nem kell körülmetélkednünk, ami egyházhoz, ami Krisztushoz való tartozásunknak nincsen külső és látható jele, de ugyanakkor, és itt a húsvéti időszakban folyamatosan erre emlékeztet bennünket a Szent Mise, az olvasmányok, az ige szakaszok, hogy a keresztségünkkor mégiscsak kaptunk jelet, kaptunk pecsétet. Pecsétnek nevezi a Szent Lelket a Szentírás, az egyház hagyománya. Vagyis van jel, ami hovatartozásunknak van ereje és van kifejeződése, és ez a Szentlélek. És azt hiszem, hogy ma is nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban ezt minden nap, örüljünk neki, adjunk hálát érte. Azért, hogy a mi hitünk, a mi vallásosságunk, az már nem csakván a köré szerveződik, hogy mint annak idején a törvény, hogyha te Istenhez akarsz tartozni, akkor meg kell tartanod ezt, ezt, ezt és ezt. És ott volt az előírásoknak a végeláthatatlan hosszúságú sora. Hanem ma a mi beavatásunk, a keresztség, az újjászületés vízből és szentlélekből az egészen tisztán Isten kegyelme. Sokan, a legtöbben, amikor kicsik voltunk, a szüleink elvittek bennünket és megkereszteltettek. És nem kellett még a mi hozzáállásunk, még a mi akarati beleegyezésünk sem. Az Isten kegyelme, ami minden mást megelőz. És ennek a kegyelemnek neve van, és nem egy elvont fogalom, hanem egy személy, és ő a Szentlélek. És őt kérhetjük ma is, akár a vitás kérdéseinkben, ahogyan ezt az apostolok cselekedeteiben halljuk, akár bármilyen ügyes-bajos dolgunkban. Azt hiszem, hogy ma is ez a mérvadó számunkra. Gondolunk-e a Szentlélekre? Hálát tudunk-e adni érte? Tudjuk-e őt kérni? Ma is, itt a szent áldozásban is, amikor Krisztus testét magunkhoz vesszük, Jézusom, tölts el engem a te szent lelked erejével, ma is, minden dolgomban, minden helyzetben ennek a szent léleknek az erejével tudjak szeretettel, alázattal, türelemmel, egységre törekvéssel helytállni. Amen. Testvéreim, esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hit ereje, és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani.
2: Imádkozzunk Szentatyánkért, Leó pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje, hallgass meg, Urunk!
1: Én téged, hallgass meg minket!
2: Imádkozzunk egyházmegyénkért, Csaba érsekatyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adja mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot, hallgass meg, Urunk!
1: Téged, hallgass meg minket!
2: Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét, hallgass meg, Urunk!
1: Téged, hallgass meg minket!
2: Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének megnyegzős köntösét, hallgass meg, Urunk!
1: Téged, hallgass meg minket!
2: Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől, hallgass meg, Urunk!
1: Téged, hallgass meg minket!
0: Mindenható örök Isten, hallgasd meg könyörgésünket, légy védelmezőnk nappal és oltalmazunk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a minden ható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti misztériumok által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen bennünk Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újraéled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Úr, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te neved,
0: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, hogy megváltásunknak ez a szent áldozata adjon segítséget jelen életünkben, és szerezze meg az örök boldogságot Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Holló Gábor, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Ferenci Tamás volt, a technikai közvetítést Nátrán István irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsetessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Ünnepélyesen megáldotta Ternyák Csaba érsek a Krakker házat Egerben. A volt ifjúsági ház épülete az Esztenházy Károly Katolikus Egyetem tavaly februárban alakult művészeti karának ad otthont. A főpásztor beszédében úgy fogalmazott, örömmel tölti el fenntartóként, hogy az egyetem az elmúlt években jelentősen fejlődött, nem csak a pedagógus képzés terén, hanem az igények szerinti új szakok indításában és általában a hallgatói létszám növelésében. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor rámutatott, a művészeti kar alapítása az egyetem életében új fejezetet nyitott. Pósai Mihály Széchenyi díjas geológust választotta a Magyar Tudományos Akadémia új elnökévé a tisztújító közgyűlés a leköszönő Frany Tamás helyére. Az új elnök kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről a leendő kormány képviselőivel, valamint a Hurrenhez és az RTS tartozó kutatóintézetekkel. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz, hogy új kötelezettségvállalásokat tett a Fidesz-KDNP kormány. Gulyás Gergely azután beszélt erről, hogy a leendő kormányfő szerint a távozó kabinet nem csak a még ki nem fizetett pénzeket költeni el, hanem minél nagyobb összegű új kötelezettségeket is vállalt. A leköszönő kormányfő szerint a Fidesz ellenzéki szerepből nem képes megújítani a teljes magyar jobboldalt, ehhez kisebb-nagyobb klubok, körök szükségesek. Orbán Viktor erről szóló üzenetét a digitális polgári körök csoportjaiban osztották meg a Facebookon. A Fidesz elnöke úgy véli, a DPK-knak kulcs szerepük van a nemzeti oldal újjászervezésében. Nem adottságnak, hanem eredménynek nevezte a pénzügyi stabilitást a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a portfólió konferenciáján úgy fogalmazott, a nehezen kiszámítható időkben a stabilitás elkötelezett munkával elérhető eredmény. Megkezdődhet 2031-ben a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújításának tervezése. A leköszönő építési és közlekedési minisztérium közölte, a közbeszerzési pályázaton győztes kontúrcsoport Kft.-nek 2029. decemberéig kell a végleges terveket elkészítenie. Erre 8 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre. Rendszer szintű változás sürget a vasúti árufuvarozásban az összehangolatlan felújítások miatt a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége. A szervezet adatai alapján a konténerforgalom nagy része terelődött át vasútról közútra. A szerb energiaügyi miniszter szerint május 16-a körül megszülethet a megállapodás a MOL-lal a NISZ megvásárlásáról. A tárcavezető úgy fogalmazott, jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a magyar olajipari vállalat között. Az amerikai pénzügyminisztérium engedélye szerint a teljes folyamatnak május 22-ig le kell zárulnia. Telefonon beszélt egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter, közölt az orosz külügyminisztérium. A Moszkvában kiadott szűkszavú tájékoztatás szerint egyeztették óráikat a nemzetközi ügyek és az orosz-amerikai kapcsolatok jelenlegi helyzetének kérdésében, valamint megvitatták a kétoldalú kapcsolatok ütemtervét. A tárca az eszmecserét konstruktívnak és gyakorlati jellegűnek minősítette. Bulgáriában Rumen Radevet az április 19-i választásokon győztes

0: Mondhatjuk, hogy ez volt az év első hőségnapja, olvasható az Időkép cikkében. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Árpádházi Boldog Erzsébet, domonkos apáca Szűz. 1292 vagy 1294-ben született, 1338-ban Svájcban halt meg, május 6-án. Erzsébetet úgy tartják nyilván szentjeink között, mint az Árpádház utolsó aranyágacskáját. Édesapja, harmadik András, az Árpádház utolsó királya volt, édesanyja, lengyel Kujávjai Fenenna, hercegnő. Nagynényei között ott találjuk Szent Erzsébetet, Szent Margitot, Szent Kingát és Boldog Jolánt. Amikor édesanyja megszülte második gyermekét, belehalt a szülésbe. Apja egy év múlva újra házasodott, de a Habsburg házból származó felesége nem szül gyermeket. Így alakult ki az a helyzet, hogy a kis Erzsébet lett a magyar trón örököse. Apja Bécsben neveltette. 1298. február 12-én eljegyeztette második Vencel cseh király fiával, negyedik Béla egyik leszármazottjával, akit szintén Vencelnek hívtak. 1301. január 11-én meghalt Erzsébet édesapja. Az özvegy, Erzsébet mostohája, kincsekkel megrakodva hagyta el Magyarországot, és őt is magával vitte Bécsbe. Minden vágya az volt, hogy Erzsébet által majd országunkat is a Habsburg birodalomhoz kapcsolja. Ezért a királyleányt saját öccsével, Henrik herceggel akarta összeházasítani. Terve azonban füstbe ment, mivel Erzsébet ehelyett a kolostort választotta. A svájci tös domonkos kolostorba kérte felvételét, és többé soha nem látta édes hazáját, sem rokonságát. Csupán egy alkalommal kereste fel egy magyar küldöttség, és arra kérte, hogy térjen vissza velük Magyarországra. Nem volt könnyű a döntés, de Erzsébet nem tágított. Mint Jézus jegyese, arra kérte a küldötteket, hogy óvakodjanak minden pártoskodástól, de szívében győzött az égi szerelem, s ezért nem tért velük haza. Két példakép ragyogott előtte. Mindkettő rokona volt. Az egyik Szent Erzsébet, akinek a nevét kapta, és kolostorának is égi védőszentje volt. A másik Szent Margit, aki szintén domonkos apáca volt. Példájukból tanulta az alázatosságot és az álhatatosságot. Halála előtt négy évvel teljesen lebénult. Így imádkozott. Hálát adok neked, Uram és Istenem, hogy szent akaratod megfosztott testem és tagjaim használatától, úgy, mint te voltál a kereszten. Amikor szerzetes nővér társai vigasztalták, így szólt hozzájuk. Hagyjátok abba, lelkeim, hadd küldjek néhány gyöngyöt szálláskészítésre az örök hazába. Halálos ágyán, az égi haza küszöbén, földi hazája felé sóhajtott. Nővértársai ekkor sejtették meg, hogy a köztük élő magyar királyleány legnagyobb szenvedése a külső és belső megpróbáltatásokon túl a számkivetettség és a honvágy volt. 1336-ban vagy 1338-ban hunyt el, sírjánál sok csoda történt. Mivel a reformáció viharában vad emberek a sírját feldúlták, kolostorát elpusztították, ma csak sírjának fedőlapja látható a Zürichi Landesmúzeumban. Mária Terézia osztrák császárnő erekéi felkutatására 1770-ben tett kísérlete nem járt eredménnyel. Hisszük, hogy a sok magyar szenttel együtt ő is szüntelenül közben jár Istennél, édes hazánkért és minden magyarért. Apácatársnői Árpádházi Boldog Erzsébetről sok

szépet és jót jegyeztek föl. Ime ezekből néhány. Buzgósággal adta magát az áhítatos vezeklő imára. Szokása volt, hogy bármi jót tett, imádkozott vagy jót cselekedett, azon igyekezett, hogy senki se beszéljen róla. Bensőséges áhítattal viseltetett mi asszonyunk iránt. Nagy áhítattal ülte meg azt az ünnepet, amikor az angyal tudomására hozta a mi asszonyunknak, hogy Isten fiának anyja lesz. Ennek az ünnepnek tiszteletére 1000 Ave Máriát mondott. Ugyanúgy mi asszonyunk minden ünnepén elmondta az 1000 Ave Máriát. Az isteni gondviselés rendezte el életét, írták róla. Ismét a nővérek szavai. A sokféle gyötrelmes szenvedés közben egyetlen türelmetlen szó sem hagyta el ajkát. Elveszítette a hallását, olykor a látását is. Amikor látta, hogy az egyik nővér keservesen siratja szenvedése miatt, jóságosan így szólt hozzá: bátorság! Isten senkinek sem ad nagyobb szenvedést, mint amit el tud viselni. Kijelentette, hogy örömmel várja halálának pillanatát, és szép imában kérte: Uram Istenem, Teremtőm, Megváltóm és örök oltalmazóm, tekints ma rám végtelen irgalmasságodban, fogadj be az örök hazába. Ebben az összeszedettségben szállt el értékes lelke meggyötört testéből Istenhez. Árpádházi boldog Erzsébet, könyörög érettünk a magyarokért.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Bátorságos szűz. Árazd belénk a lelki erőt és az Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Taníts minket arra, hogy a világ dolgaival élő keresztény felelősségérzettel bánjunk Isten országa, az új ég és az új föld eljövetelének örvendező reményében. Szűzanya, vezess és támogass bennünket, hogy mint a te fiad egyházának igaz fiai és lányai éljünk, s az igazság és a szeretet emberi civilizációjának megszilárdulásához Isten terve szerint és az ő dicsőségére tudjunk hozzájárulni. Ámen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Május 9-ével kezdődik a Párhuzamos Univerzumok című kiállítás az Agria Parkban Egerben. Tánya Vaszirjeva és Ducsai Zoltán közös kiállítását láthatják egészen június 4-ig. A megnyitót május 9-én szombaton 17 órától tartják. A kiállítás rendhagyó módon a két művész, Tánya Vaszirjeva és Ducsai Zoltán, valamint a galéria vezető Teleki Klári nyitja meg. Közreműködik Darius és Turpi. Emlékhelyek napja lesz az Egri várban is május 9-én. Az Egri vár 2014 óta nemzeti emlékhelyként évről évre várja ezen a különleges napon is a látogatóit. Idén a Vármúzeum hagyományőrzők bemutatói, kurátori tárlatvezetések mellett a Valide Szultán a fürdőrom műemlék épületét is újra megnyitja a látogatók előtt. A törökkor különlegesen jó állapotban fennmaradt gőzfürdőjének megismerését mostantól egy interaktív kiállítás teszi igazi élményé. Köszöntőt mond Wagner Ákos, Eger polgármestere, valamint Novák Ném Lakár Zsófia, várigazgató. A megnyitót követően kurátori tárlatvezetést tart a Dobó István Vármúzeum régésze Rákóczi Gergely. A kiállítás megnyitó ingyenes. Ezen a napon további programokat is láthatnak az Egri várban, így például tárlatvezetést a Hősök termében, az Aknafigyelő folyosóban, az Egri vár története kiállításban, fegyverbemutatót az Egri vár vitézeivel, valamint a vár épített öröksége és hősei című sétán is részt vehetnek. Május 9-én és 10-én tartják a Kemény Ferenc sportcsarnokban Egerben a Cattus Invictus nemzetközi macska kiállítást. Két év után ismét egy kihagyhatatlan macska kiállítás érkezik Egerbe. A legutóbbi egri macska kiállítás több mint 3000 látogatót vonzott, most pedig újra visszatérnek egy különleges macskás hétvégével. Ismerjék meg közelebbről a macskák lenyűgöző világát, a hatalmas Maine Coontól és más erdei macskáktól, a játékos abeszin fajtán és a plüsszőrű brit macskákon át egészen a különleges rex fajtákig és az elegáns keleti típusú macskákig. Nemzetközi kiállítók és bírók vesznek részt a rendezvényen, látványos ringek és best in show döntőket láthatnak, számos különleges macskafajtával, családbarát programnak ígérkezik minden korosztálynak. Várnak tehát mindenkit május 9-én és 10-én a Kemény Ferenc sportcsarnokba, Egerbe, a nemzetközi macska kiállításra. Eger körkerékpáros túrát tartanak május 9-én 8 óra 30 perctől az Egri Fertelymesteri Testület szervezésében. Immár harmadik alkalommal szervezik meg Eger fertelymesterei ezt a városkerülő hagyományteremtő kerékpártúrát május 9-én szombaton, melyre mindenkit sok szeretettel várnak. A túra útvonala az Eger körön, az Egert körülölelő szőlődombok között halad, gyönyörű kilátást biztosítva a városra és a környékbeli dombokra, hegyekre. A túra hossza 27 kilométer. A gyülekező 8 óra 30 perckor lesz az Érsekkert szökők útjánál. Az útvonalon murvás, aszfalt és földutak váltják egymást. A túra időtartama körülbelül 3-4 óra. A szervezők nem titkolt célja, hogy egy bárki által családosan vagy önállóan is bejárható állandó kerékpáros túraútvonal jöjjön létre, ami kikapcsolódási és sportolási lehetőséget nyújt a városban élőknek és az ide látogató turistáknak. Találkozzanak tehát az Egri Érsekkertben a Szökők útnál május 9-én 8 óra 30 perces kezdettel az Egerkör kerékpáros túrára. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Nem adottságnak, hanem eredménynek nevezte a pénzügyi stabilitást a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a portfólió konferenciáján úgy fogalmazott, a nehezen kiszámítható időkben a stabilitás elkötelezett munkával elérhető eredmény. Pósai Mihály Széchenyi díjas geológust választotta a Magyar Tudományos Akadémia új elnökévé a tisztújító közgyűlés a leköszönő Frany Tamás helyére. Az új elnök kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről a leendő kormány képviselőivel, valamint a Hurrenhez és az LTS tartozó kutatóintézetekkel. Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett az NKA támogatások ügyében a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő Főigazgató helyettese, írta meg a Telex portál. Szánta Iréna beadványban úgy fogalmazott, a 17 milliárd forint támogatást az összeg nagysága ellenére a megfelelő szakterületi egyeztetések kihagyásával a főigazgató személyes utasítására fizették ki. Az úgynevezett vagyonmenekítés ügy része a Balási Gyula rendezvényszervező cégcsoportjával összefüggő ügyletek vizsgálata is, amelyről hétfőn maga a cégvezető számolt be a sajtóban, közölt a rendőrség. A vizsgálat során pénzösszegeket foglaltak le és számlákat zároltak Balási Gyula cégénél. A készenléti rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda és a Nemzeti Adó és Vámhivatal jelzés alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen. Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a Ringier felvásárlása ügyében. A hivatal szerint erre azért van szükség, mert a hatósághoz eljutott adatok között ellentmondások és bizonytalanságok vannak, ezek alapján pedig tisztázni kell, milyen hatással lehet a tranzakció a piaci versenyre. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz, hogy új kötelezettségvállalásokat tett a Fidesz-KDNP kormány. Gulyás Gergely azután beszélt erről, hogy a leendő kormányfő szerint a távozó kabinet nem csak a még ki nem fizetett pénzeket költeni el, hanem minél nagyobb összegű új kötelezettségeket is vállalt. A leköszönő kormányfő szerint a Fidesz ellenzéki szerepből nem képes megújítani a teljes magyar jobboldalt, ehhez kisebb-nagyobb klubok, körök szükségesek. Orbán Viktor erről szóló üzenetét a digitális polgári körök csoportjaiban osztották meg a Facebookon. A Fidesz elnöke úgy véli, a DPK-knak kulcs szerepük van a nemzeti oldal újjászervezésében. Megkezdődhet 2031-ben a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújításának tervezése. A leköszönő építési és közlekedési minisztérium közölte, a közbeszerzési pályázaton győztes kontúrcsoport Kft.-nek 2029. decemberéig kell a végleges terveket elkészítenie. Erre 8 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre. Rendszer szintű változás sürget a vasúti árufuvarozásban az összehangolatlan felújítások miatt a Magyarországi Logisztikai Szolgáltatóközpontok Szövetsége. A szervezet adatai alapján a konténerforgalom nagy része terelődött át vasútról közútra. A szerb energiaügyi miniszter szerint május 16-a körül megszülethet a megállapodás a MOL-lal a NIS megvásárlásáról. A tárcavezető úgy fogalmazott, jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a magyar olajipari vállalat között. Az amerikai pénzügyminisztérium engedélye szerint a teljes folyamatnak május 22-ig le kell zárulnia. Olaszország a mi otthonunk is, jó dolog, hogy visszatértünk Európába, jelentette ki Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök a Sestri Levantei Nemzetközi Filmfesztiválon. Magyar Péter a Riviera Filmfesztiválon szólalt fel, ahol részt vett a Tavaszi Szél az ébredés bemutatóján, a film alkotóival, Topolánszki Tamás Iván rendezővel és Sümegi Klaudia producerrel együtt. A filmet most először mutatták be az olasz közönségnek. Telefonon beszélt egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter, közölt az orosz külügyminisztérium. A Moszkvában kiadott szűkszavú tájékoztatás szerint egyeztették óráikat a nemzetközi ügyek és az orosz-amerikai kapcsolatok jelenlegi helyzetének kérdésében, valamint megvitatták a kétoldalú kapcsolatok ütemtervét. A tárca az eszmecserét konstruktívnak és gyakorlati jellegűnek minősítette. Bulgáriában Rumen Radevet, az április 19-i választásokon győztes progresszív Bulgária párt vezetőjét bízta meg kormányalakítással az államfő. A tömörülés 131 képviselői mandátumhoz jutott a 240 fős parlamentben. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel, a csúcshőmérséklet 25-27 fok körül alakul. Tegnap idén először elértük a 30 fokot, a Hungaromet hivatalos mérése kora délután 30,2 fokot mutatott Derekegyházán. Ezzel elmondhatjuk, hogy ez volt az év első hőségnapja, olvasható az Időkép cikkében. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe: Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
8: Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból: töretlen a hitben. Balog Margit történész Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
9: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk: Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
8: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
8: Napköszöntő. Reggeli magazin.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak 2026. május 6-án szerdán. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Kvasztinger Jenő ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, az igazgató főszerkesztő Bercesi András, valamint a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban Kovács Krisztiánnal, az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó főszervezőjével, az Egri Főegyházmegye ifjúságpasztorációs munkatársával beszélgetünk. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában folytatjuk a beszélgetést Nagy Lucsai Orbán egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral. Most ajánlónkat hallják.
11: Tehát kezdjük itt azért még a Borzsával, hogy hivatalosan a pápától ő megkapta a kinevezést, csak hát ugye ezt Magyarországon senki nem fogadta el. Elsősorban nem fogadta el a magyar uralkodói réteg, és Mátyás király sem fogadta el, tehát ilyen szempontból sosem jött Magyarországra, és hát végül is hajlandó volt VI. Sándor lemondani az egri püspökségről, de kimondottan így, ennek még később lesz jelentősége, hogy Nagy Lucsai Orbán javára.
10: 9 óra után kilátó című regionális műsorunkban először azt tudhatják meg, hogy vajon hány nyelvre fordították le Gárdonyi Géza halhatatlan művét, az egri csillagokat, majd a Földrajzi Múzeum egyik időszaki kiállítására látogatunk el. Kisújszálláson 9 órakor Napról Napra című regionális műsorunk kezdődik, melyben ezúttal Pap Gáborné francia női Szabóval beszélget szakmája szeretetéről, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Most egy rövid részlet következik a riportból.
12: Úgy fogalmazott a beszélgetésre készülve, hogy nekem hobbim a szakmám.
13: Igen, valóban nem esik nehezemre bemenni, és újra leülni a géphez, és vagy újra a Szabó ollómat a kezembe venni, a centivel dolgozni, hiszen az a nagy kihívás, mert az igazi kelmék elkészítése az bizony a szabás technikán múlik. Eleve ott kezdődik az egész, hogy mikor eldöntjük a fazont, akkor a helyes anyagkiválasztáson múlik a dolog. Utána ugye már a szabáson, a szabás után már a varrás az mindig a helyére kerül, mert vannak a jeleink, a kis csippantásaink, a kis keresztjeleink, és akkor azokat már rakjuk összefelé. És egyre jobban formálódik a kezünk alatt a kelme, egyre jobban kiteljesedik a fazon a kezünk között.
10: 10 órakor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben Tótni Mózer Anna Mária, a Budapesti Rotunda Ének Együttes vezetője és a kórus tagjai mutatják be közösségüket. Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk, melyben többek között a bodza felhasználását ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süye Károlynét hallják.
14: Többször is gyűjthetünk a bodzából, most, amikor virágzik, a virágját gyűjtsük be, ezt megszáríthatjuk tejának. Én azt javaslom, hogy szűrőtálon mossuk át, mert azért könnyen vannak benne bogarak. Hagyjuk megszáradni, és utána tegyük olyan helyre, nem tűző napra, hanem száraz helyre, ahol megszárad a bodza.
10: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Sík Sándor Pittypank című versét Tóth Levente mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival a Mennynek királyni asszonya imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően Mindszenti Józsefről emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunk kezdődik, melyben Kányádi Sándor költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.

0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és ma reggeli műsorom vendégét, Kovács Krisztiánt, az Egri Főegyház megye ifjúságpasztorációs munkatársát, az Egerszalók ifjúsági találkozó főszervezőjét. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit.
1: Témánk tehát akkor adott az ifjúsági találkozó. Én azt gondolom, hogy egy kicsit érdemes visszatekinteni időnként a kezdetekre. Mikor kezdődött és milyen célból az Egerszalók ifjúsági találkozó?
2: Ennek megvan a pontos dátuma, 1982 volt az az év, amikor először összegyűltek Egerszalókon a fiatalok, igazából két atya vezetésével. Az egyik Domán Ferenc atya volt, az akkori szalóki plébános, aki úgy gondolta, hogy Nagymaros mintájára meg lehetne próbálni Szalókon is egy kis ifjúsági találkozót, igazából néhány fiatallal elkezdeni, és megkereste Kerényi Lajos atyát, piarista szerzetest, hogy legyen a segítségére, meghívta őt Szalókra, és akkor ők ketten voltak azok, akik így az egész találkozót így megálmodták, először csak kis körben, néhány fiatal résztvételével, ami azóta igazából több száz fősre, vagy volt olyan időszak, amikor több ezer fős létszámra feldúzott, úgyhogy egy nagyon komoly találkozóról van szó. Úgy szoktuk mondani, hogy jelenleg az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat a legnagyobb létszámú és legnagyobb múltú többnapos ifjúsági találkozó Magyarországon.
1: Akkor már a kezdetektől, ha jól értem, nagyon csalogató volt, hívogató volt a fiataloknak. Mi lehetett az oka annak, hogy a fiatalokat ez ennyire megragadta?
2: Hát igazából akkor is volt vágy a fiatalokban, hogy összegyűjjenek, viszont azt tudjuk arról a korszakról, hogy meglehetősen tiltották ezt. Tehát egyrészt a gyülekezést is, másrésztről a vallás is olyan volt, hogy rejtve, eldugva, titkosan, tehát hogy ez mind-mind benne volt a dologban, és talán egy kicsit úgy voltak az akkori fiatalok, hogy ez most egy kis lázadás is lehetett a részükről. Természetesen megvolt a vágy, hogy összegyűjjenek, tanuljanak az atyáktól, lelkileg fejlődjenek, közösséget alkossanak, de talán egy kicsit ilyen is benne volt. Sőt, ebben biztos vagyok, tehát ezt Kerényi Lajos atya elmondásából tudjuk, hogy voltak benne azért egy kis ilyen kis fiatalos, lázungós jelek is.
1: De meg hogy vágyták akkor a fiatalok azt, hogy ők ennek a vallásnak részei legyenek, tulajdonképpen gyakorolják magát a vallást.
2: Így van, valamint, hogy akár ez a mai korra is érthető lehet, hogy hasonló gondolkodású fiatalokkal együtt legyenek, hasznosan töltsék az időt, tehát, hogy megtalálják azt a közeget, ahol jól érzik magukat, őszintén megvallhatják a hitüket, és tényleg egy olyan közösség, ahol ezt nem rejtve kellett megtenni, hanem tényleg őszintén nyíltan, és olyan atyák voltak közöttük, akik támogatták, segítették őket, nevelték ezeket a fiatalokat.
1: A helyszín az bevált? Tehát maga a hely az elég befogadó ahhoz, hogy akár ugye több ezer főt is ott tudjon tartani?
2: Hát meglehetősen szűkös a helyszín, de bevált egyébként. Tehát amióta elkezdődött a szalóki találkozóknak a története, a helyszín az fix, ez mindig a templom melletti kis zöld terület, templomkert igazából. Sokáig a Mária oltárnál lévő kis betonszínpadot használták, azóta pedig épített komoly színpad van. Tehát ez bevált. Mindig próbálkozunk egy kicsit az infrastruktúrán fejleszteni, hogy a résztvevők igényeinek minél többet tudjunk adni igazából, tehát fejleszteni akár a vizes blokkot, az étkezési lehetőséget, meg sok egyebet, hogy komfortosabb, kényelmesebb legyen a számukra. Eleinte a találkozó az lényegében 100%-ban sátortábor jellegű volt. Most is nagyon sokan táboroznak még nálunk, viszont a többség az már vagy Egerszalókon, magánszállásokon száll meg, vagy Egerben száll meg. Sokan jönnek természetesen a környékbeliek otthonról is, de még mindig nagyon sokan vannak azok, akik a sátrazást választják, és én azt tudom mondani igazából, hogy egyszer érdemes mindenképpen kipróbálni, mert úgy az igazi Szalók.
1: Ha már a sátorozásról van szó, az vajon mennyire volt egyébként a fiataloknak hívogató, hogy egy ilyen tábor jellegű vallásos rendezvényen vegyenek részt. Tehát, hogy a kettő egyébként az valahogy különlegessé tette ezt a
2: mindenképpen, találkozót? Mindenképpen. Meg még az egy kicsit más világ volt, tehát más voltak a fiataloknak az igényei. Viszont még most is nagyon különleges, én úgy gondolom. Tehát ez az egyveleg ez a kombó így ilyen módon szerintem igazán hívogató volt, de szerintem még ma is.
1: Nagyon hosszú idő telt el azért 82 óta, és nagyon sokat változott a világ. Ezt hogyan látjátok ott az Egerszalók ifjúsági találkozón, akár az érkezők tekintetében, hogy a látogatók száma hogyan alakul, és hogy egyébként milyen változásokat kellett nektek konkrétan bevezetni ahhoz, hogy mondjuk fejlődjön a találkozó?
2: Ez igazán jó kérdés. Tehát a néhány tíz fiatalból a 90-es évekre eljutottunk odáig, hogy több mint 2000 fiatal volt Egerszalókon, vagy 2500 fiatal volt a találkozón. Ez igazából elkezdett egy kicsit lecsökkenni így a 2000-es években. A Covid hozott egy törést, tehát ott volt egy időszak, amikor el is maradt a találkozó, illetve tartottunk egy úgynevezett virtuális szalókot, amikor jelenlét ott a helyszínen nem volt, viszont online formában megtartottuk a találkozót. Utána volt szükséges újraépíteni, majd hogy nem nulláról szalókot, de úgy gondolom, hogy ez sikerült, tehát hogy a mostani létszám is az 1000-1100 fő körül mozog. Illetve ami még érdekes dolog, hogy az életkor tekintetében sokat változott a szalóki találkozónak az összetétele. Ez valójában egy ifjúsági találkozó. Ez így indult korábban, meghatározott körrel, tehát 15 és 30 év közötti fiatalokat vártak. Igazából most is őket szólítjuk meg a programjainkban, illetve olyan előadókat hívunk, aki ezeket a fiatalokat eléri, illetve meg tudja őket szólítani. Viszont azt észre kellett vennünk, hogy nagyon sok régi szalókos már visszatért családos emberként, gyermekeivel például, tehát egyrésztről az életkor az növekedett, tehát hogy a régi ősszalókosok visszatértek, illetve egyre több kisgyermek is velünk van, mivel elhozzák magukkal, aminek egyébként nagyon örülünk, mert az utánpótlás az ilyen módon adott, viszont figyelnünk kellett arra, hogy tudjunk azért az idősebb korosztályra is programot biztosítani, vagy olyan előadókat szólítsunk meg, akik hozzájuk is tudnak szólni igazából, valamint a kisgyermekekkel is foglalkozunk már, tehát, hogy van egy gyerekszalókunk, egy ilyen gyereksarok, ahol minden nap van egy kis foglalkozás, kézműveskedés, imádságok, zene, tánc, tanulás, és ezt olyan idősávba próbáljuk elhelyezni, hogy a szülők részt tudjanak venni mondjuk az előadásukon, vagy kis csoportos beszélgetéseken, és ilyenkor a gyermekekre pedig szakképzett pedagógusok tudnak vigyázni, meg foglalkozni velük, tehát jó kezekben vannak, illetve mindig egy atya is csatlakozik, tehát hogy a lelki tartalom is az kellő módon meglegyen a gyerekek számára.
1: Az infrastruktúrában ez adott plusz feladatot, hogy már családok is jönnek?
2: Igazából külön nem készültünk rá, tehát egy plusz sátor van felállítva a gyermekeknek, ami kifejezetten gyereksátor, és akkor nekik van berendezve, lehet színezni, rajzolni, gyurmázni, illetve néhány eszközt kellett beszereznünk értelemszerűen, de van egy nagyon szép templom szalókon, amit tudunk használni ebben az esetben, és akkor oda bevisszük a gyermekeket, hogy szokják a légkört, a templomot, bármilyen kérdés van ott, az atya egyből tud válaszolni, a közös zenélések, vagy tánctanulás, vagy rövid kis szentségimádás volt az elmúlt évben, azt is ott helyben meg tudjuk oldani, tehát olyan extra készülés nem volt, azt kellett megtalálni azokat a pedagógusokat, akik vallásos, hiteles katolikusok, tehát hogy jó hatással vannak a fiatalokra, és képzett pedagógusok is egyben.

0: Azért ez önmagában nagyon sok feladatot feltételez. Hányan dolgoztok azon, hogy mindig ilyen minőségben tudjon létrejönni az Egerszalók ifjúsági találkozó?
1: Hát ott a helyszínen meglehetősen sokan vagyunk, viszont a évközben, ezzel kezdeném igazából, évközben ketten vagyunk, tehát a Vizi János atya, mint az Egyházmegyének az ifjúsági referense, illetve én magam, mint ifjúságpasztorációs munkatárs vagyunk azok, akik az évközben dolgozunk ezen, tehát hogy meglegyen minden eszköz, technikai dolog, étkezés, színpad, hasonlók, tehát hogy ez minden szerződés rendben legyen, költségvetési terv, minden egyéb. Emellett természetesen van nagyon sok segítségünk, akik a média felületben, egy-egy kérdésben, hogyha úgy adódik, aki már rutinosabb, vagy régebbi szalókosnak számít, akkor segítségünkre van. Ugyanez érvényes a szalók utáni időszakra is, amikor beszámolót készítünk róla. Természetesen megbeszéljük a segítőinkkel, de mi vagyunk azok ketten, akik így a nagy részét visszük. Ott a helyszínen már dolgozik egy szorosabb szervezői tím, akik igazából már egy összenézésből tudják, hogy mi a feladat, tehát régóta együtt dolgozunk már ott szalókon, és mindenkinek megvan a feladata, megvan egy kis csapat, aki a regisztrációs sátorban az információkért felel, van, aki a technikai dolgokért besegít az étkezésbe, tehát, hogy igazából, hogyha már elkészült szalóknak a programra, minden megvan, hát lényegében szalók az már magát önműködő, magától lemegy a találkozó, illetve nagyon sok önkéntesünk van, ezek fiatalok, akik valóban a saját szabad idejüket feláldozzák arra, hogy eljöjjenek szalókra és segítsenek. Nem csak nekünk, hanem inkább a résztvevők számára, hogy a számukra ez minél komfortosabb, kényelmesebb legyen, oda tudjanak figyelni az előadásokra, elmélyültek legyenek egy szentmisén, egy szentségimádáson. Önkéntes feladatként tudom említeni a tábornak az őrzését, tehát, hogy 24 órában folyamatos őrzés alatt van a tábor. Önkéntes alapon ezt is a fiatalok végzik, ők építik fel a tábort, takarítanak, felmosnak, padokat hoznak fel le, tehát, hogy...
0: Akkor ez egy összefogás eredménye tulajdonképpen.
1: Így van, annyiban tudjuk őket támogatni, hogy az önkéntes órában el tudjuk számolni nekik, hogyha tudunk benne segíteni, illetve díjmentes ajándék, ebédet, illetve vacsorát fel tudunk nekik kínálni a szolgálatukért cserébe, de egyébként egy nagyon jó kis program, nagyon jó kis csapat jött össze így az önkéntesek közül, a nagy része az fix ember, van természetesen, aki lemorzsolódik, kiöregszik, de mindig vannak új fiatalok, akik csatlakoznak hozzánk, úgyhogy ezúton is szeretném meghívni a fiatalokat, hogyha van kedvük, akkor várunk szívesen önkénteseket a jövőben is, sőt idén is.
0: Vannak új arcok egyébként, hogyha visszagondolsz akár a tavalyira, akiket még nem láttatok, akiket mondjuk más hívott meg, és akkor az volt az első találkozójuk?
1: Igen, mindenképpen igen. Egyrészt a résztvevők között is, másrészt az önkéntesek között is. Ez talán a legjobb része a dolognak, hogy meghirdetjük a találkozót, plakátot, Facebook eseményt létrehozunk, de a legnagyobb ereje az annak van, hogyha valaki meghívja a társát ennek a személyes megszólításnak, elhívja az iskolatársát, elhívja a barátját, hogy milyen jó helyen jártam, jövőre gyere te is nézd meg, tehát mindig akadnak új arcok, tehát hogy ennek mindenképpen örülünk.
0: Akkor lehet, hogy egyébként az is vonzóbbá teszi magát a találkozót, hogy ugye ingyenesen lehet látogatni.
1: Így van, tehát a Covid óta lett ez a gyakorlat, hogy maga a találkozó az ingyenes, így is szoktuk hirdetni, illetve még egy pozitívum talán, hogy a szalókos pólót, aki járt már nálunk, tudja, hogy miről van szó, azt is ajándékba adjuk lényegében az első 800 regisztrálónak, tehát hogyha szabad egy kis reklámot hozzátennem, akkor most is javaslom mindenki számára, hogy az előzetes regisztrációt azt tegye meg.
0: Meddig lehet?
1: Május 30-ig van lehetőség az online felületen regisztrálni, és azok számára, akik ezt megteszik, tudjuk biztosítani ezt az ajándékpólót.
0: Mi szerinted a legvonzóbb ebben a találkozóban a fiataloknak? Most említettél egy pár ilyen ajándékot, meg extrát, de hogy ugye itt a programok, az előadások között is rengeteg ismeretátadás van. Tehát, hogy ugye ezzel ők lelkileg töltődnek. Mit látsz, hogy nekik mi a kedvencük?
1: Hát többet is ki lehetne emelni. elsősorban a kis csoportos beszélgetések. Tehát, hogy nagyon fontosak az előadások, hogy neves előadókat, atyákat hívunk meg, akik tanítanak minket, viszont nagyon fontos a fiatalok számára, hogy ezt kis csoportban feldolgozzák, megbeszéljék egymás között, tapasztalatokat cserélnek az adott témában, és ez úgy tapasztaljuk, hogy ez nagyon fontos a számukra. Tehát, hogy talán 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt ebben egy kis változás a Szalók programjának szerkezetében, hogy plusz egy kis csoportos beszélgetést bele kellett tennünk a programra, mert olyan igény volt rá. Tehát, hogy minden nap van legalább egy, pénteki, szombati napon 2 kis csoportos beszélgetésünk is van, mivel több előadás van, műhelyfoglalkozások, vagy akár a Szentmisén elhangzottakat is, nagyon jó, hogyha ezeket fel tudják dolgozni, illetve ezekben a kis csoportokban születnek barátságok, újabb kapcsolatok, mert nagyon sokan vagyunk, viszont így egy kicsit könnyebben megismerik egymást a fiatalok. De ezen kívül nagyon sok programelemet ki tudnék emelni, tehát, hogy egyik főpontja talán Szalóknak a csendes fakultatív szentségimádás, amikor sokan nem elmennek pihenni, hanem 10 órakor még bent ülnek a templomban, tehát nagyon értékes időről van szó, de akár még egy közvetlenebb, egy lazább stílusú táncház is, ami évek óta élőzenével, tánctanárral működik, és hatalmas bulit szoktunk csinálni. Tehát, hogy sok mindent fel lehetne sorolni, de talán ezek az elemek azok, amik a legfontosabbak.
0: Igen, azért is kérdeztem, hogy ugye érkeznek-e visszajelzések, hiszen évről évre biztos vagyok benne, hogy adnak egy ilyen változtatásra valami indítást, hogy mondjuk ez lehet, hogy jövőre akkor másképp fogjuk csinálni, és ugye nyilván ez most a kis csoportos beszélgetés is ilyen volt. Volt még valami ezen kívül?
1: Hát igazából ez egy kis szakmai titok, de minden szalóki találkozó után megkérjük a résztvevőket, hogy úgymond értékeljék a találkozót, tehát egy kis dokumentumot elkészítünk, ahol az egyes napokat felsoroljuk, hogy ki mikor volt jelen, tudjuk, hogy hova kapcsolhatjuk ezt a visszajelzést, teljesen névtelenül történik, és akkor az egyes programpontokat, vagy előadókat, zenekarokat felsoroljuk, és 1-10 skálán tudják őket osztályozni, illetve a végén van egy kis írásos rész, ahol tudnak nekünk személyes visszajelzést adni, illetve megkérjük őket, hogy mit gondolnak ők, hogy a következő szalókokon kiket látnának szívesen, előadót, zenekart, hasonlót, és akkor mi ezt utána kielemezzük, kiértékeljük, és igyekszünk mindig tanulni belőle, fejlődni, és akkor minden évben egy kicsit beépíteni a következő találkozónak a programjába, a szervezésébe, vagy hogyha infrastruktúrális kérdés van, akkor annak megfelelni. Természetesen nem tudunk minden igényt kielégíteni, de igyekszünk.
0: A legtöbben maradnak az első naptól az utolsó napig, vagy itt van egy ilyen változás, vagy vannak főbb napok egyébként ebben?
1: Inkább a kisebbség az, aki végig ott tud maradni. Igazából 4 napról van szó, csütörtöktől vasárnapig. Sokan már dolgoznak, vagy egyéb elfoglaltságuk van, és akkor nem tudják megoldani. Többnyire az van, hogy valaki eljön akár egy-egy napra, 1-2 napra. A hétvége az mindig erősebb természetesen. A péntek szombatunk az a 2 teljes nap, tehát ott azért jóval több programot tudunk kínálni, mivel csütörtökön délután kezdünk, és vasárnap is már a déli szentmisével befejeződik a találkozó, tehát tényleg valóban ez a 2 nap, ami a legerősebb, ezek közül is a szombat, ami kiemelkedő.
0: Mi határozza meg az évek tematikáját, a mottókat, mikor is szervezitek, vagy mi az, ami elindít titeket ezen az úton?
1: Minden évben változik, sokat gondolkodunk rajta, sokat agyalunk rajta, hogy mi lehetne a következő évnek a témája, tehát igazából amint befejeződik egy szalók, már körülbelül elkezdünk dolgozni a következő évin. Az adott év, jelenleg ez a 2026, ez viszonylag könnyen jött, mivel most ünnepeljük a Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját, tehát így jött a döntés, hogy bekapcsolódunk mi is ebbe az ünneplésbe, és ferences szalókot tartunk idén. Dicsérjétek az Urat és áldjátok mottóval, tehát minden esetben a mottunk az kapcsolódik a témához is. A tavalyi évben a remény zarándokai mottóval mentünk, kapcsolódtunk a Szent Évhez. Előtte korábban volt ifjúsági világtalálkozó Lisszabonban, akkor igyekeztünk ahhoz kapcsolódni. Volt korábban Máriás szalókunk, mint hogy Eger szalók is egy Mária kegyhely, utána úgy gondoltuk, hogy Máriáról már sokat beszéltünk, viszont Szent Józsefről keveset, mint az ő jegyeséről, akkor tartsunk egy Szent Józsefes Eger szalókot, és az is nagyon bejött igazából. Tehát, hogy mindig kutakodunk, hogy hova lehet kapcsolódni, milyen pontok vannak, és akkor ez alapján.
0: Idén lesz-e valami változás?

0: Említsünk meg akkor az idei programok közül néhányat, vagy amit már tudtok, vagy ami már biztos, ami esetleg csalogató még a fiataloknak.
1: Hát igazából akkor, ha szabad, egy rossz hírrel is kezdeni, hogy Kerényi Lajos atya idén sem lesz már itt velünk, az egészségi állapot a életkorából kifolyólag már nem engedi meg idén sem, hogy személyesen velünk tartson, de egyébként ettől függetlenül imádkozik értünk, nemrég volt szerencsém néhány szót váltani vele, egyébként ugyanazt kéri a részünkről is, hogy imádkozzunk ő érte, de a programhoz néhány dolgot akkor így elárulok. Ternyák Csaba érsek úr az elmúlt évekhez hasonlóan fog szentmisét bemutatni, mivel hogy ferences szalók lévén mindenképpen kerestünk meg ferenceseket, tehát velünk lesz a Lengyel Donát testvér, aki a pénteki napon, a Szent Ferenc kis testvérei Miskolc Vasgyári plébániáról bekapcsolódnak, vagy az elmúlt évekhez hasonlóan, tehát ők már nem újdonság a Szent Ferenc kis nővérei, de igyekszünk nekik is egy kicsit több teret adni így a ferences év kapcsán. A szalók bent évek óta megszokott módon velünk lesz. Lesz egy-két új zenekar, aki is megmutathatja magát, a Talutakum énekegyüttes, Mincent Karizma Miskolcról velünk tartanak, vagy Zalaegerszegről a Rád találtam együttes, akik

0: dicsőítéssel egybekötött tanúságtételt fognak elhozni a számunkra, amellett, hogy majd a Szentmisén is teljesítenek szolgálatot. Ez lesz igazából a váza, vagy említhetném Tóth Péter szalézi diakónust Kazincbarcikáról, aki szintén egy kis előadást tanúságtétellel fog érkezni hozzánk, vagy az egri szalézi oratórium fiataljai fognak ismételten színdarabot bemutatni nekünk.
1: Hogyan történik a meghívás? Megkeresitek a leendő vendégeket, akik előadnak, vagy akár programot szerveznek, készítenek nálatok, vagy ők keresnek meg, hogy szeretnének ennek részei lenni?
0: Mind a kettő. Tehát a fő előadóink, vagy az atyákat, azokat mi szoktuk megkeresni, mi vesszük fel velük a kapcsolatot, viszont mondjuk a zenekarok, vagy egyesületek, csoportok, akik szeretnének mondjuk fakultációt, műhelyfoglalkozást tartani, akkor ők megkeresnek minket, és megnézzük, hogy hol van az a közös pont, ahogy tudunk együtt dolgozni.
1: Említetted korábban, hogy ugye a nagymarosi adta az alapját, vagy az ötletét ennek a találkozónak. Hogyan kapcsolódtok ti egyébként, hogy van élő kapcsolata a két találkozó szervezői között, vagy figyelitek egymás munkáját?
0: Hát igazából úgy lopva szoktam figyelni, de egyébként nincs, tehát maga a Nagymaros az teljesen külön van tőlünk. Egy darabig Egerszalóknak is volt kapcsolódása, hogy mondjuk voltak Budapestről szervezők, meg önkéntesek, de ez már jó ideje csak az egri főegyház megyének a saját szervezése. Ennek ellenére mondjuk továbbra is tartjuk magunkat ahhoz, hogy országos találkozónak tartjuk, ifjúsági találkozónak tartjuk Szalókot, vagy határon túlról is várunk érkezőket.
1: Tényleg? Honnan vártok egyébként? Vagy honnan szoktak jönni?
0: Felvidékről, Erdélyből rendszeresen, korábbi évekből voltak Kárpátaljáról is fiatalok, de előfordult már Délvidékről is. Tehát, hogy mondhatnám azt, hogy nemzetközi, de nem, mert egyébként mind magyarok voltak, de úgy egy kicsit ki vagyunk terjesztve egy a határokon túlra is.
1: Említetted, hogy sokan jönnek, még most is sokan jönnek a találkozóra. Mire számítatok idén? Most még a regisztráció ugye nincs meg, nem látjátok azokat a számokat, hogy hányan regisztráltak egyáltalán, de hogy idén számítatok-e csökkenésre, emelkedésre?
0: Hát ez jó kérdés, ez majd ott fog kiderülni a helyszínen. A statisztikából látjuk, hogy aki előzetesen regisztrál, annak nagyjából a duplája szokott a tényleges regisztrált létszám lenni. Bízunk ebben is, hogy az elmúlt évekhez hasonló tendenciát tudjuk folytatni, talán egy kicsit, hogyha többen jönnek, akkor elégedettek leszünk, de egyébként ez a létszám is, ez én úgy gondolom, hogy nagyon szép, de maga a helynek az infrastruktúrája olyan túl sokat már nem enged, tehát hogy területig még van helyünk, de a kiszolgáló objektumok, vagy a vizes blokknak a kapacitása az véges igazából, ez még az a létszám, ami kényelmes, illetve a szervező meg önkéntes csapat számára is még kényelmes.
1: Voltak olyan évek, hogy megfordult a fejében a szervezőknek, hogy akár máshova áttenni, mármint, hogy akár Egerszalókon máshova, vagy ténylegesen egy másik településre, akár a helyhiány miatt, akár bármi más miatt?
0: Nem.
1: Nem.
0: Nem. Röviden nem. Igazából bevált, nem is tudnám, hogy mondjam röviden, nem volt semmi ilyesmi gondolat, hogyha elvinnék más helyre, az már nem Szalók lenne. Tehát, hogy néha szokott időpontban módosulás lenni, hogy tavaly is volt Rómában ifjúsági világtalálkozó, és az volt egy kis ütközésünk Szalókkal, tehát egy héttel korábban tartottunk, tehát ilyesmi lehet, de szeretnénk még 40-50 évet továbbra is így végigcsinálni.
1: És ezen a néven, hogy ifjúsági találkozó, vagy gondolkodtok esetleg azon, hogy családi találkozó?
0: Hát igazából már kicsit eltolódott a találkozó, de én úgy gondolom, hogy ez maradjon változatlanul, továbbra is a fiatalok, az ifjúsága, mi célunk, hogy őket megszólítsuk. Természetesen, hogyha valaki már régebb óta Szalókos, és elhozza a gyermekeit, mindenkit ugyanúgy szívesen látunk. Azt tudni kell, hogy a célközönség ez a 15-30 éves korosztály, amiről már korábban beszéltünk, és igazából az előadókat is, meg a programokat is rájuk szabjuk. Természetesen próbálunk már korosztályba felfelé, meg lefelé egy kicsit kitekinteni, hogy másnak is komfortos legyen, de azt tudni kell, hogy valóban ezt a korosztályt szólítjuk meg. Aki ennek ellenére is jól érzi magát nálunk, nagyon szívesen látjuk a jövőben is. De maradunk az ifjúsági találkozónál.
1: És mint ifjúságpasztorációs munkatárs, mit látsz, hogy mennyire könnyű megszólítani a mai fiatalokat? Gondolok itt a 10 és a 20 évesekre.
0: Egyáltalán nem könnyű. Sőt, egyre nehezebb igazából. Nagyon sok lehetőség van. Tehát korábban volt egy nagymarosi ifjúsági találkozó, illetve egy egerszalóki. Ők úgy lefették az országot. Viszont most már minden egyházközség jóformán készül hittanos táborral. Nagyon sok helyen vannak kisebb-nagyobb ifjúsági találkozók, lelkinapok, amivel hát úgymond versenyünk kell nekünk is Szalókon, illetve nagyon sok világi program, tehát sok fiatal számára egy egyszerű hurkafesztivál is vonzóbb tud lenni, annak ellenére, hogy úgy gondolom, hogy mi komolyabb tartalommal bírunk, főleg, hogyha tényleg ezt a katolikus vonalat nézünk. Nehéz elérni a fiatalokat, nehéz megszólítani a fiatalokat, sőt úgy, hogy sokan nagyon messze vannak tőlünk, tehát mi itt vagyunk Egerbe, egy Jászság, vagy egy Bodrog közi régió tőlünk már nagyon messze van. Ilyenkor értékelődik fel a szerep, amit korábban is beszéltünk, a személyes megszólításnak, akár kortárs értelemben, tehát az a legerősebb, én úgy gondolom, de nagy segítségünkre vannak a papok, akik elhozzák a fiatalokat, nagy segítségünkre vannak a hitoktatók is, akik hoznak magukkal a fiatalokat, és biztatom is őket, hogy tegyék meg ezt a jövőben is, mivel nagy szükség van rá.
1: Ezeknek a fiataloknak egyébként akkor feltételezhetően a család életében is jelen van a vallás. Mert hogyha a család mondjuk együtt is mozog erre a találkozóra, akkor már eleve feltételezhető, hogy nekik otthon megvan ez a vallási vonal. De hogy a mai fiatalok családban mit látsz, hogy mennyire van jelen a családban a vallás?
0: Hát akikkel én találkozok itt Szalókon, vagy egy ilyen ifjúsági programokon, a többség az már úgy jön hozzánk, hogy van valami úgymond előképzettsége a vallás terén, viszont találkoztunk olyan fiatallal, és aki csak nyitott volt rá, tehát még meg sem volt keresztelve. Eljött velünk egy ilyen, nem Egerszalókról van szó, egy másik ifjúsági találkozóra, és amikor hazafelé tartottunk, akkor ő már jelezte, hogy ő megkeresi majd a plébánosát, és igen, ő szeretne megkeresztelkedni, úgyhogy ő korábban nem volt. Tehát, hogy nem zárkózunk el senkitől, sőt, semmilyen felekezettől, tehát ilyen szinten is nyitottak vagyunk, tehát hogyha mások jönnek hozzánk, őket is szívesen várjuk, és én úgy gondolom, hogy komoly megtérések is történnek itt. Ezt tudjuk példákkal bizonyítani, tudjuk tapasztalatokból, tehát tényleg voltak olyan fiatalok, akár önkéntesek is, akik templomot eddig kívülről láttak csak, eljöttek Egerszalókra körülbelül 5-6 évvel ezelőtt, és azóta ott vannak minden évben. Én azt szoktam mondani, hogyha csak egy ember ér, akkor már megérte. De tudjuk, hogy jóval többen vannak.
1: Akkor nyilván ez is motivál téged a feladatodban, de mi az, ami a legnagyobb löketet adja neked a szervezésben?
0: Hát igazából én még most is egy kicsit úgy gondolok rá, mint egy önkéntes feladatra, mivel én úgy kezdtem az egerszalóki karrieremet, hogy egyszer voltam igazából résztvevő, a Kósede atya volt az, aki diósgyőri fiatalokat minket összetedett és elvitt Egerszalókra, és akkor én láttam, hogy milyen jó ez a sárga sapkások, önkéntesek ott vannak, segítenek, én is ezt szeretnék lenni, és igazából az a vágy volt bennem, hogyha jól teszem a dolgomat, és tudok segíteni bármilyen előkészületi munkában, vagy ott a találkozó alatt, hogy a résztvevők számára komfortosabb legyen, minél kényelmesebb legyen a találkozón való részvétel, valóban csak az előadásokra, valóban csak Istenre, Jézusra tudjon figyelni, és igazából most is az van bennem, hogy ez legyen előtérbe. Tehát itt nem én vagyok a fontos, nem mi vagyunk szervezők a fontosak, hanem akik eljönnek hozzánk.
1: Ha már a gyakorlati részét nézzük, és hát említsük meg, hogy ugye akkor július 16-ától 19-ig lesz idén majd a találkozó, de néhány gyakorlati tanácsot, ha adnál esetleg a fiataloknak, akik mondjuk sátorral érkeznek, hogy nekik mi az, ami ne maradjon otthon?
0: Mondjuk a szúnyogriasztó. De ellenlámpa, tisztálkodószerek, polifom hálózsák, esetleg eső esetére egy plusz ponyva az jól jöhet mindenféleképpen, de ez csak a technikai részek. Én azt szoktam mondani, hogy legyenek nyitottak. Ez talán az egyik legfontosabb, akármilyen közegből is érkeznek most ők, legyenek mindenféleképpen nyitottak, mert olyat fognak kapni szerintem Szalókon idén is, amivel még korábban nem találkoztak.
1: Krisztián, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzá.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

Elhangzott reggeli műsorunkban ez alkalommal Kovács Krisztiánnal, az Egerszalók ifjúsági találkozó főszervezőjével, az Egri Főegyházmegye ifjúságpasztorációs munkatársával beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ha valaki bírálni akar azért, mert az evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye, mondta 14. Leó újságíróknak, akik Donald Trump kijelentéseiről kérdezték. Az amerikai elnök úgy vélte, a pápa sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor, és neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A Szent Atya emlékeztetett, megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára, az egyház pedig évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben, ez vitathatatlan. Holnap a Vatikánba látogat Marco Rubio amerikai külügyminiszter, amivel kapcsolatban a pápa azt mondta, reméli, hogy jó párbeszédet tudnak folytatni, bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni. Már 10 tengerész halt meg az arab-öbölben rekedt kereskedelmi hajókon a hormuzi szoros lezárása óta, közölt az amerikai külügyminiszter. Az érintett hajók kalózkodás áldozatai, amelyeken fogytán az élelmiszer és a víz, miközben az öböl térségében rekedt járművek fedélzetén összesen csak nem 2300 tengerész tartózkodik 87 országból, mondta Marco Rubio. Telefonon beszélt egymással Szergej Lavrov és Marco Rubio amerikai külügyminiszter, közölte az orosz diplomáciai tárca. A Moszkvában kiadott szűkszavú tájékoztatás szerint egyeztették óráikat a nemzetközi ügyek és az orosz-amerikai kapcsolatok jelenlegi helyzetének kérdésében, valamint megvitatták a kétoldalú kapcsolatok ütemtervét. A tárca az eszmecserét konstruktívnak és gyakorlati jellegűnek minősítette. A szerb energiaügyi miniszter szerint május 16-a körül megszülethet a megállapodás a MOL-lal a NIS megvásárlásáról. A tárcavezető úgy fogalmazott, jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a magyar olajipari vállalat között. Az amerikai pénzügyminisztérium engedélye szerint a teljes folyamatnak május 22-ig le kell zárulnia. Nem adottságnak, hanem eredménynek nevezte a pénzügyi stabilitást a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a portfólió tegnapi konferenciáján úgy fogalmazott, a nehezen kiszámítható időkben a stabilitás elkötelezett munkával elérhető eredmény. Megkezdődhet 2031-ben a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújításának tervezése. A leköszönő építési és közlekedési minisztérium közölte, a közbeszerzési pályázaton győztes kontúrcsoport Kft.-nek 2029. decemberéig kell a végleges terveket elkészítenie, erre 8 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre. Már csak nem 1.700.000-en beadták személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc alatt be lehet adni a bevallást, ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett az NKA támogatások ügyében a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő Főigazgató helyettese, írta meg a Telex portál. Szánta Irén a beadványban úgy fogalmazott, a 17 milliárd forint támogatást az összeg nagysága ellenére a megfelelő szakterületi egyeztetések kihagyásával a főigazgató személyes utasítására fizették ki. Az úgynevezett vagyonmenekítés ügy része a Balási Gyula rendezvényszervező cégcsoportjával összefüggő ügyletek vizsgálata is, amelyről hétfőn maga a cégvezető számolt be a sajtóban, közölt a rendőrség. A vizsgálat során pénzösszegeket foglaltak le és számlákat zároltak Balási Gyula cégénél. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda és a Nemzeti Adó és Vámhivatal jelzés alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz, hogy új kötelezettségvállalásokat tett a Fidesz-KDNP kormány. Gulyás Gergely azután beszélt erről, hogy a leendő kormányfő szerint a távozó kabinet nem csak a még ki nem fizetett pénzeket költeni el, hanem minél nagyobb összegű új kötelezettségeket is vállalt. A leköszönő kormányfő szerint a Fidesz ellenzéki szerepből nem képes megújítani a teljes magyar jobboldalt, ehhez kisebb-nagyobb klubok, körök szükségesek. Orbán Viktor erről szóló üzenetét a digitális polgári körök csoportjaiban osztották meg a Facebookon. A Fidesz elnök úgy véli, a DPK-knak kulcs szerepük van a nemzeti oldal újjászervezésében. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség, közölte a szervezet az MT-vel. 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatás nyerhető el az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A szövetség iskolánként egy utazócsoport pályázatát fogadja be május 11-ig. Végül az időjárásról. Derült az ég fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, élénk széllel. A csúcshőmérséklet 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást.
7: Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
8: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, folytatjuk a mai adásban az egri püspökök történetét Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
9: Mindörökké, amen.
8: Hűséges hallgatóink talán emlékeznek arra, hogy egy pár szó jutott még az előző adásban Nagy Lucsei Orbán egri püspök, aki nagyon kacifántos körülmények között, de végül is megkapta az egri püspöki széket Rangóni Gábor után, hiszen az első esélyese a későbbi 6. Sándor pápa, Rodrigo Borgia lett volna, de végül is ő csak az esélyesek között volt, soha nem volt egri püspök, hanem Nagy Lucsei Orbán került az egri székbe. Milyen körülmények között, mi az, amilyen feladatokkal ő indította az egri éveit?
9: Tehát kezdjük itt azért még a Borgiával, hogy hivatalosan a pápától ő megkapta a kinevezést, csak hát ugye ezt Magyarországon senki nem fogadta el. Elsősorban nem fogadta el a magyar uralkodói réteg, és Mátyás király sem fogadta el, tehát ilyen szempontból sosem jött Magyarországra, és hát végül is hajlandó volt 6. Sándor lemondani az egri püspökségről, de kimondottan így, ennek még később lesz jelentősége, hogy Nagy Lucsei Orbán javára. És akkor így aztán a pápa is, miután már így minden elrendeződött, így végül is 1487-ben, április 27-én kiállította a bullát, amely által ő lehetett az egri püspök, és ő, ugye eddig is beszéltünk arról, hogy egy olyan személyisége volt, aki igyekezett gondosan ellátni azokat a tisztségeket, feladatokat, amelyet akár az egyház részéről, akár a király részéről kapott, tehát győri püspökként is gondos püspöke volt az egyházmegyének, és most pedig, mihelyt még meg sem érkezett tulajdonképpen a pápai megerősítés, ő már ellátogatott Egerbe, ahol Egerben nagy ünnepséggel fogadták, és az egyházmegye különböző részeiről ajándékokkal halmozták el. Följegyzik, hogy még a távoli Bártfa városa is küldött 2 hordó sört az ő megérkezésének az örömére. És természetesen azzal, hogy ő lett az egri püspök, megkapta ezzel együtt a Heves megye főispáni tisztségét is, hiszen ugye azt már előtte Bekeszlóer János megszerezte magának, és innentől kezdve úgy összenő a két feladat, és ennek következtében aztán ő, mint egri püspök, hát illetve már korábban, mint győri püspök, hát egyéb tisztségeket is kapott Mátyás királytól, mert hogy 1485-ben, amikor Bécs elesik, tehát Mátyás elfoglalja a várost, akkor úgy gondolja, hogy hadijogon, tehát ez a jure belli, a háborús jog alapján ő töltheti be a bécsi püspökséget is, és ide is kinevezte Nagy Lucsei Orbánt, amit végül is a pápa úgy ismert el, hogy püspöki adminisztrátorként Bécsnek a vezetője is lesz egyben. Na de maradjunk 1487-ben, amikor már megérkezik a pápai megerősítés, akkor az egyik első kérése volt az új egri püspöknek, amivel 8. Kincéhez fordult, hogy ő is kért egy olyan gyóntatót, vagy jelöljön ki számára egy olyan gyóntatót, amely mindenféle egyházi fenyítés és büntetés alól föl tudja őt oldani, sőt, hogy az általa kívánt papnál élete végén életének minden bűnét meggyónhassa és arra feloldozást kapjon.
8: Ugye... Bocsánat, ezt miért kellett kérni, mert amikor korábban erről beszéltünk, ugye egy olyan püspöknél volt erről szó, aki mondjuk ugye a harcmezőn, hát mint katonaember, hát ugye életeket ontott ki, tehát hogy nyilván ez egy főben járó.
9: Igen, de ő is ott volt Mátyás mellett.
8: Mátyás mellett ott volt.
9: Ott van, és részt vesz a hadjáratokban is. Tehát ez mindenképpen olyan dolog, amit ugye mint pap, főpap, neki nem lenne szabad tennie. És ezek miatt ugye különböző egyházi fenyítékek vannak kiszabva az ilyen esetekre, és pontosan ez mutatja az ő lelkiismeretességét, hogy egyrészt meg akar felelni mind a királyi elvárásoknak, mind pedig az egyházi elvárásoknak, de ugyanakkor nem akarja kockáztatni az üdvösségét. Tehát persze természetesen meg is kapja ezt, sőt azt is kéri, hogy egyes fogadalmai vagy esküi alól is felmentést tudjon kérni ettől a gyóntatótól, hogyha megváltoznak a viszonyok, akkor ő rugalmasabban tudjon ezekhez alkalmazkodni, és hát olyan más fogadalmakat tudjon tenni, amelyek az adott célnak jobban megfelelnek.
8: Jó, ezt a gyóntatót gondolom megkapta.
9: Igen.
8: A személyéről tudunk valamit, vagy ennek így ilyen szempontból nincs jelentősége, csak az a lényeg, hogy megkapta ezt a gyóntatót, aki tényleg ezek alól, a bűnök alól vált, tudja őt menteni.
9: Igen, és akkor utána, amikor Egri püspök lett, akkor rögtön elkezdett foglalkozni az itteni dolgokkal. Például megvásárolt egy falut, méghozzá Egyek faluját, most is létező település, most a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyéhez tartozik. Azért vásárolta meg, hogy utána ennek a falunak egy révet létesítsen a Tiszán, ami jövedelemmel látja el, az természetesen az ő jövedelmeit is növeli, illetve kiváltságot szerzett ennek a falunak, hogy a termékeikkel az egész országban tudjanak vásárokra járni, és senki se állíthassa meg őket, senki sem ítélkezhessen fölöttük. Ha valakinek mégis valami peres ügye lenne ezekkel az egyeki kereskedőkkel, akkor azok az egyeki főbíró előtt intézhessék el a dolgot. Ugyanakkor a falut ezt is elintézte, ami egyébként abban az időben Szabolcs vármegyéhez tartozott, átkerüljön a Heves vármegyébe, tehát az ő főispánsága alá.
8: Mint plusz jövedelemforrás.
9: Igen.

0: Neki a későbbiekben, tehát amikor ő tényleg valóban elfoglalta az egri püspöki széket, Mátyás királlyal volt-e még közös harca?
1: Igen, ő azok közé tartozik, akik Mátyásnak a bizalmát élvezték egészen Mátyás király haláláig, tehát még a halálos ágyánál is ott van. Tehát ő az az ember, aki a maga természetes hűségével mindig támogatta a királyt, és erre egy nagyon szép példa, hogy amikor ugye Bécs elesik 85-be, utána ostrom alá veszi Mátyás király Bécs új helyet is, de azonban ez nagyon keményen ellenáll. És mivel nagyon elhúzódik az ostrom, ilyenkor ez financiálisan nagyon nagy terhet jelent, mert hogy a katonáknak fizetni kell a zsoldot, még élelmezni kell őket, és így tovább. Ráadásul a katonáknak a morálja is visszaesett, illetve hát a küzdelemben a létszámuk is csökkent, és ekkor fordul újra Nagy-Dúcsei Orbánhoz Mátyás király, aki ugye egyben a kincstartója is volt, tehát neki kellett gondoskodni, hogy a pénz meglegyen. Ezt úgy oldotta meg Orbán püspök, hogy gyorsan visszajött Egerbe, és Egerbe összehívott egy területi gyűlést, és ezen a gyűlésen ugye Heves vármegyétől, illetve a környékbeli vármegyéktől sikerül neki pénzeket begyűjteni, illetve a saját egri püspöki bandériumát és más egységeket is felszerelni, és ezekkel sietett Mátyás királynak a segítségére, tehát egyrészt a tekintélyes pénzösszeg, amivel az ott lévő sereget tudja Mátyás finanszírozni, másrészt pedig friss haderőt is visz számára, amely az ostromnak a sikeréhez így hozzájárult, meg arról nem is szabad megfeledkezni, hogy az újabb seregtestek érkezése a morálját is javította az ostromló seregnek. Úgyhogy amikor aztán elfoglalja Bécs újhelyt Mátyás király, akkor a bevonuló seregben ott van mellette Nagy-Lúcsei Orbán egri püspök is. Ugye Bonfini, persze ő elfogultan ír Mátyás királyról és a környezetéről, tehát ami Mátyással történik, és ami a környezetében van, az minden jó, de ő maga is nagyon elismerő szavakkal emlékezik meg Nagy-Lúcsei Orbánról. A király jobb kezének nevezi őt, és azt mondja, hogy nem csak ő nevezi úgy, hanem tulajdonképpen az akkori arisztokrácia is így tekint az egri püspökre, hogy valóban ő Mátyás királynak az egyik legjelentősebb támogatója.
0: Bár jelen esetben ugye a témánk az egri püspökök története, de most gyakorlatilag ugye a 2-3 adással ezelőtt, amikor a Bekenszler Jánosról volt szó, ugye mind a ketten azért elég érthetetlenül fogadtuk azokat az híreket, hogy el is árulta, de valahogy Mátyás mindig megbocsátott neki, tehát különös bizalmat élvezett Bekenszler, később Rangóni, nyilvánvalóan ugye az olasz mi voltja, aragóniai be Trixet fogadta, eskedte őket. És akkor itt van Nagy-Lúcsei Orbán, aki szintén, tehát, hogy vajon a többi egyéb egyházi méltóság esztergomi érsekkel is ilyen jóban volt, mert ugye az, amíg uralkodott Mátyás, az összes egri püspökkel nagyon jóban volt.
1: Igen, bár azt, ha visszaemlékeznek a hallgatók, meg mi is, akkor látjuk, hogy Bekenszler János azért, amikor már úgy elárult a Mátyást, ugye másodszor és akkor végleg, akkor igazából már nem nyert bocsánatot Mátyástól, csak nem tudta megfosztani az egri püspökségtől, mert a Szentszék továbbra is őt ismerte el egri püspöknek, sőt, ugye tudjuk, hogy bécsi koadjútori és salzburgi koadjútori, sőt a császártól ugye Ausztriának a védelmezője Mátyással szembe, tehát ott a hadi eseményekben is szembe kerültek egymással, tehát mondhatjuk, hogy az ő pályafutása az végül is Mátyással kapcsolatban erősen negatívra sikeredett a végén. Ezzel szemben Nagy-Lúcsei Orbán egri püspök ő végig kitartott, és semmiféle olyan dologról nem tudunk, amelyben összekülönböztek volna egymással. Ugye még Rangóni Gáborral is volt egy kis nézeteltérés, ugye ez amikor ő már Rómában volt, mint a királynak a legátusa, akkor volt, hogy ez a probléma, hogy az esztei Hippolitnak az esztergomi érsekké való kinevezését azt nem mozdította elő kellőképpen Rómában, és ezért a Mátyás király megorrolt rá, de hát ennek komolyabb következménye nem lett, mert hogy Rangóni Gábor közben meghalt.
0: Igen. Na jó, de hát ugye valahol volt egy elfogadható indoka, hiszen ugye a gyermek esztei Hippolitot akarta.
1: Van, ott egyértelmű, hogy ott...
0: Tehát nem a király ellen szólt, senki más ellen.
1: Rangóni Gábor az egyháznak az érdekét. Igen. nézte. Ő, mint ugye, aki maga is ugye egy szegény ferences szerzetesből emelkedett ilyen magas pozícióba, aki élete végéig próbált tényleg szerénységben élni, ferences módjára, ő fontosnak tartotta azt, hogy az egyház, főleg így, hogy bent ott van Rómában, akkor az egyház érdekeit előbbre helyezi, mint az esetleges királyi érdekeket.
0: Hát pontosan meg azt, hogy ugye ne felejtsük el, hogy most ugye ez az, hogy valaki kiskorú, meg még úgy kiskorú, hogy nem 16 éves, hanem
1: gyermek.
0: Tehát, hogy nagyon kicsi. Tehát, hogy azért menjünk már végig azokon a ranglétrákon, illetve nem is ranglétrákon, hanem mondjuk a tanulmányi fokozatokon, hogy egyáltalán mondjuk szenteljék már pappá.
1: Hát majd látni fogjuk, hogy azért ez nem történik meg, de majd ne szaladjunk előre, ezt a Hipolittal még fogunk találkozni, mint az egri püspöki székben is, de majd azt akkor
0: beszéljük
1: meg, amikor majd hozzáérünk. Egyelőre még Nagydúcsei Orbánnál tartunk, aki újabb fontos megbízatásokat is nyer a királytól, mert például amikor Szapolyai János a nádor 1487-ben meghalt, akkor a király nem nevez ki új nádort, ugye a királynak a helyettesét, hanem egy nádori helytartót nevez ki, ez pedig nem más, mint Nagydúcsei Orbán, az egri püspök, és ez azt jelenti, hogy a nádor...
0: A királynak a második helyettese, ellen magyarra lefordítva, vagy hogy
1: igen, igen, de úgy, hogy közben nincsen nádor.
0: Így van, azért mondom, hogy ez ilyen hát egy lépcsőfok kimarad.
1: Így van, de azért azok az ügyek, amelyek a nádorhoz tartoznak, azok javarészt átháramlottak őrá, és ezeket ő látta el, tehát például bírósági ügyek és így tovább, amik olyan magas szinten voltak, hogy az a nádornak a hatáskörébe tartozott, és így mondom, Mátyás király mellett kitartott egészen Mátyás haláláig. Amikor április 5-én Mátyás meghal, akkor ő is ott van. Tehát a Bécsben a király halálos ágyánál.

0: Most következik az izgalom, hogy ugye Mátyás halálával mi történik.
1: Igen, igen.
0: Mert hogy a probléma az, hogy Mátyásnak nincsen törvényes utódja. Van neki egy fia.
1: Csak törvénytelen.
0: Törvénytelen. Viszont Mátyás azért nagyon gondos neveltetésben részesítette, és tulajdonképpen örökösének tekintette. Érdekes az, hogy a család nevet azt nem tudta ráhagyományozni, tehát nem Hunyadiról van szó, hanem kreáltak egy új nevet, ugyebár a Korvin. Tehát ő Korvin Jánosként vonul be a történelembe, és Nagy Dulcsei Orbán, aki egyébként a Hunyadi család vagyonának a kezelője is, meg az egész Hunyadi családnak az elkötelezett híve, ő is úgy gondolta, hogy a méltó utód Mátyás király után az Korvin János lenne. Tehát az első időben, Mátyás halála után, Mátyás nem törvényes, de természetes fiát tekintette örökösnek, és úgy is áll hozzá a dologhoz, hogy őt segíti majd a magyar trónra. Azonban ez nem volt annyira egyszerű, mert hogy más jelöltek is voltak, akik szerették volna a magyar trónt megszerezni, és hogy ezek közül elsődlegesen Jagelló László jöhetett szóba.
1: Igen. Most pont azon gondolkoztam, hogy azért a világtörténelemben ismerünk olyan eseteket, amikor, de még a magyar történelemben is, hogy ugye nem törvényes utód, meg nem egyenesági utód, hanem unokaölcs, meg tehát bárki kerül a trónra, csak az a baj, hogy ez ilyenkor mindig visszájt szít, mert ugye ebbe már bele lehet kötni, hogy ő nem törvényes gyermek, és az, hát most jelen esetben főleg egy ilyen töröktől cincált országban aztán tényleg mindenki mindent akar magának, tehát hogy mondjuk nem létezhetett volna olyan, hogy egy olyan törvényt hoz, mint amit mondjuk később megtett akár Mária Terézia apja harmadikára, hogy ugye a lánya majd törvényes uralkodó legyen, tehát mondjuk Mátyás is király volt, tehát életében azért hozhatott volna egy ilyen törvényt.
0: Ez azért nehézkes, mert hogy abban az esetben, amikor ugye harmadik Károlyról beszélünk, és ugye a pragmatika szankcióról, akkor egy olyan szeméről van szó, aki törvényes leszármazottja, csak éppen lány. Na most a női örökösödés, mint olyan, ez sem ismeretlen egyébként, tehát erre már volt példa. Tehát Nagy Lajos lánya is örökölte a trónt, és ugye megkapta hozzá Zsigmondot. És aztán így lett Zsigmondból
1: egy fél évszázadig uralkodó
0: magyar király, ugye, aki mikor megözvegyült, akkor hirtelen kérdésessé vált a legitimitása.
1: De csak ott maradt a trónon végig.
0: Ott maradt, persze, hát ugye sikerült neki, de azért meg kellett küzdenie. Tehát az, hogy nő lett, ha Mátyás királynak lett volna törvényes leánya, akkor nem lett volna probléma. De Korvin Jánossal az a baj, hogy ő házasságon kívül született. Tehát ő nem Podjebráb Katalinnak a gyermeke volt, tehát Mátyás első házasságának a gyümölcse, hanem tulajdonképpen egy szeretőtől született, akit Mátyás elismert sajátjának, tehát azért mondjuk, hogy természetes fia, viszont törvénytelen, és a törvénytelenség ebben az időben azért sokkal
1: nagyobb bűnnek, vagy törvénytelenségnek számított.
0: Így van, tehát a egyház szempontjából is, tehát hogy egy keresztény királyságot rá lehet bízni olyanra, aki törvénytelenül született. Most bele kell gondolni, hogy ebbe az időbe valaki törvénytelen származású volt, például egyházi rendnek sem lehetett a tagja. Tehát nem lehetett belőle a pap, meg ilyesmi. Csak aki törvényes katolikus házasságból született a világra.
1: Tehát mert ezeket ezt, annak idején ezeket keresztlevéllel tudták bizonyítani, ugye?
0: Keresztlevél, hát igen.
1: Mondja. Tehát mondjuk azért a 15. században
0: még nem létezett ilyen egyházi anyakönyvezés, mint most.
1: De lényegesen hamarabb beindult az egyházi anyakönyvezés, mint mondjuk a polgári.
0: Igen, de elsősorban a Trentói zsinat után volt az, amikor ugye ezt törvényesítették.
1: Az meg már az 1500-as.
0: Igen, igen. De hát ugye a szóbeli hagyomány, tehát azért a településeken mindenki tudta, hogy kinek milyen a származása. És akkor azt is tudták, hogy aki nem törvényes származású, az meg se próbálkozhat papi pályával.

0: A lényeg, hogy először Korvin János mellé áll ebben a vitában. Na de hát nyilván, hogy ezt nem ő döntheti el.
1: Igen.
0: Az biztos, hogy neki komoly befolyása van, mint Mátyás egyik hűséges, mellette kitartó embernek, akinek óriási tekintélye van, ráadásul kincstartó, azt nem veszi.
1: Mert a pozíciójától még megmaradt?
0: Persze. Uh-huh. Tehát ő továbbra is ezt, ő a kincstartó, és ráadásul, ugye mivel nádor sincsen, ezért gyakorlatilag a legjelentősebb tisztséggel rendelkezik az országban, mert ő nádori helytartó. Mm. És így, mint ilyen pozícióban lévő, ő az, aki megnyitja az országgyűlést, amelynek döntenie kell a leendő király személyéről, és ugye ez az 1490-es júniusi gyűlés, és akkor kiderül, hogy Korvin Jánosnak a támogatottsága azért nem akkora, hogy egyértelműen őt lehetne Mátyás utódául kinevezni, és akkor már az országgyűlésen is megszületett egy ilyen döntés, hogy amennyiben mégsem ő kerülne a magyar trónra, akkor Bosznia királyává fogják koronázni. Na most ebben már benne van az, hogy hát akkor nem biztos, hogy ő lesz a király. És a későbbiekben ez még inkább megerősödik, mert közben ugye Jagelló László egy tekintélyes sereggel, 10-15 ezres sereggel megindul Buda felé, hogy érvényesítse a trón igényét, és hát természetesen ezek után a magyar rendek, akik egyébként is jelentős részben az ő trónutódlását támogatták, mellé álltak, és ezért aztán a királyválasztó gyűlés hát így dől el. Na most igen ám, csak hogy közben azért van ellenzék, tehát akik Korvin János mellett voltak, ezek közül a legjelentősebb Újraki Lőrinc, ugye déli végeknek a legjelentősebb földesura, úgyhogy ők tiltakoznak, és utána Korvin Jánossal együtt elmenekülnek a

0: be a gyűlésre, ahol a nádori helytartó és egyben a kincstartó segítségével második Ulászló trónra kerül, és a Korvin Jánost pedig megpróbálják kárpótolni.
1: Én értem, hogy ő törvénytelen. De a magyar rendeknek miért jobban érdekük egy idegen honból ide érkező királyt támogatni?
0: Hát a nemzetközi háttér.
1: Tehát, hogyha egy lengyel, most jelensődben egy lengyel uralkodó kerül a magyar trónra, akkor kapcsolatilag...
0: Óriási kapcsolati tőkével rendelkezik. Ne feledkezzünk el, hogy ez a század a Jagellóknak a fénykora.
1: Igen.
0: Tehát amikor Európa egyik legjelentősebb királyi dinasztiája, a Jagelló, aki itt, tehát Lengyelország, Csehország, Szilézia, Magyarország óriási területek fölött uralkodik a Jagelló dinasztia, és a magyar rendek azért mindig gondolnak a külpolitikára is, hogy egyedül kell harcolnunk a törökkel,
1: vagy van segítség.
0: Így van. Tehát ami, ugye Mátyásnak is ez volt a problémája, hogy neki természetes szövetségese nem volt.
1: Igen.
0: Mert
1: hát
0: hogy...
1: mondjuk jó volt neki a saját hadserege, ami arra jó volt, hogy itt a környéken, de mondjuk egy nagyot védeni lehet, hogy kevés lett volna fekete.
0: Igen, de az, hogy nem voltak természetes szövetségesei. Uh-huh. Tehát ő csak Magyarország király volt, és ezt próbálta bővíteni, ugye erről beszéltünk az előző adásban is, talán kicsit hosszabban is, mint kellett volna, de a lényeg, hogy a magyarok számára fontos volt az, hogy egy olyan uralkodó kerüljön trónra, akinek a legitimitását nem fogja megkérdőjelezni a többi európai uralkodó, másrészt egy komoly kiterjedt szövetségi rendszerrel rendelkezik.
1: Ne exkluzáld magad, Péter atya, hogy többet beszélünk egy témáról, ami nem kifejezetten az adott püspökről szól, mert ezek a mellékvágányok, ezek mindig kellenek, mert tényleg jobb így látni a dolgokat, meg hát azért attól, hogy püspökökről beszélünk, azért a történetiség is fontos.
0: Igen, és ugye ez az Ulászlónak a trónra kerülés, ugye 1490-ben, ez egy érdekes dologgal kapcsolódik össze, és pedig azzal, hogy ő pedig azzal igyekszik a legitimitását Magyarországon erősíteni, hogy hajlandó feleségül venni Mátyás özvegyét. Beatrixot. Uh-huh. Csak ugye ez azzal a problémával jár, hogy azt mindenki tudja,
1: hogy
0: Beatrix meddő. Így van. És egyébként...
1: Mondjuk erről is voltak azért, hogy ilyen találgatások, hogy ő inkább nem akart.
0: Nem tudom.
1: Tehát én olyat is olvastam már vele kapcsolatban, hogy ő nem akart kifejezetten. Tehát, hogy ez is benne van a paklában. Hogy miért, azt nem tudom, hogy nem akart volna utódot szülni Mátyásnak.
0: És ugye Beatrix is hálás volt egyébként nagyon nagy Lucsei Orbánnak, mert hogy ő kimondottan Korvin János ellenes volt.
1: Uh-huh.
0: Tehát jöjjön Ulászló, a Korvin János, aki Mátyásnak a törvénytelen fia, az semmiképpen se, jöjjön Ulászló, majd ő feleségül megy hozzá. Igen ám, csak hogy Ulászló nem nagyon akarta feleségül venni Beatrixot, aki egyébként idősebb is volt. És Ulászló pedig, mondom, azért, hogy a saját pozícióját erősítse a királyságon belül, mert Beatrixnak is voltak hívei, ezért aztán hajlandónak mutatkozott, hogy feleségül veszi. De ugyanakkor kiskaput is keresett, hogy hogyan lehetne ebből a házasságból alkalmas időben kihátrálni, és ezért egy ilyen kisebb összeesküvést hajtottak végre Nagy Lucsei Orbánnal, ami nem egészen szabályos dolog, de a lényeg, hogy egy olyan házassági szerződést, illetve egy olyan esküvőt hoztak össze, ami nem volt egészen szabályos a törvények szerint. Tehát egyrészt ez egy zárt körű volt, tehát gyakorlatilag a püspök összeadta őket. A nyilvánosság kizárásával. Na most ebben az időben egy uralkodónak így házasodni nem lehetett. Uh-huh. Tehát azt nyilvánosan kellett volna tenni. A másik, hogy ezt állítólag előre megbeszélték, hogy amikor az esküvő szövegében odáig érnek, hogy, ugye latinul ment az esküvő, odáig érnek, hogy akarod-e feleségül, stb. Ott Ulászló hibázott. Tehát nem jó választ adott, amit Beatrix nem tudott, ő úgy gondolta, hogy ez a házasság érvényes, viszont amikor Ulászlónak már nem állt érdekében ez a házasság, akkor Nagy Úrcsei Orbán, meg az a néhány fiú, aki még ott volt a zárkörben, azok lelkesen tanúsították,

bizony ez a házasság, ez érvénytelen, mert formai hibát követtek el. Na hát, és ezért aztán mindenki hálás volt neki, mármint Orbán püspöknek, úgyhogy újabb javadalmakat kapott ezért, Ulászló királytól is. Sőt, ugye Ulászló azt is megtette, hogy Nagylúcsei Orbán Mátyás király idejében a saját kontójára komoly kölcsönöket vett föl zsidóktól és más helyekről, amit ő ugye saját maga aláírt, no, de hát így most eladósodott, mert ugye a király elvileg ezt visszafizette volna neki, de hát Mátyás király meghalt, ugye váratlanul, és második Ulászló ezeket az adósságokat átvállalta Nagylúcsei Orbántól, hogy majd ő fogja ezeket fizetni. Ugyanakkor 1490. szeptemberében már betegeskedett a püspök, úgyhogy a kincstartói tisztséget is Túzósvát vette át. Ugye a túzoknak komoly szerepe volt a korábban is, már évtizedekre visszamenően a Hunyadi család pénzügyi ügyeinek a kezelésében. Már Hunyadi János idejében is a Túz familiából volt a számvevője, kincstartója, Mátyás király is számított erre a családra, ami egyébként, ha minden igaz, zsidó származású família volt, persze ekkor már keresztények lettek. De a lényeg az, hogy ezek után 91-ben ő, mármint Nagylúcsei Orbán meg is hal. És ezzel véget ér az egri püspöksége. Tehát ő úgy hal meg, hogy egri püspökként hal meg, tehát ő belőle nem lesz esztergomi érsek, de nem is árult el a királyt, hogy Salzburgba menjen, vagy valahova. Ő egri püspökként hal meg.

0: Arról azért még beszéljünk már, mert gyakorlatilag itt a belpolitika nagyon elvitte az ő dolgait, hogy Egerben mennyire aktívkodott ő.
1: Nagyon aktívkodott. Egyrészt meg kell említeni azt, hogy vallásos is volt. Vallásos volt, tehát ő nem karrierpüspök volt, mint mondjuk Beckenslóer János. Vagy
0: neked ő nagy kedvenc.
1: Na hát igen, ő belopta magát a szívünkbe. Hát mindenképpen egy különleges figurája, nem csak az Egri Egyház megyének, hanem a magyar történelemnek, igen. Csak ugye nem annyira ismert a személye. De akik hallgatják a rádiót, azok most már ugye találkozhattak vele jó néhány adásban. Tehát ő nagyon komolyan hitt a szeplőtelen fogantatásnak a dogmájában, ami ugye az az érdekes, hogy akkor még nem volt dogmatizálva, majd csak 1854-ben 9. Pius fogja tévedhetetlen tanításként kinyilvánítani, de nagyon sokan voltak, akik nekik hozzátartozott a hitéhez, és ő lelkes híve volt ennek, úgyhogy például, amikor Bécset elfoglalja Mátyás király, akkor elrendeli, hogy Bécsben is ünnepeljék meg a szeplőtelen fogantatást nagy ünnepélyességgel. Na most Egerben miket csinál? Egerben például megerősíti az egyház birtokait és kiváltságait, ugye ezt minden püspök, aki csak tehette, ezt fontosnak tartotta, hogy az éppen illetékes királlyal ezeket fixálják. Miért? Mert ugye ez biztosítja a jövedelmét a püspöknek, amely az ő idejében úgy tűnik, hogy igen komoly volt, tehát olyan 20-tól több, és egyesek szerint akár 30 ezer aranyforintot is elérte évente, és ebből tudott ő gazdálkodni. Tehát ő volt az, aki az egri székesegyházat, ugye itt a vári székesegyházról beszélünk, jelentősen bővítette. Tehát egyrészt két boltívvel meghosszabbította a főhajót, ugye kelet felé, és körbevette egy kápolna koszorúval. Az az érdekes, hogy erről nem nagyon maradtak fönn okleveles említések, viszont az kiderül, hogy ugye az előző püspökök ezt nem csinálták. Következő püspök, Bakócz Tamás viszont már arról ír, hogy az ő idejében ez már majdnem készen van, tehát ő még dolgozik rajta, tehát még a befejezés az ő rá vár, vagy az ő idejében történik, meg még utána is egy kicsit, de hogy a nagy része már elkészült. Tehát az azt jelenti, hogy az alatt a pár év alatt, amíg ő egri püspök volt, óriási építkezéseket hajtott végre a várban, a vár székesegyházával kapcsolatban, és a későbbiekben ugye ez lesz az, amit sajnos mi már nem látunk. Ez a rész az, ami már az ostromra készülve is ugye pusztulásnak indult, mert hogy ugye kialakították ott a szentélybástyát, illetve hát a vár székesegyházban az 1552-es ostromban egy óriási robbanás történt, ugye a puskapor készlet fölrobban, és ugye ez abban annyiban érinti Nagy Dulcsei Orbánt, ugye több mint 50 évvel később, hogy ő, akit ott temettek el az egri székesegyházban, méghozzá a Szentkereszt kápolna előtt, vagy a Szentkereszt oltárnak a közelében egy reneszáns stílusú síremléket emeltetett magának, hogy a püspök püspöki díszben ravatalán fekszik. Na most ez is elpusztult ennél a robbanásnál. A későbbi ilyen számadás könyvek 1555-ből, 60-ból, 64-ből leírják, hogy ennek a síremléknek a maradványai még ott vannak a raktárba. Uh-huh. Aztán utána az is pusztulásnak indult, tehát gyakorlatilag nem tudjuk, hogy hol van az ő sírja. Annyi, hogy ott temették el a székesegyházban, tehát ott kellene keresni. Még az utóéletéhez hozzátartozik az, hogy ő végrendeletében az egri egyházmegyére a saját birtokai közül is adományozott, többek között Egyeket, Nagy Ivánt, aztán Zemplén vármegyei Miglécet, tehát ahol saját birtokai voltak, ugye Egyeket már emlegettük is, ezeket az egri egyházmegyére hagyományozta, és a fivérei, tehát a fiú testvérei, azok becsülettel végrehajtották a végrendeletét, tehát 1492-ben hivatalosan is átadták ezeket a birtokokat az egyházmegyének, illetve az egri káptalan is kapott ingatlanokat az ő hagyatékából, annyit kért cserébe, hogy a Szentkereszt oltárnál, ugye ahol a sírja volt, ott misét mondjanak érte.
0: Még az, amit azt gondolom, hogy még érdemes lehet megemlíteni, tényleg érdekességképpen, hogy ugye a könyvtárából 3 könyv fennmaradt, amelyek a Magyar Nemzeti Múzeumban láthatóak.
1: Mert a az egyik.
0: Az egyik.
1: Hát van, ami a bécsi, van, ami a Bécsi Nemzeti Könyvtárban, a Nacionál Bibliotékban található. Ez is mutatja azt, hogy ő a korábban művelt ember is volt. És nagy mecénás, tehát részben a tudományoknak, a művészeteknek a pártfogója, az építkezései is ezt mutatják, illetve, hogy az alamizsnálkodása, tehát a szegényekkel való jósága, ez is kimagaslóvá teszi a kortársai közül, és a 3 könyvre visszatérve, ugye az első, ami a Nemzeti Múzeumban van, ez egy kézzel írt pszaltérium, tehát egy zsoltáros könyv, miniatúrákkal van díszítve. Aztán van egy másik könyv, ugye, amit Bécsben őriznek, ez meg azért érdekes, mert ez Marsilio Ficinónak a kor egyik legjelentősebb neoplatonikus bölcselőjének, filozófusának a munkája. Ugye ez a Marsilio Ficinio, őt eléggé ismerték abban az időben egész Európa szerte, hiszen ő a Medici udvarhoz tartozott Firenzében, és ott is az egyik vezető filozófus volt, Lorenzo il Magnifico-nak, tehát a fényességes Lorenzónak is az egyik kedvence volt, és az ő egyik könyve, illetve van még egy harmadik könyv, amely az ő könyvtárában megmaradt, az pedig egy klasszikus Pliniusnak egy művét tartalmazza néhány kisebb történettel.
0: A Bonfini neve már olyan sokat volt emlegetve, még talán zárszónak annyit említsünk már meg, hogy Bonfini szerint a király úgy vélekedett Nagy Lucsei Orbánról, hogy 100 esztendőben sem születik talán egész Magyarországon még egy ilyen ember. Tehát, hogy most a Bonfini elfogultságától függetlenül, és most neki a Nagy Lucsei Orbán felé lehet, hogy kellett elfogultnak lennie, de nem feltétlenül, tehát mindenképpen egy nagy ember.
1: De ezeket tartotta. A szavakat a király szájába adja Bonfini, hogy ez a király véleménye volt.
0: Akkor ez már megint a fene se tudja, hogy mennyire kell komolyan venni.
1: Komolyan kell venni, mert azért a dicséretekkel néha fukarkodik Bonfini, tehát akit nem kedvelt, meg akit Mátyás nem kedvelt, azokról ilyeneket nem mond. Tehát ez egyértelműen azért azt mutatja, hogy mások hogyan vélekednek róla, az egy kérdés. De hogy Mátyás számára Nagy Lucsei Orbán az egyik legmegbízhatóbb és legjobb ember volt az országban, ez biztos.
0: Biztos. A mai adásban ennyi, és akkor a következő adásban a már emlegetett Bakócz Tamással foglalkozunk. Hát ő egy nagyon-nagyon-nagyon emblematikus figurája volt az egyház történetnek.
2: A mai adásban Nagy Lucsei Orbán egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Márciusban az ipari termelés volumene 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A februárinál 3,1%-kal nagyobb volt a kibocsátás. A pénzcentrum portál azt írja, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az indexen pedig úgy fogalmaznak, késve, de megérkezett a repülőrajt. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. A szerb energiaügyi miniszter szerint május 16-a körül megszülethet a megállapodás a MOL-lal a NISZ megvásárlásáról. A társvezető úgy fogalmazott, jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a magyar olajipari vállalat között. Az amerikai pénzügyminisztérium engedélye szerint a teljes folyamatnak május 22-ig le kell zárulnia. Nem adottságnak, hanem eredménynek nevezte a pénzügyi stabilitást a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a portfólió tegnapi konferenciáján úgy fogalmazott, a nehezen kiszámítható időkben a stabilitás elkötelezett munkával elérhető eredmény. Megkezdődhet 2031-ben a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújítása. A leköszönő építési és közlekedési minisztérium közölte, a közbeszerzési pályázaton győztes kontúrcsoport Kft.-nek 2029. decemberéig kell a végleges terveket elkészítenie, erre 8 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak két hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc alatt be lehet adni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. A vasúttársaság az országgyűlés szombati alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít. Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett az NKA támogatások ügyében a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő Főigazgató helyettese, írta meg a Telex. Szánta Iréna beadványban úgy fogalmaz, a 17 milliárd forint támogatást az összeg nagysága ellenére a megfelelő szakterületi egyeztetések kihagyásával a főigazgató személyes utasítására fizették ki. Az úgynevezett vagyonmenekítési ügy része a Balási Gyula rendezvényszervező cégcsoportjával összefüggő ügyletek vizsgálata is, amelyről hétfő maga a cégvezető számolt be a sajtóban, közölte a rendőrség. A vizsgálat során pénzösszegeket foglaltak le és számlákat zároltak Balási Gyula cégénél. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda és a Nemzeti Adó és Vámhivatal jelzés alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen. Távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének elnöki posztjáról a leköszönő miniszterelnök eddigi politikai igazgatója. Orbán Balázs a Facebookon posztolt erről, azt írta, oktatóként dolgozik tovább az egyetemen. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta a döntését. Már 10 tengerész halt meg az arab-öbölben rekedt kereskedelmi hajókon a hormuzi szoros lezárása óta, közölt az amerikai külügyminiszter. Az érintett hajók kalózkodás áldozatai, amelyeken fogytán az élelmiszer és az ivóvíz, miközben az öböl térségében rekedt járművek fedélzetén összesen csak nem 2300 tengerész tartózkodik 87 országból, mondta Marco Rubio. Telefonon beszélt egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter, közölt az orosz diplomáciai tárca. A Moszkvában kiadott szűkszavú tájékoztatás szerint egyeztették óráikat a nemzetközi ügyek és az orosz-amerikai kapcsolatok jelenlegi helyzetének kérdésében, valamint megvitatták a kétoldalú kapcsolatok ütemtervét. A tárca az eszmecserét konstruktívnak és gyakorlati jellegűnek minősítette. Végül az időjárásról: derült az ég, fátyol és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel, a csúcshőmérséklet 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: A zene szívhez szól, és a lélekből jön. Vaja Tótné Mózer Anna Mária, a Budapesti Rotunda énekegyüttes vezetője. A kórus profilja az egyházi zene. A Gregoriántól a 20. században írt művekig énekelnek zeneműveket. Főleg templomokban lépnek fel. Énekelték a Tolcsvai testvérek magyar misiét. Előadták a Mária Evangéliuma című rockoperát oratórikus formában. Márciusban Wolf Péter zeneszerző és Fábri Péter író Szent József című ősbemutatóját tartották angol nyelven. A műben Máriát és Józsefet emberként teszik a hallgatóság elé az alkotók. Az 1992-ben alakult civil kórus számos kórus tagjával és Tóthy Mózer Anna Mária kórusvezetővel beszélgetett Császi Erzsébet.
3: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában vagyunk. A Rotunda énekegyüttest jöttünk megszólaltatni. Az egyik tagjával kezdjük, ő egy fiatalember, egy éve csatlakozott a kórushoz. Tőkés Bodor Péternek hívják. Milyen indítatásból jött ide énekelni?
4: Köszönöm szépen a kérdést, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. A kórusba való belépésem egy elég érdekes dolog volt, ugyanis az egyik kórustag, akit régebbről ismerek, ajánlotta fel magát a kórusba való belépést, mivel hogy éppen egy tenoristát kerestek a kórusba, egy nagyobb szabású musical produkcióhoz, és azután így benne maradtam a kórusvezető tanácsára az énekkarban, és azóta sem bántam meg ezt a döntésemet, mivel nagyon színvonalas előadásokat produkálunk. 10 évet hegedültem a Bartók Béla Művészeti Iskolában, ezen kívül magánúton éneket tanulok már lassan 3-4 éve. Terveim között van az, hogy a Zeneakadémiára bejussak az énekléssel. Ezen kívül szeretnék színpadon szerepelni, vagy komoly zenei darabokkal, vagy musicalekkel, vagy ilyen könnyebb zenei darabokkal. Mindenesetre én szórakoztatni szeretném az embereket az ének hangommal, meg az énekléssel. Az Elizabeth című musical volt az, ami kvázi behúzott ebbe a kórusba. Őszintén szólva, azóta több komoly zenei darabban is részt vettem, mint például Tolcsvai Lászlónak a magyar miséje, vagy Wolf Péternek a miséje. De őszintén szólva nem bánom, hogy komolyabb zenei egységeket vagy zenei témákat veszünk elő, mivel ezt is egy kihívásnak tekintem, hogy na vajon meg tudom-e ugrani ezt a lécet.
5: Mi a feladat? A próbákon kívül is kell gyakorolni?
4: A próbák az egy része magának az egész zeneműnek. Sokat segít az, hogyha hallgatjuk azt a művet, amit elő fogunk adni. Például az Elizabeth kapcsán nagyon sokat hallgattam azokat a dalokat, amikben énekelt a kórus, és hogy mit kell akkor ott énekelni. Ezen kívül az fontos, hogyha otthon saját magunknak gyakoroljuk a szólamunknak a dallamát, ugyanis az, hogy hetente egyszer van kóruspróba, az nagyon ritkán elegendő ahhoz, hogy a próbán is, meg az előadáson is nagyon színvonalasan énekeljünk, anélkül, hogyha nem gyakorlunk egy kicsit magánúton.
5: Milyen énekművek állnak közel önhöz?
4: Ez egy érdekes kérdés, mivel én ezt eléggé vegyesen nekérzem, mivel hogy a komoly zenét és a könnyű zenét is egyformán fontosnak tartom az életemben. Komoly zene terén inkább a klasszicizmus meg a romantika áll közelebb a szívemhez, könnyű zene terén meg inkább a színpadi zene meg a musicalek világa az, ami vonz. Természetesen a zeneízlésem eléggé tág, meg azért hallgatok mást is, de a könnyű zenei témában inkább a musicalek és a színházi zene, a komoly zenében meg inkább romantika, klasszika, meg a zeneszerzők állnak hozzám közelebb.
5: Hogy a hegedűről áttért az éneklésre?
4: Az éneklés az már korábban is jelen volt, ugyanis én 10 éves koromban kezdett el jobban fejlődni az énekhangom, de már korábban is énekeltem kórusokban, meg alapjáraton egy énekzenetagozatos iskolában kezdtem meg a tanulmányaimat. És miután mutálódott a hangom, utána már mondtak szüleim, meg családomban többen is, hogy járjak rendszeresen énektanárhoz, hogy akkor ezzel tudjak fejlődni. A hegedülés meg családból hegedült, ugyanis jó apám is hegedült, és a nagyapám is. Kvázi én vittem tovább a családi örökséget. Lealapvizsgáztam hegedűből, és mai napig néha-néha még előveszem, és így önmagam szórakoztatására hegedülök.
5: Most mire készülnek az együttessel?
4: Momentán egy lemezfelvételre készülünk, valamint a Wolf Péter misének az előadására, de ezen kívül számos produkcióra készülünk, például a következő év decemberi előadásokra, meg távlatokba is tekintünk, például szóba került esetleg egy olasz útnak, meg olasz koncertnek a megtervezése. Ez még nagyon távolinak tűnik, de majd a kórusvezetőnk eldönti, hogy akkor végül is meg fogjuk csinálni ezt a turnét, vagy ezt hanyagoljuk inkább, és másba fogjuk fektetni az energiánkat.
5: Milyen örömet ad önnek az éneklés?
4: Hatalmas örömet ad nekem az éneklés, mivel hogy én jól érzem magamat, hogyha énekelhetek, akár templomban, akár színpadon. Én úgy érzem, hogy ezzel egy kis örömet tudok csepegtetni más emberek életébe, és egy kis vidámságot tudok vinni, meg egy kis szint a szürke hétköznapokba.
5: Ezért énekel magának is örömet szerez, és másoknak is.
4: Igen, nagy vonalakban ez. Magamnak is örömet szeretnék szerezni, meg a társaságnak is, aki meghallgat engem, mert úgy érzem, hogy azért jöttek el egy előadásra, hogy minőségi dolgot kapjanak meg a kezünkből. És én ezt szeretném nekik megadni.
5: Mi a jellemző a kórusra? Összetartanak, segítik egymást, barátságok alakultak ki esetleg?
4: A kórusban mindenki nagyon segítőkész, és egy nagyon összetartó csapat vagyunk. Mindig segítjük egymást, együtt nevetünk, együtt sírunk. Egy nagyon jó közösség az, ami itt a Rotunda énekegyüttesben van.
3: Fiatal kórustagokkal folytatjuk a beszélgetést, 3 fiatal lány ül velem szemben, Pap Zsófia, Zicsi Anna és Tóth Borbála, ők is a kórusban énekelnek. Milyen indítatásból jöttek ide énekelni? Pap Zsófia válaszol először.
6: Egy gyermekkori barátnőm révén kerültem be a kórusba, akivel kiskorunk óta balettoztunk együtt, és a kórusvezetőnk idősebbik lánya. Így jöttem ide a Rotundába.
5: Mióta énekel itt?
6: 11 éve immáron, hogy kórustag vagyok.
5: Milyen emlékeket elevenítene fel?
6: Rengeteg utazás, rengeteg templom, hatalmas nagy sportcsarnokok, szabadtéri rendezvények, egy nagyon jó baráti társaság, sok egyéb kóruson kívüli program is, amiket mi már összeszokott baráti körként együtt szerveztünk.
5: Zicsi Anna mióta énekel?
7: 5 éve vagyok most már tagja a kórusnak, inkább azt hiszem már kicsit több, de énekelni egészen gyermekkorom óta énekelek. Én zenei általános iskolába jártam, és ott szerettem bele az éneklésbe, főleg a kórus éneklésbe, és ez eddig életemet végigkísérte, és szeretném, hogy továbbiakban is így legyen.
5: És az elmúlt 5 évre gondol, akkor milyen műveket emel ki, amit szívesen énekelt, vagy amit tetszett?
7: Rengeteg klasszikus zenei művet énekeltünk már az elmúlt időszakban. Az én szívemhez a legközelebb talán Fauré Requiem áll. Ez egy gyönyörű, gyönyörű darab, és rengeteg érzelem, érzés fűz most már hozzá. Így az elmúlt évek alapján.
5: Tóth Borbála mióta énekel a kórusban?
8: Én már 6,5 éve éneklek a kórusban, és én azért jöttem a Rotundába, mert nekem az édesanyám a kórusvezető, én vagyok a kisebbik lánya, középső gyermeke, és hát előbb volt Rotunda, mint hogy én megszülettem, úgyhogy nekem nem is létezik az élet Rotunda nélkül.
5: Otthon zenei élet folyik egyébként?
8: Teljes mértékben mondhatom, hogy készülünk, ugye segítünk egymásnak, de hogy készülünk ugye a következő koncertekre, segítünk édesanyámnak, hogy ő is fel tudjon készülni, kottákat nyomtatunk, és egyébként hallgatunk zenéket is, úgyhogy teljes mértékben megvan a zenei élet nálunk.
5: Milyen örömet talál az éneklésben?
8: Egyébként nagyon sok mindent, én a társaságot is nagyon élvezem, a próbákat is, az utazásokat, az összes koncertet, úgyhogy nekem például, ami a szívemhez nőtt, mert tulajdonképpen akkor ismerkedett meg a Rotunda azzal a darabban, amikor én születtem, 26 éve, a magyar mise. Tolcsvai László, Tolcsvai Bélának a magyar miséje.
5: Hogy folyik a felkészülés, amikor élő zeneszerzők, élő szövegírók is ott vannak a próbán? Mennyire szólnak ők bele az előadásba? Pap Zsófia válaszol.
6: Természetesen minden szerzőnek él egy kép, egy hangzás a fejében, amikor megír egy művet, és ezt szeretné nekünk átadni a próba folyamán. Itt-ott finomít, javítgat, mindig javaslatokat tesznek, hogy hogyan tehetnénk még szebbé az adott zeneművet.
5: Ezt meg szokták fogadni, vagy nem mindig?
6: Természetesen mindig.
5: Még Tóth Borbála is hozzászól.
8: Sokszor előfordult már az, hogy a zeneszerző meghallgatta a saját művét általunk, amit énekeltünk, és hogy annyira tetszett neki, hogy még beleírt egy-két szólamot, és akkor úgy kellett alkalmazkodnunk hozzá, hogy akkor azt is megtanultuk, és azt is elénekeltük.
5: Megtetszett a hangzás. Mire emlékeznek szívesen? Melyik helyszínre? Hol hangzott a legszebben az előadásuk? Zicsi Anna.
7: Talán 3 évvel ezelőtt volt Terézvárosi plébánián egy decemberi imaest, egy adventi imaest, és azon belül egy nagyon érdekes felállásban felváltva voltak olvasmányrészletek, és énekeltünk a kapella darabokat, és számomra az volt a legkülönlegesebb koncert eddig, amin énekeltünk. Az nagyon-nagyon-nagyon közel áll hozzám.
5: A próbának egy szakaszába bekapcsolódik a szimfonikus zenekar, és mennyiben különbözik attól, amikor csak zongora kíséret van? Pap Zsófia?
6: Van, hogy egészen átírja számunkra az adott tételt, hogy zenekarral együtt halljuk, máskor pedig támogat minket a zenekar jelenléte, egy teltebb hangzás, amiben az egyes szólamok esetleg kis segítő hangokat tudnak kapni a saját előadásukhoz, mindenképpen hozzátesz. Én nagyon szeretem saját részemről a zenekari próbákat.

0: Nagyon szép koncertet adott a kórus. Milyen műsor volt, Szicsi Anna?
1: 2025 karácsonya előtt nem sokkal, december közepén adtunk egy elég nagyszabású koncertet, aminek nem csak a Rotunda énekegyüttes volt a részese, hanem kiegészült több kerületi kórussal és művésszel is. Egy nagy összefogás során több zenei korszakból, több zenei stílusból került egy válogatás összeállításra, és azt adtuk elő tulajdonképpen, abban vettünk részt mi is.
0: A közeljövőben milyen fellépések lesznek, mire készülnek, Tóth Borbála?
2: Most elsősorban egy CD felvételre készülünk. A Rotunda már több CD-t is kiadott az elmúlt évek során. Most Wolf Peter miséjét fogjuk felénekelni. Emellett pedig felkészülünk Wolf Peter és Fábri Péternek egy új művére, amit ősbemutatót mi fogunk bemutatni. Ez pedig a József oratóriuma. Éppen erre készülünk egyébként ezen a próbán is. Emellett pedig több koncertünk is lesz még. Minden évben szoktunk tartani jótékonysági koncertet, illetve minden évben megrendezésre kerül itt a 17. kerületben a Pünkösdi Kórus találkozó, aminek egyébként a Rotunda Kórus Alapítvány az egyik támogatója az önkormányzat mellett.
0: És a jótékonysági koncerten mire gyűjtenek? Zicsi Anna.
1: A kerületi mentősöknek van egy alapítványa, és számukra gyűjtünk hozzájárulást különböző eszközök megszerzéséhez és pótlásához. Ez az elsődleges célunk.
0: További kórustagok érkeztek. Agárdi Anikót kérdezzük először, hogy mióta énekel.
3: Én 2003-ban jöttem a kórusba, azaz most már 23 éve.
0: És milyen indítatásból érkezett?
3: Nagyon szerettem énekelni, és egy zeneiskolában tanultam magánéneket, ahol egyszer csak váratlanul az egyik vizsga után oda jöttek ilyen emberek, és mondták, hogy nagyon jó lenne, hogyha én egy kórusba énekelnék, és csatlakoznék hozzájuk. Ez nem szerepelt akkor a terveim között, de annyira kedvesek voltak, és amikor mondták, hogy Rákos Csabára kell kijönni, hát az rettenetesnek tűnt nekem, mert én bent laktam a belvárosban, de aztán annyira kedvesek voltak, hogy egyszer mondom, hogy na csak eljövök, és kipróbálom, hogy mit tud ez a kórus, és hát itt ragadtam.
0: Milyen kedves emlékei vannak, mit emelnek ki az elmúlt 23 évből?
3: Nagyon sok koncertünk volt olyan, ami annyira felemelő és annyira lélekemelő volt, hogy nagyon-nagyon gazdagította így az életemet. Nagyon jók mindig a kórus utazásaink, ott még összép kovácsolódik a társaság, nagyon jól tudunk együttműködni, nagyon jól tudunk szabadidős programokat csinálni együtt. Ami nekem egy ilyen speciális eset, én itt ismertem meg a páromat is a kórusban. 5 éve vagyunk együtt, hát hogyha nincs ez a kórus, akkor valószínűleg mi nem találkozunk.
0: Csizmás Ágnes mióta tagja a kórusnak?
4: Én 26 éve vagyok tagja a kórusnak. Akkoriban egyetemista voltam, és egy kemény vizsgaidőszak után egy barátnőm, akivel korábban másik kórusban énekeltem, ő már itt volt, és akkor jöhettem az Altba.
0: Milyen előadásokra emlékszik szívesen?
4: Nagyon sokféle előadásunk volt, 26 év alatt azért ez nem meglepő, de amúgy is nagyon sokszínű dolgokat énekeltünk. Nehéz egyet kiemelni, nagyon szeretem a Foré Requiemet, nagyon szeretem a Dolcsvai testvérek magyar miséjét és a Mária evangéliumot. Nagyon szerettük az utóbbi időszakban az ilyen kiruccanásainkat, hogy musicalekben is énekelhettünk kórusként, és hát például a közelmúltban ugye Wolf Peter miséjével ismerkedtünk, és szerintem mindannyian nagyon fellelkesültünk tőle.
0: Mitől volt más, mint a többi?
4: Hát ez egy másik mű. Nehéz ezt megfogalmazni.
0: Törteli Helga mióta énekel?
5: 2000 óta énekelek a kórusban, a férjemmel együtt érkeztünk egy kis késéssel, Dolcsvai magyar miséje próbáizáltak akkor éppen, és akkor erre érkeztünk, és itt ragadtunk. Ugye ez egy nagyobb lélegzetvételű mű ahhoz képest, hogy akkor a kórus létszám alacsonyabb volt, és úgy gondoltuk, hogy szívesen ebben részt veszünk, és akkor utána meg majd hallgatjuk a kórust a különböző szerepléseken, de nagyon jó volt a társaság. Karnagy barátokra lehetünk itt, és itt ragadtunk. Mindig mondom, hogy kórusban énekelni életforma, És tényleg így van, hogy amikor elkészül a kórus naptár, akkor valahogy mindannyian ehhez igazítjuk a nyaralásunkat, az évközi teendőinket, az egyéb elfoglaltságainkat, időnként a próbák miatt akár a munkánkat is, és ezt nagy örömmel tesszük.
0: Várnai Szilvia mióta tagja a kórusnak?
6: 95 óta, 1995 óta. Lényegében mostaniak közül én vagyok a legöregebb tag.
0: Átélte a kórusnak a fejlődését, a változását. Miben más a mostani kórus, mint a kezdetekkor? Többen vannak?
6: Igen. Hát amikor idejöttem, akkor ilyen 12-14-en voltunk összesen. Azóta hát már 3-4-szer lassan többen vagyunk. Ebből kifolyólag már ugye a művek is változtak, sokkal komolyabbak, sokkal többre vagyunk képesek. Az is nagyon jó volt. Sokat változtunk mi is, tehát azért mindenki családos lett, tehát akkor még inkább tanulók voltunk, tehát könnyebb elszakadni. Úgyhogy azért most azért mindenki szinte családos, tehát ott is helyt kell állni. Ez egy nagy változás a létszám, és ez hozta a műveket is maguk.
0: És mi az oka, hogy ennyire kitartott a kórus mellett?
6: Mert alapból jó a társaság. Szeretek énekelni, jól érzem itt magam.
0: És van lehetőség utazásra? Szoktak fellépni külföldön is?
6: Hát a pandémia most egy kicsit visszafogta ezt, azért régebben többet voltunk, meg vidéken is, de szoktunk. Lengyelországban voltunk, Szlovákiában, Csehországban, Olaszországban, Erdélyben.
0: És milyen CD-ik vannak?
6: Jellemzően karácsonyiak vannak, 3-4. Van olyan CD-nk is, ami koncertfelvétel, a Mozart Requiem, igaz? Nem koncert, stúdió felvétel a Tolcsvai testvéreknek a magyar miséje, tehát ezt újra fölvettük, már hogy nekik újra, nekünk elsőre. Most készülünk fölvenni a Wolf Péter miséjét.
0: Lehet ezeket a CD-ket kapni?
6: Koncerteinken szoktuk árulni, igen.
0: Milyen fajta műveket szeretnek énekelni, vagy amit a kórusvezető kitűz, akkor azt szívesen megtanulják, nincs ilyen, hogy ezt tetszik, ez meg nem tetszik.
5: Néha küzdünk vele a tanulási folyamatban, természetesen különböző nehézségű művek vannak. Van, ami elsőre esetleg nem ragad meg annyira bennünk, de aztán utána megszeretjük, és fordítva is van, hogy nagyon-nagyon szeretjük az elejétől, és soha nem szeretjük meg, de hallani jó, csak valahogy lehet, hogy nem a mi ízlésünknek megfelelő. De meg szoktuk hallgatni azokat a terveket, amit a kórusvezető kitűz, ha van róla hanganyag, akkor megmutatja nekünk, és ő mindig nagyon lelkes, hogy az neki nagyon tetszik, nagyon szép, is hallgassuk meg, és mit szólunk hozzá, úgyhogy közös döntések is születnek.
0: A legutóbbi fellépésük a karácsonyi, az hogy sikerült?
3: Ó, hát ez egy igen nagy volumenű karácsonyi koncert lett a 2025-ös, hát egy ilyen összművészeti esemény, ami a Rizlevente sportcsarnokba tartottunk. A kórus csak részeket énekelt belőle, de voltak egyéb híres fellépők, Szarka Tamás, Tolcsvai László, Miks Adrien, a Concerto Filharmonia zenekar kísérte végig az egész koncertet. Ez egy nagy léptékű dolog volt, és táncosok is voltak természetesen.
0: Amire most készülnek, a Wolf Péter miséjét mikor fogják bemutatni? Zsizmás Ágnes?
4: Most az ős bemutatójára készülünk egy új Wolf Péter oratóriumnak.
0: Tehát ezt esetleg a kórusnak írta?
4: Úgy tudjuk, hogy igen. És nagyon örülünk neki, nagyon megtisztelő.
0: Férfi kórustagok érkeztek most ide. Elsőként Zász Kalicki Pált kérdezzük, hogy mióta énekel.
7: 9 éve énekelek újra. Világéletemben énekeltem kórusba, ének tagozatra jártam általános iskolába, még katonaságnál is énekeltem kórusba, vagy leszerelés után is. Aztán megnősültek, jöttek a gyerekek, kimaradt sok év, és 9 éve kerültem vissza, vagy jöttem a Rotundába.
0: Eredetileg is itt volt, vagy másik kórusba kezdte?
7: Nem, én vidéken nőttem föl, Mohácson. Ott énekeltem, aztán katonaság után már Budapestre jártam egyetemre, és akkor a Pest Erzsébeti Csili Kamara kórusban énekeltem sokáig.
0: Milyen örömet talál az éneklésbe, hogy ilyen régóta kitart mellette?
7: Énekelni jó. Ugye sokan kérdezik, én elég sok társadalmi kötelezettségem is van, meg felelősségteljes munkám, de ezt az itt töltött időt mindig többletnek élem meg. Tehát nem elvesz az időmből, hanem egyszer annyira kikapcsol, és annyira szeretem csinálni, hogy nem teher

0: Dobos László mióta énekel a kórusban?
1: Én, ha jól emlékszem, 1999-ben kerültem a kórusban egy akkori olasz út előtt pár héttel, és akkor az legendás történet volt, akkor többen kerültek a kórusba, és arra az egy hétre azt hiszem 80 művet kellett megtanulni egy 3-4 hét alatt, és izgalmas volt, de nagyon jó volt, és nagy kihívás volt. Azóta töretlenül járok. Én akkor érettségiztem körülbelül egy évvel ugye azelőtt, és akkor gimnáziumi kórusban énekeltem, előtte meg a különböző zenekarokban, könnyűzenei zenekarokban gitároztam, énekeltem. Mellette pedig a Bartók Konzit végeztem el énekszakon, és mellett meg, hát mostanáig is a zenében tevékenykedem, tehát vannak zenekaraim, meg gitárt is tanítok.
0: Ezek milyen zenekarok?
1: Többféle zenekar, az egyik egy Beatles emlékzenekar, a másik egy Illés fonográf emlékzenekar, a Blackbirds és az FG4, aztán van saját számokat játszó zenekar, az érdekes nevű Lila Keszeg zenekar. Éppen ma voltunk a Petőfi Rádióban, úgyhogy nagyon jó volt. Emellett pedig magyar költők, illetve más költők verseit zenésítem, meg saját dalokat írok, úgyhogy abszolút a zenében tevékenykedem.
0: Akkor ebből él?
1: Tulajdonképpen igen, és a nagy ajándék az, hogy a lényegében a könnyű zene megélhetés lett, a komoly zene, ezen belül pedig a rotunda az kifejezetten hobbi tudott maradni, és én ennek nagyon örülök, hogy van egy olyan része a zenei tevékenységemnek, ami hobbi, és szeretettel tudom csinálni, minden anyagi kötöttség nélkül.
0: Keszthely Ferenc mióta énekel?
2: Én 5 éves korom óta énekelek, töretlenül. A rotundámban 20 éve énekelek, tehát én vagyok a kórusban a legrégebbi fiatal. Úgy érzem, én a karvezető asszonyt és a férjét én már 92 óta ismerem. Mi énekeltünk együtt egy másik kórusban, aztán a karvezető asszonyunk, akit mi Babonak hívunk, úgyhogy ez a Tótné Mozer Anna Mária, ez nehezen jön a szánkra, tehát Babu akkor már gondolkozott egy saját kórus alapításon, és aztán így alapította meg a Rotunda kórust. Én később csatlakoztam, évekkel később, de ennek is már 20 éve.
0: Milyen műveket emel neki az elmúlt 20 év műveiből?
2: Rotundának ugye van egy liturgikus repertoárja, ezek közül a misék, amiket nagyon szerettem a rotundával énekelni. Most is tanulok egy új misét, Wolf Péternek a miséjét.
0: Úgyhogy így megmaradt az éneklés az egész életén át. Milyen örömöt talál benne?
2: Azt mondják, hogy aki énekel, az kétszeresen vesz részt a liturgiában. Ugye én alapban is, már a szocialista idejükben is klerikális családból származom, tehát mi a római katolikus liturgiában édesanyámmal rengeteget énekeltünk, ott voltunk, jelen voltunk, és hát öröm. Tehát az öröm, a felszabadultság, a szeretet. És hát az, amikor az ember egy ilyen közösséghez tud tartozni, az kiváló.
0: Dobos Lászlót vajon inspirálja-e a komoly zenei közeg a könnyű zenei tevékenységéhez?
1: Abszolút igen, igen. Sőt, ez a kezdetekben talán probléma is volt, hogy keveredett a két dolog, és túlságosan komolyra sikerült a könnyű, vagy könnyűre a komoly, de már ezt azt hiszem, hogy megtanultam szétválasztani, úgyhogy amikor ide vagy oda írok valamit, vagy énekelek itt-ott valamit, akkor tudom, hogy hány akkordnál kell megállni, vagy milyen dallamot kell oda tenni, vagy oda érni. Ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy mi hol tud jól mutatni, mi az, ami valahol sok, mi az, ami valahol kevés, akár itt, akár ott így fordítva. Úgyhogy nekem ez egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon örülök annak, hogy ilyen módon, hogy tulajdonképpen konzit is végeztem, de szüleim révén inkább a könnyű zenéhez kötődöm. Szóval bennem ez a két terület nagyon-nagyon él egymás mellett, és hat egymással, és én ezt nagyon szeretem, hogy így van.
0: Szokott otthon is gyakorolni? Keszthely Ferenc.
2: Igen, mert ezek a művek, amiket most a karnagyasszonyunk szeretne velünk elénekeltetni, ezek azért elég nehezek. Tehát azért mi amatőr kórus vagyunk, és ezek a művek, például ma éppen egy Bach magnifikátot gyakorolunk, ezt otthon is kell gyakorolni.
0: Tótné Mózer Anna Mária alapította a kórust 1992-ben. Mi a foglalkozása? Hogy jött ez a gondolat, hogy kórust alapít?
3: Zenetanár vagyok, abban akkor még nem voltam, viszont 6 éves koromtól tanultam zenét, és mindig olyan hangszert és olyan területet választottam, ahol a társas muzsikálás volt a meghatározó, úgyhogy hegedülni tanultam, hegedűsként kezdtem, és 6 évesen tudatosan azért választottam ezt a hangszert, hogy én egyszer zenekarba ülhessek. És elég sokat játszottam zenekarba, amíg aztán egy gerinc probléma ezt megakadályozta, hogy ezt folytassam, és akkor a zenekarból egy másik társas műfaj felé fordultam, a kórus felé. Az is hozzátartozik, hogy nem csak zenekarban játszottam gyerekkoromtól kezdve, hanem kórusban is énekeltem, iskolai kórusban, egyházi kórusban. Tehát az énekes társas muzsikálás is kezdetektől fogva a részem volt. És aztán 92 az egy nagyon meghatározó év volt az életemben. Először megszereztem az első diplomámat, azon a nyáron férjhez mentem, és azon az őszön megalapítottam a Rotunda Ének Együttest.
0: És azóta is töretlenül működnek. Mi a célja a kórusnak? Milyen műveket adnak elő?
3: Igen, nagy a repertoár. Gregoriántól a 20. századi művekig, annyira 20. századi művekig, hogy nagyon boldogok vagyunk, hogy több élő zeneszerzővel is dolgozom. Tolcsvai László műveit már 25 éve énekeljük. Két éve ismerkedtünk meg Wolf Péterrel, akinek a nagyon gyönyörű miséjét már többször is előadtuk, illetve Wolf Péter most írt egy Szent József oratóriumot, amit kifejezetten a kórusnak ajánlott. Ezeknek a próbáit tartjuk most intenzíven, mert március 22-én lesz majd ennek a műnek az ős bemutatója a belvárosban, az Avilai Szent Terész templomban. A repertoár nagy, de főleg az egyházi zene az, ami a kórusnak a profilja.
0: Gondolom, hogy elég sokat lépnek fel templomokban.
3: Leginkább csak ott lépünk fel, szóval nekünk az a ritka, hogyha nem templomban énekelünk.
0: Kórusversenyeken részt szoktak venni?
3: Nem. Én azt gondolom, hogy én tanítóként, aztán tanárként kezdtem, és aztán így folytattam a tanulmányaimat. A sport az, amit jól le lehet mérni, mert akkor átugrik, olyan gyorsan fut, akkor az egy mérhető egység. A zene az a szívhez szól és a lélekből, és persze itt is azért lehet felállítani bizonyos kategóriákat, de azokon belül már olyan kicsi a különbség, és annyira eseti az, hogy egy-egy pillanatban hogy szólal meg egy kórus, hogy mi nem versenyezni járunk, mi abszolút sosem voltunk kórusversenyen, tudatosan. Én azt gondolom, hogy a Rotunda Ének Együttes egy fantasztikus minőségű civil csapat, tehát itt mindenkinek valami civil foglalkozása van, de ebben a civil szférában mi azt gondolom, hogy egy nagyon jó minőséget képviselünk, de nem tartjuk fontosnak, hogy versenyekre járunk. Fesztiválokra szívesen megyünk, önálló koncerteket szívesen adunk, másokkal közös koncerteket is szívesen adunk, akár kórus találkozó jelleggel, akár úgy, hogy egy-egy nagyobb produkcióra összeállunk, de a versenyek azok nem a mi világunk.
0: Hogyan választja ki a megtanulandó műveket?
3: 1992-től kezdve egy folyamatos építkezés a kórus működése. Egyszerű művekkel kezdtük, megtanulható motettákkal, és aztán ezt mindig fokról fokra, lépésről lépésre bővítettem. Én kórusvezetőként nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindig olyan művet kell egy kórussal énekelni, ami a kórusnak való. Tehát én nem magamnak választok zeneművet, hogy én mit szeretnék elvezényelni, vagy mit szeretnék meghallgatni, hanem mindig úgy választom ki a kórusműveket, hogy a csapat abban az állapotában, abban az összetételében mire képes, és mindig fokozatosan építkezett egy picivel többet, egy picivel nehezebbet, hogy az számukra is örömet jelentsen. A megtanulása, az előadása mind valódi élmény legyen az énekeseknek is, és a közönségnek is.
0: Mit tart a legnagyobb dolognak, amit 92 óta véghez vitt a kórus?
3: Szerintem az már egy csoda, hogy 34 éve folyamatosan működünk úgy, hogy igazság szerint mi önállóak vagyunk, tehát nem tartozunk sem egy művöldési házhoz, sem egy templomhoz, hanem mi magunkhoz tartozunk, a Rotunda Ének Együttes az egy önmagát működtető, önmagát megtartó közösség. Az igaz, hogy jó pár évvel ezelőtt létrehoztuk a Rotunda Kórus Alapítványt, ami a működésünket segíti, mert így tudunk pályázatokat megírni, így tudunk működésünkre szükséges költségeket előteremteni, hiszen minden nagyon sokba kerül, de mi magunk vagyunk ennek az összes felelősségével és minden vele járójával együtt.
0: Tóth József is itt ül velünk, ő Tóthné Mózer Anna Máriának a férje. Ő is énekel, ritkaság, hogy egy házas párnak közös hobbija van. Az éneklés révén ismerkedtek meg?
4: Így van, egy másik kórusban ismerkedtünk meg. Általános iskolában énekeltem, gimnázium az kimaradt, de 1983 óta folyamatosan énekelek kórusokba. A honlapon, ha valaki megnézi, oda van írva, hogy én vagyok az egyetlen, aki ki se léphet a kórusból. Nem, mintha akarnék.
0: Milyen örömet talál az éneklésben?
4: Én azt gondolom, hogy egy picit exhibicionistának kell lenni, aki egy ilyen előadás, bármilyen előadó művészetben van, és hát valószínűleg én is ilyen vagyok. Jó érzés, amikor látom, hogy az emberek vagy megdöbbennek, vagy pedig mosolyognak, mert van olyan mű, és van olyan, amikor meg kell döbbenni, és amikor csönd van egy mű végén, és utána derül ki, hogy ja, vége van, és most tapsolni lehet. Szerintem ezek remek érzések. Én nekem ehhez hasonló az volt, amikor a három gyermekemet a kezembe tartottam, amikor megszülettek. Az egy nehéz mindig azt mondani, mi a boldogság, ez az. És pici boldogság, sok ilyen van, hogy a fellépés végén mosolyognak, tapsolnak, és örömmel mennek haza.
0: Az egyik lányuk, Tóth Borbála már beszélt a családi éneklésről, a családi zenei működésről. Ön miként vesz részt benne?
4: Én a basszus szólomban énekelek. Én vagyok itt az, aki 34 éve itt van. Nekem van szerencsém, vagy volt is szerencsém néha szólót is énekelni, most is. És ami egy érdekes dolog, hogy ugye a Luca lányunk, aki most két kisgyermeknek anyukája, ő most épp nem énekel a kórusban, mert más fontosabb dolga van. A Bori lányunkkal is együtt éneklünk, szerintem ez nagyszerű dolog. Nagy család, ugye a Rotunda, most már 40-en vagyunk. Tehát az ének együttes már nagy évvel van írva, és jó egy ilyen közösséghez tartozni.
0: Tótni Mózer Anna Mária, milyen tervei vannak a kórusnak?
3: A közeljövő terveim, az jövő hét szombaton egy CD felvétellel fogjuk folytatni az évünk működését. Wolf Péterrel ismerkedtünk meg 2 éve, ajánlotta nekünk a Mise című művét, ami egy mise. Ezt amikor

0: Pedig a Szent József Oratóriumnak lesz az ős bemutatója az Avilai Szent Teréz templomban. Ez most a nagyon közeli cél, ami előttünk van. Külföldi meghívásunk is van idénre 2, hát még számoljuk a pénzünket, hogy ezt tudjuk-e teljesíteni. Olaszországban van meghívásunk is, Lengyelországban. Még nem tudjuk, hogy ezt sikerül-e megvalósítani. Ősszel mindenképpen requiemet fogunk énekelni. Épp a közelmódban beszéltük meg, hogy bár idén mindenki Mozart requiemet fog énekelni, mert Mozartnak van kerek évfordulója, ezért mi nem Mozartot fogunk énekelni, hanem Gabriel Fauré requiemjét fogjuk november elején előadni, és amire már most készülünk, pedig még csak februárban, az a karácsonyi koncert, ugyanis tavaly itt a mi kerületünkben, Rákos mentén egy óriási nagyszabású két felvonásos karácsonyi koncertet adtunk elő. Ez az én szívügyem volt, az én álmom, és sikerült megvalósítani. Koncerto Filharmónia zenekarral, Rotundainek együttesen, Harmónia női karral, Tarsoly zenekarral, én ugye Balassi Bálint 8 évfős gimnáziumban tanítok, ott is ifjúsági kórust működtetek, ők is jöttek énekelni, és voltak közismert szereplőink, Szarka Tamással, Tolcsvai Lászlóval és Miks Adriennel adtuk elő ezt a koncertet. Már most készítjük a következő évi hangversenyt, és ennek az anyagát, bármilyen messzinek tűnik a december, már most elkezdtük gyakorolni.
1: Mondták a kórustagok, hogy nagyon szenvedélyesen vezeti a kórus, nagyon szenvedélyesen végzi a munkáját. Honnan az ereje?
0: Hát szerintem ezt másképp nem lehet csinálni. Az ember vagy szívvel, lélekkel csinál valamit, vagy hozzá se kezdjen.
1: Akkor nagyon beosztotta az idejét, hiszen 3 gyereke van, és most már 2 unoka is van.
0: És egészen tavaly nyárig mi 5 generációs családban éltünk, mert hogy megadatott nekünk ez a nagy ajándék, most már csak 4 generációs családban élünk, ennek minden örömével és felelősségével.
1: 2000-ben mutatták be Tolcsvai László magyar miséjét. Azért ritkaság, egy élő szerző művét adják elő. Milyen volt a kapcsolatuk a szerzővel?
0: 1999 őszén kerestem meg Tolcsvai Lászlót, hogy szeretnék a magyar misével foglalkozni. Rövid beszélgetés után engedélyét adta. 2000 májusában énekeltük el először a belvárosban egy szentmise keretében az összes tételét a magyar misének, és ez az együttműködés, ez a kapcsolat azóta is töretlenül tart. Társaink az előadásban Sasvári Sándor és Sáfár Monika, hiszen ugye 3 nagy szólóra van írva a darab, illetve a férjem Tóth József énekli az úr hangját ebben a műben, és a kórusból is 2 énekesünk tud még ebben szólamot énekelni, Csizmás Ágnes és Kismartoni Csaba. Szívügyünk ez a mise, ez egy megtérés történet, egy embernek az útkeresése, de végigvezethető benne, ahogy egy nemzet megtér, és olyan csodálatos mondani valója van, hogy akárhányszor elénekeljük, mindig nagyon jó érzés belebújni. A magyar mise mellett pár évvel később, tehát az is már több mint 20 éve énekeljük, a Tolcsvai és a Müller Péter, illetve Müller Péter Sziámi által írt Mária evangéliumát. Ez egy színházi darab, a Madár Színház játszotta nagyon sokáig, aztán az országban más színházak is bemutatták. Mi ebből a szerzőkkel együtt készítettünk egy oratórikus változatot, amit az ország számos pontján bemutattunk már. Azért nagyszerű a mű, mert Mária személyét és Szent József személyét emberként teszi elénk, az érzéseikkel, a bánataikkal, a vállalásaikkal. Könnyű azt mondani az embernek, hogy hát könnyű neki, mert ő Szűz Mária volt, ugye? 2000 évvel ezelőtt történt, ami történt. De mikor az ember belegondol abba, hogy ők akkor élő emberek voltak, és milyen érzelmekkel, milyen nehéz vállalásokkal kellett az isteni küldetést és az ő küldetésüket vállalni, ez egy egészen más megvilágításba teszi a helyzetet, és ez a mű ebben segít nekünk is minden alkalommal, de a hallgatóságnak is. A közelmúltban felkerestem Lasota Dominikot, aki egy lengyel zeneszerző, mert itt egy csodálatos művet, egy csodálatos Dápácem Dominét, amit szerettünk volna bemutatni, és hát nem lehetett hozzá kottát találni sehol. Bátor voltam, írtam neki egy e-mailt, amire rögtön válaszolt, és rendelkezésünkre bocsájtotta a mű teljes szólamanyagát, zenekar és timmet és mindent. Annyit kért cserébe, hogy a koncertről a felvételt küldjem el neki. Elküldtem a felvételt, ami annyira tetszett neki, hogy Lasota Dominik éppen a Rotunda Ének Együttesnek ír egy zeneművet, úgyhogy óriási boldogság azt megélni, hogy Tolcsvai László zeneszerzővel több mint 25 éve dolgozunk, hogy Wolf Péter zeneszerzővel most már 2 éve baráti kapcsolatban vagyunk, és együtt dolgozunk. Kiadtuk ugye Tolcsvai misét is 2009-ben, most kiadhatjuk Wolf Péter miséjét 2026-ban, és még egy lengyel zeneszerző is nekünk ír művet, azt hiszem ez igazi visszaigazolása annak, hogy milyen jó munkát végzünk a Rotunda Ének együttessel.
1: Jó kapcsolatuk van a szimfonikus zenekarral, és amely kíséri önöket. Mióta tart ez a munkakapcsolat?

0: A Concerto Filharmónia zenekarnak a karnagya Balogh Lázár karnagyúr, aki mielőtt a zenekart megalapította volna, nekünk állandó orgona kísérőnk volt. Nagy örömünk, hogy a Concerto Filharmónia zenekar most már több mint 20 éve működik, és a kezdetektől fogva vannak közös oratórikus koncertjeink. Egy oratóriumot megtanulni a zenekarnak is időigényes dolog, attól kórusnak meg pláne, tehát ahhoz, hogy mondjuk egy Mozart requiemet, vagy egy Fauré requiemet, vagy egy Mozart koronázási misét, vagy sorolhatnám még itt az oratórikus műveket, egy kórus megtanulni, az több hónapnyi munka, 4-6 hónap munka biztosan benne van, tehát jó előre kell megtervezni, megszervezni, és a próbákat úgy beosztani, hogy ez megvalósuljon. Ez is egy fantasztikus visszaigazolás, hogy több mint 20 éve rendszeresen tudunk együtt dolgozni, és nagyszabású koncerteket bemutatni. Úgyhogy én külön hálás vagyok a zenekarnak, és pláne hálás vagyok Balogh Lázár karnagyúrnak.
1: Nem csak komoly zenei műveket adnak elő, hanem könnyű zenei műveket, és például musicaleket. Mi volt ez a legutóbbi?
0: 3 évvel ezelőtt talált meg minket Janzokat a menedzsmentje, akkor a kongresszusi központban készült egy nagy Rebeka előadás. Akkor már több mint 10 éve nem játszották az országban Lévai Szilveszter Rebeka című műzikejét, és ők megszerezték a jogokat a bemutatásra, és egy ilyen koncertshow készült ebből a műből. Hát is kerestek egy olyan civil kórust, aki ehhez a feladathoz oda tud állni, és el tudja vállalni. Nagy beugrás volt, azért az egy nagyon érdekes zenei kirándulás volt nekünk is, elvállaltuk, és ott elindult egy közös együttműködés, azóta már több ilyen jellegű koncerten részt vettünk. Jubileumi gálákon, idén például a kongresszusi központban volt Jan Zakatának a jubileumi gálája, tavaly Mészáros Árpád Zsoltnak az Erkel Színházban, és amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk, hogy 2025. május 31-én az Arénában mutatták be Lévai Szilveszternek a Nagy Elizabeth műzikejét, és abban a Rotunda énekegyüttes adta a kórust.
2: Műsorunkban a Rotunda énekegyüttest ismerhettük meg. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretteim, Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. Az első Péter levél 3. fejezetének 15. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Minden év karácsonyi éjféli szentmiséjében a Szent Lecke szavainak elhangzásakor, amelyek Szent Pál apostolnak a Titushoz írt leveléből valók, valami különleges boldogság és lelkesedés kerít hatalmába. Hallgassuk meg most tehát először is ennek az írásnak a Titushoz írt levél második fejezetének 11., 12. és 13. verseit. Testvéreim, Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését, nagy Istenünknek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Valami hasonló jó érzés és öröm tölt el, amikor Szent Péter apostol első leveléből a 3. fejezet 15. és 18. versek közötti szakaszt hallhatom, illetve olvashatom. Ebben az évben húsvét 6. vasárnapjának szent leckéjét éppen ez a szentírási hely adja. Tisztelt rádióhallgatók! Jelen elmélkedésünk alapjául ennek a résznek a bevezető mondatait választottam, vagyis a 15. verset így hangzik. Szeretteim, Urunkat Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. Első Péter levél, 3. fejezet, 15. vers. Amikor Péter szavait olvasgattam, eszembe jutott egyik atyai nagybátyám, Kormos János, aki 1993-ban 72 évesen hunyt el. Édesapámék, a Kormos család, Mezőcsátról származtak, és hatan voltak testvérek, 4 fiú és 2 leány. Amikor én 1989 és 1994 között az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendéke, hétköznapi nyelven szólva kispap voltam, János bátyám és felesége Mencike néni, Emerencia becézése, Egerben laktak. János bátyámra különösen szívesen emlékezem. Nagyon jó természettel áldotta meg Isten. Igazán kedves, figyelmes, mindenki iránt jó szándékú és segítőkész ember volt. Ugyanakkor nagy hittel és vallásosan valóban kegyelmi életet élt. Rendszeresen részt vett a szentmiséken, ha tehette minden áldott reggel, és szentáldozáshoz járult, főként az Egri Bazilikában. Különleges és mély tisztelettel viseltetett főtisztelendő dr. Seregély István érsekatya iránt, de minden papot nagyon szeretett, és az egész katolikus egyházat legkedvesebb, lelki családjának tartotta. Az meg rendkívül boldoggá tette, hogy pap szeretnék lenni, és a hittudományi főiskolai tanulmányaimat Egerben végzem. Ennek megfelelően, amikor csak tehette, fölkeresett a szemináriumban. Ő volt a leggyakoribb látogatóm. Mindig jókedvű és mosolygós volt, csak úgy árad belőle a szeretet.
Jól lehet, alapvetően egész életében nehéz testi munkát végzett, nagyon erős felépítése volt, mindig megragadott a finom beszéde, tapintatos modora, és főleg a senki mással össze nem hasonlítható derűje. Nagyon sokat köszönhetek neki, mert minden vele való találkozás és beszélgetés engem is jobbá és gazdagabbá tett. Mi volt ennek a boldogságot és békességet árasztó életnek a titka? A válasz egyértelműen az, amit Szent Péter apostoltól hallunk, János bátyám, Urunkat, Krisztust szentül tisztelte a szívében. Számára a legnagyobb kincs Jézus Krisztus volt. Krisztus jelenléte az egyházban, a püspök, a pap személyében, a hívek ünneplő közösségében. Számára az evangélium valóban örömhír volt. Nem csupán hallgatta Jézus tanítását, hanem minden nap meg is élte azt. A Szent Mise és a Szent Áldozás volt életének csúcsa és forrása.

Tisztelt rádióhallgatók! Ez a férj, családapa és nagyapa csak azért tudta a vele született jó természetét megőrizni, mert a Krisztusba vetett hitből fakadóan engedte, hogy a mennyei atya a kegyelmével, az isteni életével még inkább gazdagítsa és tökéletesítse. Számomra elsőként azért példa, mert úgy tudott természetes és egészséges lelkületű életet élni, hogy teljesen szabadon, állandóan a természet felettiből, az Isten kiapathatatlan szeretet forrásából merített. Másodszor azért példa, mert a szeretet rangsorában Istent helyezte az életében az első helyre. Tudta, hogy csak az képes feleségét, gyermekeit, unokáit odaadóan is hűségesen szeretni, aki Istent imádja, és az ő végtelen szeretetével szolgálja családtagjait és minden fele barátját, embertársát. Harmadszor azért példa, mert az ő csendes, szerény és szelíd jelleme és katolikus keresztény magatartása szinte belekiáltja ebbe a mai közömbös és földi elfoglaltságokba, túlságosan beleragadt világba, hogy a vallás sohasem magánügy, hanem a legfontosabb és legszentebb közügy. Jézus Krisztus tanítása teljesen értelmezhetetlen, és eltorzul. Ha nem vallom meg mások előtt, és nem hirdetem minden embernek Isten országának, uralmának örömhírét, de hogy ennek a magasztos hivatásnak és küldetésnek meg tudjak felelni, rendszeresen kell imádkoznom. Örömmel olvasnom szüntelenül a Szentírást. Tanulmányozzam a katolikus egyház katekizmusát. Legyek és legyünk szellemileg és lelkileg is napra készek. Szavainkkal, cselekedeteinkkel, életmódunkkal tudatosan keltsünk figyelmet környezetünkben. Sugározzunk békét, derűt és reményt embertársaink felé, hogy fölébredjen bennük a vágy példánk követésére, és megkérdezzenek minket. Ilyen módon tudjuk valóra váltani elmélkedésünk szentírási helyének második részét, legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek.

0: Elhangzott a lélekszava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
1: A Lélekszava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: 11 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Ha valaki bírálni akar azért, mert az evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye, mondta 14. Leó újságíróknak, akik Donald Trump kijelentéseiről kérdezték. Az amerikai elnök úgy vélte, a pápa sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor, és neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A Szentatya emlékeztetett, megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára, az egyház pedig évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben, ez vitathatatlan. Holnap a Vatikánba látogat Marco Rubio amerikai külügyminiszter, amivel kapcsolatban a pápa azt mondta, reméli jó párbeszédet tudnak folytatni, bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanap hatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. A szerb energiaügyi miniszter szerint május 16-a körül megszülethet a megállapodás a MOL-lal a NISZ megvásárlásáról. A tárcavezető úgy fogalmazott, jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a magyar olajipari vállalat között. Az amerikai pénzügyminisztérium engedélye szerint a teljes folyamatnak május 22-ig le kell zárulnia. Nem adottságnak, hanem eredménynek nevezte a pénzügyi stabilitást a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály tegnap a portfólió konferenciáján úgy fogalmazott, a nehezen kiszámítható időkben a stabilitás elkötelezett munkával elérhető eredmény. Megkezdődhet 2031-ben a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújítása. A leköszönő építési és közlekedési minisztérium közölte, a közbeszerzési pályázaton győztes Kontúrcsoport Kft.-nek 2029. decemberéig kell a végleges terveket elkészítenie, erre 8 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az e-SZIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. A vasútársaság az országgyűlés szombati alakulülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít. Országgyűlési feladataira hivatkozva lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Pap Zsolt ezt a közösségi oldalán jelentette be. Annak vezetője átvette a képviselői mandátumát, az új ciklusban a Parlament Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. Távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének elnöki posztjáról a leköszönő miniszterelnök eddigi politikai igazgatója. Orbán Balázs a Facebookon posztolt erről, azt írta, oktatóként dolgozik tovább az egyetemen. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta a döntését. Már 10 tengerész halt meg az arab-öbölben rekedt kereskedelmi hajókon a hormuzi szoros lezárása óta, közölt az amerikai külügyminiszter. Az érintett hajók kalózkodás áldozatai, amelyeken fogytán az élelmiszer és az ivóvíz, miközben az öböl térségében rekedt járművek fedélzetén összesen csak nem 2300 tengerész tartózkodik 87 országból, mondta Marco Rubio. Telefonon beszélt egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter, közölt az orosz diplomáciai tárca. A Moszkvában kiadott szűkszavú tájékoztatás szerint egyeztették óráikat a nemzetközi ügyek és az orosz-amerikai kapcsolatok jelenlegi helyzetének kérdésében, valamint megvitatták a kétoldalú kapcsolatok ütemtervét. A minisztérium az eszmecserét konstruktívnak és gyakorlati jellegűnek minősítette. Végül az időjárásról: derült az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A csúcshőmérséklet 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Reklám.
5: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
6: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123, telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék, e-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály, Eger Foglár György utca 6, telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék, e-mail hivatal@eghf.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk: Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
7: Az otthon ízei Horváth Ilonka nyomdokain.
8: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Első ránézésre nem is gondolnánk, hogy egy csirke mennyi lehetőséget rejt. A csirkét felhasználhatjuk levesek készítéséhez, salátákhoz, adhatjuk főételként sütve, párolva, rántva, ragunak elkészítve, vagy éppen csőben sült formában, különféle alapanyagokkal gazdagítva. A csirkében az a nagyszerű, hogy egyben is tökéletesen felhasználható, de ha alkatrészeire szedjük, még több lehetőséggel szembesülünk. Így van ez a csirke mellhúsának az elkészítésénél is. Süje Károlyné Klárika erre mond ma néhány receptet és praktikát.
9: A leves, amit választottam, az a tárkony és csirkeragú leves lesz. Hát a tárkony már szépen zöldül a kertembe, és nagyon régóta használják ezt a fűszernövényt, a szakácskönyvekbe fellelhető, a szakácsok kedvence volt, és az aromás fűszernövény főleg a francia konyha remekeinek kölcsönöz egyedülálló zamatot. Sok szósz és fűszerkeverék alapanyaga is a tárkony, de az erdélyi konyha is nagyon szívesen használja a tárkonyt, és Magyarországon is, hál' Istennek, már egyre gyakrabban lehet találkozni ezzel, nem csak a bárány húsoknál, hanem másoknál is, mert a bárányhoz különösen nagyon illik a tárkony, de jó még a csirkéhez, a tojásos ételekhez, a halhoz, a májhoz, a spárgához, sőt a sült kacsához is ezek ízesítésére használják. A tárkony ecetben nagyon sokáig megőrzi az aromáját, és hát fagyasztva is tárolhatjuk télire, ha már sok van. A levelek nagyon sok A-vitamint tartalmaznak, kálciumot, vasat, és niacint is tartalmaznak a levelek, tehát érdemes fogyasztani, bár egy-egy ételhez nem kell túlzottan sok, tehát ezzel azért nem pótolhatjuk a vas szükségletünket és egyebeket.
10: Igen, igen, aromás az íze miatt nem
9: igen,
10: jó
9: tehát
10: sokat
9: egy
10: tenni.
9: Szállal már nagyon finom levest lehet készíteni. Hát ennek a tárkonyos ragulevesnek a hozzávalói körülbelül 40 dek a csirkemell, vagy egy csirkének az aprólékából is lehet, akkor mindenféle levesz, zöldség, sárgarépa, zöldség, zeller, karalábé, szükséges hozzá legalább 20 deka gomba, egy csésze zöld borsó, ami lehet mirelit is, de már hamarosan majd jön a friss, tehetünk bele egy zöld paprikát, egy paradicsomot, zöld fűszerként akkor jön a egy szál tárkony, egy szál estjánlevél, és már ha lesz zellerlevél, vagy zöldséglevél, azokat is, de akkor kössük össze ezt megmosás után alaposan egy ilyen cérnával, és úgy tegyük a levesbe, és szükséges még hozzá egy fél liter főzőtejszín, ez 10%-os, egy fél citromleve, só és fehérbors. Mindenütt a fehérborsot fogom említeni, a csirkemellhez az illik legjobban, és az aromája is egy kicsit más, mint a fekete borsnak, és hát ha tésztát teszünk bele, tehetünk nem sokat, ha beletesszük a levesbe, akkor egy 5 dekányi csiga tésztát javaslok, vagy készíthetünk vajasgaluskát, de külön is főzhetjük a tésztát, különösen akkor, ha úgy készítjük a levest, hogy még másnapra is legyen belőle. Az elkészítése pedig a következő. A csirke mellett megmossuk, szűrő lecsepegtetjük a vizet róla, apró kockákra 1,5-2 centisre fölvágjuk, zsiradékon, ha a csirke hájas volt, akkor előbb ezt kisütjük és azon megsütjük, lángelosztót alkalmazunk, hogy nehogy oda süljön, megpirítjuk, körülbelül 10 percig, ekkor hozzáadjuk a megtisztított levezöldségeket, amelyeket karikára vagy kockára felvágunk, majd hozzáadjuk a szintén felvágott gombát, a zöld borsót, és még együtt is pároljuk. Szórunk rá egy kevés fehér borsot, és megsózzuk. Ezt felöntjük 1,5 liter forró vízzel, és hozzáadjuk a zöld paprikát és a paradicsomot. Amikor már majdnem puha az egész, akkor beletesszük a zöld fűszereket. Ha többet teszünk bele, akkor azt már említettem, hogy kössük össze. Mielőtt hozzáöntjük a tejszínt, kiemeljük belőle már akkor a megfőtt zöld fűszereket, a paprikát, paradicsomot, és levesszük a tűzről a fazekat. Belecsurgatjuk a tejszínt, a főző tejszínt a levesbe. A csigatésztát vagy vajasgaluskát is, hogyha belefőzzük, akkor már azután, hogy hozzátettük a tejszínt, akkor hozzárakhatjuk azt is, és addig főzzük, amíg a tészta nem főtt meg. Hát ez a leves 18 évvel ezelőtt, ezzel fogadtuk a vendégeket a keresztfiam esküvőjén. Mindenkinek nagyon ízlett, és hát főleg a szuhakálói vendégeknek ez egy nagyon újszerű volt akkor, nem ismerték még ezt, akkor csirkemellből készítettük, most hétvégén vasárnap csirke aprólékból készítettem el ezt a levest.
10: És hát az éttermek étlapjain is már most jó néhány éve találkozhatunk ezzel a levessel, de ebben a formában elkészíthetjük otthon is magunknak.
9: Igen, és nem csak csirkemellből lehet, hanem sertéshúsból is. Ezzel a módszerrel felkockázunk, készíthetünk egy tárkonyos ragú levest, vagy bárányhúsból, vagy nyúlból, ahhoz is nagyon illik. Azt hiszem, már nyúlból készítettem valamikor ilyet. A következő recept is egy kis nosztalgiát hozott bennem elő, azt 20 évvel ezelőtt főztünk. Az Attila fiam esküvőjén ez bővítette a menüsort, hogy legyen csirke, és tehát a pörkölt mellé egyszerre volt föltállalva, mert nem mindenki szerette mondjuk a marha pörköltet, de akkor legyen könnyebb is, és a következő recept pedig így szól, mazsolás csirkemell. Ehhez kell 2 egész csirkemell, nyilván csak egy család részére mondom most, ez körülbelül 60 deka, egy 5 dekányi mazsola, egy 1/2 citromleve, 2 deci tejföl. Ehhez javasolnám a 25%-os jó tejfölt, az mondjuk 25 dekásban van, csak egy áruházba kapható legalábbis itt Török Szent Miklóson, hogy ne legyen savanyú ez a tejföl, az lényeges, de tejszínnel is megoldhatjuk, hogyha nem ragaszkodunk a tejfölhöz. 3 evőkanál olaj vagy csirkezsiradék, 1 evőkanál finom liszt, ízlés szerint só és törött fehérbors, amit már említettem, ehhez kell egy csipetnyi porcukor is, és a díszítéséhez pedig 1 citrom és marinált paradicsom, paprika vagy kaliforniai paprika kell. A melleket kicsontozzuk, úgy, hogy egyenként tömör hús darab maradjon, vagyis összesen 4 darab, a mellebőrét lehúzzuk és eltávolítjuk, ha olyan levest főzünk, akár bele is tehetjük, ha már meg van tisztítva. A felforrósított zsiradékon a húsdarabok mindkét oldalát átpirítjuk, majd megsózzuk és megborsozzuk. 1/2 pohárnyi vizet öntünk alá, és fedő alatt puhára pároljuk. Fél időbe beleszórjuk a megmosott és leszározott mazsolát. Ha a hús puha, kiszedjük a serpenyéből és félretesszük. A visszamaradt pecsenye levet összekeverjük a citromlével, közben a tejfölt simára keverjük 1/2 deci vízzel és a liszttel, ezután behabarjuk vele a forrásba levő levet. Kevergetve jól kiforraljuk, és csipetnyi cukorral ízesítjük, sűrűre főzzük. A húsdarabokat a mártásba visszahelyezzük, és egyszer összeforraljuk. Citromkarikákkal, mazsolaszemekkel és marinált paradicsom paprikával díszítve tálalhatjuk, párolt rizst adhatunk hozzá, de illik hozzá a szalmaburgonya, de még a vajas galuska vagy a nokedli, ez is jól megy hozzá, ez egy szaftos hús lesz, és éppen most jutott így eszembe, hogy nem csak mazsolás csirke mellett szoktam készíteni, hanem ananászos csirke mellett is, ami majdnem hasonló az elkészítése. Annyiba változik, hogy ott kisebb darabokra vágom a csirke mellett, és megforgatom lisztbe, és úgy sütöm át mindkét oldalát. És kiszedem belőle, akkor visszahelyezem a megsült csirke darabokat, és ráteszek egy konzerv ananászt, meg a levét is, és ezzel együtt főzöm, és amikor már majdnem kész, akkor tejszínnel sűrítem be. Ehhez is ugyanazok a köretek illenek, amit már az imént is elmondtam. Nagyon finom, ezt gyakrabban készítek, mazsolás csirke mellett, megmondom őszintén, már elég régen készítettem, de így, hogy most előkerült ez a recept, amelyet hamarosan fogok biztosan ilyet készíteni. Tehát ezek ilyen jó kis zaftos, melegen tálalható csirke falatok.
10: És akkor az ananászosnál már plusz cukrot se kell hozzáraknunk, hiszen az a lé, amiben van, az már eleve cukros.
9: Így van, az úgy attól egy kicsit olyan édeskés lesz, és tényleg nagyon finom, és el is párolok főzés közben a leve. Hát egy kicsit szoktam belőle hagyni, hogy nehogy túl híg legyen, és ha szükséges, akkor még hozzáöntöm. De egyébként nagyon szeretem meginni is az ananász levet, mert elég sok lébe van az ananász eltébe. Ez lehet akár darabolt ananász is, vagy kör ananász, azt nyilván föl kell darabolni, hogyha olyat sikerül vennünk.

0: csirke mellett sütjük is, ugye nem csak ilyen főzéssel tálaljuk, hanem a hagyományos liszt, tojás, zsemle, morzsa keverékébe megforgatott, rántott csirkemell helyett készíthetünk más bundát is, és ezt is úgy sütjük, mint a rántott csirkét. 2003-ban New Yorkban a kínai büfékbe ettem hasonlót, mint ez volt, és hát ehhez viszont a csirke mellett, tehát körülbelül fél kilónyi csirke mellett 2-3 centis kockákra vágjuk, nem csíkokra, mint az előbbinél mondtam, és ezt is bepácoljuk 2-3 órán keresztülre legalább, amihez teszek fehér borsot, ételízesítőt és kevés olívaolajat, ebbe nem teszek mustárt meg ilyesmit, és akkor ebbe 2-3 órán keresztül áll a csirke kocka, és sütés előtt még megszórtam rétes liszttel, hogy jobban tapadjon az elkészített masszára. A massza pedig úgy készül, hogy 3 tojás, 2 evőkanál étkezési keményítő, 3-4 evőkanál rétes liszt, 1 mokkás kanál sütőpor, és körülbelül 1 deci tej, és ezt minden simára keverjük. És ebbe mártogatjuk a már lisztbe megforgatott csirkekockákat, forró olajba, aranybarnára kisütjük. Nagyon ropogós lesz a bundája, és az is marad. Ebbe az az érdekes, hogy nem puhul meg, mint a párizsiasan készített, ahhoz hasonló párizsiasan készített rántott hús, hanem ez megmarad keményen. És ehhez készítettünk egy méz, ketchup és szezáma keveréket, amit összeforraltam. Marika azt mondta, hogy ő ráöntötte a csirkére, és még a masszát vegyettől a ketchupos dologtól sem puhult meg. Én nem öntöttem rá, hanem külön tálaltam, és párolatot is készítettem hozzá. De ez is jó hidegen is, és melegen is. Nagyon jó szombaton jöttek a lányomék anyák napját köszönteni, mert már most a következő hétvégén nem tudnak jönni, és csak délelőtt szólt, hogy jönnek, akkor gyorsan kivettem egy csirke mellett a fagyasztóból, 2 rendezvényen voltam közben, és mire jöttek, este felére már készen volt. Nem hosszú ideig tart megcsinálni. Tehát vendéglátásnál ez is nagyon kitűnő, mert előre is elkészíthető, ha pedig frissen akarjuk, akkor sem tart olyan sokáig körülbelül. Hát én most majdnem 1 kilónyi csirke mellből, de lett vagy 100 darab. Úgyhogy ez is 2 napi, nem sütöttem mindki egyszerre, hagytam vasárnapra is, és nagyon finom volt úgy is kisütve.
1: És nagyon jó mind a kettő, hiszen kétféle módon felhasználható főételként is, ha ráöntjük ezeket az önteteket, szószokat, és úgy még tovább sütjük, vagy pedig tényleg ilyen kis vendégváró falatokként, amik most igen népszerűek, egy ilyen street food-szerű megoldásként.
0: Hát és kis öntetet bármit készíthetünk, tejföllel, tejszínnel, egy fokhagymásat, egy mustárosat, zöldfűszereset, tehát itt már tényleg
1: sajtokkal játszhatunk.
0: Igen, tehát nagyon-nagyon sokféle változat és nagyon kedvelt. És főleg a fiatalok jobban erőnyben részesítik ma a csirke mellett, úgy tapasztalom, mint mondjuk egy zsírosabb tarját, vagy akár még a karajnál is jobban szeretik a csirke mellből készített dolgokat, de nem olyan egyhangú, mint mindig rántott csirke mellett enni.
1: És köretként is változatosak lehetünk, hiszen ehhez is a szalma burgonyától a rizsen keresztül, de akár a friss saláta is jól élik bármelyik.
0: Tehát uborka salátától, vagy vágott, bármilyen vegyes salátával lehet tárolni. Na most a csirkemellnek még további hideg változatai vannak. A sajtos csirkemell őszgerinc formába sütve, ez például a szuhakálói sógornőmtől, Rozikától vettem át ezt a receptet, ő készítette először, és azóta több, főleg ez is ilyen nagy családi ünnepekre nagyon jó, mert előre elkészíthető, ez hidegen, akár egy nagyobb ünnepre is, amikor különböző salátákat készítünk hozzá. Hát ehhez a hozzávalók egy közepes csirkemell, ami hát olyan 50-60 dekányi, egy csomag szeletelt vékony szalonna, 20 deka reszelt trapista sajt, 3 darab tojás, 3 evőkanál liszt, 3 evőkanál tejföl, só, fehér bors és elég sok apróra vágott zöld petrezselyem szükséges hozzá. Én mikor legutóbb készítettem, nem volt már zöld petrezselyem a fagyasztóba sem, és medvehagymát tettem hozzá, apróra összevágott medvehagymát, hát mondom, hogy ezzel sem volt rossz.
1: Különösen jó íze lehetett.
0: Az elkészítését pedig úgy kell, hogy az őszgerinc formát kibélelünk egy alufóliával, úgy, hogy ez kilógjon a formából, majd ezzel ugye be kell takarni. Erre helyezzük a békön szalonna szeleteket, ami szintén kiír a formából, azt majd később ráhajtjuk, ezt előre elkészítjük. Itt is a csirke mellett kis kockákra váljuk, de apróbb kockákra, akár mint a levesbe mondtam, vagy pedig ennél a sültnél az előbb, ez olyan 1-1,5 centisek legyenek. A tojást, a tejfölt, a lisztet és a reszelt sajtnak a felét megsózom, borsozom, és hozzáadom. A lisztet simára keverjük, és az apróra vágott petrezselyem zöldet hozzákeverjük. Ebbe beleforgatjuk a csirkemellkockákat, és beleöntjük az előkészített őszgerinc formába. A tetejét megszórjuk a reszelt sajt maradékával, és ráhajtjuk először a békönszalonnát, majd az alufóliát. Egy tepsibe vizet teszünk, és belehelyezzük az őszgerinc formát, és 200 fokos előmelegített sütőbe sütjük, körülbelül 45 percig. Most ugyanez húsétel, de itt is alkalmazzuk a tűpróbát, hogy ez a massza, amit beleöntöttünk, átsült-e, tehát megnézzük, és akkor a tetejéről lehajtjuk a fóliát, és pirosra sütjük a tetejét, és akkor már a víz is elpárolgott, meg már nem folyik ki belőle. Ezt én azért szoktam, mert nem mindegyik őszgerinc forma 100%-osan jól zár, és volt már olyan, hogy a zsiradék kisült a sütőbe, és az kellemetlen szagot ad utána, meg takaríthatjuk a sütőt, tehát azért inkább egy tepsit szoktam ilyenkor alkalmazni, amiben teszek egy kevés vizet, hogy ne. Nem azért teszem a vizet, hogy abba főjön, hanem hogy ne süljön le, ne a tepsire süljön annyira rá. És akkor, amikor kihűlt, tálcára borítjuk és eltávolítjuk róla a fóliát, ezt felszeleteljük, és rézsutasan helyezzük kínálótára, ezt is zöldségekkel díszíthetjük, hát éppen amilyen idény zöldség van, de ha nem szeleteljük fel először, csak úgy tesszük tára, akkor akár kidíszíthetjük piros arannyal, majonézzel, különböző kis rózsákat tehetünk rá, tehát ezt is nagyon gusztusosan lehet tálalni. Nagyon szeretik a családunkba ezt is, én meg szeretem is készíteni, mert egyrészt nagyon kiadós. Sőt, ez a mennyiség nem is fér el mindig egy őszgerinc formába, akkor van egy kerek kis jénai, azt egy picikét, ha már, mert a békönszalonna elfogy hozzá, és ha nincs több békönszalonnám otthon, volt már úgy, hogy picit kizsíroztam a jénait, abba öntöttem, és együtt megsült a kettő, mert úgy belefért a sütőbe.
1: És akkor a finom csirkemellből készült leves és különböző főételek után beszéljünk egy gyógynövényről, hiszen gyógyhatása is van ennek a növénynek. Már több helyen látni, hogy virágzik a bodza. Mit kell tudnunk erről a növényről, és hogyan hasznosíthatjuk?
0: Nekem is van a kertben két bodza bokrom. Az egyik büdös bodza, az nem arra való, hogy ebből bármit készítsünk, a másik az, hál' Istennek, az abból készíthető valami. Többször is gyűjthetünk a bodzából, most, amikor virágzik, a virágját gyűjtsük be. Ezt megszáríthatjuk tejának. Én azt javaslom, hogy szűrőtálon mossuk át, mert azért könnyen vannak benne bogarak. Mossuk át, hagyjuk megszáradni, és utána tegyük olyan helyre, nem tűző napra, hanem száraz helyre, ahol megszárad a bodza. Nyilván naponta vagy két naponta érdemes megforgatni, nehogy bepenészedjen, és amikor már kellően száraz, akkor rakjuk dobozokba, de tehetjük textilzsákba is a bodzát, és télen megfázásos időszakban nagyon kellemes aromájú teját kapunk belőle, és nem kell a boltba vásárolni. Ha nem is túl sokat, de valamennyit érdemes begyűjteni, mert ugye ez minden szezonban megtehető. A másik pedig egy nagyon finom bodzaszörp készíthető belőle. Van olyan, ami gyors fogyasztású, és van, ami pedig elállós. Én most az elállós bodzaszörp receptet mondom el. Ehhez nagyon sok cukor kell, de érdemes ráadozni. 20 nagyobb virág kell hozzá, vagy hogyha nem olyan túl nagy tányérja van a virágnak, akkor kisebből többet tegyünk. 4 kiló cukor kell, 6 liter víz, 5 darab citrom, 10 deka citromsav, és 1 kanál nátriumbenzonát. Most ez egy nagyon sok mennyiségnek hat, de ezt csak most lehet készíteni, tehát felezni is lehet a mennyiséget. Az 5 liter vizet felforraljuk 3,5 kg cukorral, 1,5 kg cukrot karamellizálunk. Karamellizálni úgy kell, hogy egy kis vizet öntsünk a lábosba, utána tegyük bele a cukrot, és ezt is lángelosztóval alacsony tűzön, hogy nehogy gyorsan megkapja, mert ha sötétre, akkor keserű lesz és használhatatlan. Tehát, hogy egy olyan jó kis, hát nem is tudom, karamellhez tudom csak hasonlítani, igen, a színét olyan legyen.
1: Milyen szép aranyszíne legyen a cukornak.
0: Igen, és ha kész, kicsit hűl, ráöntünk 1 liter vizet, tehát ezzel is még felforraljuk. Nem rögtön, egy kicsit hagyjuk, hogy hűljön, mert ha úgy öntjük rá, akkor serceg az egész, és nagyon
1: szét fog csapódni a konyhában.
0: Igen, és utána a kettőt összeforraljuk, a 3,5 kiló cukrot az 5 liter vízzel, és akkor ide jön a 6. liter víz, amikor karamellizáltuk, és amikor kihűl, beletesszük a karikára vágott citromot, a citromsavat, a nátriumbenzonátot, ezeket érdemes együtt elkeverni, és a bodzavirágot. Ezt 4-5 napig érleljük, közbe kavargatjuk naponta többször is, és ha kész, akkor leszűrjük, üvegekbe rakjuk. Hűtőszekrénybe nekem még egy hónappal ezelőtt vettem ki, egy fél üveggel még volt a hűtőszekrénybe. Na, nem egész télen ezt ittuk, azért azt elmondanám, de én nagyon szeretem a bodzaszörpöt, és jó hatással van az emésztésre is, nekem mindig segített ebbe a dologba is, és a gyerekek is szeretik.
1: És ha elkészítettük ezt a tartós bodzaszörpöt, hogyan tárolhatjuk? Említette Klári néni, hogy akár műanyag üvegekben, de gondolom üvegben is hosszan eltartható, de milyen körülmények kellenek neki?
0: Hát a hűtőszekrény, ehhez csak azt tudom, bár a nátriumbenzonától én ott tároltam, az az igazság, még úgy nem próbáltam ki, hogy külön a spájzból legyen, mert hát mondjuk a nátriumbenzonát ezt tartósítaná elvileg, hogy nem forr fel. Hát próbáljuk ki úgy is, most én is kipróbálom. Jó kérdés volt, Évike, úgyhogy ez most az inspirál engem is arra, hogy próbáljak ki egy-két üveggel, még ha esetleg nem sikerül is, de ha sikerül, akkor jövőre már elmondható, hogy érdemes úgy is eltenni.
2: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bodza szörp elkészítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

0: Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel.
1: Megnyitották Rómában Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldogalvatási aktáit. Interjú Veres András győri megyés püspökkel.
0: Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozva arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. 14. Leó pápa a hétfőn találkozott az Egyesült Államokbeli Catholic Charities szervezet igazgató tanácsának tagjaival, a Caritas Internationalis, az egyház jótékonysági szervezetének amerikai tagjával.
2: The proclamation of the gospel through caring for the poor and for those most in need will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
0: Beszédében a Szentatya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, és az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026 márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pán, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
2: In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
0: Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leó pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, a Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leó arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról, zárta beszédét 14. Leó az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. XIV. Leo pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt 11:30-kor 14. Leo találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót, miután vasárnap megjelentek ezzel kapcsolatos hírek a médiában. Rubio várhatóan

jó között. Csütörtökön, május 7-én az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor.

0: Megnyitották Rómában Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldogalvatási aktáit. Interjú Veres András győri megyés püspökkel. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András győri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek ügyei kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikáni Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Wolmuth Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
0: És ennek a falunak a neve a Császár.
1: Így hívják a települést Vértreskethely mellett.
0: Komárom közelében.
1: Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Wolmuth Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erőt demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Wolmuth Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket. Volt, akit pénzzel meg is tudtak váltani. Wolmuth Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
0: Most már ereke jellegű.
1: Most már ereke jellegű. Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Wolmuth Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelkinaplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt készség el, meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére. Majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szentszék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelmű vértanúságról van szó, nem szükséges hozzá egy külön oda, ami a vértanúságot hitelesítené.
0: Van-e az atyának élő mai tisztelete?
1: Van, hála Istennek, és nem csak Magyarországon, nem csak a Győri Egyházmegyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született,

0: most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban, ahová ők is jönnek busszal, hol többen, hol kevesebben.
1: Hol van a sírja?
0: Neckmarkban, ott Ausztriában, oda temették el.
1: Ottól született?
0: Igen, igen.
1: És a faluban, császárban az emléke hogyan él?
0: Van egy alapítvány, van egy, hát most már állandó kiállításnak is nevezhetjük, ahol a vértanúságával kapcsolatos dolgok le vannak írva, tárgyeszközök ki vannak helyezve, mint említettem, a bitófa is ott található. Van tisztelete. Minden esztendőben azt kell, hogy mondjam, hogy a templomot úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem kis templomról van szó, gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom, egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Én azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
1: Püspök atya, te a Győri Egyházmegyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
0: Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, már sokat szor voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett. Másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az Egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
1: Éppen ma lesz délután a római Santo Stefano Rotondo Szent István kerek templomban a szentmiséje Mincenti bíboros úrnak.
0: Igen, magam is részt veszek.
1: Igen, együtt fogunk imádkozni ott. De azért a kettő összekapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik másik részéről.
0: Igen, és ráadásul mind a ketten a lelkipásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a Bonhoeffer Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, mint Szenti Bíboros esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelkipásztori munka.
1: Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
0: Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
1: Dicsértessége Jézus Krisztus. Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpölygessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya szentmisét mutatott be a Missio Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja a benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az úr születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallossal rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a szent család inkább menekül. De békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilökdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon és próféta Keresztelő János lefejezésének a hírét veszi, az úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsolja. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében, hiszen nem a külvilágtól függ az ők benső békéje és derűje. És a végén, nagy csütörtök nagypéntek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. A mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztén pedig beérik a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond, atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk, mindannyiunknak. Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Fülyi Szent Miklós példáját említette, akinek a tiszteletére Böjte Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Fülyi Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és a munkahelyünkön is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szent Péter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagyvilágra. Fejezte be homiliáját a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
4: A napverse.

0: Sík Sándor, Pitty-Pang. Hadd utánzom a régi mestert, ki mikor oltárképet festett, mint szolgát vagy közkatonát, oda csempészte önmagát. Én is, hogy elérzékenyedve fonom rá faragott fejedre kusza vadvirág füzért, hadd ejtek egy szót magamért. Bizony nem voltam hajdanában nagyon beszédes az imában. Többet beszélt hozzám az Úr, mint hozzá én hálátlanul. Gyerek is van, gond a szülőnek, hogy a szava későre jő meg, addig csak hallgat és hebeg. Isten előtt, ki nem gyerek? Gyerek én is, néma, esetlen, imádkozásra tehetetlen, s néma gyereknek oda át, anyja megérti a szavát. Én, édesanyám, te megérted ezt a furcsa kézláb beszédet, hogy térdedhez törleszkedem, s öledbe fölkéreckedem. Ahhoz, kihez dadogni nem mer a szavahíjas férfi ember, malasztal teljes szent kezed, szavak nélkül is elvezet. Hogy hát egy így énfajta fonnyat, Pitty-Pangot is láncomba fonnyak, és ő is testvérkével oltárodon hervadjon el. Egyet kérek, ha önfeledve Jézuskád ringatod öledbe, akkor mit szépséget sugald, zümmögd el néki ezt a dalt.
1: Sík Sándor Pitty-Pang című versét Tóth Levente előadásában hallották. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatal korától kezdve foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével, később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án halt meg Budapesten, a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.

0: A nap imája.
1: Bátorságos szűz. Árazd belénk a lelki erőt és az Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Taníts minket arra, hogy a világ dolgaival élő keresztény felelősségérzettel bánjunk Isten országa, az új ég és az új föld eljövetelének örvendező reményében. Szűzanya, vezess és támogass bennünket, hogy mint a te fiad egyházának igaz fiai és lányai éljünk, s az igazság és a szeretet emberi civilizációjának megszilárdulásához Isten terve szerint és az ő dicsőségére tudjunk hozzájárulni. Amen.

0: Istenben. Amen. Menjek, királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja, amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
1: Örülj és örvende, szűz Mária, alleluja,
0: mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
1: Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Egyházmegyei találkozó lesz szombaton. Tennyek Csaba érsek újévi főpásztori levelében találkozóra hívta össze közvetlen munkatársait az Egri Bazilikába május 9-ére. Az Egri Főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót. Szeretettel hívom a paptestvéreket, az állandó diakónusokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint kiemelten hívom lelkipásztoraink közvetlen munkatársait, intézményeink vezetőit, a lektorokat és akolitusokat, áldoztatókat, kántorokat, irodistákat, sekrestéseket, harangozókat, templomtakarítókat, az önkéntes egyházi hozzájárulások beszedőit a plébániákról és a filiális egyházközségekből egyaránt. Arra kérem őket, hogy plébánosaiakkal együtt vegyenek részt az egyházközségi munkatársak találkozóján az Egri Bazilikában, írta a főpásztor. A regisztráció fél 9-kor kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise következik, melyet Tenyák Csaba főpásztor mutat be. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Ünnepélyesen megáldotta az egri érsek a Krakerházat. Az épület az Esztenházy Károly Katolikus Egyetem tavaly februárban alakult művészeti karának ad otthont. Csontó Lajos dékán úgy fogalmazott: az egyetem vezetése fontosnak tartja, hogy Egerben magas színvonalú művészeti oktatás működjön, és ebben Esztenházy Károly püspök művészetpártoló tevékenységének folyamatosságát is látják. Felidézte: Egerben a rajzoktatás 1773-tól van jelen, 1828-ban pedig a líciumi rajziskola működött 1878-ig. A mai 81 főállású oktatóval és majdnem 1000 hallgatóval rendelkező művészeti kar közvetlen elődje az 1948-ban alapított rajztanszék volt. A most Kraker János Lukácsról elnevezett épület visszakapta egy korábbi funkcióját is. Eredetileg az építtető egri gyógyszerész Spec József után elnevezett házként ismerhettük, majd kaszinóként, ifi házként, végül a Kepes Művészeti Központként volt Egerben ismert az épület. A művészet és a kultúra közvetítése a változó funkciók során az épülethez kapcsolódott. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor örömének adott hangot, hogy elérkezett egy olyan pillanat, ami túlmutat egy beruházás, egy felújítás vagy egy intézményi fejlesztés hétköznapi eseményén. Mint mondtam, a falaknál, termeknél, a terek megnyitásánál többről van szó, egy szellemi szándék válik láthatóvá, egy közösségi akarat formát ölt, egy örökség kap új megerősítést. Az egyetem névadója, gróf Esztenházy Károly püspök, nagyívű, teremtő szellem volt, olyan intézményt álmodott Egerbe, ami a tudományok és a művészetek javát szolgálja. Rámutatott: különös jelentősége van annak is, hogy a művészeti kar tavaly február 1-én megalakult, ez az egyetem életében új fejezetet nyitott. Tennyek Csaba egri érsek beszédében úgy fogalmazott: örömmel tölti el fenntartóként, hogy az egyetem az elmúlt években jelentősen fejlődött, nem csak a pedagógus képzés terén, hanem az igények szerinti új szakok indításában és általában a hallgatói létszám növelésében. A legnagyobb fejlődés a művészeti karon történt, amely a tavaszi fél évben már 900 hallgatóval büszkélkedhet. 2026-ban pedig közel 1500 hallgató jelentkezett ide, közülük 456 fő első helyen adta le jelentkezését erre a helyre. A főpásztor felidézte: a művészeti kar létrehozása nem teljesen új kezdeményezés, hiszen a 19. században a líciumban kezdődött meg a vizuális oktatás, majd Pirker János László egri érsek 1827-ben önálló rajziskolát alapított, amely meghatározó volt a korabeli szakképzésben és művészeti oktatásban. A 200 évvel ezelőtti törekvéseket folytatva döntött úgy a fenntartó főegyházmegye, hogy az egyetem oktatási céljaira megvásárolja ezt a méltó épületet. A hallgatók legnagyobb részét az ifjúság adja, ezáltal tehát továbbra is ifjúsági ház marad, tette hozzá. Amikor ezt az épületet Kraker János Lukácsról nevezzük el, akkor tisztelettel adózunk egy nagy művésznek, aki az egyetemünket megálmodó és felépítő Esztenházy Károly püspök hívására érkezett Egerbe, mondta, s kiemelte: számos alkotása közül a legnagyobb a líciumban található freskó, ami a trentói zsinatot ábrázolja. Így tehát a névadással még szorosabban hozzákapcsolódik az épület az egyetemi házhoz. Boros Lili művészettörténész, a művészeti kar dékán helyettese megnyitotta a hallgatók munkáiból nyílt kiállítást, felidézve az egyetemmé válás óta eltelt egy évtized fontosabb mérföldköveit. Rámutatott, a diplomakiállítások értelme és lényege a hallgatók és tanáraik számára nem csak a bemutatkozás, hanem saját munkájuk prezentálása a kiállítási térben, amely sokkal inkább kiállítási egységként, mint sem különálló művek csoportjaiként értelmezendő. A diplomamunkák kontextusa azonos, tudniillik a diplomakövetelmények részbeni teljesítését jelenti, ami nem nélkülözi, sőt éppen ellenkezőleg kívánja a szabadságot, a kísérletezést és az egyéni hang és téma keresését. Az ünnepség végén Kopasz Tamás, az Esztenházi Károly Katolikus Egyetem Képzőművészeti Intézet intézetigazgató egyetemi docense átadta a Maradja pályán díjat, melyet képzőművészeti intézet oktatóinak szavazatai alapján Magasi Hajnal Csillag érdemelt ki. Az ünnepséget az egyetem énekkarának előadása tette még emelkedettebbé dr. Kapdebó Sándor vezényletével. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Esztenházi Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésére a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben pedig lesz újra pedagógusok számára 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható www.eghf.hu. Az Esztenházi Károly Katolikus Egyetem kántor alapszakot indít nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 féléves nappali és levelező tagozaton került meghirdetésre tehát. Jelentkezni lehet az egyetem www.felvi.uni-eszterházi.hu oldaláról letölthető jelentkezési lapon május 31-ig. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. Az utazás önköltsége körülbelül 50 ezer forint fejenként, és a falusi vendéglátás éjszakánként 40 euró, 4 nap 3 éjszaka, tehát összesen 120 euró, amiről szó van. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Május 7-én Karcagon rendezik meg a 2. Egri Főegyházmegyei kispályás labdarúgó torna döntőjét. 9 órától érkeznek majd a csapatok, a helyosztó mérkőzésekre délután 3 óra környékén kerül sor, az eredményhirdetést pedig Agapé követi majd. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, amely augusztus 30-áig látogatható. A kiállításhoz programok is kötődnek, ezek közül egy még hátra van. Május 14-én este 6:30 felolvasó estre várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből, közreműködik Simorjai Emese színművész, a helyszín a Szent Orsolya Bencés iskola központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika látogatóközpontban. Májusi búcsút tartanak Péliföld Szentkereszten az előttünk álló hétvégén. Május 9-én szombaton lesz a Szalézi család napja, 10 óra 30 perckor szentmise a Lurdi barlangnál, bemutatja P. Vitális Gábor, szalézi tartományfőnök, délután tarka programok minden korosztály számára. Május 10-én vasárnap 11 órakor ünnepi szentmise a Lurdi barlangnál, ünnepi szónok Ternyák Csaba egriesek, 15 órakor pedig litánia a kegytemplomban. Mindenkit szeretettel várnak a Péliföld Szentkereszti szalésziak. Újra megtelik élettel a Dunakanyar. Május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják. A gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentlélek hívás, dicsőítő és szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Május 30-án lesz a Bélapádfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án szombaton kerül sor, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
2: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
4: Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balog Margit történész Mindszenti József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
9: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam. Azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magából, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlőveszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hozok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. A mai Szentleckében arról olvasunk, hogy a farizeusok közül megtért keresztények úgy gondolták, a pogányságból megtérteknek is körül kell metélkedniük, és meg kell tartaniuk a mózesi törvényt, máskülönben nem üdvözülhetnek. Vallás-erkölcsi tanításuk Pál és Barnabás heves tiltakozását váltották ki. Ők is zsidók voltak, de a Krisztussal való találkozás egyértelművé tette számukra, hogy többé nem a testi körülmetélkedés, nem is a parancsok betartása az elsődleges, hanem a Jézus Krisztusban való élet. A törvény előírásai tiszteletre méltóak ugyan, de a törvény előírásainak betartása Jézus nélkül hiába való, mert önmagában nem szerez üdvösséget, Jézussal viszont egészen más szerepet nyernek, és egy részük felesleges is, hiszen ő halála és feltámadása által szerzett az embernek új életet. A mi Urunk erről az életről beszél, amikor így szól: én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. A keresztségben mindnyájan az egyetlen szőlőtőbe, Krisztusba oltódunk, s az ő isteni élete áramlik szét bennünk. Ez az egyház és minden keresztény közösség alapja. A keresztény lét nem vallási parancsok megtartására épül, hanem Urunk Krisztus egyetlen parancsára, a szeretetre, amelyre képességet kaptunk, hiszen részt adott az ő életéből, elnyertük a Szent Lelket, aki maga Isten szeretete. Ettől fogva nem beszélhetünk vallási teljesítményekről, hanem csak gyümölcsökről. Nem egy norma teljesítése a feladatunk, amely megszerzi számunkra Isten kegyelmét, hanem minden érdemünk nélkül megkapjuk ezt a kegyelmet, az isteni életet, és semmi más dolgunk nincs, mint egyre mélyebben élni azt, beléhelyezve földi létünk súlypontját, gondolatainkat, érzelmeinket, szándékainkat. Bár nehéz, mégis ki kell szakadnunk a világ teljesítménycentrikus és profitorientált szemléletmódjából, s olyan értékrendet kialakítanunk, amelyben az élet, a létezés önmagában érték. E létezés minősége gyümölcsein mérhető. Amint a szőlőtőből felszívódott tápanyagból, vízből, napfényből zamatos ízű szőlőfürt lesz, amint a férfi és a nő szerelméből új ember születik a világra, úgy terem gyümölcsöt a Krisztus életében részesülő keresztény is. Nem saját erejének, hanem a túlcsorduló isteni életnek köszönhetően.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a schoria. Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocie a stanete sa mojimi učeníkmi. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Meszom le drákhengi bucsuma, hajmurodat szile drákha gobútyára. Szako dráki perái télesinen le mande, alne frutna, kodipale szavi barare, leúzsáre, lakeinke majbutte barare. Tume abba úzse szánle, mista oszasz kipe szavo szírmi szájvel tumenge. Hajba ásen ande mande, ke atuncsi vime ande tumende ásó. Szárkáj le drákhengi ráik nastig bárárel pesztár, feripe le drákhengi bucsú másel, kodo csitumne, te ná ásen ande mande. Meszom le drákhengi bucsuma, tume le drákhengi ráika. Kon ande mande ásel hajmande leszte, kodo budbári peánel. Hajke bimurok hancsi nastig keren, kon ná ásel ande mande, kodo lesz ábrisúden szár le drákhengi ráikon, haj sutyontár. Kethaneskiden lesz, pejjaksuden lesz hajphabon. Te ande mande ásen, haj bimurosityári ma ande tumende, atuncsi szogodi szokamen, mangen kodi, haj lena lesz. Misto koda ásárgyol a murodad, ke budbári peanena, haj murosityár de avena.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangélium nach Johannes. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szent életű emberek.
8: Mindszenti József bíboros hercegprímásra emlékezzünk, aki az életszentség útját járta. 1975. május 6-án hunyt el Bécsben, tehát éppen ma van halálának az évfordulója. 1892. március 29-én született a Vas megyei Mindszenten. Édesapja Pem János, fiatalon községbíró, édesanyja Kovács Barbála. Hatan voltak testvérek. Családi nevét Pémről Mindszentire változtatta később. 1903-ban kezdte meg iskoláit Szombathelyen. Később ugyanitt tanulta a teológiát is. 1915-ben pappá szentelték, és 1919-től Zalaegerszegen plébánoskodott. Környezetében következetes, szilárd és semmi nehézségtől nem félő férfiként tartották számon, bár gyenge fizikumú ember volt, s emellett szigorú aszkéta. 12. Pius pápa 1944. március 4-én veszprémi püspökké nevezte ki. Ebben az időben, mint főpap, nyíltan és bátran szembeszállt a nyilas hatalommal. 1944. november 27-én a nyilasok letartóztatták, mert megtagadta a veszprémi püspöki palota nagy részének az átadását a szálasi kormánynak. Sopronkőhidára szállították, s csak 1945. április 1-én szabadították ki a szovjet csapatok, és ekkor tért vissza székhelyére Veszprémbe. 1945. augusztus 16-án 12. Pius pápa esztergomi érsekké nevezte ki. Élete nagy harc volt Istenért, egyházért, Magyarországért. 1946 elején bíborossá avatták. Lépten nyomon beleütközött az alattomos kommunista kisemberek gáncsoskodásaiba, rossz akaratába. Nem volt népszerű ember sem a világi hatóságok előtt, sem más körökben. 1948 karácsonyának másodnapján a kommunista belügyi szervek, pontosabban az államvédelmi hatóság, hűtlenség, a köztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés, kémkedés és valutaüzérkedés vádjával letartóztatták, és később egy nagy kirakat perben börtönre ítélték. 1956. október 30-án a magyar forradalom szabadította ki. Addig letartóztatásban, börtönben, rabkórházban, majd különböző helyeken házi őrizetben tartották. 1955-ben büntetését felfüggesztették, és előbb Püspök Szent Lászlón, majd Felsőpetényben, az Almási kastélyban tartották fogva. Nagy Imre kormánya alatt kiszabadították. Nem Esztergomba, hanem Budára ment, és rádiószózatban köszöntötte a népét. Az 1956-os magyar forradalom leverése után az amerikai nagykövetségre menekült, ahol 15 évet töltött személybiztonságban. Az egyre idősebb és betegebb főpap nem csak fizikai értelemben őrlődött fel, hanem szellemileg is elszigetelődött a valóságtól és a világtól. 1971. szeptember 28-án a Vatikán, Washington és a magyar kommunista állam képviselőinek előzetes tárgyalásai és megállapodásai alapján el kellett hagynia a nagykövetség épületét, és Rómába utazott. Rómában a személyének kijáró protokoll szerint fogadták és méltatták érdemeit. 1971. október 23-án innen Bécsbe érkezett, és lakhelyéül a Pázmáneumot választotta. A bíboros 1972-ben betöltötte 80. életévét, de nem vonult vissza. Ezért 6. Pál pápa 1973. december 8-án kelt levelében felszólította a lemondásra. Ő ezelől határozottan elzárkózott. 1973. december 18-án hozott döntéssel a pápa az esztergomi érseki széket egyházjogilag üresnek nyilvánította. A bíboros kérte az intézkedés hatálytalanítását, de a Vatikán és Budapest egyidejűleg 1974. február 5-én nyilvánosságra hozta a döntést. Mindszenti József bíboros 83 éves korában 1975. május 6-án hunyt el Bécsben. Május 15-én az ausztriai Máriacellben helyezték nyugalomra. Emlékirataim című többször kiadott munkájában megírta saját viszontagságos és Istenhez igazodó élettörténetét. Álljon itt az egyik legszebb részéről néhány mondat az Édesanyám menedékhelyem című fejezetből. 1960. február 5-én eltörött a szemüvegem. Csak rózsafűzérezni tudtam. Később a szentmisét nagyítókkal, és csak nehezen végeztem. 10:30-kor a követségi titkár sürgőnnyel kezében lép be hozzám. Mielőtt átadja, csak ennyit mondok, édesanyám meghalt. Valóban, ez volt a sürgőnyben. Utána már a temetés idejét jelezték. Nagyon-nagyon szegény, és annál is szegényebb lettem. Nem csak ünnepeimből, egész életemből hiányozni fog most már, leesett a mi családunk koronája. Prohászka Ottokár püspök úr írja édesanyja halálakor, eltört a drága kehely, amelyben Isten a te lelkedet a világra adta. Amikor Virág pécsi püspöknek szekszárdi apát plébános korában leégett a temploma, és az édesanyja is meghalt, akkor azt mondta, két szentélyem hamvad el. Az én anyám zordidők csillaga volt, folytatja Mindszenty József, és szomorúságomban néha már csak az ő fénye vigasztalt. Most elment az a csillag. Elhívta az örökké valóság nagyobb fénye. A kommunizmus összeomlása után Hamvait hazahozták Esztergomba, és évről évre ünneplik ott a szentéletű bíborost, prímást.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: időben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Ivett, Frida, Ida és Ditta nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Az Ivett az Ivon, az Ivó férfi név francia női párja, francia kicsinyítő képzős alakjából önállósult. Az Ivó jelentése tiszafa. A Frida a Fride kezdetű, illetve Fride végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből származik, jelentése béke, védelem. Az Ida germán eredetű, jelentése harci istennő, tevékeny, serény. Más magyarázat szerint a már nem használatos Ida, Idu kezdetű, összetett nevek rövidülése. A Ditta az Edit és a Judit önállósult becézője. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1856-ban megszületett Sigmund Freud, osztrák pszichológus, filozófus, a pszichoanalízis atya. Születési helye Freiberg, akkor osztrák birodalom, ma pedig Csehország. A pszichoanalitikus iskola alapelmélete, hogy az elfojtás révén tudattalanná váló emlékek és motivációk nagy hatással vannak a személy viselkedésére. Bizonyos

Tudattalan gondolatok és emlékek különösen nagy problémát jelenthetnek. Ezek felszínre hozására irányuló módszerét nevezte el pszichoanalízisnek, amiben alapvető jelentőséget tulajdonított az álomfejtésnek, ezt nevezte a tudattalanhoz vezető Via Régiának, vagyis a Királyi útnak. 1961-ben megszületett George Clooney, amerikai színész, rendező, producer. 1836-ban megszületett Skalnicki Antal építész, Budapest arculatának meghatározó építésze. Legismertebb művei például az Oktogon 4 épülete, a Magyar Tudományos Akadémia, a Széchenyi István tér, a Főposta épülete. A Petőfi Sándor utca, a Budapesti Tudományegyetem Szerb utcai épülete is az egyetem könyvtára, valamint a Ferenciek tere. 1840-ben Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit. Viktória királynő portréját ábrázoló fekete egyben is és kétben is. Eddig a postaköltségeket a levél átvevője fizette, az értékbélyek felragasztásával ezentúl a feladó rótta le a portót. Friedrich Hesse állította elő a bélyegeket mélynyomású metszetben. Benjamin Caverton javasolta, hogy Viktória királynő képével lássák el a bélyegeket, mivel egy portré meghamisítását könnyebb felismerni. A bélyegek bevezetésének javaslata pedig Sir Rowland Hill-től, a későbbi postamestertől származott. A következő években több ország is kibocsátott bélyegeket, így például Bajorország, Poroszország, Szászország, Svájc több kantonja, Belgium, Franciaország, az Amerikai Egyesült Államok, Brazília és Mauritius is. Az 1653-ban Párizsban használt levélhez rögzített papírszalagot Billet de Postpaye tartják a bélyeg előfutárának. 1856-ban megszületett Robert Edwin Peary, amerikai felfedező, az első, aki elérte a földrajzi északi sarkot. A 20. század folyamán kijelentését széles körben hitelesnek tekintették, jól lehet, azt a maga idejében is kritizálták, és napjainkban kétségbe vonják. Albert Cook, amerikai felfedező is azt állította, hogy járt a sarkon, de róla bebizonyosodott, hogy hazudott, így Peary-t tekintjük az elsőnek. 1913-ban megszületett Dávid Gyula, Kossuth Díjas zeneszerző, népdalgyűjtő. 1924-ben megszületett Szipál Márton, magyar-amerikai fotóművész, aki elsősorban portréfotóiról volt híres. 1937-ben 35 ember halálát okozva, tisztázatlan körülmények között kigyulladt és megsemmisült a Hindenburg léghajó. Az SZ-129 Hindenburg egy német Zeppelin léghajó volt. Testvérhajójával a Graf Zeppelin 2-vel a legnagyobb emberalkotta szerkezet volt, amely a levegőbe emelkedett. Interkontinentális, a harmadik birodalom és az Amerikai Egyesült Államok közötti utakra tervezték. Nevét Paul von Hindenburg német tábornok köztársasági elnök után kapta. Első repülésére 1936. március 4-én indult el Friedrichshafenből. Alig több mint egy év múlva, 1937. május 6-án leszállás közben, melyik tisztázatlan körülmények között kigyulladt és teljesen megsemmisült az amerikai léghőrzben. A katasztrófa, amelyben 35-en haltak meg, véget vetett a nagyméretű léghajók korának. 1963-ban meghalt Kármán Tódor, amerikai gépészmérnök, a szuperszónikus repülés atya, a PKZ helikopter feltalálója. Kármán Tódor munkatársaival, Petróci Istvánnal és Zurovec Vilmossal közösen dolgozott a megfigyelésre alkalmas, egy helyben lebegő helikopter kifejlesztésén, ezért az a három feltaláló vezeték nevének kezdőbetűje alapján PKZ helikopter néven vált ismerté. Gépészmérnök, fizikus, alkalmazott matematikus, akit az amerikai légierő védőszentjének becéznek. A szuperszónikus légiközlekedés atyaként, valamint a rakétatechnológia és hiperszónikus űrhajózás egyik úttörőjeként is ismernek. Magyarországon született, a nagy matematikai tehetséggel is megáldott Kármán Tódor a Budapesti Műegyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, majd ugyanitt tanársegéd lett Bánki Donát mellett. Később a Ganzgyárban és az Aachen-i Egyetemen is dolgozott. Az első világháború idején a Bécs melletti aerodinamikai laboratóriumba került, ahol munkatársaival kifejlesztette az első forgószárnyas katonai repülőeszközt, a PKZ típusú helikoptert. A háború vége után hazatért, de 1919-ben emigrált, 1933-ban pedig végleg az Egyesült Államokban telepedett le. Itt a Guggenheim laboratóriumban rakétakutatással foglalkozott. Balisztikai tanácsadóként szélcsatornát épített a lövedékek mozgásának tanulmányozásához, amely a későbbi rakétatechnika alapját is képezte. Jelentős szerepe volt több nagy rakéta, az első balisztikus rakéta és a szuperszónikus repülés új elméletének kidolgozásában, valamint a DC repülőgép család létrejöttében.
Tevékenységét életében is több kitüntetéssel jutalmazták, halála után a Holdon és a Marson krátert neveztek el róla. 1975-ben meghalt Vincenti József, esztergomi érsek, bíboros és Magyarország hercegprímása. Eredeti nevén Pelm József. 1948 tavaszán a magyar kommunista kormánnyal konfliktusba keveredett a felekezeti iskolák államosítása miatt. 1949-ben hazaárulás vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Az 1956-os forradalom idején Vincentit kiszabadították házi őrizetéből. November 3-ai beszédében többek között hangsúlyozta, mint a katolikus egyház feje kijelentem, hogy nem helyezkedünk szembe a történelmi haladás irányával, sőt az egészséges fejlődést előmozdítjuk. Beszédében a kommunista rendszerről, mint bukott rezsimről beszélt, de csak az egyház intézményeinek és társulatainak visszaadásáról szólt. Kiállt a sajtó szabadsága mellett. Elvárta még a szabad választást, melyen minden párt indulhat, továbbá a hit és erkölcstan oktatás újraindítását. A felkelés leverése után az amerikai nagykövetségen talált menedéket. 1971. szeptember 28-án a magyar kormány által adott amnesztia alapján elhagyta a követségi épületet, majd az országot és a pápa sürgetésére Rómába utazott. Mivel a Vatikán kereste a megegyezést Magyarországgal, Vincentit 1974-ben felmentették hivatalaiból. Bécsben 83 éves korában halt meg. Hamvait hazahozták Máriacellből. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét ma tették közzé az országgyűlés honlapján. Ezt 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakülülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia Tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvényfelhatalmazás alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Kifogást emelt a Mi Hazánk frakciója amiatt, hogy az alakuló ülésen a magyar mellett az Európai Uniós és a cigány himnusz, valamint a tavaszi szél kezdetű dal is elhangozzon, áll az alelnök közleményében. Novák Előd ezt a himnusz lealacsonyításának nevezte. Magyar Péter holnap 10 órakor Rómában találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, a leendő kormányfő ezt a Facebookon tudatta. Az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, ezt a testület tudatta közleményben. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. A Vasúttársaság az országgyűlés szombati alakulőülése, valamint az ahhoz kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít. Megkezdődhet 2031-ben a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújítása. A leköszönő építési és közlekedési minisztérium közölte, a közbeszerzési pályázaton győztes kontúrcsoport Kft.-nek 2029. decemberéig kell a végleges terveket elkészítenie. Erre 8 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. A szerb energiaügyi miniszter szerint május 16-a körül megszülethet a megállapodás a MOL-lal a NISZ megvásárlásáról. A tárcavezető úgy fogalmazott, jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a magyar olajipari vállalat között. Az amerikai pénzügyminisztérium engedélye szerint a teljes folyamatnak május 22-ig le kell zárulnia. nem adottságnak, hanem eredménynek nevezte a pénzügyi stabilitást a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály tegnap a portfólió konferenciáján úgy fogalmazott, a nehezen kiszámítható időkben a stabilitás elkötelezett munkával elérhető eredmény. Már csaknem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre. Országgyűlési feladataira hivatkozva lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Pap Zsolt ezt a közösség oldalán jelentette be. Annak vezetője átvette a képviselői mandátumát, az új ciklusban a Parlament Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. Végül az időjárásról. Terült az ég fátyol és gomoly felhőkkel, egyelőre még csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A csúcshőmérséklet 25-27 fok körül alakul. A folytatásban több helyen alakulhat majd ki zápor, akár hevesebb zivatar is. Híreinket hallották.
2: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.

Az előző előadásban Vas Albert művészetével ismerkedtünk meg. Most egy újabb erdélyi költő következik, Kányádi Sándor. 1929. május 10-én született Nagygalambfalván, Romániában, Hargita megyében, székelyföldműves családban. Édesapja Kányádi Miklós gazdálkodó, édesanyja László Júlia, aki fia 11 éves korában meghalt. Páskándi Géza fedezte fel költészetét, aki 1950-ben a bukaresti Ifjú munkás című labban közli első versét, majd a kolozsvári Utunkban is megjelenik. 1950-től Kolozsváron színművészetet tanul, majd a Bolyai Tudományegyetemen 1954-ben magyar irodalom szakos diplomát szerez. 1958-ban nősül meg, két gyermekük születik. Tevékenyen részt vesz az irodalmi életben mai napig. A Magyar Művészeti Akadémia tagja. Kányádi Sándor, kuplé a vörös villamosról. Avagy abroncs, 8 plusz 2 pótkerékre. Holtvágányra döcögött végül a kopott vörös villamos. Kalauz és vezető nélkül döcögött, holtvágányra végül a kopott vörös villamos. Nem volt rakva virágos néppel, bezzeg, amikor érkezett. Bíborló színben, sok beszéddel, meg volt rakva virágos néppel, bezzeg, amikor érkezett. Vörös lött, de amint utólag minden kiderül, bíborát nem a pirkadó nap, vértőveres lett, mint utólag. Utólag minden kiderül. Mint a görög tragédiában belül történt, mi megesett. A színen csak siránkozás van, mint a görög tragédiában belül történt, mi megesett. Hát sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el. Honnan lehetett volna tudni, hogy sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el? S itt állunk ismét, mint az újjunk. Sok hite volt, nincs telen. A magunk kárán kell tanulnunk, ismét itt állunk, mint az újjunk. Sok hite volt, nincs telen. S tülekedünk egymásnak esve. Ha jön, a volt már villamos. Sárgára vagy zöldre festve, tülekedünk egymásnak esve, ha jön, a volt már villamos. Félre ne értsd, dalom testvér, nem sirató, csak szomorú. Nem szeretném, ha lépre mennél, félre ne értsd, ismétlem, testvér, nem sirató, csak szomorú. Mellékdal a pótkerekekre. De holtvágányra döcögötte vajon a veres villamos? Eljárt-e az idő fölötte? És holtvágányra döcögötte vajon a veres villamos? S nem lesz éj, vajon visszatérte? Boldog, aki nem éri meg. Halomra halnak miatta, s érte. Most is, s ha lenne visszatérte, boldog, aki nem éri meg. A vers 1992-ben született. Nem szól másról, mint a kommunizmus eszméjéről és gyakorlatáról. A vers keretes szerkezetű, hiszen holtvágányra döcögött végül ez a bizonyos vörös villamos, kalauz és vezető nélkül, esztelenül. Amikor megérkezett, akkor színes beszédekkel, tömegekkel jelent meg. Vörös lött, gyönyörű színben, de nem a pirkadattól, hanem a vértől. Ami megesett, az az emberi lélekben történt meg. És bizony, a dicsőség így múlik el, tehát ennek az eszmének is vége lett. A költő persze kifejezi örömét e felett, hiszen hiába halnak miattas érte halomra az emberek, s ha mégis visszatérne, akkor is boldog, aki nem éri meg, foglalja össze a költeményét. Ugyanakkor jellemzi is a társadalmat, hogy egy-egy új eszme mellett kiállnak, tülekednek különféle karrier reményében. És természetesen az emberiségről az is a véleménye, hogy bármilyen eszme jelenik meg akármilyen színben, újabb tülekedők jelennek meg egymásnak esve. Sőt, az is megesik, hogy egy-egy eszme eltűnik, majd kismártatva újra megjelenik.
A költemény egyébként vidám hangulatú, kicsit groteszk, szellemes. Egy tény, örül, hogy ez a bizonyos vörös villamos eltűnt a színről. Ezt a költeményt a Kaláka együttes is megzenésítette. Most meghallgathatjuk.

Kányádi Sándor fától fáig. A műelemzés az én olvasatomban így hangzik. A fától fáig lopakodó kisfiú története többféleképpen értelmezhető. Pszichológiai szempontból a félelem érzékeltetése teszi a művet mesterművé. Persze megvizsgálható filozófiai megközelítéssel is. A gyermekkori kiszolgáltatottság valószínű az ő személyes emléke is, de senki nem lehet kivétel ez alól. A gyermeki lét a kiszolgáltatottság létállapota. Egy kisfiú megy az erdőben, alkonyat közelettével, fogódzó nélkül, és hatalmas belső parancsal a lelkében. A lovakat vissza kell hoznia, mert eltűntek a sűrűben. Nincs, amibe kapaszkodjon, csak a letűnő nap, s a nem létező csengettyű hangja. Közben összemegy a tisztás, fillérnyivé zsugorodik, s a gyerek halad előre az erdőben, vagy akár az élet sűrűjében, mint ahogy Dante is fogalmaz. Az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém, írja az Isteni Színjátékban. Ebben a költeményben a gyerek vissza-vissza néz, mert legszívesebben az ellenkező irányba tartana hazafelé, a biztonságba. A gyermek a boldog visszaérkezést is elképzeli, amikor a lovon vágtázik, de ez nem valóság, ez álom, kósza remény csupán. Az eltévedt fiú bármi lenne, őz, róka, farkas, bokor, ág, növény, és még öt alternatívát felsorol a költő, hogy érzékeltesse a lovait kereső kisfiú reménytelen menekülési fantáziáit. A gyermek útkeresése az alkonyi erdőben és a vállalt feladat nagysága a becsület parancsa készteti arra, hogy újra összeszedje maradék erejét, és fogatkozzon. Ha eljut beljebb és beljebb, megvalósítja álmait. Katona, hajós kapitány, és Amerika felfedezője lesz, s még a költő képes fokozni fogadalmainak nagyságát. Proféta lesz, orvos, Jézus, még halott édesanyja feltámasztására is képes. Hiszen tudjuk, hogy a költő édesanyja az ő 11 éves korában halt meg. A félelem csak nem őrületté fokozódik a gyermeki lélekben, és előtörnek a rég hallott mondókák, melyeknek ritmusa a lépéseket ösztönzi. Az akusztikai élmény hiánya még nagyobb rettenettel tölti el a gyermeket, már átkozódik, azt kívánja, lovai talán ne lennének, mert ez az egész keresés a kínok kínját jelenti számára. A fogadalom és a félelmet is legyűrő bátorság hajtja előre a kisfiút, aki önmagát biztatja arra, hogy nem reménytelen a helyzet. Haza is fog találni, miközben egyre beljebb megy az erdőben. A csengő szó, melyet hallucinációiban hallani vél, hívogatja egyre beljebb, és csalfa reménnyel kecsegteti, de úgy tetszik, mintha a lelkében lenne, magzott korától fogva. A költő tehát ezzel az elkötelezettséggel született, vélhetően utalás arra, hogy magyarnak és művésznek egy idegen környezetben. Itt váltás van, az egyes szám első személyű előadásmódot felváltja az egyes szám harmadik személyű. Már a felnőtt férfi nézi a rettegő gyermeki ént. A rég nem hallod, mégis hallod kezdetű versszak az idő múlását érzékelteti. A versírás jelenéből 1968 visszatekint a bolyongó kisfiúra szánalommal. A visszatérés lehetősége megszűnt. Morzsáid felcsipegették, gajjaid a fák kinőtték. A költő önmagát jellemzi így. Neved heges hieroglif, tele lelki sebekkel, érthetetlen jelekké zsugorodva.
A reményteli és félelmes gyermekkor eltűnt, amit keresett, elpusztították. A reményt jelző csengő már nem a lovas nyakában cseng, hanem a kietlen világ száraz ágán. A semmi ágán ő szívem, kisteste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden, s nézik, nézik a csillagok. Nem lehet nem erre a József Attila gondolatra utalni, ugyanaz a reménytelen kiszolgáltatottság fogalmazódik az ő költeményében is. Visszatérve a Kányádi költeményhez, a jövő értelmetlen dzsungellé vált a felnőtt férfi számára, s az anyatej édessége megkeseredett. A táplálék már visszataszító és mérgező. Az a két sor, amelyben idézett gyermekkori mondókát, mézes lett a mackó orra, rá is szálltak a legyek, számomra azt érzékelteti, hogy amit a gyermek reménykedve megízlel az életből, az később bemocskolódik a környezet gonosz sokasága miatt, mert az megcsúfolja a gyermeki tisztaságot és kíváncsiságot, és azt a reményt, hogy az élet szép és édes valami. Hiába mondóka ez, keserű filozófia fogalmazódik meg benne. Az elsziszent az út alólat kezdetű sor világosan érzékelteti az idő múlását. Elsziszent egy villanás alatt elillan az élet, az ember lelke tele van félelemmel, beépül a pórusokba. Ez a reményteli tisztaság örökre bemocskolódott. Mert mocskol ekkor, írja a saját korában Radnóti Miklós is. Visszatérve a fától fáikhoz, nyárfák félelme ülepült homlokott pólusaiba. Igen, lehetünk akár öngyilkosok is, a ránk mért csapások alatt. Erre vonatkozik a hurkot himbáló filozófusok gondolata. Összefoglalva Kányádi Sándor ebben a költeményében az élet mellett érvel, akkor is, amikor a kommunista diktatúra időszakában élt Erdélyben. Tovább-tovább, fától fáig, magad lopva, botladozva gondolatok, arra utalnak, hogy az élet kiszámíthatatlan és félelmetes túlerejének metaforájában az erdőben is érdemes tovább haladni, akármilyen kis lépésekkel, megrodgyant térdel is küzdeni kell a végsőkig, még akkor is, ha közben már rég megkeseredett a szánk íze. Most pedig jöjjön a költemény. Kányádi Sándor, fától fáig. Fától fáig a sűrűsödő alkonyatban, fától fáig lopja magát a gyermek. Én Istenem, csak vissza ne, csak ne gyalog kellene, csak le ne menjen a nap a tisztásról, legalább a csengettyűt hallanám. Meg-meg torpan futásra készen, kis szíve, mint a mókus szökne bújna borzongó nyárfa levelek közé. De hol vannak már a nyárfák? Hűtlenül ott maradtak a tenyérnyi, tallérnyi, fillérnyi tisztáson. Visszafelé, majd sörényébe markolok, vágtába jövök, csak addig a vastag bükkig, ha még az innen számított ötödik fáig őznek, rókának, farkasnak lenni, bokornak, ágnak, avarnak lenni, madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfalevélnek lenni, kakukhangnak lenni, csak lovait kereső kisfiúnak ne lenni. Még két fáig, három fáig, hallom, nem hallom, hallom, ha eljutok addig a gyertyánig, katona leszek. Hajós kapitány leszek, fölfedezem Amerikát, Amerika is elveszhet, de én megtalálom, sörényébe markolok. Még egy, még három, próféta leszek, betegeket gyógyítok, Jézus leszek, föltámasztom édesanyámat, tovább, tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30 fölmászott a toronyba. Most nem hallom, biztos állnak, jól laktak már, bóbiskolnak, hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkas. Sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni, csak ne kéne beljebb menni. Jól eljöttem, hol a tisztás, még csak öt fát megyek, s akkor ördögborda, ördögborda mézes lett a mackóra. Szól a csengő, most is hallom,
Jól eljöttem, olatisztás, innen még visszatalálok, morzsát hintek, gajjat török nevemet a fába vésem, szól a csengőm, most is hallom, folyton hallom, hallom régen. Hallottam az anyamében. Megvár a nap, meg a nyárfák, róka, alkony, farkas éj, haladj tovább fától fáig, biztasd magad, kislegény. Rég nem hallod, mégis hallod. Hold világol a tisztáson, már a hold is lemenőbe. Morzsáid felcsipegették, gajjaid a fák kinőtték, nevet heges hieroglif, száraz ágon csüng a csengő. Lovat farkas tépte széjjel, dzsungel már az erdő. Anyatej, hangyatej, tovább, tovább, fától fáig, mézes lett a mackó, orra rá is szálltak a legyek. Elsziszent az út alólad. Nyárfák félelme ülepült homlokot pólusaira, de csak tovább fától fáig, nincs az a film, az a magnó, vissza ez már nem játszható. Kínálkozó ágak, hurkot himbáló filozófusok, szelaverité, monszinyőr, di leccelőzunk mein herr. Fél tizenkettő, bolond mind a kettő, tovább, tovább, fától fáig, magad lopva, botladozva. Anyatej, hangyatej, ecet.

nagyon érdekes költeményt találtam, amelynek címe Két nyárfa. A házastársi összetartozást fogalmazza meg rendkívül érdekesen és a Kányádira jellemző zeneiséggel. Kányádi Sándor, Két nyárfa. Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Osztódom én, osztódol te, só vagy az én kenyeremben, mosoly vagy a bajszomon, könyv vagyok a két szemedben. Köt a vére, köt a vérem, szeretőm vagy és testvérem. Köt a vérem, köt a véred, szeretőd vagyok, s testvéred. Szellőm vagy, ki megsimogatsz, viharom, ki szerte szaggatsz, szellőd vagyok, ki simogat, viharod, ki szétszaggatlak. Ha nem volnék, te sem volnál, én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten két szép nyárfa, s búvunk egymás árnyék.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Népzenei kincsestár.
3: Kedves hallgatóink, a Góbi egy budapesti székhelyű magyar világzenei együttes, amely 2007 óta működik. Repertoárjukon a hagyományos magyar népzene mellett a legkülönfélébb zenei alapokra írott népdalfeldolgozások, illetve saját szerzeményeik is szerepelnek. A formáció 2007-ben alakult a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 4 diákjából. A zenekar neve a székely Góbi kifejezésből jött, ami csavaros eszűt jelent. Ezen a néven először a 2007-es Szentendrei harmadik bornépek dalai versenyen léptek fel. Kezdetben kizárólag autentikus népzenét játszottak, ami idővel más stílusokkal is kiegészült. 2011-ben megnyerték a Talentométer tehetségkutatót a népzene világzene kategóriában, aminek egyenes következményeként alig több mint egy évvel később kiadhatták első nagylemezüket, az egyszerűen a zenekar nevét viselő Góbét. A zenekar rendszeresen vállal közreműködést óvodai és iskolai foglalkozásokon, zenei bemutatókon és egyéb eseményeken, ahol a magyar népzenét közelebb hozhatják az emberekhez. Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban a Góbi együttes felvételeiből válogat a zenei szerkesztő Túri Sarolta. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, a Góbi Együttes felvételeiből hallottak válogatást. A műsort Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
1: Délidőben.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatársak Kvasszinger Jenő és Nátrán István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban a néhány napja elhunyt Edith Éva Éger holokauszt túlérőre emlékezünk. A pszichológus író három művéről Laskai Annával, a Tittelpál könyvtár szaktájékoztatójával beszélgetünk. Majd Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján. Elsőként a második cserkészkerület egyik rendezvényéről hallanak, majd Feli Mavet, Ilyen kutya nincs is című könyvéből olvas fel Tóth Levente színművész. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján először azt tudhatják meg, hogy vajon hány nyelvre fordították le Gárdonyi Géza halhatatlan művét, az Egri csillagokat, majd a Földrajzi Múzeum egyik időszaki kiállítására látogatunk. A 15 órai híreket követően meghallgathatják a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát. Fél négykor kezdődik Hitvalló című műsorunk, melyben Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Loretói litániáról elmélkedik. A 16 órai híreket követően gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Adásunkban először a favédelemről, valamint a fenntarthatóságról fogunk szótejteni. Ezt követően Eger polgármestere szavait idézzük, aki a közelmúltban klímabarát pályázatot nyújtott be a térség csapadékvízzel vezetése és megtartása érdekében. Végezetül pedig a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Klub technológiai bemutatók egyikét hozzuk el önöknek. Rövid ajánlónkban Ferenci Tamás, a Városgondozás Eger Kft. Városüzemeltetés üzemegység vezető főkertésze nyilatkozik a favédelem fontosságáról.
3: Eger város területén 27 ezer darab fa van közterületen, és ennek egy része, majdnem 1000 darab vadgesztenye, illetve több mint 100 darab platánfa, amelynek a védekezését meg kell oldanunk, mert természetes ezeknek a fáknak is vannak ellenségei, tehát kártevő kórokozók megtámadják, és ezzel ellen mindenképpen védekezzünk kell ahhoz, hogy tényleg itt hosszú életűek legyenek, és ezt a értéküket, díszítő értéküket sokáig hozzák. A klímaváltozásnak a hozadéka sajnos az, hogy ezek a atkafélék, a takácsatkák, egyéb növényi károsító atkák, ezek a fitofágaknak, amelyek megjelentek.
2: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából. Ezt követően Mindszenty József életéről emlékezik meg Katona István, néhai egri segédpüspökünk, majd meghallgathatják Balogh Ferenc hétvégi levelét. A 19 órai híreket követően Iránytű című műsorunkban beszámolunk arról, hogy a máji madármentő állomáson gólyák keltek ki a tojásból a napokban. Kiderül, hogy mit tesznek a gólyák. Ha sérült madarat találunk, mi a teendő? Miért nem tudja csupán egy gólya kikelteni és felnevelni a kis gólyákat, illetve az is, hogy mit csinál a fióka, miután kikelt a tojásból. 19 órától 20 óráig rádiónk kisújszállási frekvenciáján Fábián Béla szenior úszóval beszélget életéről, valamint az úszás szeretetéről és versenyeredményeiről az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján előbb Varga Kamil ferences testvér ismerteti Köröztös Krizosztom atya vértanúság történetét, majd nagyné Bollaheni tanúságtételét hallgathatják meg megtéréséről. Ezt követően dr. Debreceni Szixusz ciszterci paptanár egri éveiről beszél dr. Gál Máté történész levértáros. A 20 órai sávban előbb Jules Verne a Dunai hajós című regényének 21. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét ma tették közzé az országgyűlés honlapján. Ezt 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazás alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Kifogást emelt a Mi Hazánk frakciója amiatt, hogy az alakuló ülésen a magyar mellett az Európai Uniós és a cigány himnusz, valamint a tavaszi szél kezdetű dal is elhangozzon, áll az alelnök közleményében. Novák Előd ezt a himnusz lealacsonyításának nevezte. Magyar Péter holnap 10 órakor Rómában találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, a leendő kormányfő ezt a Facebookon tudatta. Az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, ezt a testület tudatta közleményben. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. A Vasúttársaság az országgyűlés szombati alakulőülése, valamint az ahhoz kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít. Megkezdődhet 2031-ben a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújítása. A leköszönő építési és közlekedési minisztérium közölte, a közbeszerzési pályázaton győztes kontúrcsoport Kft.-nek 2029. decemberéig kell a végleges terveket elkészítenie, erre 8 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. A szerb energiaügyi miniszter szerint május 16-a körül megszülethet a megállapodás a MOL-lal a NISZ megvásárlásáról. A tárcavezető úgy fogalmazott, jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a magyar olajipari vállalat között. Az amerikai pénzügyminisztérium engedélye szerint a teljes folyamatnak május 22-ig le kell zárulnia. Nem adottságnak, hanem eredménynek nevezte a pénzügyi stabilitást a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály tegnap a portfólió konferenciáján úgy fogalmazott, a nehezen kiszámítható időkben a stabilitás elkötelezett munkával elérhető eredmény. Már csaknem 1 millió 700 beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre. Országgyűlési feladataira hivatkozva lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Pap Zsolt ezt a közösség oldalán jelentette be. Annak vezetője átvette a képviselői mandátumát, az új ciklusban a Parlament Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. Végül az időjárásról. Terült az ég fátyol és gumoly felhőkkel, egyelőre még csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A csúcshőmérséklet 25-27 fok körül alakul. A folytatásban több helyen alakulhat majd ki zápor, akár hevesebb zivatar is. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét.
7: Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
7: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
8: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. 2026. április 27-én, 98 éves korában hunyt el Edith Éva Éger, holokauszt túlélő pszichológus, író. Ráemlékezve műveiről beszélgetünk Laskai Annával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittelpál könyvtárának szaktájékoztatójával. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Legutóbb, amikor itt jártál, meséltél saját műsorról, közösségi programjaitokról, és akkor megegyeztünk, hogy egy könyvajánlóval is visszatérsz ide a hallgatókhoz. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Nekem is nagyon sokat jelent az, hogy itt lehetek, és beszélhetek egyrészt a Tittelpál könyvtár dolgairól, másrészt pedig akár könyvtárosként, akár magyar szakos tanárként, azért nagyon fontos nekem az is, hogy az olvasást valóban népszerűsítsük. Egyébként a könyvtárunk részt vesz a Könyvtári Kihívás nevű országos kezdeményezésben, amit egyébként tavaly a felsőoktatási könyvtárak között második helyezettként zártunk, úgyhogy erre büszkék vagyunk, de ami miatt ez most eszembe jutott és idehozom, az pont az olvasás népszerűsítés, ez egy külön kategória, most ennek a külön díjára pályázunk, és pont ezért nagyon fontos nekünk az, hogy bevonzzuk a hallgatókat, hiszen az adatbázisainkat nagyon sokan használják, de azért a kölcsönzött kötetek számát is nézik például itt, és azt is sikerült elég jól meghaladnunk az elmúlt időszakban is, az előző időszakhoz képest persze. És igaz, hogy ugye mi az egyetemnek a könyvtára vagyunk, a Katolikus Egyetem könyvtáraként a küldetésünk leginkább az oktatóink, hallgatóink támogatása, de van egy szomorú apropója is, Éva Jéger halála. Ez rögtön ráirányította a figyelmet arra, hogy egy posztban mi is emlékezzünk rá, és természetesen rögtön ránéztünk, hogy mi az, ami megtalálható a mi állományunkban. És akár ugye a tanárképzéshez kapcsolódik a pszichológia, és közben pedig ugyanúgy ott vannak a polcainkon akár a döntés, akár az ajándék, illetve a balerina, ugye a legutóbbi kötete. Tudjuk adni ezt is, ami nem biztos, hogy kötelező irodalom, vagy esetleg a szociálpedagógiával foglalkozóknak, vagy szociológiával foglalkozóknak, vagy pszichológiával foglalkozóknak lehet egy szakirodalom, de azt gondolom, hogy sokkal inkább beleillik ebbe az önsegítő, illetve akár csoportban, akár egyénileg is felhasználható kötetben, amikor azért olvasunk, hogy a lelkünk kapjon valamit, és ő ugye gyakorló pszichoterapeutaként valóban életleckéket ad. Úgyhogy én erről mesélnék leginkább.
0: Megengedett, hogy először egy ilyen szubjektív gondolatodra legyek kíváncsi, hogy szerinted miért olyan népszerűek ezek a típusú könyvek mostanában, mert azt veszem észre, hogy az emberek előszeretettel veszik meg, nézegetik a könyvtárak polcain is, és önsegítő könyvek, a lelket ápolják. Mi lehet a titka ezeknek a könyveknek, hiszen tényleg nagyon népszerűek, és azt gondolom, hogy előszeretettel adjuk akár ajándékba is.
1: Igen, és milyen izgalmas, hogy az Ajándék című könyvről szeretnék majd egyébként részletesen és a legtöbbet is mesélni. Köszönöm, hogy azzal kezdted, hogy szubjektív vélemény, hiszen nem valami tudományos felmérésre tudok én sem hagyatkozni, bár biztos vagyok benne, hogy mérik és nézik ezt, és nem véletlen az sem, hogy én is azért értem erre ki, hogy hagyományosan ugye tanárképző intézményként kezdett a könyvtárunk állományt építeni, és aztán pedig valóban megjelentek azok a fajta pszichológiai témájú könyvek, ami szaktól függetlenül bárki számára izgalmas és érdekes lehet, és mivel nyilvános könyvtár vagyunk egyébként, ezért akár bárki be is jöhet hozzánk, tehát nem kell hallgatónak lenni és oktatónak lenni, és életállapottól függetlenül tudja ezeket kölcsönözni és megtalálni, és valahogy én is azt vettem észre, hogy duzzad ez a fajta állományrészünk, és azt gondolom, hogy azért is, mert a könyvtárakban is olyan emberek dolgoznak, akik a könyvtárakat látogatják is. Éppen ezért akár a könyvtáros kollégáink, akik bővítik azt a listát, hogy milyen köteteket szerezzünk be, tájékozódnak, őket is érik impulzusok a világból, illetve ők is találkoznak az egyéni életükben olyan kihívásokkal, aminél könyvtárban dolgozó és könyvet szerető és olvasni szerető emberekként alapvetően az jut eszükbe, hogy a könyvekhez nyúljanak. Azt gondolom, ez az, ami miatt mi egyébként igyekszünk ezt az állományrészt gyarapítani, és természetesen megkeresésekre is reagálunk, és ilyen értelemben már nem annyira szubjektív az én benyomásom sem, hogy keresik ezeket a köteteket. hál' Istennek az önismeret útján való előrehaladás és saját magunk megismerése, elfogadása, mint életfeladat, az abszolút mindenki számára fontos, és valahogy sokkal jobban a fókuszba került. Nem véletlen az sem, hogy a különböző társadalmi folyamatok, ahogy leképeződnek, akár a tudományterületekre is hatást gyakorolnak, és akár az elmagányosodás, akár a különböző egy átlagos, természetes emberi élethez tartozó kihívások kezelése, mint akár legyen az a születés, legyen az a halál, legyen az a betegség, vagy akár az elköteleződés a párválasztás terén, az elköteleződés egy munkában, a munkahelyi közösségen belüli kihívásoknak a kezelése, ami lehet pont az, hogy nagyon nyíltan egymás felé fordulunk, és szinte barátivá válik a légkör, vagy pedig éppen az, hogy elidegenedünk, és kívülállónak érezzük magunkat, vagy akár valóban kirekesztenek. Tehát azt gondolom, hogy ezek a dolgok, vagy akár, hogyha tényleg az emberi életet nézem végig, akkor szülőként a pici gyermek fogadása, majd a nevelése, vagy akár a gyermektelenséggel való szembenézés, vagy ugyanígy aztán a kamaszkornak a kihívásai, akár szülői oldalról, hogy hogyan kezeljük, akár kamaszként. Ott is nagyon sok önsegítő kötet van, és több kiadó is alakult pontosan erre, hogy segítsen akár az iskolai zaklatás témakörében, akár a káros szenvedélyek elkerülése, mert ugye lényeg a megelőzés lenne, vagy sajnos, ha valaki már szenvedélybetegé vált, akkor ennek a kérdésnek a kezelése ügyében. Az emberi életben szülessünk bárhová, vannak olyan nagyon fontos csomópontok, ahol kapcsolódunk egymáshoz, ahol anyagi helyzettől és társadalmi megítéléstől függetlenül azért kihívásokkal szembesülünk, és ezek olyan sarokpontok, ahol el kell gondolkodnunk saját magunkról, el kell gondolkodnunk a világról. Természetesen hívő emberként az egy nagyon-nagyon fontos támasz, hogy az Isten hit ott van, hogy az egyház akár közösségek által is segít bennünket, szentségek által segít bennünket. De alapvetően ezek a kihívások létező kihívások. És szerintem az nagyszerű, hogy egyre inkább beszélünk ezekről, egyre inkább benne van a köztudatban az, hogy érdemes megismerni saját magunkat, érdemes kapcsolódnunk egymáshoz, érdemes közösségekben is gondolkodnunk ezekről a témákról, illetve Éva Égerre ismét reflektálva, hogy vannak olyan pszichiáterek, akik az életük teljes hozadékát hajlandóak olyan kötetekben megosztani, amely a személyes drámájuk, személyes nehézségeik, vagy akár ez a kihívás szó azért jó, mert talán ez a legsemlegesebb, hogy örömteli és fájdalmas események kapcsán is van rá valami megoldása, és tud olyan jellegű támogatást adni, hogy valóban egyedül a szobánkban, egy krízis helyzetben kaphatunk kapaszkodót, vagy éppen szeretnénk felvérteződni egy-egy életfeladatra készülve, vagy életállapotra készülve, és akkor nyúlhatunk ezekhez a kötetekhez. Én ezt gondolom, hogy ezek lehetnek az okok, de hát biztos, hogy ahogy hallgatják is ezt mások, ezerféle más válaszuk lehet erre.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben a napokban elhunyt Edith Éva Éger holokauszt túlélő műveiről, Laskai Annával, a Tittelpál könyvtár szaktájékoztatójával beszélgetünk. Az írónő, pszichológusnő műveinél nem mehetünk el amellett, hogy az ő élete alakította az ő írásait is. Arra szeretnélek kérni, hogy erről is mesélj egy kicsit a hallgatóknak, hiszen lehet, hogy hallottak már arról, hogy ő holokauszt túlélő, hogy aztán Amerikába költözött, de valószínűleg sokaknak nem teljesen tiszta, hogy hogyan alakult az ő élete, hogy ő idős korában tollat ragadott, hogy milyen traumákat kellett feldolgoznia, és hogy hogyan tudott felállni és másoknak is adni. Hiszen azt mondhatjuk, hogy milliókat szólítanak meg az írásai, hiszen nagyon sok nyelvre lefordították a műveit.
1: Azt gondolom, hogy akár ez a téma, hogy a holokausztról beszélünk, és az, amikor személyes érintettséggel valaki a traumafeldolgozásnak igazából a mesterévé válik, és ugye a szakmája révén a szakértőjévé is válik, az nagyon hiteles. Én nagyon szeretem azt, amikor saját magunkról beszélünk, és én is igyekszem erre áttérni akkor ebben a pillanatban, hogy én mit élek meg, én milyen kérdésekkel találkozom, és azokból mások hogyan meríthetnek erőt. Neki, ahogyan mondtad is, nagyon szépen épült az élete, és nem véletlenül használom ezt a kifejezést, mert annak ellenére, hogy fiatal lányként, a tánc szerelmeseként, gondtalan fiatalként hirtelen találkozott azzal, hogy pusztán a származás miatt, a világtörténelmi események miatt teljesen romba dőlhet az ő élete, elveszítheti a szeretteit, ráadásul olyan traumákat kell elszenvednie, amiből azt gondolom, hogy egy-egy terület is bőven elég lehet bármelyikünk számára ahhoz, hogy egy életre megpecsételje a sorsunkat és megnehezítse akár a kapcsolatteremtésünket, vagy akár egy szakmában való kiteljesedésünket. És ő egy nagyon jó példa arra, hogy kamaszlányként mondhatom azt, hogy a haláltáborban élve, hiszen ott minden nap szembesültek a halállal, valóban ő is a közvetlen családtagjait veszítette el, viszont a testvérével együtt túlélték mindezt, hogy akár a túlélőknek a bűntudatát hogyan tudta feldolgozni, vagy akár csak ezzel együtt élni, hogy aztán hogy tudott a szerelme mellett elköteleződni, hogy tudott ő is családot alapítani, gyermekeknek életet adni, és aztán ezeket a gyermekeket úgy nevelni, hogy minél teljesebb életet éljenek. Ez mindannyiunknak, nekem is egy nagyon-nagyon fontos üzenet. És nem kell ehhez egy holokausztot elszenvedni, hogy hatalmas kríziseket, fájdalmakat éljünk meg, és hogy olyan sebeket hordozzunk, ami egy életen át elkísér. Nekem például nagyon nagy üzenete Éva Jégernek az, hogy, és ez nem régen érkezett meg hozzám is ez a gondolat, hogy nem kell, hogy az legyen a célom, hogy az életem fájdalommentes legyen, meg boldog legyen, és a boldog mögött az húzódik meg, hogy azt szeretném, hogy kizárólag jó dolgok történjenek velem, mert nem ez a realitás. Ha azt mondom, hogy teljes életet akarok élni, akkor az azt jelenti, hogy fájdalmak is érnek, és a fájdalmaimmal együtt tudok élni, vannak dolgok, amiket meg tudok haladni, van, amiben akár tudok személyesen fejlődni, picit visszautalva arra is, amit itt említettél, hogy kicsit boncolgassuk, hogy miért is fontos ez az önsegítés, és közben pedig azt tudjam mondani, hogy boldog életem van, mert attól teljes az élet, hogy vannak fájdalmaink, vannak örömeink.
0: Ezt hívőként könnyebb elfogadnunk, mert sokszor ezzel dacolunk. Tehát én azt gondolom, sokakban azért ott van, és bennem is gyarló emberként, hogy de hát szeretnénk mindig boldogok lenni, vagy keresztmentesek, vagy tehermentesek, vagy sokszor azt mondani, hogy hát csak legyen egy kicsit kisebb az a kereszt, amit viszünk, vagy miért pont én. Tehát ezek olyan emberi kérdések a mindennapokban. Óriási példa lehet, aki oda tud állni elénk, akár Éva Éger is egy tükörrel, hogy nem az a lényeg, hogy ne legyen ott az a fájdalom, hanem hogy mit kezdesz vele, és hívőként könnyebb lehet ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódni?
1: Nagyon érdekes ez, mert azt gondolom, hogy hívőként élni könnyebb. És ez abszolút az én egyéni kijelentésem, de azért másokkal beszélve is azt látom, illetve olyan emberekkel kapcsolatba lépve, olyan emberekkel kapcsolatba kerülve, akik nem rendelkeznek hittel, vagy nem vallásgyakorló emberek, azt látom, hogy ezek a kérdések sokkal nehezebbek. Hiszen nekik nincs egy plusz kapaszkodójuk. Ez tényleg olyan, minthogyha védőhálóval hajtanánk végre egy életveszélyes ugrást, vagy pedig védőháló nélkül. Most ez a kép jutott eszembe. És azért az, hogy ott van egy védőháló, és ugranunk kell, és természetes az a félelem, hogy alapvetően nem akarok ugrani, hát arra készített fel az evolúció, hogy ne menjek magasra, ha magasra mentem, onnan ne akarjak leugrani, féljek a sérüléstől, védekezzek, bocsánat, hogy ezt a képet bontom tovább, de tényleg ez jutott most nagyon eszembe. De hát azért, ha van alattam egy háló, meg látom azt, hogy más már leesett, és az annyit jelent, hogy pattog, és maximum még el is mosolyodik, és felszabadítja ez az egész, az egy egész más dolog, mint hogy azt látom, hogy lezuhant, és vége van számára, és remény nélkül van vége számára. Éva Jéger könyveiben is megjelenik a hit időről időre, és így azt gondolom, hogy röviden válaszolva, igen, persze a hit kapaszkodó. De nagyon fontosnak tartom azt is, hívő, vallásgyakorló emberként is, és mindezt úgy mondom, mert olyan könnyen kimondom én is, hogy hívő, vallásgyakorló emberként, de nem véletlenül teszem egymás mellé sem, hogy ez a védőháló sem mindegy, hogy mennyire erős. Tehát, hogyha ez tényleg az egyház által nyújtott megtartó erővel még szorosabbra szövöm, vagy még rugalmasabbá teszem, hogy még fájdalommentesebb legyen az is, hogyha lepottyanok, az azért nagyon fontos, és azért mondom, hogy könnyen kimondom, hogy hívő vallásgyakorló, de valahol ez egy óriási nagy ajándék, és nagyon csodálatos dolog, és mindezt megint úgy mondom, hogy láttam mások küzdelmeit, akik szerettek volna hinni, és ezt több helyen olvastam én is, hogy a hit az ajándék, és hogy mi megajándékozottak vagyunk, akik számára természetes a hit. Hiszen hányszor találkoztam én is azzal a kihívással, mikor valaki, és ez nem az, hogy én győzködöm őt, hanem ő jön hozzám, hogy de meséljek, de segítsem, hogy ő hihessen. És nem tudok mit csinálni, mert azt ott át kell lépni. Ott azt meg kell ugrani. Ott nincsenek ugyanúgy, mint egyébként számos dologban az életünkben, hogy foglalkozunk vele, dolgozzuk ki magunkból, segítségül hívjuk Éva Jéger gondolatait, az ő személyes példáját, az ő praxisában szerzett gyakorlatát, tapasztalatát, de hát mégiscsak nekünk kell kilépni. És igen, persze, félek, természetesnek tartom, hogy félek. Én egy nagyon félős embernek tartom egyébként magam, és egyszer volt is egy ilyen házaspárokra vonatkozó teszt, amiket mi előszeretettel és boldogan szoktunk kitölteni a férjemmel, és ott például ott volt ez az egy kérdés, amin úgymond elcsúsztunk, és el is szomorodtunk, hogy hát hogy lehet ez, hogy pontot veszítünk, és ez volt, hogy mitől fél a másik. És hát én beírtam, hogy én mindentől félek. Mindentől, de a kutyáktól biztosan, de azt még az is tudja rólam, aki nem beszél velem, mert látható. És a férjem beírta, hogy semmitől sem félek. És így hát, teljesen kikészültem, hogy hogy lehet ilyet mondani. És azt mondta, hogy igen, Anna, félsz, de megcsinálod. És ezt a példát azért hozom ide, hogy nagyon jó válasz arra is, hogy Éva Jéger ugye hát sokkal nagyobb szakemberként is, és tényleg fantasztikus lelki emberként is merem ezt mondani. Valóban ebből a holokausztból eljutott oda, hogy másokat segítsen, hogy aztán ő maga tollat ragadjon, és talán egy személyes kapcsolódást még idehoznék, mert amikor a kérdésed elhozott, rögtön ez jutott eszembe, és egyébként erről beszélgettünk többekkel, akik olvasták ezt a könyvet, hogy ő 50 éves kora körül doktorált, és hát körülbelül ugyanebben a életszakaszban is, élethelyzetben vagyok én is, és annyira megerősítő volt ez, hiszen nekem is hosszú évek folyamata volt az, és folyamata vezetett el ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjek egy doktori képzést, és annyira tetszett, hogy amikor nem annak a félelme van ott, és ő pont ezt írja a könyvében, hogy jaj, mi lesz, ha elkezdem, hanem, hogy mi lesz, ha nem kezdem el, illetve, hogy mindenképpen 50 éves leszek, és akkor arra hivatkozva, hogy én nem rögtön az egyetemi tanulmányaim után kezdtem el ezt, mert az én fejemben az van, hogy azt akkor illett volna, vagy hogyha nekem ezzel nincs semmilyen akadémiai termem, attól, ha engem ez mozgat, ha ez érdekel, ha én ezt szeretném, akkor kortól függetlenül akár 50 évesen is belekezdhetek, meg 40 évesen, meg 60 évesen is belekezdhetek. És ez egy nagyon fontos üzenete egyébként neki, és ahogy mondtad, hogy utána aztán tollat ragadott. És most itt ülünk, róla beszélgetünk, és pont a tegnapi napon a könyvtárban beszélgetve éppen Éva Jéger könyvét vittem én is, mert különböző részlegeinket vannak az ő kötetei, hiszen szép irodalomként is használható, illetve a pszichológiához is besorolható, és hogy mentem le a kötettel, egy egyébként nagyon elismert és közismert történész éppen ott volt egy habilitáción, és rögtön mondta is, hogy ó, Éva Jéger, most halt meg. Tehát ő is tudott róla, ő is értesült róla, és azt gondolom, hogy egy-egy ember népszerűsége az ügyet, illetve a gondolatokat, és akár ezt az önsegítést is népszerűsítheti, és hogy rögtön a kolléganőm is reagált erre, és mit mondtak mindannyian egyszerre, hogy 98 éves volt, és teljes életet élt. És szerintem mindannyiunknak ez a célja.
0: Kedves hallgatóink! 2026. április 27-én, 98 esztendős korában hunyt el Edith Éva Jéger, holokauszt túlélő pszichológus, író. Ráemlékezve, műveiről beszélgettünk Laskai Annával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittelpál könyvtárának szaktájékoztatójával. A beszélgetést egy hét múlva folytatjuk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivian.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Kedves hallgatóim! A Neuma előző adásaiban húsvét vasárnap és a rákövetkező időszak énekeiből adtam válogatást. E sorozatot folytatva térjünk még vissza feltámadás vasárnapjának nagymiséjéhez. Az offertórium szövege így hangzik a 76/75. Zsoltár 9.-10. verséből. A föld megrendült és elcsöndesedett, mikor az Isten ítéletre kelt. Alleluja! A Terra Tremuit kezdetű tételt a Schola Hungarica énekli.

húsvét vasárnapi nagymise kommuniója Pál apostol szövegére épül, az első korintusi levél 5. részének 7.-8. verse. A mi húsvéti bárányunk Krisztus föláldoztatott, alleluja! Üljük meg a húsvéti lakomát a tisztaságnak és igazságnak kovásztalan kenyerével, alleluja, alleluja, alleluja! Ismét a Schola Hungarica következik.

származik, amelynek címe Surrexit Christus Hodie. Magyarul így hangzik. Föltámad Krisztus e napon az emberek megvigasztalásáért, alleluja, ki az előző napon halált szenvedett a nyomorúságos emberért, alleluja. A tétel műfaja Benedicamus tropus, mivel a Benedicamus domino Deo gratias, mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála, verspár költött szövegű kibővítése. A magyar középkorból a zsigmondkori töredék őrizte meg számunkra két szólamú változatát. Ennek a darabnak azonban zeneileg nincs köze a magyar népénekhez. A Schola Hungarica énekli.

A föltámadt Krisztus e napon kezdetű magyar népének azonban nagyon elterjedt volt. Minden 16.-17. századi protestáns és katolikus énekeskönyv közli. Dallamának nyomait külföldön nem találjuk, viszont Magyarországon két változatban élt a könyvekben, ezeket az Éneklő Egyház énekeskönyv 100. száma közli. A népi emlékezetben is fennmaradt ez az ének, de nem ritmikus-metrikus, hanem szabad, rubátó változatban. Az Éneklő Egyház 99. száma alatt találjuk az éneket, amelynek utolsó versszakaiban felhangzik a mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála szöveg, verses változata, így válik világossá az ének műfaji eredete és liturgikus használata. Népi gyűjtésből hallgassuk meg most néhány változatát.

Másik igen elterjedt húsvéti énekünk, az Úr Krisztus feltámad a kezdetű, az éneklő egyházban a 103. tétel. A következőket írja Dobszai László a Magyar Népének című könyvében. A Krisztus szúrexit, Úr Krisztus feltámad a kezdetű húsvéti ének néhány szövegvariánssal, többféle refrénnel és többféle dallammal igen népszerű volt a késő-középkori Európában. A már megismert 98. éneken, mint főtípuson kívül, a Krisztus szurrexit mála nostra texit, Úr Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá és elterjedt, egyikük, Telek Di Miklós könyvének tanúsága szerint, Magyarországon is ismert volt. Ez az énekvers szinte minden 16.-17. századi gyűjteményben benne van, a reformátusoknál a 19. század elejéig énekelték. A dallam, melynek első külföldi feljegyzése a 15. század végéről Németországból származik, szerkezetével a későbbi új stílusú magyar népdal formájának előfutára. Gyűjtésből fennmaradt változata így hangzik.

A református énekeskönyvben a 352. szám alatt pedig Batizi András szövegével találjuk. Ennek az éneknek most az első 4 versszakát éneklem.

Kantáte vasárnap van mögöttünk. Introitusával búcsúzom ma hallgatóinktól, melynek szövege a 98/97. Zsoltár első-második verse. Énekeljetek az Úrnak új éneket, alleluja, mert csodálatos dolgokat cselekedett az Úr, alleluja. Megmutatta a nemzetek előtt igazságát, alleluja, alleluja, alleluja. Segítségére volt jobbja és szentséges karja. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Énekeljetek az Úrnak új éneket, alleluja, mert csodálatos dolgokat cselekedett az Úr, alleluja. Megmutatta a nemzetek előtt igazságát, alleluja, alleluja, alleluja. Kívánom önöknek ezt a meg nem szűnő húsvéti örömújongást.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ha valaki bírálni akar azért, mert az evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye, mondta 14. Leó újságíróknak, akik Donald Trump kijelentéseiről kérdezték. Az amerikai elnök úgy vélte, a pápa sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor, és neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A Szentatya emlékeztetett, megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára, az egyház pedig évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben, ez vitathatatlan. Holnap a Vatikánba látogat Marco Rubio amerikai külügyminiszter, amivel kapcsolatban a pápa azt mondta, reméli jó párbeszédet tudnak folytatni, bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét ma tették közzé az országgyűlés honlapján. Ezt 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakülülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia Tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazás alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Kifogást emelt a Mi Hazánk frakciója amiatt, hogy az alakuló ülésen a magyar mellett az Európai Uniós és a cigány himnusz, valamint a tavaszi szél kezdetű dal is elhangozzon, áll az alelnök közleményében. Novák Előd ezt a himnusz lealacsonyításának nevezte. Magyar Péter holnap 10 órakor Rómában találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, a leendő kormányfő ezt a Facebookon tudatta. Az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, ezt a testület tudatta közleményben. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. A Vasúttársaság az országgyűlés szombati alakulőülése, valamint az ahhoz kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarus találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít. Megkezdődhet 2031-ben a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújítása. A leköszönő építési és közlekedési minisztérium közölte, a közbeszerzési pályázaton győztes kontúrcsoport Kft.-nek 2029. decemberéig kell a végleges terveket elkészítenie, erre 8 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. A szerb energiaügyi miniszter szerint május 16-a körül megszülethet a megállapodás a MOL-lal a NIS megvásárlásáról. A tárcavezető úgy fogalmazott, jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a magyar olajipari vállalat között. Az amerikai pénzügyminisztérium engedélye szerint a teljes folyamatnak május 22-ig le kell zárulnia. Nem adottságnak, hanem eredménynek nevezte a pénzügyi stabilitást a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály tegnap a portfólió konferenciáján úgy fogalmazott, a nehezen kiszámítható időkben a stabilitás elkötelezett munkával elérhető eredmény. Végül az időjárásról. Terült az ég fátyol és gomoly felhőkkel, egyelőre még csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A csúcshőmérséklet 25-27 fok körül alakul. A folytatásban több helyen alakulhat majd ki zápor, akár hevesebb zivatar is. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Gájer László a beszélgető társam, teológia professzor. A Kuríron megjelent egy írásod, kedves László atya, egy olyan összegzését ad az érzéseknek, amik a keresztény értelmiségiek közül sokakban megfogalmazódik, ezután a 16 év után, amelyre pontot tettek a választások bizonyos értelemben, hogy tovább gondolásra, közösségi megbeszélésekre alkalmas. Tudnélik, olyan ellentétek feszülnek keresztény közösségekben, családokban is, meg plébániai közösségekben is olykor egy-egy ilyen választásra, és most különösen, hogy új és tiszta lappal kell indulni egymás elfogadásában, és hogyha a szinodális folyamat időszerű, akkor most saját magyarországi köreinkben azt hiszem, hogy hát itt az alkalom, hogy beszéljünk, beszélgessünk, és elsősorban meghallgassuk a másikat. Ugyanazon a napon, amikor te megszólaltál a Kuríron, Leó pápa fogadta az Európai Néppárt 140 valahány fős zarándok csoportját, és egy mondatot idéznék. A politikában kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy valamelyik egyház nevében beszélünk, és annak tanítását akarjuk politikai programmá tenni, hanem annak engedését, hogy az evangélium világosítsa meg a meghozandó döntéseket, és még azokat is, amelyek nem könnyen kapnak támogatottságot. És hát itt kezdődik a keresztény küldetés, hogy olyanokat is, olyan ügyeket is képviselni kell, ami nem igazán népszerű. Szóval a pápa feladja a leckét nekünk is, a nyertes Tisza pártnak is, amely a néppártnak a tagja. Hogy élted meg a választásokat?
2: Hát igen, egy nagyon nagy témához nyúlunk, és egy darásfészekbe nyúlunk, amikor erről a témáról beszélgetünk. Én először nem is akartam ennek kapcsán így beszélni, vagy megszólalni, ezeket magánbeszélgetésekre korlátoztam, ezeket a gondolatmeneteket. De aztán úgy éreztem, hogy annyira szomjúság van a társadalomban, az emberek között, hogy valamit mondjunk, egy megbénultság volt tapasztalható két hétig, amíg én is ezt a cikket kiadtam, hogy egyszerűen nem tudunk erre reagálni, nem tudjuk hova tenni, nem tudjuk a saját helyünket pozícionálni ebben az új kialakult politikai helyzetben, hogy úgy éreztem, hogy valamit hozzáteszek. Tudom, mindig ilyen önjelölt vagyok ebben, én ehhez nem értek, nem vagyok vezető, a saját kényelmes pozíciómból beszélek, egy szubjektív véleményem van. De azért próbálom megosztani, mert megtették előttem mások is. Például Török Csaba, vagy egyenesen Székely János püspök. És nem akarom velük egy szintre sem emelni magam, de hogy valamilyen szintű reflexiót tennünk kell, hogy egyáltalán tudjuk elhelyezni magunkat, hogy ezután hogy menjünk tovább. Mert ez a valóságnak a fenomenológiája, hogyha nem tudom, hogy hol vagyok, és abban nem tudom elhelyezni magamat, és a valósághoz, ami körülöttem van, nincsenek arányos kapcsolódásaim, akkor nem fogok tudni előre menni, akkor kóvályogni fogok. És ahhoz, hogy valamilyen irányba menjünk és stratégiát tudjunk kidolgozni, ahhoz az első lépés, vagy a nulladik lépés az, hogy helyezzük el magunkat és határozzuk meg, hogy hol tartunk. És erre reflektálni kell, hogy szerintem mindannyiunkat meglepett, bár benne volt a levegőben, de mindannyiunkat meglepett az, hogy a Tisza ilyen fényesen győzött. Azt már biztosan látjuk, hogy a következő éveket ez a politika meghatározza majd. Hogy ez milyen ez a politika, arról sok mindent tudunk, volt programjuk, és sok mindent el is mondtak, sok minden pedig a szemünk előtt bontakozik ki, abban is például, hogy hogyan áll össze a kormányzati struktúra. Kik lesznek a miniszterek, milyen személyek, milyen témákhoz kötődnek majd, ehhez milyen értékrendnek kötődnek. De azt gondolom, hogy ennek ismeretében nem helyezkedés ebben a pillanatban azt mondani, hogy valamilyen szinten meg kell próbálni kapcsolódni ez a rendszerhez. Valaki azt mondta nekem, hogy ez egy helyezkedés, hogy most már hogy tudom, hogy ki a győztes, megpróbálok a győztes mögé állni. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy mi élünk és létezünk. Ebben a társadalomban keresztény közösségként élünk és létezünk. És kellett léteznünk mindenféle politikai helyzetben, és jobb, hogyha tudunk kapcsolódni, és jobb, hogyha megtaláljuk az arányos párbeszédnek a lehetőségeit. Azt érzékelem, hogy amikor erről beszélek, akkor biztos én magam is, de mindenki a saját buborékjából szól hozzám. A saját buborékod az a politikai összefüggés, amit te magadban helyesnek tartasz, és amikor reflektálsz arra, amit mondok, vagy amit leírtam, nagyon sokszor úgy reflektálsz, hogy vannak előítéleteid. És nem is látod meg már, hogy mit írtam, hanem csak annak bizonyos elemeit. Nagyon jó lenne kilépni buborékokból azért, hogy esetleg másokkal beszélgetve, másokkal, akik esetleg nem is mi vagyunk, de sokrétű kapcsolatokat kialakítva a párbeszédnek egy olyan összefüggését tudjuk létrehozni, amiből mi is profitálni tudunk. És hát, hogy konkrétumokat mondjak, én úgy érzékeltem, hogy Az elmúlt 16 évben nagyon sok ember szeretettel viszonyult hozzánk, a keresztényekhez és az egyházhoz. És egyébként a kormányzatban, az Orbán kormányzatokban nagyon sok ember nagyon sokat és nagyon jól dolgozott. Ezt csak újra és újra meg tudom ismételni. Számtalan jó szándékkal, emberi barátsággal, kapcsolódással találkoztam. Ugyanakkor kialakult egy olyan helyzet, hogy a kormány magát keresztényként pozícionálta, a keresztényeket ehhez egy kicsit felhasználta, akkor is, ha ez win-win szituáció, tehát mindenkinek jó szituáció volt, a egyház önállóság vagy autonómiája bizonyos helyzetekben én azt gondolom, hogy sérült. Nem feltétlenül olyan módon, amit ki lehet mutatni jogszabályokkal vagy törvényekkel, hanem elvi alapon, hogy hogy élünk, milyenek a döntéseink, kit kell megkérdezünk, vagy milyen gondolatok futnak le az agyunkban, hogy ki mit fog ehhez szólni.
3: Egy nagyon szemléletes képet használsz, a Mama Hotelt ott kell hagynia az egyháznak.
2: Ezt én így láttam, és erről szívesen nyílt vitára bocsánat, ez csak egy vélemény, de hogy ezt Székely püspök is elmondja, hogy volt egy védőháló az elmúlt 16 évben, ami nekünk nagyon jó volt, mert nagy az intézményrendszerünk, és egyébként pedig törékenyek vagyunk. És egy nagy felelősséget és terhet kell hordoznunk úgy, hogy törékenyek vagyunk. És ha van egy védőháló, ami körbevesz, egy adott esetben most egy ilyen politikai természetű védőháló, az biztonságot ad. Viszont az is igaz, hogy ez az ölelés talán néha túlszoros. És akkor amíg egy védőhálóban élünk, addig biztosan élünk, és nem kell feltétlenül felmutatnunk teljesítményt. Nem kell felmutatnunk azt, hogy mi a jövőképünk, nem kell felmutatnunk azt, hogy van a stratégiánk, vagy van a missziós víziónk, hanem el tudunk lenni ebben a védőhálóban. Most ennek vége van. Én úgy érzékelem, hogy a Tisza kormány azt ígéri, hogy egy arányos és méltányos támogatási rendszert fog fenntartani. Ez derül ki a programjából, ez derül ki az elmondottakból. Az arányos és méltányos azt jelenti, hogy az elvégzett feladatokért ezután is megkapjuk. Volt itt olyan politikai kurzus, ahol nem kaptuk meg azt, ami jogosan jár. Vagy az, hogy egy templom, vagy a mi épített örökségünk az hozzátartozik a nemzeti vagyonhoz. És azt az államnak őrködnie kell, és meg kell őrizni ezeket a nemzeti kincseket, az egyértelmű lesz ezután is. Nem fognak ránk omlani a templomok, ki fogják fizetni a hitoktatóinkat. Szóval talán valami arányosabb és kevésbé privilegizált működés az, amit én várnék, vagy amiben most van egy nagyon optimista várakozásom, hogy ebben a pillanatban erre rá tudnánk csatlakozni.
3: Eszembe jut egy olyan része az egyház történelmnek, aminek a tanulságai máig szólnak, hogy részt venni, vagy begubózni. A 890-es években elindult az egyház szociális tanítása is, rengeteg baj volt az egyház és a nagyvárosi emberek elérhetetlenek voltak az egyház számára. Ebben együtt, hát jött egy olyan laikus kormányzat Olaszországban, meg Franciaországban is, amire úgy reagált az akkori pápa, azt hiszem 10. Pius volt az, hogy nem szabad részt venni a politikai életben, nem szabad szavazni ezekre, majd megbuknak. Hát aztán előbb-utóbb létrejött a Centrumpárt és a keresztény demokrácia Olaszországban, és változott a helyzet. Tehát az egy csapda lenne a magyar keresztény közösségnek, hogyha nem a konstruktív odafigyelés meg párbeszéd politikáját, hanem a sérelem politikát folytatná, vagy kezdené el ezek után, hogy vége lett a 16 évnek.
2: Tudom, sokan nem fognak velünk egyetérteni, és azt is megértem, mert ez is egy pozíció, és ebben ezzel is diskurzusban kell lenni, de én is így gondolom, hogy ebben a pillanatban két dolgot tehetnek a keresztények. Két dolgot tehet az egyház. Az egyik az az, hogy bezárkózik, és azt mondja, hogy kivárom, még ez a rezsim véget ér, vagy ez a rendszer véget ér. Vagy véget ér, vagy nem tudom. Kivárhatjuk, hogy ez a politikai felállás ez véget ér. Vagy azt mondjuk, hogy rákapcsolódunk, és megpróbálunk valamit tenni vele. Az előzőre rá tudtunk kapcsolódni. Erre lehet, hogy másként kell. De azért tartom jobbnak a rákapcsolódást, azért tartom jobbnak a konstruktív, ám kritikus párbeszéd kialakítását, mert hogy ez nekünk is lehet egy úgymond kegyelmi pillanat. Egy kicsit egyébként sajnáltam, hogy a Magyar Kurír cikknek ezt a címet adta a maga a szerkesztő, a Kurír, hogy a Magyar Egyház kegyelmi pillanata, mert ez nagyon optimista várakozásokat sugall, nehogy eszünkbe jusson róla a kegyelmi botrány, de zárva. De hogy azért olyan értelemben mégis kegyelmi pillanat, hogy van az újrakezdésnek egy lehetőség, és amit említettünk a Mama Hotellel, az azért tényleg rengeteg előnye volt, nagyon szép dolgok születnek, folyamatosan épülnek dolgok, de van annak nagyon sok kockázata, és egy fiatalabb generáció, és a Tiszának is a fiatalabb generációk a szavazói, egy fiatalabb generáció az egyházban ezzel nem feltétlenül volt elégedett. És az újrakezdésnek van egy lehetősége, vagy van egy pillanata most, ami lehet kegyelmi pillanat. Tehát érdemesebb, pusztán racionális kalkuláció alapján érdemesebb nekünk a rákapcsolódást választani, és nem a bezárkózást és az elhatárolódást. És valóban 9. Piusznak ugye voltak ilyen, vagy a 9. Piusznak ez volt a politikája, 13. Leó, aki elkezdett ezen változtatni, például Franciaországban, hogy érdemes rákapcsolódni más kormányzatokra is, mert lehet és kell, és esetleg az üzenet továbbadása érdekében ezt meg kell tenni. Most volt egy konferencia Szegeden 2003-ban, az Evangelii Gaudium 10. évfordulóján. Ez volt Ferenc pápának a apostoli buzdítás, ami egy kicsit ilyen programadó apostoli buzdítás volt, és nagyjából a misszióról, az evangelizációról szólt. És akkor ott engem utolsó előadóként egy nagy nemzetközi grémiumban előadva arra kértek, hogy beszéljek arról, hogy az Evangelii Gaudiumnak mi az üzenete ma a magyar egyház számára. És mondtam a szervezőknek, hogy gyerekek, a jégre akartok vinni, de fölmegyek. És akkor ott megfogalmaztam 4 pontot, amivel azóta is egyetértek, hogy mit kellene tenni. Az egyik az az, amit kiszedhetünk a dokumentumból, hogy testvériség, párbeszéd. Magyar egyháznak nagyon fontos szerepe van a közép-európai népek közötti megbékélés kimunkálása során, és ezért nagyon sokat tettünk.
3: Igen. Szlovákokkal volt ilyen, a román püspöki konferenciával is van egy párbeszéd, talán a horvátokkal is.
2: Igen, folyamatosan, és ezek jó párbeszédek, és ahogy a népek között feszültségek vannak, ugye a keresztény közösség ezt tudják gyógyítani. Okay. Másik meglátás, mutatkozunk akkorának, amekkorák vagyunk. És azt lehet magyarázni a statisztikákat, és lehet, hogy most nem tudom én mennyi, 60-40 hány százalék, lehet, hogy lesz az még 20 is. Nem biztos, hogy ez az érdekes, hogy magyarázzuk, hogy ez miért több, hanem az, hogy bátran mutatkozunk akkorának, amekkorák.
3: Tehát ne nagyobbnak, mint amelyek, de ne is kisebbnek.
2: Ne is kisebbnek. Nem feltétlenül szégyenletes az, hogyha ma Magyarországon egy olyan üzenet, ami ennyire non-profit, és ennyire tényleg érdekmentes, az 20%-ot meg tud szólítani a társadalomban. Ez óriási dolog ma. Mindenki utilitarista, mindenki rövid távon gondolkodik. Tehát ez a fajta önzetlen, evangéliumi történet, hogy még mindig ennyi embert meg tud szólítani hetente egy szentmisére, az óriási dolog.
3: Igen.
2: Tehát nyugodtan mutatkozunk akkor ennek, amekkorák vagyunk. A harmadik, hogy politikai szekértáborok fölé emelkedjünk, hogy az evangéliumi üzenet az sokkal többet jelent, mint ezek a kérdések, amikről itt eddig beszéltünk. És itt lép be az a felvetés, hogy van-e misszió stratégiánk. Az üzenet, az evangéliumért való eszületlen lelkesedés, a tüzes szív, a megtérésnek a vágya, az olyan áthatja az egész magyar egyház életét. És ez a jövőkép, az teljesen járulékos ehhez képest, nem mindegy, de teljesen járulékos, hogy tudunk-e a Tiszával konstruktív, ám kritikus párbeszédet kialakítani. Hogy milyen volt ez a konstruktív, néha nem teljesen kritikus párbeszéd a Fidesz kormányzatokkal. Ez ehhez képest teljesen járulékos. Tehát, hogy fölé emelkedni a politikai szekértáboroknak nem elitizmusból, hanem egyszerűen egész másról beszélünk. Az evangéliumról beszélünk, és az valami egész más horizont. Tehát, hogy meg kéne térni. És az valami egész más horizont, és mindjárt kialakulnak itt a más mintázatok ebben a kapcsolódásban is. Tehát ez nem egy pragmatizmus, vagy nem egy a hasznos pillanat elkapása, hogy most akkor van egy új kormányzat, és akkor ebből mi tudunk profitálni. Ez teljesen fölösleges, aki ezt akarja. Ez egyáltalán nem erről van szó.
3: Más felületen kell, hogy teljesítse a feladatát az egyház és az állami intézményrendszer, meg a politikai szereplők, de és nem szabad szereptévesztésbe esni, ahogy a pápa is mondja, nem az a feladata egy politikai pártnak, hogy igét hirdessen, hanem hogy a közjót szolgálja, annyi területen lehet ezt tenni. Tehát ilyen szempontból egy visszafogottabb kereszténység kép a politikában az egyház számára hitelességi lehetőséget ad.
2: És itt jön be, a 4. pont nekem akkor az volt, hogy tanítsuk meg újra az imát. Mert hogy ez a Richard Rohrnál volt egy mondat, akit mindig elolvasok, és mindig egyébként vitatkozom vele, mert a könyvei vitathatók, meg a gondolatai. De hogyha az egyház nem tanítja, meg írja a 21. században az imát az embereknek, akkor lehet, hogy fölösleges a léte. Na és itt jön be a politikai program, itt jön be ez az egész, hogy teljesül-e az, amiért bennünket ide küldtek. Teljesül-e az evangéliumi misszió? És ezzel alapján tegyük mérlegre azt, hogy kapcsolódunk-e vagy nem. Nem egy pragmatizmus, hogy miből jövünk ki jobban, vagy miből tudunk több pénzt leszedni. Nem. Hogy érvényesül az evangélium? És Leó pápának az igehirdetés az azért egyre jobban bontakozik ki, és egyre gazdagabb, és úgy látom, hogy ő a szavak embere. Ferenc pápa a gesztusok embere volt, Leó pápa a kristálytiszta gondolatmenetek embere, mert hogy Leó pápa újra és újra megmutatja az evangélium egész palettáját, ami a közéletre vonatkozik. Vagyis azt mondja, hogy nekünk ki kell állnunk akár erkölcsi, szexuáletikai kérdések, családetikai kérdések mellett, de ugyanúgy ki kell állnunk a szegények mellett, tehát szociális kérdések mellett, az elnyomottak, a kitaszítottak mellett, ugyanúgy ki kell állnunk a teremtés védelme mellett. Hát, hogy nagyon sok, vagy éppen a béke mellett kifejtett erkölcsi érveléseket föl kell mutatnunk, hogy nagyon sok területe van a keresztény morálnak, aminek hatása van a társadalomnak.
3: És amelyeket együtt kell képviselnie az a hiteles, az egyház nevébe föllépőknek, és nem ezt kiemelni, azt kiemelni, másról nem szólni, tehát az amerikai vallási hangadókkal mindig csak az abortusz ellen tiltakoznak, de halálbüntetés ellen nem tiltakoznak, tehát vagy a menekültügyet is le akarják söpörni, tehát az embert a maga teljességében kell szemlélni, és ez Leó pápának nagyon fontos.
2: Ugyanakkor, hogyha szóba kerülne esetleg Magyarországon a melegházasság kérdés, és én tudom, hogy ez egy nagyon nagy kérdés, és senkit nem akarok ezzel megbántani, ez egy nagyon átfogó erkölcsi kérdés, de ha szóba kerül ennek a komoly bevezetésnek a komoly lehetőségét, ezek az elsők az utcára kimegyek ez ellen.
3: Leó pápa ebbe a beszédébe, amit a néppárti zarándokcsoportnak mondott, hát kezdi abban, mint kezdetben volt az ige, hogy a második világháború után Adenauer, Schumann és De Gasperi fémjelezte, és tette le az alapjait annak a politikai közösségnek, amelyet ő most fogadott, és ez az a közösség, amely Európa keresztény gyökereit kell, hogy magáénak vallja, és a cselekedeteiket áthassa. Tehát egy lelki gyakorlatot is tartott ennek a politikai közösségnek, és hát keresztény értelmiségieknek Magyarországon is nagyon oda kell figyelni erre.
2: Én ehhez kapcsolódva én azt jegyezném meg, hogy én a úgymond keresztény államban sosem tudtam hinni, mint elfben. És ez is persze vita tárgya lehet, de egy semleges államban, vagy egy, ha tetszik, egy szabad államban működő szabad egyház számomra egy vonzóbb idea volt. Tudom, hogy idealista vagyok. Keresztény államban azt éreztem mindig nehézségnek, hogy még nem az Isten országában vagyunk. Amíg a Civitas Terrenában, a földi államban vagyunk, a földi állam az mindig bugdácsol. Az mindig korrumpálódik. Mindig. Mert ez nem az ideális, ez nem az Isten országa. Megvannak benne az Isten országnak a jegyei, de még az ideális középkori szakrális legitimációval rendelkező királyságokban is bugdácsolt az állam. Szent Lászlónak a Monte Cassinói apáthoz ért levele erről tanúskodik, nem tudok király lenni, úgyhogy ne kövessek el bűnt, pedig egy szent királyról van szó. Ezért, amikor keresztény államról beszélünk, akkor bevonjuk ugye, az evangélium eszmét a kormányzásba, és abból az evangélium eszme mindig megsérül. Ezzel együtt persze, és itt Biborra támaszkodom, talán nagyobb az erkölcsi hozadéka ennek minden bugdácsolásával együtt, mint hogyha nem tettük volna. Mégis azt vélem, vagy úgy vélem, hogy egy ilyen keresztény állam koncepciót én ebben nem feltétlenül hiszek, hanem azt mondom, hogy legyünk egy semleges államban, ahol működhet az evangélium. Imádkozzunk az előjáróinkért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, írja Pál apostol Timóteusnak. Tehát, hogy nekünk jó ez a római birodalom. Csak hirdethessük az evangéliumot. Amíg nekünket engednek szabadon dolgozni, amíg engedik hirdetni az evangéliumot, amíg engednek missziózni, nekünk jó ez az állam. Teremtse meg azokat a kereteket, amiket egy államnak meg kell, és ez nekünk jó lesz. Ugyanakkor, nagyon érdekes kérdés, és nehéz meg is találni azt, hogy hogy vág össze a kettő, de az objektív igazság elfogadásához való visszatérés az úgy hiányzik ma az egész társadalomban, mint egy falat kenyér. Mert mindenki relativista, mindenki szubjektivista, és senki nem találja a helyét. És egy értékrendi válság van, és akárhogy is vesszük, hogy ezzel talán társadalmi csoportokat, gondolkodói köröket bosszantok, de én úgy gondolom, hogy mindenki vágyik az objektív igazságra. Mert ha nincs objektív igazság, akkor az én létem válik kérdésessé, hogy én miért vagyok itt, és hogy egyáltalán van-e értelme az életemnek. Hogy tart-e valamilyen irányba az életem, vagy pedig valamilyen vak véletlennek a kiszolgáltatottja vagyok, amiben nincs értelme élni. És ettől kezdve két lehetőségünk van, vagy van Isten, aki megváltott Jézusban, vagy értelmetlen az egész. Tehát, hogy...
3: Én az előbbire voksolok.
2: Nyilván azért vagyunk itt, mert ha következetesen végig gondoljuk, akkor vagy az abszurditás fölvállalása marad, vagy a kilépés az egészből. Az biztos, hogy Itt, ebben a politikai térben, amiben ma élünk, és lehet álmodozni másik politikai tér után, nem tudom én, középkori ideális szakrális királyság után, ami talán sose létezett, de abban a reális politikai térben, amiben ma élünk, egy diskurzus van. És ebben a diskurzusban, ebben a párbeszédben sokan vannak, sokféle gondolkodású ember. Az biztos, hogy ebben a diskurzusban és párbeszédben helye van a keresztényeknek, és aki ezt nem így gondolja, azt tiszteltetem, mert mindenki egy értékrendi háttérrel lép be ebbe a diskurzusba, az is, aki magát semlegesnek tartja, az is egy értékrendi háttérrel lép be a párbeszédbe, és nincs értékrendmentes ember, nincs teljesen tárgyilagos ember. Akkor az, aki magát semlegesnek tartja, annak a buboréknak az értékrendjével jön be ebbe a diskurzusba, ami úgymond magát semlegesnek tartja, de az se semleges. Tehát mindenki értékrendi háttérrel lép be, valamilyen érték összefüggéssel lép be ebbe a párbeszédbe, és ebben a párbeszédben, Jürgen Habermas-szal együtt mondom, a keresztényeknek helye van. Sőt, lényeges helye van, mert olyan hozzáadott értéket tesznek, ami a természet fölöttiből merít, amit nem sokan tesznek meg. Ugyanakkor nyitva kell maradni arra, hogy vannak, akik másként gondolkodnak. Ezt úgy hívják, hogy párbeszéd. És a párbeszéd az azt jelenti, hogy sokrétű kapcsolatokat alakítok ki azzal, aki nem olyan, mint én vagyok.
3: Azt hiszem, 16. Benedek pápának volt egy párbeszéd kötete Habermas-szal. Tehát
2: igen.
3: Példát mutattak.
2: Pápaságának előestéjén, tehát éppen a megválasztás előtt nem sokkal. Abszolút, és ott, hogy amikor sokrétű kapcsolatot kezdek kialakítani egy másként gondolkodva, másként élve, más civilizációhoz tartozóval, ott vannak problémás lehetőségek, vagy ott megvan a kockázat.
3: Hogyne?
2: Megvan a kockázat. Azt tehetett, hogy nem néz bele. Tehát, hogy mit tegyünk? Tehát ez az iszlámmal kapcsolatban felmerült, nem olyan rég olvastam erről, hogy mi marad? Vagy megpróbálunk mi keresztények velük vallásközi párbeszédben egy széleskörű kapcsolatot kialakítani, vagy marad a teljes elszigeteltség és adott esetben a konfliktus. Szerintem jobb bevállalni a párbeszédnek a kockázatát.
3: Szent Ferenc nyomdokain, illetve Leó pápa most Algériában nagyon szép példát mutatott erre, meg az algériai nép is. Tegnap beszélgettem Hardi Titusszal, beszámolt az élményeiről, hát el van ragadtatva, hogy milyen kedvesen és milyen nagy szívvel fogadták a pápát, és tényleg a világ első erkölcsi tekintélyének tartják. Sokáig tudnánk még beszélgetni, de nagyon izgalmas az egész, és egy nagyon pozitív dologgal szeretném befejezni. Én úgy éltem meg ezt az választást, hogy méltóság teljesen fogadta el az eredményt mindenki, a vesztes is, meg a győztes is. Riogatták az ország egy részét azzal, hogy majd nem adják át a hatalmat, meg ez. Tehát a magyar társadalom azt hiszem jól vizsgázott.
2: Egyetértek.
3: És ez egy pozitívum, ez egy keresztény erény.
2: Egyetértek, teljesen egyetértek, hogy itt ez higgadtan zajlott le, és ezért is tartom még mindig reális reménynek, így bő két héttel a választások után, hogy egy kritikus, ám együttműködő párbeszéd az létrejött, és létre is kell jöjjön, és az a magyar egyháznak hasznára lesz, mert felnőtt korba lép.
3: És ami a magyar egyháznak hasznára van, az a Magyarországnak is hasznára van.
2: Andrea Riccardi fogalmazott úgy egyszer, és ez egy kicsit így rávetül számomra a magyar társadalomra is, hogy azt mondja, hogy Európa beteg, és benne a katolikus egyház is beteg Európában. És feltehetjük a kérdést, hogy vajon Európa ebbe a katolikus egyházba betegedett bele? És lehet, hogy ez a magyar társadalom is igaz, hogy itt is van rengeteg betegségünk, benne az egyháznak is rengeteg betegsége. És olyan felelősek vagyunk azért, hogy nem vállaltuk a küldetésünket, az evangélium erejét, és ezért betegedett meg a társadalom. És én azt gondolom, hogy itt egy jó pillanat van arra, hogy fölvállaljuk ezt a mélyen evangelizációs, evangéliumi küldetést, a missziós küldetést, újra Jézus arcát mutatni, mert akkor lesz egészséges a társadalom.
3: Gájer László professzor úrral beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
0: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Loretói litániáról emelkedik.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, ámen!
5: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a legelső szent emberről, minden szent példaképéről, Isten szent anyjáról fogunk beszélgetni. Május a Szűzanya hónapja. Mit gondoltok, miért éppen ebben a hónapban köszöntjük a Szűzanyát imádságokkal, virágokkal?
6: Szerintem azért, mert az édesanyákat is ugye májusban köszöntjük anyák napja alkalmából, és szerintem ez egy nagyon szép hónap, már a virágok is nyílnak, már érezzük ezt a jó hangulatot a levegőben, melegebb van.
5: Ez így van. Ma is azt gondoljuk, hogy talán ez a legszebb hónap, ami legméltóképpen köszöntheti a Szűzanyát. És a Szűzanya májusi tiszteletének a hagyománya, az egészen régi hagyomány, így gondolták már ezt a 13. században is, ide vezethető vissza Mária tiszteletének ez a májusi szép szokása. Azt tudjuk, hogy Néri Szent Fülöp is a 16. században örömmel buzdította a fiatalokat, hogy a májusi virágokból koszorút fonva fejezzék ki szeretetüket a Szűzanya felé, és énekekkel köszöntsék Jézus édesanyját. Milyen imádságokkal köszönhetjük mi a Szűzanyát?
7: Ugye az Üdvözlégy Mária, vagy a Loretto Litánia, vagy pedig oltámmal aláfutunk Istenek Szent Anyja.
5: Van esetleg valami imádság még, amit akár templomban szoktatok imádkozni, vagy imakönyvből ismerős?
6: Most segíts meg, Mária.
5: Mit gondoltok, hogy ezek közül az imádságok közül, amiket felsoroltatok, vagy melyik lehet a legrégebbi?
7: Az Üdvözlégy Mária?
5: Én is erre gondolném, hogy ez a legrégebbi, de nem ez a legrégebbi. A legrégebbi ismert Mária ének, Mária imádság, ez egy 3. századból való könyörgés, az oltalmad alá futunk kezdetű imádságunk. Ez egy egyiptomi papírus töredék őrizte meg ezt az imádságot, a keresztény üldözések évszázadából ránk maradt ez az ősi ima. Ezt a szép, régi könyörgést imádkozzuk ma is a májusi Loretói litániák végén. Mit tudunk ennek a Loretói litániának az eredetéről?
6: A mai formájában a 16. században tűnik fel először. Loretto városából származik, Canisius Szent Péter 1558-ban Lorettóba járt, és meghallotta ennek az éneklését, átvette imakönyvbe, és ő kezdte el szélesebb körben terjeszteni. Aztán 7. Orbán pápa 1691-ben kiadott dekrétumában korszakban számos, különböző formában használt Mária litániák helyett egységesen és egyetemes használatra Lorettói litániát rendelt el. A litánia szövege az elkövetkező századokban aztán folyamatosan bővült.
5: Látjuk, hogy ez egy viszonylag szabad szövegű imádság volt, ami az évszázadok folyamán mindig bővült, mindig új köszöntéseken, megszólításokkal illették a Szűzanyát, és aztán a 17. században, ugye a 7. Orbán pápa szabályozta ezeket a Szűzanya különböző megszólításait, akkor kapta a Loretto litánia a ma ismert formáját. Nagyon szépen mutatja ez az imádság, hogy élnek imádságaink az emberi történelemben, hogyan adnak választ egy-egy kor problémáira, törekvéseire. Például a 19. században a szeplőtelen fogantatásról szóló dogma kihirdetése után került bele a litániába Mária áteredő bűn nélkül fogantatott királynéként való megszólítása. Mit gondoltok, vajon mikor gazdagodott a szöveg a béke királyné a köszöntéssel?
7: Az első világháború idején?
5: Igen, ezekben az években került a litániába a béke királyné a megnevezés. Ha megnézitek az imádság szövegét, van Máriának egy olyan megszólítása, ami különösen kedves a magyar szívünknek. Ez a formula kifejezetten magyar kérésre került bele a litánia szövegébe. Melyik lehet ez a rész, melyik lehet ez a megszólítás?
7: Magyarok, nagyasszonyok, könyörög, érhettünk?
5: Mikor gazdagodhatott e megszólítással a litánia?
7: A milleniumi ünnepségek alatt.
5: Igen, a 19. század végén, ugye, amikor a honfoglalást, az államalapítás 1000 éves évfordulójára emlékeztünk, ünnepeltük, és akkor kérték meg, a herceg prímás akkor kérte fel a pápát, hogy ez a magyarok nagyasszonya megszólítást, hogy használjuk itthon a Loretói litániában a Szűzanya közöntésére. Maga a litánia szó Ez egy görög eredetű szó, és tulajdonképpen az imádság szerkezetére, felépítésére utal. Fejtsünk már meg, hogy mit is jelent ez a szó litánia. Ugye az imádságunknak különféle fajtája van. Ismerünk hálaadó, dicsőítő, kérő, könyörgő, engesztelő imádságokat. Ismerve, olvasva a litánia szövegét, az imádságunk mely típusába sorolnátok a Lorettói litániát?
6: Ez egy kérő, könyörgő ima.
5: Igen, igen, és valóban a litánia az egy kérő, könyörgő imádság, erre utal maga az elnevezés is. A litánia szó a görög nyelvben a könyörgök igét jelenti. Már a kora középkori egyházban kialakult a könyörgő imádságok párbeszédes formája. A szándék megfogalmazása is a hívek erre adott válasza. Ismerjük ezt a párbeszédes ima formát, hiszen a Szent Mise egyetemes könyörgéseit is éppen ebben a formában imádkozzuk. Ezt a formát őrizték meg a litániák szövegei is. Ez egy dialogizáló imaforma, egy olyan párbeszédes imaforma, amelyben az előimádkozó mondja vagy énekli a változó megszólításokat, és a nép általában azonos formulával válaszol. Talán éppen ez az állandóan ismételt, változatlan részek miatt tűnhet a litánia unalmasnak, monotonnak is. A hétköznapi szóhasználatban ezért használhatjuk átvitt értelemben, kicsit gúnyosan is, a hosszadalmas, unalmas felsorolások, beszédek megnevezésére is a litánia szavunkat. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy egész litánia volt, amit elpanaszolt, akkor mindenki tudja, hogy valaki nagyon sokat és unalmasan beszélt. Mégis ezek az egyszerű, monoton, ismétlődő imádságok talán a leginkább alkalmasak arra, hogy Isten jelenlétében elidőzzünk. A litániák szűkszavúsága, eszköztelensége segít minket abban, hogy önmagunk helyett a szűzanya vezetésével Isten végtelen szentségére figyeljünk. A Lorettói litánia összesen 48 féleképpen szólítja meg a szűzanyát. Megszólítja őt, mint Isten anyját, mint az erények hordozóját. A litániában megszólítjuk Máriát ószövetségi előképeiben, megszólítjuk őt, mint oltalmazónkat, és kérjük őt, mint királynőt. Amikor a litánia fohászát, invokációját érintjük, akkor egy-egy módon fogalmazzuk meg, hogy mit jelent az egyház számára, számomra, a hívő ember számára Mária személye, Mária hitben való tanúságtétele. Mit jelent számotokra Mária személye? Hogyan ismeritek őt ti?
6: Hát ő ugye Krisztus anyja, és szerintem ő mindenki számára egy ideális anyakép lehet, mert

0: Igen, igaza van Gabinak. Máriát úgy érezzük, hogy könnyen megszólítani. Úgy érezzük, hogy ő talán éppen embersége miatt közelebb van hozzánk, talán nőkhöz azért is éppen a nősége miatt tudunk vele könnyen azonosulni, hiszen ugyanabban a szerepben látjuk őt is az élete folyamán, amiben mi is előbb-utóbb találkozunk majd, felvesszük ezeket a szerepeket, feleségek leszünk, édesanyák leszünk. Máriát tiszteljük, mint Isten anyját. Milyen megszólításokkal fejezi ezt ki a litánia?
1: Istennek szent anyja, Krisztusnak szent anyja, vagy pedig egyházunk szent anyja.
0: Mária példaképünk az Isten anyaságban is. Ahogy a Mária a méhében hordozta Jézust, úgy nekünk is Krisztus hordozóvá kell válnunk, aki elviszi másokhoz Jézust. Olyan emberekké kell válnunk, akik teret engednek az életükben Jézusnak.

0: Milyen képek utalnak még a litániában Máriára, aki befogadta és hordozta Krisztust?
1: Szeplőtelen szűzanya, és például a teremtőnk anyja, tiszteletes edény, áhítat jeles edénye.
0: Gabi, találsz még olyan megszólításokat?
2: Frigynek szent szekrénye, vagy Mária aranyház.
0: Igen, igen, ugye ezek egészen rejtélyes és nehezen értelmezhető képek, talán érdemes kicsit elidőzni ezeknél a képeknél. A közös bennük talán az, hogy Mária egy olyan csodálatos eszköz az Úristen számára, ami lehetővé teszi Isten megmutatkozását a földön, elevenné teszi az ő jelenvalóságát, ahogyan az ószövetségi aranyház, ez a salamoni templom szentélyét hívták így, vagy a szövetség ládája jelenvalóvá és talán kicsit megtapasztalhatóvá, érzékelhetővé tette a zsidó nép számára Isten jelenlétét. Éppen úgy a szűzanya az, aki számunkra egészen valóságos jelenlétet, a megtestesülést biztosította, vagy a megtestesülését útját nyitotta meg Jézus számára. Mindkét elnevezés, ugye ez a Mária aranyház és a Frigynek szent szekrénye, mindkettő Isten hajlékára utal. Utal egyben az Istennel kötött szövetségre és a szövetség beteljesülésére Jézus Krisztusban.

0: amikor Máriára, mint tiszteletes edényre gondolunk, ahogy említettétek is az előbb, akkor arra az analógiára gondolunk, hogy Mária a liturgiában használt edényekhez hasonlóan a legdrágábbat fogadta testébe Jézus Krisztust. Máriát tisztelet illeti a benne felragyogó élet miatt, akit körülölel testével, életével, mint egy csodálatos edény. Érdekes a teremtőnk anyja kifejezés is. Ugye ebben valami némi ellentmondásosság van, nem tudom, hogy érzitek-e, hogy ezt nem szoktuk így mondani, nem? Hogy inkább, tehát a megváltó anyja, de a teremtő anyja, ez kicsit idegen, ugye? Ez érdekes, ez egy ilyen teológiai igazság van emögött, a megszólítás mögött, és inkább krisztológiai jelentése van. Nem is annyira Máriáról mond nekünk egy fontos dolgot, hanem Jézusról. Azzal ugyanis, hogy Jézus teremtőként jeleníti meg, akinek az anyja Mária, azt fejezi ki a litánia szövege, hogy a megváltó Jézus és a teremtő atya egy és ugyanaz, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Mária nem csak az Isten anyasságban példaképünk, nem csak abban, ahogyan Jézust a szívébe fogadta és hordozta őt, hanem az Isten iránti engedelmességben is. Az evangéliumok nem sokat írnak Máriáról, kevés helyen említik. Mária engedelmessége azonban egy teológiai nagyon fontos mozzanata a Szentírásnak. Melyik az a történet a Szentírásból, ami Mária tökéletes engedelmességét bemutatja?
1: Az angyali üdvözlet története.
0: Igen, talán ez a legrészletesebb történetünk Máriáról.
2: Feltétel nélkül bízik az Úrban, és teljesen rábízza magát.
0: Érti Mária, hogy mit fog vele történni?
2: Hát nem. Nem tudja, hogy mire számítson, és hogy ez hogy lehetséges.
0: Azért ez nagy merészség, ugye? Mária vissza is kérdez, hogy jó, de hogy mindez hogy fog történni? És a Gábriel arkangyalot mindenféle homályos választ ad, ugye, hogy a Szentlélek megárnyékoz, a Szentlélek ereje tölt el, és a fiadat majd Jézusnak hívod, de igazából azért ez egy titok marad a szűzanya számára is, azt gondolom. Ugyan gondoljatok bele a saját életetekbe, hogy amikor valamit nagyon szeretnénk, és kérjük az Urat, hogy ez történjen meg velünk, hogy segítsen nekünk valamiben, vagy ha egy bizonytalan élethelyzetben vagyunk, hogy mennyire szeretnénk tudni, hogy de Uram, hogy fog ez működni? Hogy látod, eszköztelen vagyok. Segítsél már, mondd már meg, hogy mit tegyek. És a Jóisten nem mondja meg Máriának sem. Egyetlen egy dolgot kér tőle, az ő engedelmességét és beleegyezését is. És valószínűleg nagyon sok esetben tőlünk is ezt az egyet kéri. De ez az egy, ez nagyon sok mindenre elég. Mária engedelmessége lesz ugye az, amely utat nyit a megváltás művének. A Loretói litánia is több helyen utal erre. Milyen képek jelenítik meg a szűzanya engedelmességét a litániában?
1: A hűséges szűz, igazság tükre, örömünk oka, vagy pedig ugye jó tanácsanyja, szűzvirág, szentanya.
0: Azt gondolom, hogy ezek megint nagyon szép képek. Azt mondtátok, hogy Mária engedelmességét fejezik ki Máriának az a megszólítása is, hogy Mária örömünk oka. Hogyan tudnátok ezt a képet értelmezni?
2: Jézus Krisztus ugye maga az öröm híre megváltó, és mivel Mária Jézus anyja, így Mária nélkül Jézus nem születhetett volna meg, ezért tulajdonképpen neki is köszönhetjük a megváltót és az engedelmességének.
0: Említettétek még itt Mária engedelmessége kapcsán és az ehhez tartozó képek között, hogy Mária az igazság tükre. No, hogyan jelenik meg, vagy tudjuk elképzelni Máriát, mint tükör, mint az igazság tükre?
1: Az igazság maga Jézus Krisztus. Ő mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet. Máriára tekintve a teremtő teremtményben, Máriában, mint egy tükörben, és igaz módon megláthatta a visszaragyogó dicsőségét.
0: Igen, tehát Mária, mint egy tükör, visszaragyog benne az Isten teljes valósága, létének gazdagsága, az ő dicsősége. Miért nevezi a litániát, a litánia Máriát a mennyország ajtajának?
2: Szintén azért, amiért az örömünk okának is nevezi, hiszen azáltal, hogy Mária igent mondott Istennek arra a kérésére, vagyis hát arra a feladatra, hogy világra hozza a megváltót, ezáltal általa is megnyílik a mennyország ajtaja számunkra.
0: Igen, igen. Ugye Szűzanya az az ajtó, amin keresztül Jézus Krisztus a földre lép, illetve ő az az ajtó, amin belép Jézus Krisztus a mi világunkba, ami által megkezdődik Isten országa, amely Mária és az egész egyház folyamatosan kimondott igénye által, ugye mindig érkezőben van, mindig egy várakozás állapotában van. Máriát a jó tanács anyjaként is említi a litánia. Melyik újszövetségi történetre utalhat ez az elnevezés? Melyik az a történet, ahol Mária a tanácsot ad az embereknek?
1: Ez a kánai mennyegző története, ahol ugye a lakodalomba elfogyott a bor, és emiatt ugye Jézust kérték segítségül, viszont Jézus azt mondta Máriának, hogy csak tegyék, amit mond, és fogadják meg az utasítását.
0: Tehát Mária az, aki észreveszi, hogy baj van. Ez is egy nagyon sok mindent elmond a Szűzanyáról. Ugye beszéltünk rá, hogy miért áll olyan közel hozzánk, mert hogy ő anyai gondoskodó szemével észreveszi a mi minden kis rezdülésünket, hiányunkat, szükségletünket. És így történt ez Kánában is, ez a bizonyos mennyegző. És Jézus, amikor Mária megkéri őt, hogy hát segítsen már ezeken az ünneplő népen, hiszen elfogyott a borunk, bajba kerültek, akkor Jézus kicsit talán nem várt módon vissza is utasítja Máriát. Azt mondja, hogy nem érkezett még el az én időm. De aztán látjuk, hogy segít, ugye ez lesz, amikor a vizet borrá változtatja Jézus. Mária pedig azt mondja a szolgáknak, hogy csak figyeljetek Jézusra, és tegyétek, amit mond. És Mária azóta is, azt gondolom, hogy minden jelenésben ezt kéri tőlünk, hogy tegyétek, amit mond. Ugyanúgy, ahogy Mária engedelmes volt Isten kérésére, ahogy Mária azt tette, amit Jézus, illetve Isten kért tőle, ugyanúgy erre hívja fel a mi figyelmünket is, hogy mi is ugyanez az engedelmességgel legyünk Isten iránt. Jézus tudja, hogy mi a mindenható akarata. Mária pedig az ő édesanyja és fiának tanítványa. Fia tudtunkra adja az atya akaratát, Mária pedig tanácsolja és biztat minket, hogy tegyetek meg mindent, amit mond. Így kell nekünk is egymást a Krisztus iránti engedelmességre segíteni. Máriára, mint példaképre tekintünk Isten iránti engedelmességében, nyitottságában, készségében, miben lehet még Mária példaképünk?
1: A kitartásban, türelemben, hitben, vagy az áhítatosságban is.
0: Imádságban. Milyen újszövetségi történetekből, jelenetekből ismerjük meg Mária hűségét, imádságos lelkületét? Mit tudunk Mária imáiról?
1: Az angyali üdvözletből. Ugye Mária imádkozik, Erzsébetet látogatva mondja el a Magnifikátot. A pásztorok látogatása után az angyalok szavait és a pásztorok történetét úgymond megegyezte és szívében forgatta.
0: És mit tudunk Mária hűségéről?
2: Mária végig hűségesen követte Jézust. Anyai szeretettel kísérte fiát, akinek legelső tanítványa lett. Osztozik fia fájdalmában, és nem hagyta egyedül a félelem óráiban sem.
0: Igen, tehát hogy látjuk, hogy Mária az evangéliumokban is úgy jelenik meg, mint egy imádságos asszony, akinek élő kapcsolata van Istennel, és Mária úgy jelenik meg, aki végig nyomon követi Jézust. A litániában Mária megszólításai közül melyek utalnak Mária hűségére, erős hitére?
2: Dávid király tornya, hajnali csillag.
0: Na, fejtsük meg ezeket a szintén talányos képeket is. Mit szimbolizálhat egy torony?
1: A védelmet például.
0: Igen.
2: Az erőt, a biztonságot.
0: Igen. Mária, mint egy harcos király tornya, úgy tanít bennünket arra, hogy a békét éberen, távolba fürkésztő figyelemmel kell védeni, oltalmat és biztonságot adni a rászorultaknak, és türelemmel hűségesen várakozni, készülődni az Úr érkezésére. Máriát a litánia, ahogy említettétek, hajnalcsillagnak is nevezi. Egy olyan égitestnek nevezi őt az imádság, amely fényét a naptól nyeri. A keresztények győzedelmes napja, mit gondoltak, kicsoda? A pogány kultuszokban volt is egy ilyen ünnep, ez a Sol Invictus, ez a győzhetetlen nap kultusza. Ki a keresztények győzhetetlen napja, mint Krisztus király? A győzhetetlen nap, ugye maga Jézus Krisztus. Ő ez a tündöklő nap az egünkön, Mária pedig az az égi test, amely visszaragyogja az ő fényességét. A Lorettói litánia gazdag képei, mint látjuk, nem csupán Máriát megszólító, köszöntő szavak, hanem megváltásunk és üdvösségünk titkait hordozó hitigasságok. A Lorettói litánia Mária titkát jeleníti meg előttünk. E titkot világítja meg dr. Udvardi György érsek szavai, melyekkel adásunkat zárjuk.
2: Máriára az egyház úgy tekint, mint egy új teremtményre, mint modellre, mint példára, mint aki befogadta Istennek az igéjét, aki szívében hordozta, mint aki bízott mindvégig Isten igazmondásában és hűségében.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
4: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Élésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
5: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
6: Ha valaki bírálni akar azért, mert az evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye, mondta 14. Leó újságíróknak, akik Donald Trump kijelentéseiről kérdezték. Az amerikai elnök úgy vélte, a pápa sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor, és neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A Szentatya emlékeztetett, megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára, az egyház pedig évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben, ez vitathatatlan. Holnap a Vatikánba látogat Marco Rubio amerikai külügyminiszter, amivel kapcsolatban a pápa azt mondta, reméli jó párbeszédet tudnak folytatni, bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét ma tették közzé az országgyűlés honlapján. Ezt 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakülülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia Tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazás alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Kifogást emelt a Mi Hazánk frakciója amiatt, hogy az alakuló ülésen a magyar mellett az Európai Uniós és a cigány himnusz, valamint a tavaszi szél kezdetű dal is elhangozzon, áll az alelnök közleményében. Novák Előd ezt a himnusz lealacsonyításának nevezte. Magyar Péter holnap 10 órakor Rómában találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, a leendő kormányfő ezt a Facebookon tudatta. Az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, ezt a testület tudatta közleményben. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. A Vasúttársaság az országgyűlés szombati alakulőülése, valamint az ahhoz kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít. Megkezdődhet 2031-ben a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújítása. A leköszönő építési és közlekedési minisztérium közölte, a közbeszerzési pályázaton győztes kontúrcsoport Kft.-nek 2029. decemberéig kell a végleges terveket elkészítenie, erre 8 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. A szerb energiaügyi miniszter szerint május 16-a körül megszülethet a megállapodás a MOL-lal a NISZ megvásárlásáról. A tárcavezető úgy fogalmazott, jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a magyar olajipari vállalat között. Az amerikai pénzügyminisztérium engedélye szerint a teljes folyamatnak május 22-éig le kell zárulnia. Nem adottságnak, hanem eredménynek nevezte a pénzügyi stabilitást a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály tegnap a portfólió konferenciáján úgy fogalmazott, a nehezen kiszámítható időkben a stabilitás elkötelezett munkával elérhető eredmény. Végül az időjárásról, terült az ég fátyol és gomoly felhőkkel, egyelőre még csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel, a csúcshőmérséklet 25-27 fok körül alakul. A folytatásban több helyen alakulhat majd ki zápor, akár hevesebb zivatar is, híreinket hallották.
7: Reklám.
8: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
9: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
10: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett. Életed.
11: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
12: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
11: Nem csak katolikusoknak.
12: Keresztényélet.hu.
9: Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balog Margit történész Mindszenti József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
13: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta széndioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
14: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket mai Értékadó című műsorunk szerkesztője, Drimba Miranda. Mai adásunkban először a favédelemről, valamint a fenntarthatóságról fogunk szót ejteni. Ezt követően Eger megyei jogúváros polgármestere szavait idézzük, aki a közelmúltban klímabarát pályázatot nyújtott be a térség csapadékvíz elvezetése és megtartása érdekében. Végezetül pedig a Hevesvár megyei kereskedelmi és iparkamara innovációs klub technológiai bemutatók egyikét hozzuk el Önöknek. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő fél órában.
0: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Műsorunk első felében a fenntarthatóság jegyében végzett intézkedéseket mutatjuk be hallgatóinknak. Egerben a favédelemre rendkívül nagy hangsúlyt fektettek az utóbbi időben, mivel a klímaváltozás új kihívásokat idézett elő. Szakértünk a témában Ferenci Tamás, a Városgondozás Eger Kft. Városüzemeltetés Üzemegység vezető főkertésze.
2: Igyekszünk, igen, Egernek a komoly építészeti értékei mellett a természeti értékei is jelentősek. Eger város területén 27 ezer darab fa van közterületen, és ennek egy része, majdnem 1000 darab vadgesztenye, illetve több mint 100 darab platánfa, amelynek a védekezését meg kell oldanunk, mert természetes, mivel ezeknek a fáknak is vannak ellenségei, tehát kártevő kórokozók megtámadják, és ezzel ellen mindenképpen védekezzünk kell ahhoz, hogy tényleg itt hosszú életűek legyenek, és ezt a értéküket, díszítő értéküket sokáig hozzák. A klímaváltozásnak a hozadéka sajnos az, hogy ezek a atkafélék, a takácsatkák, egyéb növényi károsító atkák, ezek a fitofágaknák, amelyek megjelentek, illetve hát mellette még a vadgesztenye aknázómoly, ami jelentős kártételt okoz, illetve a platánoknál a platán csipkés poloska, amely hasonlóképpen nagy odafigyelést igényel az ellene való védekezés. Az aknázómoly nagyon érdekes, ezelőtt 40 évvel írták le először Macedóniában, és onnan terjedt el gyakorlatilag egész Európában, és ahol nem történt védekezés, gyakorlatilag elpusztítja ezeket a dekoratív nagyértékű fákat. Nekünk is, Eger városában is több évtizede most már zajlik a védekezés ellen, és sikerült megóvnunk. Hát ennek bizonyítéka is, hogy a érsekkertben levő vadgesztenyesor az évfasora címet például elnyerte, de a védekezés minőségét jelzi például az európai fája címet elért termálfürdő platánja is, úgyhogy mindenképpen ezek azok az eredmények, amire büszkék is vagyunk, meg hát ezt folytatni is kell. Maga a kártétel egyébként az aknázómolynak, a fehérvirágú aknázómoly érdekes módon egyébként csak a fehérvirágú vadgesztenyéket bántja. Egy három nemzedékes kártevő, illetve a klímaváltozás kapcsán már a déli részen melegebb ország részeken már a negyedik is megjelenhet, és ez háromszor vagy négyszer is károsít az év folyamán. Ez legyengíti a fát, aknákat fúr bele, és akkor a levél be, és így fejti ki aztán a károsító hatását, egy ilyen fölgyorsított élet ritmusra kényszeríti. Preventív védekezést alkalmazunk ősszel, tehát a lehullott falevelet összegyűjtjük, mert bábalakban ott telel át ez a kártevő, ezt elszállítjuk, megsemmisítjük, és akkor hát tavasszal történik. Ez idáig vegyszeres védekezést alkalmaztunk, a rajzáshoz időzítve, a város nagy részén azért így lesz ebben az évben is, amikor ez meg fog történni. Ez a munkavégzés nagy odafigyelést igényel, mert a szerokirat rögzíti, hogy például ez a játszóterek élővízfolyások mellett nem lehet végezni, akkor növényvédelmi szakmérnök felügyelete mellett lehet ezt a munkát végezni. Tehát minden bejelentési kötelezettsége van, tehát nagyon oda kell figyelni arra a munkára, hogy ez hatékonyan elvégezzük. És akkor megjelent egy másik az elmúlt években, egy ilyen injektálásos módszer, amikor a fatörzsébe befúrnak és juttatnak be növényvédőszert. Ez azonban sajnos negatív hatása is vannak, tehát rákosodási folyamatok, fertőzések átmennek az egyik fáról a másikra. Ugyan jó dolog, ez is olyan helyeken, ahol a vegyszeres növényvédelem nem megoldható, de vannak ilyen negatív hatása, és erre próbálkozunk ebben az évben a biológiai növényvédelemnek az alkalmazásával. Ez teljesen környezetbarát, már egy része ennek a védekezésnek megvolt, ragadozó atkákat helyeztünk ki, amelyek ezek az említett takácsatka, illetve különböző fitofák kártevők ellen védekeznek. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag nemezcsíkon helyezünk ki, 20-25 darab van egy ilyen nemezcsíkon, és ez egy jelentős védelmet nyújt, körülbelül másfél-két év az, amikor aztán a fának ez teljes védelmet biztosít. A következő lépés majd a rajzáshoz időzítve ezeknek a fürkészdarazsoknak a kihelyezése ezen a területen. Hát ezek aztán elvégzik azt a munkát, amit a vegyszerek végeznek egyébként, úgyhogy bízunk benne, hogy ez az idei év ez sikeres lesz. Ez ilyen kapszulás módszerrel történik, gyakorlatilag egy kapszulában 4000 darab van, és a fákra kihelyezve akkor ezek kibújnak, és akkor elpusztítják ezeket a aknázómoly hernyóknak a aknázómolynak a hernyói tulajdonképpen. Lerakja a petéjét, és akkor ez kikel, és akkor az pusztítja el a levélben lévő hernyót. Úgyhogy nagyon érdekes a folyamat. Teljesen környezetbarát, semmire nem veszélyes. Természetesen ez azt hozza magával, hogy azokon a helyeken, ahol ezt a biológiai növényvédelmet alkalmazunk, ott vegyszeres növényvédelmet nem lehet alkalmazni, mert akkor értelemszerűen ugye elpusztítjuk vegyszerrel ezeket a hasznos biológiai élőlényeket. Azért úgy gondolom, hogy egyszerre azért nem fog merez menni, mert azért van nyilván jelentős anyagi vonzata van, és hát ahogy említettem, Egerben közel 1000 darab vadgesztenyefa van, meg több mint 100 platán, aminek a védekezését meg kell oldanunk, és azért ez idő is, tehát mire kihelyezzük ezeket a kapszulákat, fáról fára menni, azért ez jelentős, 1000 fánál mondjuk azért jelentős időgény van, de úgy gondolom, hogy kísérletet mindenképpen megér ebben az évben, és a tapasztalatokat le akarjuk szűrni, illetve ezt a konferencián is majd ismertetni, hogy mire jutottunk, mert ez országosan egyedülálló, talán úgy tudom, hogy Pakson volt, ahol próbálkoztak, de ez egy nagy újdonság, és bízom benne, hogy nekünk ez beválik, és sikeres lesz. Pakson volt egy ilyen, igen, hogy tavalyi évben ott megpróbáltak ott a de máshol nem hallottam. Úgyhogy egy ilyen úttörő dolog, én bízom benne, hogy sikerrel járunk majd, meg kontrollt tudunk csinálni a kezeletlen, meg a kezelt fáknál, tehát a vegyszeres fáknál, illetve hát a biológiai növényvédelemben részesített fáknál.

0: A folytatásban egy klímabarát pályázatot szemléltetünk, mely a villámárvizek elhárítása, illetve a csapadékvíz elvezetése és megtartása szempontjából jelentős. Eger megyei jogú város önkormányzata a közterületek, valamint a belvárosi terek zöld felületeinek karbantartása, továbbá az öntözőrendszerek üzembe helyezése okán több beavatkozást tervez végrehajtani, amennyiben a pályázat sikeresen zárul. A részleteket Wagner Ákos polgármester ismerteti.
1: KEHOP pályázat. Környezeti és energetikai hatékonysági operatív program plusz keretében városunk a februári közgyűlési felhatalmazás eredményeképpen februárban benyújtott egy pályázatot, amelynek a címe zöld és kék infrastruktúra fejlesztések Egerben. Ennek a projektnek a összköltségvetése 1,94 milliárd forintos támogatás, amelyeknek az intenzitása 100%-os intenzitás. Ugye a zöld és a kék infrastruktúra azt úgy kell lefordítsam, hogy a zöld az a növényzet, a kék pedig a vízzel való foglalkozás jelenti e vonatkozásban. Ugye a pályázatot beadták a kollégák, a Egri Fejlesztési, vagy segítsetek, a Fejlesztési Ügynökség Kft. Beadták. Volt egy úgynevezett terv zsűri, ahol a mellettem látható anyagot kollégák elvitték, megmutatták a terv zsűrinek, amiben szakértők vannak benne, tervezők, környezetvédelmi szakemberek, kertészmérnökök, akik ezzel foglalkoznak. Ezen a terv zsűrin átment ez a pályázati anyag, úgyhogy ezek elindultak. Elméletileg minden határidőben minden kiegészítések be vannak adva a pályázat vonatkozásában. Miről is szól ez a pályázat? Ugye, ha látjuk, az elmúlt időszakban a szélsőséges időjárási jelenségek azok sokasodnak. Az egyik a csapadékhoz kapcsolódik, az, hogy ugyan ritkábban, de amikor hullik a csapadék mennyiség, akkor egyszerre nagy mennyiségű csapadékot kap a városunk, ahol ráadásul a meglévő domborzati viszonyaink között ennek komoly hatásai vannak, villámárvizek, eróziós hatások tekintetében. A másik szélsőséges időjárási jelenség, ami megjelenik, hogy ugyanakkor nőnek a száraz periódusok, amelyek pedig hőségnapok számának a növekedésével jár együtt. Itt pedig ugye azt lehet látnunk, hogy a város egyes részei, és elsősorban a beépített részek, a túlmelegszenek, gyakorlatilag hőség időszakban, magasabb a hőmérséklet egyébként, mint a külvárosi részekben. Maga a pályázat egy új szemléletet hoz be Egerbe, hiszen eddig ezeket a kérdéseket, elsősorban a vízelvezetési kérdéseket, ilyen hagyományos technológiákkal, hagyományos megoldásokkal próbáltuk megoldani. Ez azt jelenti, hogy a vizeket minél gyorsabban elvezettük a városnak azon pontjáról, ahol ez megjelent. Ez a pályázat a víz vonatkozásában viszont beavatkozási pontként a vízgyűjtő területekre koncentrál, tehát ez a városon kívül történő, a domborzatunkból adódó vízgyűjtő területekre koncentrál, ott próbálja a vizet megtartani, és ennek eredményeképpen azon túl, hogy csökkentjük a villámárvíz és a ebből adódó eróziós károkat, még a megtartott vízzel át tudjuk hidalni a hőségnapokban is, tehát egy hűtő hatást is el tudunk érni. Tehát a víz területén ezek a beavatkozási pontok, majd mindjárt elmondtam pontosan, hogy hol. A zöld infrastruktúra esetében pedig ugye annak is van egyfajta mikroklíma hatása, itt pedig elsősorban zöld felületeknek a átalakításával, esőkertek, fásított területek, maga a növényzetnek a átalakításával, tehát a zöld felületeken található növényzetnek az átalakításával igyekszünk elérni azt, hogy a klímahatást csökkentsük. Ebbe mondok egy példát, hogy gyakorlatias legyen mondjuk egy leburkolt parkolót, azt olyan burkolattal látjuk el, aminek van víz áteresztő képessége, akkor ott abban a térségben nem elfolyik a víz, hanem megmarad, és a következő napokban tud hűteni. Hol fogjuk ezeket a beruházásokat, vagy hol tervezzük ezeket a beruházásokat végrehajtani? A kék infrastruktúra vonatkozásában két fő beavatkozási helyünk van. az egyik felnémet városrészben, a Berva völgyben egyébként is meglévő, elsősorban bervai lakótelepet érintő területnek a vízvisszatartását próbáljuk megoldani, illetve a másik pedig a Szala városrésztől északra, tehát külterületen ott is a Szala városrésztől északra fekvő vízgyűjtő területen próbálunk a víz visszatartással, ilyen természetközeli megoldásokkal visszatartani a vizet. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ott csinálunk valami olyan medencét, ami nem betonból van, hanem növényzet által és termőföldből kialakított medencékből, ilyen vízvisszatartó medencécskékből tartjuk vissza a vizet. Szeretném mondani, hogy mind a két területen a pályázat beadását megelőzően a lakossági fórumot is tartottunk, úgy mind felnémeten, mind pedig a Szalaváros részben. A zöld felületek tekintetében ott pedig ugye új fejlesztéseket próbálunk meghozni, már a meglévő zöld felületek felújításával, vagy pedig a előbb említett burkolat cserébe próbálunk elindulni. Ezek a területek Lenkei udvar, a Barkóczi utcában a iskola előtt, én így fogalmaznám, hogy nekem gimnáziumot írtak, de én azt mondom az iskola előtt, és akkor egyértelmű mindenkinek. Azt mondja, hogy a Pirker tér, és maga a Dómusz környéke, jó, így a Dómusz környéke az a terület, amelyeket fogja érteni ez a zöld infrastruktúra és zöld felület javítás, amennyiben természetesen megnyerjük a pályázatot. A zöld infrastruktúra fejlesztésnek nagyon fontos eredménye lehet az is, hogy diverzifikáljuk az élő a növényzetet és az állatvilágot. Nyilván a növényzetet fogjuk mi diverzifikálni, az állatvilágot pedig az fogja magával vonzani, tehát egy kicsit ilyen élőbb város próbálunk ebből a projektből végrehajtani. Azon túl, hogyha ezt a projektet megvalósítjuk, tehát megnyerjük a pályázatot, megvalósítjuk, akkor nyilvánvalóan fenn is kell tartanunk, ugye ezt vállalta is a város, úgyhogy úgy próbáljuk kialakítani, hogy ezeknek minimális fenntartási költsége legyen, ne legyen energiaigénye, és ráadásul őshonos növényeket is akarunk ebben fölhasználni. A pályázat, ha sikeresen zárul, tehát nyilván itt beadásról beszélünk, és ugye most a bírálati folyamat indul egy uniós forrás esetében, akkor 2029 közepe vége körül fejeződhet be. Összefoglalva, a fő célunk ezzel a pályázattal, hogy Eger olyan várossá válhasson, amely nem csak reagál a klímaváltozás kihívásaira, hanem egyfajta tudatos megoldással alkalmazkodni is tudunk, és ezzel tudjuk javítani az itt élőknek az életminőségét. Igen, volt egy szakértőnk, ugye van Egerben egyfajta kutatás a villámárvizek és a zöld felületek tekintetében. Ezek a térképek az ő általa elkészített korábbi évek, akár évtizedekig visszanyúló tapasztalatok, időjárási jelenségeknek a mérésén, térinformatikai módszerekkel ő tett nekünk ajánlatot, hogy akkor melyik területeken lehet beavatkozási pontokat tenni. Tehát ez a szakmai oldal volt. A másik oldala pedig az, hogy a itt lévő kollégáink, a hivatalban lévő kollégáink megnézték azt, hogy hol tudunk mi, mint önkormányzat beavatkozást végezni, tehát itt a jogi, ingatlan nyilvántartási ügyeket, illetve maga azt, hogy mondjuk, most mondok egy példát, a Lenkei udvart mondtam, hogy a Lenkei udvart azt mindnyájan tudjuk, hogy az azért egy felújításra szoruló udvarot, mind a parkolás, mind pedig a növényzet vonatkozásában nem volna baj, ha valamilyen beavatkozást tudnánk tenni. Mivel a szakértőnek az ajánlatába beleesett, és akkor azt mondtuk, hogy akkor ezt mi próbáljuk meg beletenni a pályázatba, tehát egyfajta belső szakmai konzultációt követően alakult ki a két lehetőségnek a metszet, ami a szakmai oldalról lehetőség. A Szépasszony völgyben is szerettünk volna egy ilyet csinálni. A Szépasszony völgynek 184 hektár a vízgyűjtő területe, ott fölötte, de nincsen olyan önkormányzati terület, ahol beavatkozási pontot tudtunk tenni. Nem tudtuk betenni, mert gyakorlatilag ott a jogi rendezetlenség okán hiába akartunk volna oda a pénzt vinni, ezt nem tudtuk volna megoldani ebbe a kérdésbe. És szürke infrastruktúrát, tehát mikor betonozunk egy gyárkot, ez a pályázatban nem lehetett beletenni, tehát hiába szerettünk volna mondjuk a Kisvölgy utcánál megjelenő problémát kezelni, ezt ebben a pályázatban nem lehetett, vagy a Szépasszony völgybe és ott a Kőkút út mellett lévő pataknak a kérdését is vizsgáltuk, hogy bele lehetett tenni, nem lehetett ebbe a pályázatba beadni, mert a beavatkozás pont a kék infrastruktúra esetében a vízgyűjtő területen van. ugyanez oknál fogva ebben nem tudtunk belenyúlni, de aki megy a dobótérre, én elrendeltem már a parkosítását, úgyhogy a füvesítés meg minden már zajlik, bízok benne, hogy sikerül is megcsinálni, úgyhogy azt is próbáljuk amennyire lehet zöldíteni. Azt kevesen tudják a dobótérről, én tudom, mert tudom, ki csinálta annak idején, hogy az összes, ahol fás terület van, ott öntözőrendszer is van, 10 éve nem használt. Most az öntözőrendszereknek a karbantartására megvan a megállapodásunk, ami illetve nincs meg, mert tegnap kis gond lett közötte, de rendbe tesszük az öntözőrendszereinket. Kértem, hogy itt a fák körüli zöld felületet tegyék rendbe, szerintem meg is csinálták, illetve nem szerintem meg is néztem, hogy megcsinálták, hogy kimennek, meglátják, el van vetve a fű, gyakorlatban ezt jelentette, és ezt mi fogjuk tudni öntözni. Tehát egy kicsit próbáljuk a dobótérnek ezt a hőhatását, a meglévő lehetősége, amit kevesen nem tudtak, pont tudtam, hogy van öntözőrendszer, hogy ezt elő is próbáljuk bányászni, és akkor lesz öntözés a dobótéren, azokon a kis kockákban lévő zöld felületeken, meg a fáknak is, hogy ez egy kicsit mérsékeljük. De nyilván ez egy nagyobb beavatkozás annál, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Nyilván ez is képben van, hogy majd ezt egyszer ideérünk, de ahhoz még kéne 10 évig polgármesternek lennem. A minőség átalakult. Tehát most a Krakker udvar is, hogyha megcsináljuk egy ilyen vízáteresztő gyeptéglást, látott már ilyet, amit esetleg le is füvesítünk, akkor az most minek számít? Lehet, hogy nőni fog a zöld felület, vagy mondjuk a pirkertelet, ha több rétegű növényzettel beültetjük, akkor a nagyság nem biztos, hogy nőni fog, mert ott ugye korlátozottak a szürke elemeknek a határai, de valójában a növény minőség javulása okán a klímahatás nőni fog, meg nyilvánvaló, ami ennél még fontosabb, ideérkezők számára, meg az itt lakók számára, hogy az esztétikája is nőni fog. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a meglévő domborzati viszonyok között csinálunk ilyen völgyelzáró, földből kialakított sáncokat, amit növényzettel is beültetünk, annak érdekében, hogy az erózió hatást csökkentsük, és ezek a lefolyó vizeket ilyen több lépcsőbe lelassítják a vizet, meg is tartják ezekbe a kialakított. Nem merem mondani medence, mert az olyan, mint a betonból lenne, de ez nem betonból lesz, ez teljesen egészében termőföld lesz az alapja kerete, csak növényzettel be lesz futtatva. Látod, mint egy gátat képzeljen el, hogy be van zöld illetve fűvel el van készítés, több lépcsős is teraszos elrendezés. Nyilván nem tartunk ebbe a fázisába a pályázatnak, tehát ha megnyerjük, akkor ugye bele van téve, hogy ezt meg is kell terveztetnünk, és akkor az pontosan meg a helyen megvan, meg az, hogy körülbelül oda mit szeretnénk, ezt tudtuk elmondani a pályázatban. A pontos terv az akkor lesz meg, mikor elindul a pályázaton belül, mert ha jól emlékszek, ebbe a pályázatban is benne van a tervezési költséget, el tudjuk számolni. Pontosan azért csökkentettük le, hogy ne érintsen olyan területet, ami nem önkormányzati, minimális 5-8 a külterületi, tehát ami külterületen van. A zöld infrastruktúrát, hogy a Lenke udvar hány hektár, azt meg tudom satszolni. Egy. A Pirkertér fél, most így nagy vonalakban mondom, de a fő cél az volt, hogy a belvárosnak, a zöld felületeinek a főjavítását végezzük. Ezért ez a kék infrastruktúra fejlesztés, tehát a vízgyűjtő, ami kötelező eleme volt, tehát anélkül nem lehetett volna beadni a pályázatot, azt meg minimalizáltuk.

0: Műsorunk záró perceiben egy gépgyártással foglalkozó cég mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást. A Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Klub Technológiai Bemutatók címmel tartott előadássorozatot február 10-én. A továbbiakban az egyik előadást idézzük fel. Tóth Péter, a Tomet Fémtechnika Kft. Ügyvezetője előadásából hallanak részletet, melynek címe az entrópiától a quick-fix nullpontrendszerekig. Hogyan alakul ki a káosz a cégedben? És mit tehetsz ellene az irányításban és a gyártásban? Valós példák a gyakorlatból.
1: A TMK területén még ezelőtt egy 4-5 évvel is nálunk olyan nagy probléma volt, hogy általában mi is akkor javítottunk gépet, amikor az megállt. És az, hogy tervszerű szervezett karbantartás lett volna a cégnél, ütemezett folyamatokkal, amihez minimál készletek állnak rendelkezésre a adott raktárunkba, és tudjuk pontosan azt, hogy milyen elvizet karbantartáshoz, milyen eszközzel vagy anyagra van szükség, nem túl kiforrott. Aztán a HR-re is igaz, minden része az entrópiának, nagyon nehezen megy sokszor a toborzás, ezekről mindegyikről lehet egy külön 2-3-4 orosszát beszélni, de nagyon nehezen megy a toborzás, és ha bejött valaki, akit leinterjúztattunk, ha szerencsések vagyunk, akkor nem csak száraz HR-es interjú kérdéseink vannak, hanem inkább szakmai, sőt én azt mondom, hogy nálunk például minden belépő személyt vegyes interjúztatással vizsgálunk meg, és a szakmai része nagyon erős a egy-egy interjúnak. Tehát szakmai teszteket kell kitölteni, gyakorlati mérési feladatok vannak, sőt, aki olyan helyről érkezik, ahol ne adj Isten, van egy ugyanilyen szerszámgép, mint ami nálunk is van, ott abszolút próbamunkát is kell végezni az illetőnek. Úgyhogy itt is óriási feladatok állnak elénk. PR területen szintén cégarculattervezés, és sok vállalkozó, többek között sokszor én is úgy viselkedek, hogy viselkedtem, hogy mit a szégyelném azt, hogy nekem cégem van. Nem tudom, hogy miért van ez, talán nem vagyunk elég magabiztosak abban, hogy amit csinálunk, az jó. Lehet, hogy

0: van ebben némi igazság is, mert ugye aki valamit jól csinál, az büszke tud lenni arra, amit jól csinál, tehát joggal tárja a nyilvánosság elé, főleg akkor, hogyha minden vállalati folyamata rendben van, a személyzetkezelésre gondolok itt elsősorban. Aztán vállalati menedzsment feladatok területén erőforrásgazdálkodás, tervezés teljes hiánya mutatkozik meg sokszor, és azt sem tudom, hogy holnap mi lesz a filozófia jelenik meg az üzleti tervezésben. Ezt nagyon-nagyon érezni, főleg a kisebb cégeknél, 20-20 fő alatti cégeknél, amikor beszélgetünk arról, hogy kellene csinálni üzleti tervet, akkor ugye mindenki szétteszi a kezét, hogy honnan tudja még, hogy mi lesz a jövő héten, főleg a mai világban. Egy része jogos, egy része meg nem. Milyen eszközei vannak egy vállalatvezetőnek, egy kidolgozott szervezet, egy nagyon erős eszköz, és ide mindenképpen kell egy kidolgozott és aktualizált, a folyamatokkal szinkronban lévő szervezési tábla, vagy más hasonló eszköz. Az igazság, hogy ez négy monitoron se lehet megnyitni, úgyhogy nem kell oldalra eltolni. Itt mindenkinek le van írva minden fő folyamata és minden értékes végterméke, és a KPI-inknak, a statisztikáinknak az egyik része az, hogy ebből a fő tevékenységre statisztikákat építsünk, és ezeket a statisztikákat, ezeket folyamatosan elemezzük. Ennek az elemzésnek a frekvenciája, ez negyedéves szintű körülbelül. Sűrűbben azt gondolom, hogy nem érdemes, de még a fél év is elégséges lehet. De az, hogy legyen egy ilyen, az mindenképpen fontos. A posztjelzési folyamatnak az egyik első része ezzel a szervezési táblával történő megismerkedés, itt meg kell találni a kollégának saját magát, és az egész vállalati hierarchiába el kell tudja helyezni, hogy ő tulajdonképpen hol is fog dolgozni. Most a mi cégünkről beszélek, hogy az entrópiának a terjedésének a meghatározása milyen dolgokat használunk. Itt egy terminálrendszert látunk, ahol a munkákat besorolva látja a dolgozó, hogy milyen tevékenységet kell végeznie a gépen. Itt vannak fent a besorolt munkák, itt elérhetőek a műveleti utasítások, rajzdokumentációk, gyártási utasítások, és még a CAM rendszerben generált megmunkálásoknak egy videója is, ahol meg tudja előnézni a gépbeállító azt, hogy mi fog történni a szerszámgépen, amit neki be kell állítania. Nagyon fontos az, hogy a szerszámokat a szerszámraktár a CAM rendszerből generált szerszámlista alapján előkészíti, és kiviszik a géphez bemért állapotba. Tehát az a jelszó, hogy minden a helyén és funkciójában. Teljesítmények mérése, ugye ez egy fontos kérdés. Mit lehet látni az, hogy hát elég durva dolgok vannak itt. 155% van jelen pillanatban, és akkor jó, hogyha felteszi valaki a kérdést, hogy tud egy ember 155%-ot teljesíteni. Ugye mindig az van, hogy különböző fórumokon elhangzik az, hogy ilyen kevés fizetést kapunk, de két ember munkáját kell végeznünk, vagy három ember munkáját kell végeznünk. Szóval nekem az a meglátásom, hogy egy ember munkáját tudja elvégezni, de az előfordulhat, hogy kis közepes szériába gyárt, és van mellette egy olyan szerszámgép, amit mind a kettőt tudja kezelni, de a vezetője nem tudja kimondani azt, hogy mind a két gépet vinned kell, mert erre nincs meg mindig a lehetőség. Ezért mi úgy raktuk össze a rendszert, hogy ne kelljen azt a módszert választanunk, hogy Józsi, segítsél már egy kicsit, rakjál már abba az a gépbe is három alkatrészt, mert hónap ki kell szállítanunk. Utána meg elkezdenünk 10 000 forintot dugdosni az embernek a zsebébe, hogy ő is jól érezze magát. Tehát nem így működik a rendszer, hanem minden alkatrész gépbeállítási időkre és darabidőkre és műveletekre fel van bontva, és amikor elvégez valaki egy tevékenységet, azt lejelenti, és annak megkapja a bértömegét. Tehát gyakorlatilag ez a 155%-os teljesítmény, ez 155%-os bért jelent, és az a bér az iparági átlag fölött van egy picivel, az alapbér. És így módon nagyon-nagyon intenzíven tudnak a kollégák prémium rendszerekből összerakni maguknak lényegesen magasabb fizetéseket. Tehát itt elértük azt, hogy nem kell szólítgatni az embereket azért, hogy ne a telefonod nyomkodjad már, vagy ne a zenét hallgassad, hanem a munkáddal foglalkozz. sőt még azt is elértük, hogy amikor elmegy reggelizni egy reggelidőre, akkor oda úgy megy el, hogy előtte berak egy a tésztagépbe. Ugye folyamat stabilitásokra nyilván figyelni kell, hogy ez, ennek meg legyen a lehetősége. Zárt rendszerű gépekről van szó, tehát itt, hogyha bármi olyan hiba keletkezne, egy főosó túlterhelés, vagy bármi, akkor mondhatnám azt, hogy teljesen hiába állott a gépkezelő a gép mellett, mert az csak egy hiú ábránt, hogy majd én legyen abban a véstopot, és akkor megmentem a szerszámot. Tehát ilyen még nem történt. Hogyha itt végig megyünk a teljesítményekkel, akkor lehet látni ott a végén egész üzemi szinten egy ilyen 140% körül van ez a teljesítés. Aztán itt lehet látni, milyen munkákat végzett el, és milyen veszteségidők keletkeztek, mert ugye van az is, amikor megmagyarázza a kolléga a műszakot. És akkor jó vezetőként emberileg is pozitívan akarok hozzáállni, de nem adhatom oda mindig ezt a dolgot, és ezért én úgy fogom fel, hogy a gépnél lévő munkatársnak szolgáltatnak a különböző területek. Szolgáltat neki az üzemvezetés azzal, hogy megszervezi a műszakját, szolgáltat neki a logisztika azzal, hogy oda viszi az anyagot, és szolgáltat neki a minőségbiztosítás azzal, hogy megméri az alkatrészt, és a szerszámgazda, hogy kikészíti a szerszámokat. És hogyha ő elakad valamivel a munkájában, akkor meg fogjuk látni a következőben, egy nagyon szofisztikált veszteségidőkezelő rendszerből ki tudja választani azt, hogy mi volt a probléma, és be tudja írni, hogy a logisztika nem hozta oda az anyagot, és a másik csarnokból nekem kellett áthozni, és erre ráfordítottam 10 percet. Minden reggel online formában Teams-en keresztül mennek a megbeszélések, mindenki a saját gépénél ül, van előtte két monitor, egyiken a rendszer, a másikon a Teams megy, és videófelvétel készül minden reggeli megbeszélésről, és AI alapokon ebből készül egy edzőkönyv. Most még nem jutottunk el odáig, hogy ez a feladatokat is felveszi. Nem akartam az AI-t beletenni, de már csapból is az folyik. Tehát már akármit megnézünk, már mindenhol az AI folyik. Én ezt most már természetesnek veszem inkább, és a beszélgetésekből a rendszer kiszedje a feladatokat, és a to-do listába ezek bekerüljenek, vagy a hosszabb távú feladatlistába bekerüljenek. Itt a teljesítményt plusz az előkészületi időt külön mutatja a rendszer, és lehet látni, hogy ennek a kollégának 182,16%-os teljesítménye volt. Egy pici magyarázatot még fűzök ezekhez a zöld-piros csíkokhoz. A zöld az termelés, a világos zöld az gépállítás, a piros az valamilyen nem jóváhagyott veszteségidő, a sárga az pedig jóváhagyott veszteségidő. A jóváhagyott veszteségidő azt jelenti, hogyha az én állásom a munkám közben az egy másik terület miatt jött létre, akkor azt a reggeli megbeszélések során lévő jóváhagyási folyamattal 100%-os teljesítményként számoljuk el a munkatársnak, mert arról nem ő tehet. De hogyha van egy kis önkritikája, és beírja azt, ez furcsa egyeseknek, beírja azt, hogy kompetencia hiányom volt a szerszámbeméréssel kapcsolatban, vagy a nullpont beméréssel, vagy bármi olyan, amivel önmagára tud mutatni, akkor ezeket is ki tudja választani a rendszerből, és ugye ezek a veszteségi okok utána egy parétóban vannak rendezve, és meg lehet határozni azt, hogy melyik kollégát milyen területen kell oktatni.
1: Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
2: Kedves hallgatóink! Ezzel mai műsoridőnk végéhez értünk. Az elmúlt közel fél órában három megszólalót hallhattak. Először Ferenci Tamás, a Városgondozás Eger Kft. Városüzemeltetés Üzemegység vezetőfőkertésze nyilatkozott a favédelem fontosságáról, majd pedig Wagner Ákos, Eger megyei jogú város polgármestere sajtótájékoztatón elhangzott szavait sugároztuk, mely egy klímabarát pályázat lehetőségeit tárta fel. Végezetül pedig Tóth Péter, a Tomet Filmtechnika Kft. Ügyvezetője előadását hoztuk el önöknek, melyet az Innovációs Klub technológiai bemutatók elnevezésű programon rögzítettünk február 10-én Egerben, a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további tartalmas időtöltést és kellemes rádiózást kívánok mindnyájuknak. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda. Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
1: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Új élményprogram sorozatot indít a Bükkváros a titkai címmel Miskolc turisztikai irodája. Stabil és kiegyensúlyozott költségvetéssel vágott neki az idejévnek Sárospatak. Nyíregyházára érkezett a Business Beats Roadshow. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Új élményprogram sorozatot indít a Bükkváros a titkai címmel Miskolc turisztikai irodája, amely 4 különleges tematikus útvonalon mutatja be a környék rejtett kincseit. A gasztronómiai túra keretében a résztvevők a Lilafüredi állami erdei vasúttal utazva kóstolhatnak bele az erdő ehető értékeibe. A színházkedvelők a Miskolci Nemzeti Színház kulisszái mögé tekinthetnek be Dériné nyomában. Az Avasi Bornegyed túrája a történelmi pincesorok világát és a város egykori borkultúráját eleveníti fel, a vallási sokszínűséget pedig a szent helyek nyomában séta mutatja be a különböző felekezetek legszebb templomain keresztül. A programok részletes menetrendjéről és a jegyvásárlásról a miskolctitkai.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A program céljáról Fekete Angyal Enikő, a Midmar Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
2: Szerettünk volna egy olyan programkínálatot megvalósítani, ami nem csak a miskolciak számára, hanem akár akik távolabb élnek Miskolctól és turistaként érkeznek Miskolcra, nekik is kellő vonzással bír. És hát azt gondolom, hogy az elmúlt években nem mutattuk meg eléggé azokat az értékeket, amikkel Miskolc rendelkezik, és ezen is szerettünk volna változtatni. Ugye korábban a Turinform kínálatában ilyen úgynevezett városnéző séták mentek, viszont ezzel jellemzően miskolciak vettek részt, ami egyrészt nem probléma, mert természetesen a miskolciakat is nagyon sok szeretettel várjuk, de azért a mi fő feladatunk, tehát a Midmar, a Visit Miskolc fő feladata, hogy a ideérkező turisták számára is biztosítson megfelelő színvonalú programot, és hát az is célunk, nem titkolt célunk, hogy szeretnénk ezeken a programokon keresztül a ideérkező vendégeket arra is ambicionálni, hogy lássák meg a fantáziát Miskolcban olyan tekintetben is, hogy jöjjenek több éjszakára és maradjanak hosszabb időre Miskolcon, és élvezzék ki azt a lehetőséget, hogy megismerhetik a város különböző arcait. Ez a város azt gondolom, hogy rendkívül sokszínű és óriási kínálattal bír, ami mondhatom azt, hogy felfedezésre vár, akár miskolciak részéről, akár turisták részéről, és hát mi ezt szeretnénk ugye bemutatni, és ezt szeretnénk fölvillantani a fájtlat azokról a kicsit talán a múlt homályába vesző értékekről, amik nincsenek úgy fókuszban az elmúlt években. Úgyhogy ezért 4 tematikában indítjuk el ezeket a programokat. Az egyik az a már tavalyról is ismert Erdélyi Gastro Express kirándulása az ehető erdő kóstolóval egybefűzve. Ugye tavaly már ebből ilyen próbajáratokat indítottunk, ahol ugye komplexen meg lehet tapasztalni ezt az élményprogramot. Ez mondhatom, hogy nyilván a részben annak is köszönhetően, hogy ugye Miskolc város nemrégiben nyert el a Green Destinations legjobb 100 turisztikai jó gyakorlatának járó világelső díját, és ennek apropóján is indítottuk már tavaly ugye ezeket a Gastro Express kirándulásokat, mert maga a pályázat, amit benyújtottunk erre a versenyre, éppen erről szólt, tehát az ehető erdő projektet járja körbe, és ennek is tudom be azt, hogy ez a kirándulásunk óriási népszerűségnek örvend, anélkül, hogy hirdetnénk, mert ugye ezeket a programokat előre egy évre meghirdettük, hirdetjük áprilistól októberig, havonta havi rendszerességgel indítjuk mindegyik programot, tehát tulajdonképpen minden szombatra jut majd egy ajánlatunk. És hát az a helyzet az Erdélyi Gastro Express programunkkal, hogy az áprilisi, az valamikor március közepén betelt, nem sokkal azután, hogy meghirdettük az időpontot, és jelezték a kollégáim, hogy már a május 16-ai túránk is betelt, és végig az év során az összes meghirdetett időpontra már elég szépen vannak foglalásaink, tehát ez látszik, hogy anélkül, hogy hirdetnénk, ez iránt a program iránt nagyon komoly érdeklődés van, feltehetően azért, mert már a Green Destinations díjhoz kapcsolódó, tehát ez a nemzetközi turisztikai elismeréshez kapcsolódó marketing tevékenységünk is feltehetően kezd beérni, úgyhogy ez, mondhatom azt, hogy a number one favorit program.
1: Stabil és kiegyensúlyozott költségvetéssel vágott neki az idejévnek Sárospatak, mondta el a város edzője. Dr. Szabó Gergő szerint az önkormányzat által fenntartott intézmények fegyelmezett gazdálkodással járulnak hozzá ahhoz, hogy a település tartani tudja a tervezett kereteket. Mindez természetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a városvezetés megvalósíthassa az idejévre betervezett infrastruktúrális és egyéb beruházásokat. Dr. Szabó Gergő jegyzőt hallják.
3: A 2025. évben már egy új szociális területen megjelenő ellátási forma bevezetése is megtörtént, és büszkén mondhatom el, hogy a gondozási központunk önkormányzati önerőre gyakorolt hatása mintegy 5-5,5 millió forint értékre csökkent. Azért itt érezhető a jelentős mértékű differencia, és mindemellett természetesen béremelés itt ennél az intézménynél is megvalósult. Óvoda és bölcsöde területén egy 604 millió forint értékű önkormányzati finanszírozási összegről beszélhetünk, amely esetében az önkormányzati önerőre gyakorolt hatás egy 10 millió, 11 millió forintra szorítkozik. A Sárospataki Művelődési Ház és Könyvtára esetében 130 millió forintos összegről tudok beszámolni, ami a költségvetésben a Művelődési Háza és Könyvtára esetében finanszírozással érintett forrásösszeg. E tekintetben az állami normatívával fedezett összeg mintegy 24 millió forint. A kettő közti különbözet az az önkormányzati önerő. A Sárospataki Kommunális Szervezet, amely a sárospataki városüzemeltetési feladatokat látja el, 260 millió forint összegből gazdálkodhat a tárgyévben. Ezen összeg tekintetében egy 23 millió forintos önkormányzati önerőről beszélhetünk, tehát a fennmaradó rész a Sárospatakváros önkormányzatának egyéb bevételéből származó forrásból kell, hogy megteremtődjön. Az intézményeink átstruktúrálásával és reformintézkedések bevezetésével, ugye büszkén mondhatom el, amit említettem, hogy több mint 110 millió forint értékben számolhatok be arról, hogy ilyen mértékben tudott csökkenni az intézményeink fenntartása. Azért ez egy jelentős összeg, én azt gondolom, amelynek átcsoportosítása, illetőleg racionalizált felhasználása meg tud jelenni Sárospatak városának működése szempontjából. Beruházási források tekintetében egy 260 millió forint értékű elkülönített előirányzatról beszélhetünk, amelyekből valósítható meg játszóterek, térfigyelő kamerarendszer bővítése, útfelújítás, belterületi utak és járdák felújítása, amely azért egy szintén egy jelentős mértékű előremozgulást jelent a korábbi tervezett költségvetéshez mérten. Nem tervezett önkormányzatunk hitelfelvételével, és ezzel szemben pedig azt gondolom, hogy egy jelentős mértékű tartalék képződésről is beszámolhatok, több mint 70 millió forint értékben a kockázatok megfelelő kezelésére és a likviditási problémák elkerülésére több mint 70 millió forint értékű tartalékot sikerült elkülöníteni, azon túlmenően, amit elmondtam már, forrás megtakarítást.
1: Nyíregyházára érkezett a Business Beats országos roadshow, amely élményalapú programokkal és inspiráló beszélgetésekkel hozta közelebb a vállalkozói világot a fiatalokhoz. A rendezvényen vállalkozók, diákok és pedagógusok találkoztak, hogy tapasztalatot cseréljenek, kapcsolatokat építsenek és betekintést nyerjenek a sikeres vállalkozások működésébe. A rendezvényen több helyi vállalkozó is részt vett, akik saját tapasztalataikat osztották meg a fiatalokkal. Köztük volt Kovács László is, aki 3 évtizede dolgozik a vállalkozói szektorban, könyveléssel és cégfejlesztéssel foglalkozik.
4: Itt a fiatal vállalkozók mutatkoznak be, és már mi több csatornán is kapcsolódunk itt a fiatal vállalkozókhoz. Segítjük az ő működésüket, mentoráljuk őket, együttműködünk a helyi szakközépiskolával, képzés és gyakorlati hely tekintetében is, és igyekszünk minden olyan rendezvényen részt venni, ahol a fiatalok is részt vesznek. Egyrészt mi is megfiatalulunk ezáltal.
1: A vállalkozói szemlélet erősítésében a SZÍD alapítvány is aktív szerepet vállal. Tóth Andra a mentor szerint a vállalkozói gondolkodás nem csak az üzleti életben, hanem a mindennapokban is fontos. Tóth Andrát, a SZÍD alapítvány mentorát hallják.
5: Egy vállalkozó mindenki lehet, aki vállalkozni akar. Az én felfogásom szerint maga az életünk is egy vállalkozás, tehát azt is kell menedzselni, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk. Én, mint a SZÍD alapítvány 18 éve vagyok mentor, hogy ezeket az alapelveket az életünkre is le tudjuk vinni, hiszen ugyanúgy ezeknek a fiataloknak el kell indulni, jól kell tudni bánni a pénzzel, az idővel, a technikával. Tehát igazából ezeket, hogy egy vállalkozás szintjén megkoronázzuk, az egy dolog, de ezt minden nap éljük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok emberhez el tudunk jutni, és kimondottan fókuszcsoport nekünk is a SZÍD programban, hogy fiatalokkal dolgozzunk.
1: Bukus Zsuzsanna, a szervezet PR és marketing szakértője szerint a vállalkozók fontos példaképei lehetnek a fiataloknak.
6: Minden vállalkozásban és minden vállalkozóban fölmerül az, minden reggel, amikor föl kell, csinálom, miért csinálom, megéri csinálnom, hogy menjek tovább, mi legyen a következő lépésem, hogy tudok sikeresebb lenni. Ez az egyik rész. A másik rész, a vállalkozók egy nagyon fontos példaképei a fiataloknak. Az ő CSR tevékenységüknek is a része, hogy támogatják a feltörekvő generációt. A fiatalok, a diákok, azok pedig itt a vállalkozóktól kaphatják meg nem csak az inspirációt, hanem azt a tudást, azt az első lendületet, löketet, ami elindíthatja őket azon az úton, hogy ne csak a munkavállalói létben gondolkodjanak, hanem merjenek belevágni, vagy egyáltalán a fejükbe megforduljon az, hogy a vállalkozói létet választják.
1: Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél több felé megerősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 6-án szerdán.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Ha zavar a kutyaugatása, jegyzőhöz fordulhatnak az érintettek. Alkotópályázatot hirdetett a SZETA EGRI felső tagozatos és középiskolás diákok számára. Újabb két intézmény csatlakozott a rendőrség Ne Bánts programjához. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Számos kutyatartó kerülhet konfliktusba a szomszédokkal. A kutyaugatás miatti zajpanasz jogilag a birtokháborítás kategóriájába tartozik, ha az ugatás folyamatos, indokolatlan és tartósan zavarja a szomszédok nyugalmát. Az első lépés a közvetlen egyeztetés, majd a helyi jegyzőnél benyújtott birtokvédelmi kérelem az irányadó. A jegyző kötelezheti a gazdát a zajcsökkentésre, vagy a kutyatartásának korlátozására. A részletekről Kiszáj Mária, Verpelit jegyzője adott bővebb tájékoztatást.
2: Van erre hivatalosan, hogy kutyát el lehetne küldeni ilyen oktatásszerű valamire? Nálam ilyen eset nem volt. Tehát azt, hogy zavar a kutya, jó, akkor vegye már át a kutyaházat a túlsó oldalra. Akkor ne ott legyen mindjárt az ablakom előtt 2 méterrel, vigye el akkor 10 méterre, és akkor már nem hallom annyira. Tehát így megoldjuk. De még nekem olyan, hogy én elküldjem a kutyát idézőjelbe továbbképzésre, ilyen még nem volt, hogy ne ugasson. Azért tartjuk a kutyát, hogy jelezzen. Na most hogy tud jelezni? Ugat. És valamilyen szinten értem, hogy bántja meg zavarja a szomszédot, de így meg tudtuk még mindig oldani. Volt már ilyen, és akkor kimentünk, megnéztük a körülményeket, láttuk, hogy akár a háznak az állapota nem úgy volt, tehát a kutyának a háza, tehát átsüvített a szél, beesett az eső, meg nem volt élelem. Akkor ilyenkor elbeszélgettünk a gazdával első körben. Sajnos azt kell mondanom, hogy szerencsétlen kutya nem tehet róla. Inkább a gazdával van baj, mert olyan állapotokat teremt meg neki, vagy nem teremt meg olyan állapotokat neki. Ott, ahol nincsenek meg a feltételek, ott már tényleg van 5-6 kutya is, és kérdezem, hogy miért. Hát azért, mert szaporodnak, megtartjuk, de nem tudják megteremteni neki a megfelelő körülményeket. Mi próbáltuk, de megmondom őszintén, az, aki tartja a kutyát és felelősséget, az el fogja minni csippeltetni, oltatni, rendesen eteti, ellátja, és olyan körülményeket terem neki, hogy kutya is jó érezne magát. Akiknek meg olyan a gazda, az meg nem törődik az állattal, nem tudom, hogy miért tartja. Nem tudom, hogy mi a megoldás, de az, hogy a büntetünk, az nem megoldás. Ha megpróbáljuk meggyőzni, meg talán észérveket felhozni, meg olyan feltételeket elmondani neki, hogy még ő is tudja teljesíteni, én úgy gondolom, hogy sokkal többre megyünk, mint hogy oda megyek, megállapítom a problémát, 150 000 forint. Akkor per pillanat rosszul esik a gazdának, nagy nehezen, ha ki is fizeti, nem biztos, hogy változtat az állattartási szokásain.
1: Újabb két intézmény csatlakozott a rendőrség Ne Bánts programjához. A Gyöngyös Halászi Széchenyi István általános iskolában és a Gyöngyös Tarjáni Kányádi Sándor általános iskolában a tanulók egy dobozt kaptak, amelybe leveleket tehetnek. A kérdés, hogy mit üzennek azoknak, akik bántanak az iskolában. A programról dr. Bent Iványi Juditot, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetőjét hallják.
3: Az elnevezés az nagyon találó, ne bánts engem, ne bánts mást. Egyébként ebből született meg a gondolat, az iskolai bántalmazás bullyingnak a megelőzését, prevencióját célzó programról beszélünk. Tavaly év elején már azt éreztük, hogy annyira egy önálló jelenségként működik ez a, hát már általános iskolákban is, nem csak középiskolákról beszélünk, hogy önálló programként indítottuk útjára. A doboz az magának a programnak egy része, tulajdonképpen egy állomása neki. Pozitív üzeneteket rakhatnak bele a diákok, és ugye arról írnak, hogy mit üzennének annak, akit bántanak. Ez egyfajta pozitív megerősítés, és én azt gondolom, azt vallom, hogy ez nagyon erős üzenetű, mert az ő nyelvükön van megírva, egy diákoktól diákoknak szóló üzeneteket tartalmaz ez a doboz, és nyilván az a célja majd, hogy eljusson ez a diákokhoz ennek a tartalma, természetesen anonim leveleket dobálnak bele, és minden egyes iskolában egyébként rengeteg üzenet érkezik vissza, hogy ez motiváló a fiatalok számára is, hogy tudnak adni értéket a másiknak, úgyhogy az a célunk, hogy minél több üzenet gyűjjön össze ebben a dobozban. A leggyakoribb ez a nem vagy egyedül, te is értékes vagy, és hogy van hova fordulnod, állj ki magadért, hogy itt vannak a barátaid, itt van a közösség körülötted, és hogy ezt az értéket adják át, és ezt az üzenetet a gyerekek. Nehéz helyzetben van az áldozat, áldozat, mert sokszor ő nem mer szólni. Ugye egyfajta fölény helyzet alakul ki a bántalmazó részéről, és sokszor ugye hozzácsatlakoznak a bántalmazóhoz, és nincs, akihez forduljon. Viszont ha van egy olyan osztályközösség, aki ismeri ezt a jelenséget, és mer kiállni a másikért, tehát itt nem feltétlenül az áldozat fog jelezni, hanem az a társ, aki kiáll mellette, hogy akkor igenis fel tudnak lépni ellene. És hogyha összefog egy közösség, akkor meg fogják tudni állítani a bántalmazott, mert akkor nem lesz fölényben, nem hozzácsatlakoznak, hanem kvázi az áldozat mellett állnak ki. Amikor ugye az iskolák megkeresnek bennünket, akkor én mindig megkérdezem, hogy milyen osztályba szeretnék az előadásokat, és mindig egyöntető a válasz, hogy mindegyikbe. Minden osztályba. Sajnos azt látjuk, hogy már első-második osztályos korban is megjelenik ez a jelenség, még ha nem is biztos, hogy tudják, hogy ez a bullying, és hogy azzal találkoznak a gyerekek, de már onnantól kezdve ezeket a prevenciós előadásokat, foglalkozásokat kell, hogy vigyük hozzájuk.
1: Alkotópályázatot hirdetett a szegényeket támogató alap EGRI alapítványa EGRI felső tagozatos és középiskolás diákok számára. A pályázat témája a társadalmi szolidaritás, embertársaink segítése. A részletekről dr. Farkas Zsuzsa, az alapítvány kuratóriumának elnöke, szakmai vezetője nyilatkozott.
4: Tavaly fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne a gyerekeket megszólítani, középiskolásokat, általános iskolásokat egy ilyen alkotópályázattal, melynek a témája maga a szolidaritás. Itt egyrészt nagyon fontos dolog maga a szolidaritás, mint egy társadalmi érték, amely kohéziót biztosít a különböző társadalmi csoportok között, meg életkor szerint is, és most került sor erre, megfelelő előkészítés után, hogy meg is hirdettük ezt a gyerekek számára. Két korcsoportunk van, felső tagozatosok és a középiskolások, és ezen belül pedig három kategóriánk lehet pályázni rajzzal, illetve hát festéssel, tehát különböző technikákkal, fényképekkel és rövid videófilmekkel. Szeretnénk látni azt, hogy a gyerekek akár a személyes életükben, akár pedig iskolai életben, vagy egy város életében, hogyan látják ezt a kölcsönös segítségnyújtást, hogy fontos-e számukra, vagy nem fontos, hogy kellőképpen felnőttek elmondjuk-e nekik, hogy ez miről is szól, és hogy hány embert köt össze ez az érték különböző aspektusból.
1: Ez a pályázat már elindult, meddig kell és milyen módon benyújtani a pályaműveket?
4: Május 30-ig kérjük benyújtani, és különböző formában lehet postán, személyesen és elektronikus formában is.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Egyházmegyei találkozó lesz szombaton. Tennyek Csaba érsek újévi főpásztori levelében találkozóra hívta össze közvetlen munkatársait az EGRI Bazilikába május 9-ére. Az EGRI Főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót. Szeretettel hívom a paptestvéreket, az állandó diakónusokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint kiemelten hívom lelkipásztoraink közvetlen munkatársait, intézményeink vezetőit, a lektorokat és akolitusokat, áldoztatókat, kántorokat, irodistákat, sekrestyéseket, harangozókat, templomtakarítókat, az önkéntes egyházi hozzájárulások beszedőit a plébániákról és a filiális egyházközségekből egyaránt. Arra kérem őket, hogy plébánosaiakkal együtt vegyenek részt az egyházközségi munkatársak találkozóján az EGRI Bazilikában, írta a főpásztor. A regisztráció fél 9-kor kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise következik, melyet Tennyek Csaba főpásztor mutat be. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Ünnepélyesen megáldotta az EGRI érsek a Krakerházat. Az épület az Esztenházy Károly Katolikus Egyetem tavaly februárban alakult művészeti karának ad otthont. Csontó Lajos dékán úgy fogalmazott: az egyetem vezetése fontosnak tartja, hogy Egerben magas színvonalú művészeti oktatás működjön, és ebben Esztenházy Károly püspök művészetpártoló tevékenységének folyamatosságát is látják. Felidézte: Egerben a rajzoktatás 1773-tól van jelen, 1828-ban pedig a líciumi rajziskola működött 1878-ig. A mai 81 főállású oktatóval és majdnem 1000 hallgatóval rendelkező művészeti kar közvetlen elődje az 1948-ban alapított rajztanszék volt. A most Kraker János Lukácsról elnevezett épület visszakapta egy korábbi funkcióját is. Eredetileg az építtető egri gyógyszerész Spetsz József után elnevezett házként ismerhettük, majd kaszinóként, ifi házként, végül a Kepes Művészeti Központként volt Egerben ismert az épület. A művészet és a kultúra közvetítése a változó funkciók során az épülethez kapcsolódott. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor örömének adott hangot, hogy elérkezett egy olyan pillanat, ami túlmutat egy beruházás, egy felújítás vagy egy intézményi fejlesztés hétköznapi eseményén. Mint mondtam, a falaknál, termeknél, a terek megnyitásánál többről van szó, egy szellemi szándék válik láthatóvá, egy közösségi akarat formát ölt, egy örökség kap új megerősítést. Az egyetem névadója, gróf Eszterházy Károly püspök, nagyívű teremtő szellem volt, olyan intézményt álmodott Egerbe, ami a tudományok és a művészetek javát szolgálja. Rámutatott, különös jelentősége van annak is, hogy a művészeti kar tavaly február 1-én megalakult, ez az egyetem életében új fejezetet nyitott. Tennyek Csaba egriesek beszédében úgy fogalmazott, örömmel tölti el fenntartóként, hogy az egyetem az elmúlt években jelentősen fejlődött, nem csak a pedagógus képzés terén, hanem az igények szerinti új szakok indításában és általában a hallgatói létszám növelésében. A legnagyobb fejlődés a művészeti karon történt, amely a tavaszi fél évben már 900 hallgatóval büszkélkedhet. 2026-ban pedig közel 1500 hallgató jelentkezett ide, közülük 456 fő első helyen adta le jelentkezését erre a helyre. A főpásztor felidézte, a művészeti kar létrehozása nem teljesen új kezdeményezés, hiszen a 19. században a líceumban kezdődött meg a vizuális oktatás, majd Pirker János László egriesek 1827-ben önálló rajziskolát alapított, amely meghatározó volt a korabeli szakképzésben és művészeti oktatásban. A 200 évvel ezelőtti törekvéseket folytatva döntött úgy a fenntartó főegyházmegye, hogy az egyetem oktatási céljaira megvásárolja ezt a méltó épületet. A hallgatók legnagyobb részét az ifjúság adja, ezáltal tehát továbbra is ifjúsági ház marad, tette hozzá. Amikor ezt az épületet Kraker János Lukácsról nevezzük el, akkor tisztelettel adózunk egy nagy művésznek, aki az egyetemünket megálmodó és felépítő Eszterházy Károly püspök hívására érkezett Egerbe, mondta, s kiemelte, számos alkotása közül a legnagyobb a líciumban található freskó, ami a trentói zsinatot ábrázolja. Itt át a névadással még szorosabban hozzákapcsolódik az épület az egyetemi házhoz. Boros Lili művészettörténész, a művészeti kar DK helyettese megnyitotta a hallgatók munkáiból nyílt kiállítást, felidézve az egyetemmé válás óta eltelt egy évtized fontosabb mérföldköveit. Rámutatott, a diplomakiállítások értelme és lényege a hallgatók és tanáraik számára nem csak a bemutatkozás, hanem saját munkájuk prezentálása a kiállítási térben, amely sokkal inkább kiállítási egységként, mint sem különálló művek csoportjaiként értelmezendő. A diplomamunkák kontextusa azonos, tudnélik a diplomakövetelmények részbeni teljesítését jelenti, ami nem nélkülözi, sőt éppen ellenkezőleg kívánja a szabadságot, a kísérletezést és az egyéni hang és téma keresését. Az ünnepség végén Kopasz Tamás, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Képzőművészeti Intézet intézetigazgató egyetemi docense átadta a Maradja pályán díjat, melyet Képzőművészeti Intézet oktatóinak szavazatai alapján Magasi Hajnal Csillag érdemelt ki. Az ünnepséget az egyetem énekkarának előadása tette még emelkedettebbé dr. Kapdebó Sándor vezényletével. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésére a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben pedig lesz újra pedagógusok számára 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható www.eghf.hu. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kántor alapszakot indít nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton került meghirdetése tehát. Jelentkezni lehet az egyetem www.felvi.uni-eszterházi.hu oldaláról letölthető jelentkezési lapon május 31-ig. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. Az utazás önköltsége körülbelül 50 ezer forint fejenként, és a falusi vendéglátás éjszakánként 40 euró, 4 nap 3 éjszaka, tehát összesen 120 euró, amiről szó van. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Május 7-én Karcagon rendezik meg a 2. Egri Főegyházmegyei kispályás labdarúgó torna döntőjét. 9 órától érkeznek majd a csapatok, a helyosztó mérkőzésekre délután 3 óra környékén kerül sor, az eredményhirdetést pedig Agapé követi majd. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, amely augusztus 30-áig látogatható. A kiállításhoz programok is kötődnek, ezek közül egy még hátra van. Május 14-én este 6:30 felolvasó este várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes levelek című könyvéből, közreműködik Simorjai Emese színművész, a helyszín a Szent Orsolya Bencés iskola központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika látogatóközpontban. Májusi búcsút tartanak Péliföld Szentkereszten az előttünk álló hétvégén. Május 9-én szombaton lesz a Szalézi család napja, 10 óra 30 perckor szentmise a Lurdi barlangnál, bemutatja P. Vitális Gábor, szalézi tartományfőnök, délután tarka programok minden korosztály számára. Május 10-én vasárnap 11 órakor ünnepi szentmise a Lurdi barlangnál, ünnepi szónok Ternyák Csaba egriesek, 15 órakor pedig litánia a kegytemplomban. Mindenkit szeretettel várnak a Péliföld szentkereszti szalésziak. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják. A gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentlélek hívás, dicsőítő és szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án szombaton kerül sor, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda és Fekete Gábor. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A Tokaj Hegyalja Egyetem első ízben rendez nemzetközi részvételű sárkányhajó versenyt. Egyebek mellett hulladékgyűjtési túrát is szervez a Kékes Turista Egyesület a környezettudatosság jegyében. Újult erővel szépülhetnek meg a kiránduló helyek, ugyanis a Magyar Természetjáró Szövetség országos pályázatot hirdetett a kopott turistajelzések teljes körű felújítására. 15 évre a Sajóvölgye Focisuli Kft. Fenntartásába került a Városi Stadion és az ott található főépület Ózdon. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Tokaj Hegyalja Egyetem első ízben rendez nemzetközi részvételű sárkányhajó versenyt. Tétje a részvétel jogának kiharcolása az augusztus 17-e és 20-a között Sukoron rendezendő Kajakkenu Egyetemi Világbajnokság sárkányhajó betét futamára. A verseny sorozatban fordulónként két egység juthat be a világbajnokság betét futamára. A második selejtezőre egyébként június 13-án Szegeden, a harmadikra pedig július 10-én Szolnokon kerül sor. A versenyek lebonyolítása a Magyar Kajakkenu Szövetség hivatalos sárkányhajó szabályai szerint a nemzetközi versenyek gyakorlatának figyelembevételével történik. Egyebek mellett hulladékgyűjtési túrát is szervez a Kékes Turista Egyesület a környezettudatosság jegyében. A kezdeményezés célja nem csak a természet megtisztítása, hanem a figyelemfelhívás is. A részletekről Előházi Irént, az egyesület alelnökét hallják.
2: 2000-ben alakították 20 alapító taggal az egyesületet azzal a céllal, hogy szervezett kereteket és feltételeket biztosítsanak a sport és szabadidő jellegű természetjáráshoz, túraversenyekhez, illetve hogy aktívan részt vegyünk.

0: Olyan 70 kilométer turista úton szedjük a szemetet a középső Mátrába. Mivel hogy ugye hirdetve van, jönnek civilek is, természetesen egyesületi tagok, illetve iskolák is be szoktak jelentkezni. Nekünk van egy ugye, csoportos tagovadánk, a Jeruzsálem úti óvoda, és azokkal a gyerekek is szervezünk nekik, vagyis lehetőséget biztosítunk túrázni. Túravezetőinkkel együtt mennek, és akkor így ismerkednek a környezettel, hogy a turista utak karbantartása, a jelzéseknek a újrafestése, ha szükséges, illetve a turista utaknak a kitisztítása. Ezért járhatnak ide szívesen túrázni, mert hát nem tévednek el, mert nagyon jó jelzett utaink vannak. Csökken a szemetelés mértéke, már nem szedünk annyit, úgy jobban vigyáznak a környezetre az emberek. Én szerintem azért a Covid-nak ez egy pozitív hozadalma, hogy ugye nem tudtunk máshova menni, csak a természetbe, és akkor mégsem az volt, hogy akkor mostan csak kimegyünk és piknikelünk, hanem akkor sétálunk, és nem szemetelnek annyit az emberek.
1: Új erővel szépülhetnek meg a kiránduló helyek, ugyanis a Magyar Természetjáró Szövetség országos pályázatot hirdetett a kopott turistajelzések teljes körű felújítására. A kezdeményezéshez a Borsodabói Zemplén Vármegyei Természetjáró Szövetség is csatlakozik, így szűkebb hazánkban is megújulhatnak a fontos útvonalak. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
2: Hát sok éve már a turista utak megújításához a jelzésfestés pályázatot ilyenkor tavasszal meghirdeti az MTS, ez idén is így történt. Március 2-ától április 15-ig lehet pályázni a Magyarországon található turista utaknak a jelzésének a megújítására. Alapvetően a pályázat kiírása szerint is van egy meghatározott kör, tehát magánszemély nem pályázhat erre, hanem egyesületek, illetve cégek pályázhatnak erre, de az országnak a nagy területe az le van fedve, úgymond helyi egyesületek által, mint mi a Borsodabói-Zemplén megyei természetjáró szövetség, tehát mi az egész vármegyénknek a természetjáró útjait, ezt mi koordináljuk és mi festjük, de ez nem azt jelenti, hogy nálunk csak azt festhet, aki a megyei természetjáró szövetségben van, hanem hozzánk is csatlakozhatnak pályázók, csak ők nem az MTS-szel fognak szerződést kötni, hanem velünk kötik a szerződést, és meg hát mi koordináljuk az egész megyei útszakaszot, tehát aki itt Borsodba szeretne festeni, tehát nekik mindenképp velünk a megyei szövetséggel kell felvenni a kapcsolatot. Előzetesen mi a legtöbb útról már beszélünk a pályázat előtt, hogy ezt kéne felújítani, ezt kéne megcsinálni. Vannak ilyen alap dolgok, hogy olyan utat nem lehet újra festeni, amit az elmúlt 7 évben már 4 pályázat kapcsán megújítottunk, felfestettünk, tehát csak ennél régebbi utakat lehet festeni. Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk, tehát hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ez évben is fogunk ilyeneket festeni. Mindenképpen, amit mondtam, hogy ilyen útszakaszok vannak, amiket még nem festettünk, tehát nálunk szerintem az évben most ilyenek élveznek prioritást, illetve amiket nagyon régen, tehát mondjuk ilyen 2015-ben festettünk, tehát mi ezeket néztük ki elsődleges szempontból, illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét, ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS

0: szabvány egy új, ez egy, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel-e ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részem, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bagácson át Cserépvárájáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárájától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. És amellett, hogy mondjuk lehet, hogy jelzésszint váltunk, gyakran átnézzük azt az egész rendszert, hogy az úgy valóban azt jelöljük-e főútként, ami nálunk a sáv, ahol a legtöbben mennek, vagy lehet, hogy azt máshova kell vinni. Aszfaltos utakat is próbáljuk kerülni, tehát hogy ott is minél kevesebbet kelljen menni. Tehát emiatt is vannak így átalakítások.
1: 15 évre a Sajóvölgye Foci Suli Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion és az ott található főépület. Az önkormányzattal megkötött megállapodást Janicsák Dávid polgármester nyújtotta át a klub képviselőinek a napokban.
2: Nagy öröm számomra, hogy ennyi év után a Sajóvölgye Foci Sulival elértük azt, hogy a stadion meg fog újulni és elindul végre a modernizáció útján. Mindenki tudja, hogy ez egy nagy múltú stadion, azonban az elmúlt évtizedekben annyira megrongálódott az állapota, hogy már-már alkalmatlan volt nézők fogadására. Ennek a felújításnak köszönhetően ez most meg fog változni.
1: A Városháza jegyzői tárgyalójában a polgármester Kis Sándor önkormányzati képviselő, Kádár Zsolt, a Putnoki Sajóvölgye Foci Suli operatív igazgatója, valamint Bene Attila ügyvezető igazgató ült egy asztalhoz, akik a jövőbeni együttműködésről egyeztettek. Első ütemben 300 millió forint támogatás érkezik a sportért felelős államtitkárságtól. A következő lépés a meghívásos közbeszerzés, majd elindulhat a beruházás, amelynek keretében a hazai oldal 80 méteren megújul, fekete-fehér székekkel 500 ülőhelyes fedett lelátót építenek, és a másik oldalon a vendégszurkolóknak 2 szektort is felújítanak. A focipályát körbekerítik, a beléptetés bentről zajlik majd, 3 hazai és 2 vendégkapun keresztül. 24 négyzetméteres korszerű ledes eredményjelzőt szerelnek fel, a hangosítást is megoldják. Modernizálják a sajtópáholyt és a klub irodahelyiségét is. Emellett a hazai oldalon büfét és mosdót alakítanak ki. A szerződés aláírása nagy jelentőséggel bír az ózdi futball életben. Anyagi forrás hiány eddig nem volt lehetőség fejlesztésre. Kádár Zsolt azt mondta, az elmúlt időszakban alulról építkeztek a helyi focisulival közösen dolgozva. Az utánpótlás nevelés kiemelt feladatuk. A felnőtt csapat pedig megye 2-ből az NB3-as osztályba léphetett, ami öröm számukra.
3: Ez szerintem nagy dolog most Ózdi életében, viszont maga a stadion nem alkalmas NB3-as mérkőzésre. Itt kaptunk egy kis laufot, és elindul a hál' Istennek a sportállamtitkárság és a magyar állam segítőkezet nyújtott a kérésünkre, és első ütemben elkezdődnek azok a felújítások, amik NB3-ra alkalmassá teszik majd a stadiont. Reményei szerint az augusztusra el kellene, hogy készüljön, és az új szezonban már komfortosabb körülmények között fogadhatjuk a szurkolókat.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Uram, irgalmaz nekünk! Krisztus, kegyelmez nekünk! Uram, irgalmaz nekünk! Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!

0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltó
0: könyörögjünk. Add, Urunk, hogy mi, a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
0: Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet és halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most is örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek. Anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó jöjj, segíts küzdeni. Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni. Hiszen tud segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas. Kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennyek ékesége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Ezért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben, Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet és halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most is örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó égalmas szűzanya, keservít a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja vagy, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.

0: üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni főség, Isten is ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj is föld Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te, mennyei főség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége, szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen szent neve.
1: Áldott legyen a szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus drága vére.
1: Áldott legyen Jézus drága vére.
0: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
1: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
0: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen az ő dicsőséges.
0: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
1: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
0: Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese.
1: Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

0: Májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ternyák Csaba érsek főegyházmegyei találkozóra hív az Egri Bazilikába. Az Egri főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót, most szombaton, írta a főpásztor. A regisztráció 8:30-kor kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise következik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű táboroztatási program évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A programot a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni, online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással is lehet segíteni ezeket a célokat. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét most tette közzé az országgyűlés honlapja. Az alakulülés 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oszcsat Bank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be az ukrán elnök a Facebookon. Fontos lépés ez a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban, közölte Volodymyr Zelenszky. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Szentek, szent életű emberek.
1: Mint Szenti József, bíboros hercegprímásra emlékezzünk, aki az életszentség útját járta. 1975. május 6-án hunyt el Bécsben, tehát éppen ma van halálának az évfordulója. 1892. március 29-én született a Vas megyei Mindszenten. Édesapja Pem János, fiatalon községbíró, édesanyja Kovács Barbála. Hatan voltak testvérek. Családi nevét Pémről Mindszentire változtatta később. 1903-ban kezdte meg iskoláit Szombathelyen. Később ugyanitt tanulta a teológiát is. 1915-ben pappá szentelték, és 1919-től Zalaegerszegen plébánoskodott. Környezetében következetes, szilárd és semmi nehézségtől nem félő férfiként tartották számon, bár gyenge fizikumú ember volt, s emellett szigorú aszkéta. 12. Pius pápa 1944. március 4-én veszprémi püspökké nevezte ki. Ebben az időben, mint főpap, nyíltan és bátran szembeszállt a nyilas hatalommal. 1944. november 27-én a nyilasok letartóztatták, mert megtagadta a veszprémi püspöki palota nagy részének az átadását a szálasi kormánynak. Sopronkőhidára szállították, s csak 1945. április 1-én szabadították ki a szovjet csapatok, és ekkor tért vissza székhelyére Veszprémbe. 1945. augusztus 16-án 12. Pius pápa esztergomi érsekké nevezte ki. Élete nagy harc volt Istenért, egyházért, Magyarországért. 1946 elején bíborossá avatták. Lépten nyomon beleütközött az alattomos kommunista kisemberek gáncsoskodásaiba, rossz akaratába. Nem volt népszerű ember sem a világi hatóságok előtt, sem más körökben. 1948 karácsonyának másodnapján a kommunista belügyi szervek, pontosabban az államvédelmi hatóság, hűtlenség, a köztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés, kémkedés és valutaüzérkedés vádjával letartóztatták, és később egy nagy kirakat perben börtönre ítélték. 1956. október 30-án a magyar forradalom szabadította ki. Addig letartóztatásban, börtönben, rabkórházban, majd különböző helyeken házi őrizetben tartották. 1955-ben büntetését felfüggesztették, és előbb Püspök Szent Lászlón, majd Felsőpetényben, az Almási kastélyban tartották fogva. Nagy Imre kormánya alatt kiszabadították. Nem Esztergomba, hanem Budára ment, és rádiószózatban köszöntötte a népét. Az 1956-os magyar forradalom leverése után az amerikai nagykövetségre menekült, ahol 15 évet töltött személybiztonságban. Az egyre idősebb és betegebb főpap nem csak fizikai értelemben őrlődött fel, hanem szellemileg is elszigetelődött a valóságtól és a világtól. 1971. szeptember 28-án a Vatikán, Washington és a magyar kommunista állam képviselőinek előzetes tárgyalásai és megállapodásai alapján el kellett hagyni a nagykövetség épületét és Rómába utazott. Rómában a személyének kijáró protokoll szerint fogadták és méltatták érdemeit. 1971. október 23-án innen Bécsbe érkezett, és lakhelyéül a Pázmáneumot választotta. A bíboros 1972-ben betöltötte 80. életévét, de nem vonult vissza. Ezért 6. Pál pápa 1973. december 8-án kelt levelében fölszólította a lemondásra. Ő ezelől határozottan elzárkózott. 1973. december 18-án hozott döntéssel a pápa az esztergomi érseki széket egyházjogilag üresnek nyilvánította. A bíboros kérte az intézkedés hatálytalanítását, de a Vatikán és Budapest egyidejűleg 1974. február 5-én nyilvánosságra hozta a döntést. Mindszenti József bíboros 83 éves korában 1975. május 6-án hunyt el Bécsben. május 15-én az ausztriai Máriacellben helyezték nyugalomra. Emlékirataim című többször kiadott munkájában megírta saját viszontagságos és Istenhez igazodó élettörténetét. Álljon itt az egyik legszebb részéről néhány mondat az Édesanyám menedékhelyem című fejezetből. 1960. február 5-én eltörött a szemüvegem. Csak rózsafűzérezni tudtam. Később a szentmisét nagyítókkal, és csak nehezen végeztem. 10:30-kor a követségi titkár sürgőnnyel kezében lép be hozzám. Mielőtt átadja, csak ennyit mondok, édesanyám meghalt. Valóban, ez volt a sürgőnyben. Utána már a temetés idejét jelezték. Nagyon-nagyon szegény, és annál is szegényebb lettem. Nem csak ünnepeimből, egész életemből hiányozni fog most már, leesett a mi családunk koronája. Prohászka Ottokár püspök úr írja édesanyja halálakor, eltört a drága kehely, amelyben Isten a te lelkedet a világra adta. Amikor Virág pécsi püspöknek szekszárdi apát plébános korában leégett a temploma, és az édesanyja is meghalt, akkor azt mondta, két szentélyem hamvadt el. Az én anyám Zordidők csillaga volt, folytatja Mindszenty József, és szomorúságomban néha már csak az ő fénye vigasztalt. Most elment az a csillag. Elhívta az örökké valóság nagyobb fénye. A kommunizmus összeomlása után hamvait hazahozták Esztergomba, és évről évre ünneplik ott a szentéletű bíborost, prímást.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
2: Kedves barátom, remélem levelem jó egészségben talál benneteket. Folytatva közös gondolkodásunkat, ezúttal a bizalomról írok neked. A katolikus lexikon szerint a bizalom a latin fides fidelitas, a remény alapja, hit a másik fél jó indulatában. Akiben bízunk, arról szilárdan hisszük, hogy kész és tud is rajtunk segíteni, föltárt gyengeségünkkel nem fog visszaélni. A megelőlegezett bizalom a nyitottság, a kiérdemelt bizalom a megbízhatóság. A bizalom hiánya gyanakvásban, aggályoskodásban, szorongásban és kétségbeesésben mutatkozik meg. Torz formája a könnyelműség és a vakmerőség. Mint a közösségi élet, s főként a barátság alapja, szoros kapcsolatban áll az őszinteség és a hűség erényével. Jó lehet, a bizalomra rá kell szolgálni, ki kell érdemelni, a másra való hagyatkozásban mindig van bizonyos kockázatvállalás. Az alapvető, többnyire tudattalan készség a bizalomra önmagunk, a világ és a lét értelmessége iránt az úgynevezett ősbizalomból fejlődhet ki. Ez annyira alapvetően az emberségünkhöz tartozik, hogy ez az ősbizalom határozza meg például a csecsemő kapcsolatát környezetével, főleg az édesanyjával. Karl Rahner a minden emberben adott, alapvető bizalomkészségben az Istenbe vetett bizalmat is rejtőzködni látja. Igaza lehet, hiszen még a vallásos emberben sem halkulhat ki az Isten, a transzcendens iránti bizalom nélkül hit. Az egészséges gyermeki ősbizalom és a vallásos bizalom lehetősége

0: A tudalom mindig hozzátartozik a vallásos megismeréshez. A teológia az Istenbe vetett bizalmat, az Istenbe vetett hittel azonosítja. A fides qua creditur, a hit, amellyel hiszünk, ezáltal kapja meg jelentőségét. Ezáltal viszont nem a bizalom meghatározott formájaként értelmezik. Pedig az Isten hit eredeti biblikus értelmében nem más, mint bizalomkeltő emberi tapasztalat, így ennek közelségéből is szemlélhető. Ezt vizsgálja és fejti ki a bizalom teológiája. Már az Ószövetségben is az Isten élmény a bizalom struktúráját és kultúráját jelenti. Itt a bizalom egyedüli alapja a föltétlenül megbízható és a helyesen hitt Isten, míg az emberi, teremtményi megbízhatóság önmagunk és a másik emberi rend sokszor megkérdőjelezhető. Jézus az Új Szövetségben új aspektust mutat számunkra, az Isten irgalmát. Az ő személyén keresztül mindannyiunk irányába megmutatkozó feltétlen isteni irgalom megtapasztalása a Jézus Krisztussal való sokféle találkozásban a bizalom erősödését, annak merészségét tárja föl előttünk. Kedves barátom! Ennek a bizalommal többnyire szétválaszthatatlan egységet alkotó irgalomnak, az isteni irgalmasságnak egyik legfőbb hirdetője Szent II. János Pál pápa volt. Ő emelte oltára Szent Faustina nővért is, aki magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott az irgalmas Jézussal. Ezt a nővér naplójából ismerhettük meg. Pár évvel ezelőtt Christoph Schönborn bíboros bécsi érsek kezdeményezte, hogy rendezzenek nemzetközi konferenciákat az irgalmasság témájáról, annak érdekében, hogy az irgalmasság üzenete minél több Krisztus hívőhöz eljuthasson. 2008 áprilisában Rómában tartották az Isten irgalmasság első apostoli világkongresszusát. Itt született meg az igény, hogy hasonló alkalmakat szervezzenek földrészenként, illetve országonként is. Hazánkban általában az irgalmasság vasárnapját megelőző szombaton kerül sor erre a konferenciára Bizalom az irgalmas Istenben címmel. Nyugdíjazásáig Katona István egri segédpüspök volt az irgalmasság egyik hazai apostola. Kedves barátom! Három bibliai történet is rámutat, hogy milyen hatást gyakorolhat életünkre Isten irgalma. Kérlek, olvasd el, miként nyeri vissza méltóságát, s kap küldetést a szamáriai asszony, milyen örömmel fogadja be az apa tékozló fiát, a megkövezésnek kitett házasságtörő asszonynak mit mondott Jézus? Menj, és többé ne vétkezzél. Végül egy idézet Varga László kaposvári püspöktől, melyet 2018-ban mondott a 9. országos irgalmasság konferencián. Igazság nélkül az irgalom szétfolyós, érzelgős, szeretett gombolyag, irgalom nélkül az igazság pokol. Jézus egyszerre élte meg az irgalmat és az igazságot akkor is, amikor a farizeusok eldobták köveiket és eloldalogtak. E kettő együtt emelte föl és gyógyította a nőt. Ha megértjük Isten irgalmasságát életünk felett, ha befogadjuk, hiszünk benne, akkor egyszerre fogjuk élni az irgalmat és az igazságot. Álmom, hogy az irgalom átjárja és betölti az egyházat, és eljut minden emberhez. Az álom mi vagyunk. Saját magunkat kell szeretet áldozattá adni, különben csak papolunk, szövegelünk. Meg kell engedni Istennek, hogy átváltoztasson bennünket, hogy a harag edényéből az irgalom edényévé formáljon valamennyiünket. Kedves barátom! Kívánom, hogy Varga püspök atya álma valóra tudjon válni mindannyiunk életében. Te és a szeretteid pedig bizalmatokat vessétek a végtelenül irgalmas Istenbe. Ezzel a reménnyel szeretettel ölel benneteket, barátod.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.

0: Múzsa. Kultúra és közösség.
1: 19 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét most tette közzé az országgyűlés honlapja. Az alakulülés 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. A Vasúttársaság, az országgyűlés szombati alakulülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány percbe adni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oszcsatbank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be az ukrán elnök a Facebookon. Fontos lépés ez a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban, közölte Volodymyr Zelenszky. Oroszország felrúgta a tűzszüneti megállapodást, jelentette ki az ukrán elnök, ezért Ukrajna az esti katonai és hírszerzési jelentések alapján dönteni fog a további katonai lépésekről, tette hozzá Zelenszky. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta a döntését. Trump aztán újabb légi csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, ha Teherán nem fogadja el az Egyesült Államok feltételeit, miközben Washington időt kíván adni a tárgyalások lezárására. Az amerikai elnök a katonai művelet felfüggesztését az egyeztetések előrehaladásával indokolta, ugyanakkor jelezte, a támadások a korábbinál nagyobb intenzitással folytatódhatnak megállapodás hiányában. 14. Leo megválasztása után az Egyesült Államok beli bankjába telefonált lakcíme megváltoztatása érdekében, de nem hitték el neki, hogy a katolikus egyház fővel beszélnek, idézte fel a történteket Tom McCarthy amerikai pap, akinek beszámolója a pápa szolgálatának megkezdése első évfordulója alkalmából került nyilvánosságra. A Szent Atya az összes biztonsági kérdése válaszolt, de az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez önmagában nem elegendő, és arra szólította fel az ügyfelet, hogy személyesen keresse fel a bankfiókot. 14. Leo azt válaszolta, nem hiszi, hogy erre lehetősége lesz. Változtatna valamit a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa? Kérdezte. Erre az ügyintéző letette a telefont. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett. Életed.
7: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
8: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
7: Nem csak katolikusoknak.
8: Keresztényélet.hu.
5: Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balogh Margit történész Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
9: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Indul az iránytű.
10: a Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
11: Sziasztok!
12: Sziasztok!
13: Sziasztok!
14: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Leholczki Krisztiánnal, a Máji Madármentő Állomás vezetőjével beszélgetünk, ahol épp kis gólyák kelnek ki a tojásból. Kiderül, hogy mit tesznek a gólyák, ha sérült vagy földön szaladó madarat látunk, mi a teendő, mert nem tudja csupán egy gólya kikelteni és felnevelni a kis gólyákat, illetve az is, hogy mit csinál a fiók, ami után kikelt a tojásból. Tartsatok velünk, érdemes! Leholczki Krisztiánnal, a Máji Madármentő Állomás vezetőjével beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
15: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
14: Az imént megtekintettünk gólya tojásokat. Mondjuk el hallgatóinknak, hogy hány tojás van jelenleg itt az állomáson, és hogyan kerültek ide?
15: Jelenleg 7 kis tojásunk van, mindegyik fehér gólyának a tojása. Hát tragédia miatt kerültek be a tojások, az egyik az a hajdudorogi fészekből érkezett be, onnan 2 tojást tudtunk kimenteni, a másik 5 pedig a hajdunánási fészekből került be. Mindkét esetben megsérülte a költőpár egyik tagja, a hajdudoroginál ott áramütés érte az egyik madarat, azonnal elpusztult. A hajdunánási fészeknél ott baleset érte az egyik madarat, vérzőszárnyal sétált a fészek alatt, majd kimentünk a nánási fészekhez, kiszedtük az 5 tojást, és másnap áramütés érte a megmaradt felnőtt madarat is, úgyhogy ott a teljes mindkét szülőpár elpusztult sajnos.
14: Mennyi idő alatt kell ki a gólyatojás?
15: A gólyatojás az 33 nap alatt szokott kikelni, már kelnek, tehát ezek már az 5 fiókás fészekből, vagy 5 tojásos fészeknek a tojásai már kelnek, a másikak még nem kelnek, ott lehet, hogy az egy kevésbé érett tojások. Meg szokták kérdezni, hogy miért mentjük ki a gólyatojásokat a fészekből, ugye ez sokak számára nagyon furcsa, hogy hát ott van a mama vagy a papa, a megmaradt mama vagy a papa, és mégis kiszedjük a tojásokat. Ez azért történik, mert a gólya egyedül nem tudja kikelteni a tojásait, és felnevelni a fiókáit. Ez úgy néz ki a gólyáéknál, hogy lerakja a tojásait, az egyik madár kotlik a tojásokon, addig a másik eszik. Ugye a gólyánál az evés az nem úgy történik, hogy kimegy valahova, eszik gyorsan és visszajön, tehát ez van, amikor másfél-két és fél órát is igénybe vesz. Addig ugye kotlik az egyik a tojáson, a másik étkezik, majd cserélnek. Tehát 33 napig mindig valaki kotlik a tojásokon, majdnem megállás nélkül persze szellőztetnek, meg forgatnak, de ott kell lennie. Hogyha a költőpár egyik tagja kiesik, mert megsérül vagy áramütés éri, akkor szerencsétlen megmaradt madár ott ül a tojásain, várja a párját, eltelik 2 nap, már éhes, szomjas, előbb-utóbb feláll, elmegy onnan. Van, amikor ezt kora hajnalba csinálja, meg ugye gilisztázik, akkor kihűlnek a tojások. Ugyanez érvényes arra, amikor már pici fiókák vannak. Ott egy nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzet van, ha nincs 2 szülő és nincs, aki vigyázzon rájuk, jöhet egy holló, jöhet egy ragadozó madár, jöhet egy másik gólya, megölheti a fiókákat. Tehát ebbe a kritikus időbe, amíg tojások vannak és pár hetes fiókák, mindkét szülőre szükség van ahhoz, hogy a költés sikeres legyen, és ezért szoktuk kiszedni a tojásokat.
14: Mennyi idő után hűl ki a tojás?
15: Hát ez változó, ugye, hogyha nem tudom, nézünk egy szép napos májusi időt, vagy júniusi időt, bár júniusban már fiókák vannak, májusi időt nézünk, meleg van, akkor 2-3 órát kibírnak a tojások. Ha mondjuk a múlt hetet nézzük, a hajnalokat, amikor 0, mínusz 1, mínusz 7 volt, olyan, hogy mínusz 7 fok is volt, akkor 10 perc alatt kihűl.
14: Tehát most éppen láttuk, hogy törnek ki a kis gólyák, mi utána a teendő, például mivel etetitek?
15: Hát ugye a kelés az úgy néz ki, hogy először repeszt a kis gólya, belülről megüti a tojást, egy ilyen kis pukli alakul ki a tojáson, ilyenkor már mozog a tojás és hangot is ad, tehát már beszél a kis gólya a tojásban, nagyon cukik tudnak lenni. Utána áttöri a tojásnak a falát, akkor ugye már oxigénhez jut a kis gólya, majd szépen elkezdik körbetörni a tojáshéjat. Ez körülbelül egy ilyen 24 órát, vagy még hosszabb idő is lehet, amire teljesen kikel a kisgólya, amikor kikelt, akkor még maradnak keltetőbe a felszáradásig, erre mondják azt szaknyelven, hogy felszáradt a fióka, ez csirkénél is, gólyánál is így van, amikor már szép kis pihés, nem nyálkás, akkor szoktuk áttenni őt egy másik melegítő egységbe, és ott már ő magától eszik első naptól kezdve, sőt, már kelepel is kis pici csőre, vagy ilyen hangja van, kis puha csőre van, az egész madár akkor, mint egy fél zsemle, de első naptól kezdve magától eszik. Néha az elején kell egy pici segítség neki megtartani a fejét, mert elég ingadozó a feje, nagy feje van, gyenge a nyaka, de rettenetes sebességgel nőnek, hát nagyon egyszerű, ugye, mindenki látott már gólyát, vagy gólyaköltést helye közel már mindenki látott, tehát amikor kikel a kis gólya a tojásból, mondom akkor, mint egy gyereknek az ökle, vagy egy kisebb női ököl, és 64 nap múlva röpképes madár lesz belőle.
11: Mit teszik?
15: Hát a gólya természetben mindent megeszik, ami állati eredetű és elérhető. Értem ez alatt a rovarokat, rengeteg sáskát esznek például, férgeket, földi gilisztát, siklókat, pockot, emlősöket, tehát mindent is, amit ő egy szántóföldön vagy bárhol megtalál. Halat is így úgy néha eszik, békákat is eszik, ugye nagyon sokan azt hiszik, és jönnek, és mondják, hogy hát miért nem békával etetjük a gólyát. Hát a gólya az 5-10%-ban eszik békát, tehát nagyon elenyésző az, amikor gólya békát fog. Mindenkinek a tudatába az vésődött bele a mesekönyvekből, hogy a gólya ott áll a kis tóba, és béka van a csőlébe. Na most ez a természetben nem így működik, mert én még mondjuk vízbe soha nem láttam gólyát, de pockos szántóföldön már láttam gólyát, meg a nagy fűbe mászkálni láttunk már gólyát.
11: Mit tegyünk, ha a sérült állatot látunk, akár gólyát?
15: Hogyha azt látjuk, hogy egy gólya röpképtelen, netán lóg a szárnya, vérzik, tehát nem tud felszállni, csak futni tud, akkor mindenképpen a helyileg illetékes nemzeti parkot értesítsük, és vele együtt valamelyik mentőszervezetet. Ez is ugye nem mindegy, hogy egy felnőtt gólyáról van szó, ami költésben van, mert ha ő megsérült, akkor lehet, hogy fészket is kell menteni, vagy mondjuk július második, harmadik hetétől pedig ugye a fiatal gólyák kirepülésénél szokott baleset történni, akkor is. Tehát mindenképpen, ha azt látjuk, hogy bármilyen állapotú gólyáról beszélünk, akkor mindig nemzeti park, illetve mentőszervezet segítségét kérjük.
11: Néhány gólya itt lelt, ugye? Ők másként viselkednek ilyenkor, vagy ők is felveszik a ritmust, a gólyák ritmusát?
15: Hát ugye a telelés az náluk azért kihívás jelent, télen azért korlátozódik a étel mennyiség, illetve a vízhez jutás. Ez most megint télfüggő, tehát hogyha minuszok vannak, akkor szoktuk javasolni, hogyha valahol telelő gólya van, akár lehet neki segíteni az étkezésben, illetve az ivásban. De ahogy ugye március 15-e környékén elkezdenek szállingózni a fehér gólyák vissza Magyarországra, akkor azért ők is beilleszkednek. Na most ez is olyan dolog, hogy ugye, ha egy költőpár jön, megvan a hím és a tojó, ő a fészekkel és a fiókák nevelésével fog foglalkozni. Vannak ezek a úgynevezett kajtárgólyák, akik vagy nem mentek el, és itt voltak télen, és a nyarat is itt töltik, illetve vannak olyan kajtárgólyák, akik ugyan hazajöttek, de se párjuk, se fészkük, se semmiük nincsen, ők így tengenek-lengenek. Van, amikor elkezdenek ilyen, nevezzük fészeknek, de inkább ez ilyen játszófészeknek mondható, amikor azt látják a lakosok, hogy van egy gólya egy faluba, hordja a gajat és egy oszlop tetejére dobálja, és akkor szoktak nekünk szólni, hogy menjünk és segítsünk neki fészek alapban, és mindig visszakérdezünk, hogy hány gólya van, és mondják, hogy egy, hát csokolom, a költéshez kettő gólya kell, és intenzív fészeképítésnek kell lennie, tehát ilyen is van, hogy itt maradt egy gólya, vagy visszajött, de nincsen párja, nincsen fészke, és akkor ő itt nyáron szórakozik, mint a utca gyerek lent, hogy pakolgatja a gajakat jobbra-balra az oszlopokon.
11: Vannak nagyon barátságos gólyák, akik keresik az embertársaságát, vagy akár már azért, mert etették, úgymond kiszolgáltatottak lesznek?
15: Vannak ilyenek, igen, főleg ezek a telelő gólyák, ugye megszokják az embert, és pontosan erre szoktuk mindig felhívni a figyelmet, hogyha téli etetésre kerül sor egy községben, akkor nem mindenki etesse azt a szerencsétlen gólyát, amelyik itt maradt, hanem jelöljenek ki egy embert, aki ugyanabban a ruhában, ugyanabban az időpontban, ugyanazon a helyen, ugyanarra a hívószóra eteti a gólyát. A gólya az egy okos állat, harmadik etetésre meg fogja ismerni a piros kabátos Pista bácsit, aki fütyül neki délután 2-kor a mezőn, tehát ezért jó, mert így követhető, hogy mennyi ételt kapott, illetve nincs az, hogy sok emberhez kötődik. Ha mindenki eteti, akkor mindenkihez oda fog menni, kunyerálni fog, így meg csak egy emberhez fog kötődni. Ez az ő érdeke, ugyanis majd ez a gólya ősszel elmegy Afrikába, ahol azért vannak olyan népcsoportok, akik a gólyát szívesen fogyasztják, és hát pont nem jó, hogy ha egy ilyen előzménye van az egésznek, hogy ő az emberben a segítőtársat és partnert látja.
11: Veszélyesek a gólyák, a csűrük azért elég veszélyesnek tűnik.
15: Igen. A gólya az nem játék, főleg egy kifejlett hím, de egy tojóról is beszélhetünk. Én fogtam már autópálya mellett kifejlett felnőtt gólyát, egy hímet, amelyik tiszta erejéből meg akart ölni. Ugye neki a lábai nem veszélyesek, hisz hosszú pálcika lábai vannak, a csőre annál veszélyesebb, hogyha nem figyel az ember, akár olyan sebet is tud okozni, hogyha mondjuk combelsőbe beszúr, és elkap egy combi artériát, akkor 3 perc múlva nekem végem van.
11: Csípett már meg bármilyen más madár vagy gólya?
15: Minden héten. Minden héten megcsíp valaki, vagy megkarmol valaki, hát ez együtt jár, ugye ez olyan, mint amikor az ács hetente 16-szor elüti valamelyik ujját, valamelyik ujján mindig van egy seb, ez vele jár természetesen, használunk védőfelszerelést, de néha azért van olyan, hogy rövid a kesztyű, és mondjuk egy kicsit feljebb fog az a ragadozó madár, vagy ha gólyát kell fogni, akkor pici karcolások, illetve szúrások szoktak lenni.
11: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Lehoczky Krisztiánnal, a mai Madár mentőállomás vezetőjével beszélgetünk. A gólyákon túl milyen állatok vannak most itt az állomáson?
1: Hát jelenleg vannak fiókáink, fekete rigó fiókák, nem sok, szerencsére. Változtattunk a stratégián, tehát most már fészekből kirepült egészséges kisrigókat mi nem fogadunk be, mert szembe megy azzal, amit mi a természetvédelemről gondolunk. Ugye nagyon sok hívás érkezik, hogy kisrigót látnak a kertben, mit kell csinálni. Ez még a jobbik, és mi mindig azt szoktuk kérni, hogy bárki bármit cselekedne, azelőtt telefonáljon, vagy nekünk valamelyik szervezetnek. Tehát nagyon sokszor van olyan, hogy se telefon, se semmi, csak beállítanak egy papírzacskóba 5 darab fekete rigó vagy énekes rigó fiókával, akik éppen próbálnak menekülni, és hogy akkor ők most madarat mentettek, és mondtuk, hogy nem fogjuk átvenni, teljesen egészséges fiókák. 13-14 napos korukban ők kijönnek a fészekből, ilyenkor még nem tudnak repülni, csetlenek, botlanak. Mama, papa ilyenkor a földön eteti. Ugye ezt nagyon sokan félreértelmezik, hogy úristen, most kiesett a fészekből, vagy most hogy fog visszamenni a fészekbe, nem megy vissza már a fészekbe. Tehát a fekete rigó, énekes rigó az egyszer kijön a fészekből, soha többé nem megy vissza. Ez azért van, mert ez a két faj, ez egy erdei madár. A szétszóródás elvét alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy idő előtt kiugrálnak a fészekből, még röp képességük előtt kiugrálnak a fészekből, pontosan azért, hogyha jön mondjuk egy ragadozó, egy nyest, egy nagyobb sikló, bármi, ami a fészket meg tudja ölni, az egész fészek aljat meg tudja ölni, ezt elkerülendőleg kiugrálnak hamarabb, szétszóródnak, eltelik 4-5 nap, és addigra már repülnek, mint ahelyett, hogy tényleg jön egy nyest, ott vannak a kis rigók a fészekbe, és mindenkit megöl.
0: Ludak is vannak, ugye?
1: Van. 6 nyári kis ludunk, nyári ludak, Tisza Gyulaházáról érkeztek. Az elmondás alapján a ludmama az a kicsinyeivel akart sétálni át a falun, gondolom vitte volna ki őket valami nyugodtabb helyre. Hát ott kutyák, meg macskák, meg minden rájuk támadt. 2 kis ludat kivégeztek, 6 felé szaladtak, úgy lettek összeszedve. A mama az elrepült, úgyhogy túl sok választás nem maradt mentésileg, mint az, hogy kimentsük a kis ludakat, és mi neveljük fel, nagyon cukik, nagyon aranyosak, csak rengeteget esznek.
0: Ahogy gondolom, a ragadozó madarak is, akik itt vannak.
1: Igen, hát vannak ugye tartósan sérült ragadozó madaraink, van egy macska bagoly, akit elgázoltak, ő még nincs olyan állapotban, hogy magától tudjon enni, őt etetni kell. Nagyon sok télen bent maradt madarat, akit bent tartottunk azért, hogy kicsit normálisabb körülmények között kezdje meg az új életét, ugye ne a télvíz idején engedjük neki, hogy mennyi madár, aztán old meg magadnak. Tehát ilyenkor szoktunk várni egy picit tavasszal, azért ezeket a madarakat elengedjük. Sünik érkeztek, sérült sünik érkeztek, kis mókusok vannak, hát ilyen vegyes csalamádé, ami nálunk szokott lenni.
0: Mivel etetitek például a süniket?
1: A sünik lisztkukacot kapnak, gyászbogárlárvát kapnak, szárított macskaeledelt kapnak, meg alutasakos macskaeledelt kapnak. Tegnap jött éppen egy pici sünike, csodálkoztam is rajta, hogy tudott áttelelni. Egy nagyon csúnya szakított seb volt itt a bordái mellett. A legyek már megtalálták, elkezdtek kikelni benne a nyüvek, az most ki lett takarítva, a sebet le lett kezelve. Hát most pihen szegényke, este ugye azért ő is mozog és eszik.
0: Miért csinálod? Mi az egésznek az alapja? Honnan jön ez a motiváció, ez a szeretet?
1: Hát ez egy gyerekkori élmény, trauma, mindkettő. 9 éves koromban voltunk a családommal Balatonon, ott találtunk a bátyámmal egy fecskefiókát, ugye akkor az még az előző rendszerben volt, tehát ilyen pláza, meg állateledel volt, az annyira nem volt, volt tejkenyér, meg húsbolt körülbelül, meg ABC. Tudtuk, hogy rovarevő a fecske, ott 3 napig próbáltuk életben tartani, de elpusztult a kismadár, az engem nagyon-nagyon rosszul érintett. Eltemettük, kis pitypangot téptem neki, és onnantól kezdve egy kicsit érzékenyebb lettem ezekre az állatokra. Minden évben volt valami pici mentett állat. Én itt Miskolcon, az Avason nőttem fel, tehát annyira nem természetbarát hely, de azért végül is zöld rész van, tehát ilyen kisveréb kisrigók mindig voltak, amik mentésre szorultak. És 2013-ban megcsináltuk a Mái Természetvédelmi Egyesületet, ami igazából nem úgy indult, hogy majd mi madarakat mentünk, de ennek azért híre ment a közösségi médiában, hogy van egy ilyen madaras civil szervezet itt a megyébe, és elvárták tőlünk az emberek, hogy mentőállomás is legyünk. Hát ugye ez már 13 éve volt, azóta természetvédelmi mentőközpont lettünk, több ezer állat évente fordul meg nálunk.
0: Még egy kérdés így a téli madáretetésről. Ilyenkor már nem etetünk, ugye? Tehát aki esetleg tavasszal és nyáron szeretne etetni, annak mit tanácsolunk?
1: Így van, tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy az első fagyok kezdetével el lehet kezdeni az etetést, és ha elkezdtük, akkor ne hagyjuk abba, illetve az utolsó fagyoknál abba lehet hagyni, hát utolsó fagyokon már rég túl vagyunk, tehát már minden van a természetben, amire a madaraknak szüksége van, rovarok, hernyók, a magevőknek a pitypang, a rügyek, tehát minden adott, teljesen felesleges, sőt, rossz is lehet, nehogy az legyen, hogy a mi általunk kitett mageleséggel etett például egy olyan madár, aminek tök mással kéne etetnie. Tehát ezért szoktuk azt javasolni, hogy ilyenkor már minden madár megtalálja természetben a neki való élelmet, abba lehet hagyni az etetést, itatás az mehet egész évben, tehát hogyha egy kis fürdőt csinálunk nekik, annak örülni fognak, főleg most, hogy ilyen a szájos megint a nyár, tehát egy itatót lehet működtetni, az etetést azt nem javasoljuk, sőt kérjük, hogy ne etessék ilyenkor már a madarakat.
0: Van egy nagy reptetőtök, tavaly építettétek fel, abban milyen madarak vannak?
1: Hát jelenleg még ez a röpde épül, tehát ez csak úgy most össze lett rakva, a lélek tartja, most jött pont egy brigád, aki körbeássa, róka biztosra teszi, illetve egy pici erősítések kellenek. Ez lényegében egy 24x24 méteres röpdét jelent, amiben már azért nagyobb madarak is tudnak repülni, gyakorolni, illetve majd a kis gólyák is itt fognak el az első szántcsapásukat megtenni, és amikor már szépen begyakoroltak, akkor fogjuk majd őket szabadon engedni.
0: A gólyák elengedése mikor lesz? Ha a gólyákkal kezdtünk, a gólyákkal is fejezzük be.
1: Hát ugye július második, harmadik hetében kezdik meg a gólyák a repülést. Aki követi a gólyákat, vagy netán gólyafészek közelében lakik, azt tudja, hogy július második, harmadik hetében repülnek ki a kisgólyák, mi is akkor szoktuk elengedni, illetve egy picit később, tehát július végén, augusztus elején szoktuk ki lögdösni a kisgólyákat, csúnyán mondva. Ez úgy működik, hogy miután nálunk felnőttek, megkezdik a röptüket, akkor a Hortobágyi Nemzeti Parknak van egy tanyája, góréstanya, ez bent van, így be kell menni 4 kilométert semmi közepére, nincsen szomszéd, nincsen kutya, nincsen forgalom, és nincsen villanyvezeték, ez nagyon fontos a villanyvezeték, ott egy nyugodt körülmények között tudnak teljességgel megtanulni, repülni, ott már keverednek más mentett kis gólyákkal, keverednek vad felnőtt gólyákkal, mert ezek járnak be az ételre, mert ugye etetve vannak, illetve keverednek vad kis gólyákkal. Tehát ugye a vad nagy gólya hozza a gyerekeit, és akkor ez a csapat így összekeveredik, ott már megküzdenek egymással az ételért, ott már gólyaként kezdenek el viselkedni, és augusztus végén ugye a csapatokba verődnek, és majd úgy hagyják el az országot.
0: Mondjunk elérhetőségeket.
1: Hát van Facebook oldalunk, Madármentőállomás Máji, van weboldalunk, Máji Természetvédelmi Egyesület, vagy Madármentőállomás Máji, ha beírják, meg fogják találni. Van YouTube csatornánk, van TikTok csatornánk, van Instagramunk, tehát minden is van, amit kértek az emberek, hogy van Instagramunk, hát nincs, de akkor csinálunk. Van YouTube-unk, hát nincs, de akkor csinálunk, tehát ezek így jöttek. Illetve hát ezeken a felületeken fent van a telefonos elérhetőségünk. Mi megadtuk a telefonszámunkat, sok civil szervezetnél nincs kint telefonszám, mi úgy gondoltuk, hogy kitesszük, és csörög is állandóan a telefon.
0: Krisztián, köszönöm szépen a beszélgetést, és jó sok türelmet a fióka szezonhoz.
1: Köszönöm szépen.
0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Lehocki Krisztiánnal, a Máji Madármentőállomás vezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
2: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Kormos István Vackor című mesének 8. és 9. részét, melyet Drimba Miranda olvas fel.
2: Vackor honvágyat érez. Ült egyszer Vackor, ült magában, morcos mogorván nagy bánatában. Törte a fejét, töprengett éppen valami apró csöp semmiségen. Kigondolt szépet, egy csuda szépet, valami apró csöp semmiséget. Talán csak annyit, és semmi másat, hogy látni kéne a többi társat. A többi mackót az erdőn messze, velük világra eltekeregne. Jutott eszébe ösvény, kanyargó, Vackorfa három, s egy kicsi kis tó. Kis tóban kácsa, tó fölött felhő, felhőbe bújva egy kerek erdő, erdőben sok fa, erre, amarra, gyertyánfa, szilfa, cserfa, juharfa, iharfa, tölgyfa, s barlang, de mennyi? Ahová kéne menni, de menni, barlangba bújni, mászni a fákra, de nem csak egyre, legalább százra. Gondolt egy szépet, a csöp mi haszna? Mit csinál otthon az édesanyja? Gondol-e ő rá, édes fiára, akit beadtak im óvodába? Eszébe jutott az édesapja. Barna-e még a nagy bunda rajta? Persze, hogy barna, miért is ne lenne, gondolja Vackor. Megnézem este. S érik-e Vackor, mint ama korban, mikor négy kézláb járt még a porban? És a sok Vackort eszik-e medvék? Fájna a szíve, hogyha nem ennék. Fáj biza így is, hogyan ne fájna, mikor itt kuksol, szobába zárva, ül elhagyatva egy kicsi széken, magában, árván, búval szívében, elönti Vackort fekete bánat, majd összerontja íme a házat. Homlokot morcol, szemét lesütve, orrára légyszál, vár, hogy leüsse. Azért a nagy bú, e ménkű honvágy, mert megtépázták bogyos bozontját. Megám a bogyost, lompost, loncsost, a karmolásban fő-fő kolompost. Tehát az történt, hogy a csöp medve nem játszott másképp, csak verekedve. Ide suhintott, amoda bömbölt, emelre karmolt, amarra körmölt. S mert karmolt, körmölt, visszakarmolták, visszakörmölték, visszaporolták. Aki verekszik, ne sírjon, ríjon, ne bömbölészen, és ne ordíjon. Ne üljön árván, morcos mogorván, szívében búval, bánattal orrán. Mondjon csak ennyit, már megbocsássál, ne haragudjál, és velem játszál. És megbékélt akkor egy-kettőre Vackor. Vackor megtanul játszani. Hely, óvoda, óvoda, de sok gyerek jár oda. Olyan, mint egy kacsalábon forgó, ékes palota. Tisztán ragyog minden terme, de sok gyerek játszik benne. Katona Anna egy, Varga Bence kettő, Pór Jutka három, Fazekas Marci négy, Fazekas Eszter öt, Domokos Matyi hat, Vas Pista hét, Pengő Gyöngyi nyolc, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, 10, tiszta víz. Sok gyerek, sok cseprő apró, meg az a csöp, híres, neves, piszén-pisze, nevezetes, lompos, loncsos, és loboncos, és bozontos kölyök mackó. Mennyi játék, hogy soroljam? Ahány csodás játék ott volt, hogyha sorolni akarnám, nem is volna annyi ujjam. Először építőkocka. Mennyi színből egy halomba? Piros, kék, zöld, végül sárga, s mind játszó kezekre várva. Lehet építeni házat, csöp óvodát, kis palotát, kicsi gyárat, pici várat. Van ott csodás kicsi vasút, mozdony, sin és kis alagút. Vannak pici villamosok, Autók, buszok, trolibuszok. Látni hajót, tengerjárót, repülőt is, messze szállót. Van ott labda, felpattanó, százféle gyöngy, felcsillanó. Búgócsigák, fakarikák, játéklovak, játékmackók, és rugóval felhúzható százféle játékmasinák. Mikor meglátta az apró, piszén-pisze kölyök mackó, hogy hány játékkal játszhat, viháncos nagy örömében mélyen brummogatott hármat. Brumma, brumma, brumma, hajja! Csöp mackónak semmi baja. Van erre víg nevetés, táncolás, keringelés, van erre vad vigalom, hogy belerezzen a kép a falon. Ó, csuda játszadozás! Játszik a sok óvodás. Katona Anna 1, Varga Bence 2, Pór Jutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vas Pista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10. 10, 10, tiszta víz. Sok gyerek, sok cseprő apró. De csak ott, tibláb közöttük, a sok játszadozó gyerek közt, ott a bogyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó. Majd felbömböl. Hóha, hó, fára mászni volna jó. Ej, te vackor, dehogy mászol? Nevet rá az óvónéni. Jobban teszed, te kis bogyos, hogyha játékokkal játszol. Építs házat, kicsi várat, indítsd el a kis vasutat. Hadd fussa át a kis mozdony azt a pici alagutat. Aztán ott a fali tábla. Rajzolj rá valami szépet, erdőséget, mezőséget. Színes ceruzát is kaphatsz, hogy a papírra rajzolhass. Labdázz, vackor, gyöngyöt fűzzél. Menj, s a játéktornyocskára zászlót tűzzél. Ajjaj, hajjaj, felel vackor. Nem vagyok igazi gyerek. Hogyan játszhatnék hát akkor? Né csak! Mekkora a körmöm? Játékokhoz hogyan nyúljak? Pedig nem vagyok ám buta, de hát kiáll a pártomra, hogy én minden játékokkal jól játszani megtanuljak? Így szólt vackor, s kicsordult a könnye akkor. De megszánta őt domokos, az a jó domokos Matyi. Hagyta Pór Jutkát magára, és vackorral ment játszani. Ne sírj, vackor, figyelj csak rám. Játszani csak gyere hozzám. Én mindenre megtanítlak. Megtanítlak játszani én. Mert nagy játékos vagyok én, fő-fő játékos vagyok én. De gyere ám, hogyha hívlak. Ment is vackor, s megtanulta az a bogyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó meg a sok játékot akkor. És hálás volt akkor domokosnak vackor.
1: Ma este Kormos István Vackor című mesének 8. és 9. részét olvasta fel nektek Trimba Miranda. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

Tisztelt rádióhallgatók! Minden év karácsonyi éjféli szentmiséjében a Szentlecke szavainak elhangzásakor, amelyek Szent Pál apostolnak a Titushoz írt leveléből valók, valami különleges boldogság és lelkesedés kerít hatalmába. Hallgassuk meg most tehát először is ennek az írásnak a Titushoz írt levél második fejezetének 11., 12. és 13. verseit. Testvéreim, Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését, nagy Istenünknek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Valami hasonló jó érzés és öröm tölt el, amikor Szent Péter apostol első leveléből a 3. fejezet 15. és 18. versek közötti szakaszt hallhatom, illetve olvashatom. Ebben az évben húsvét 6. vasárnapjának szentleckéjét éppen ez a szentírási hely adja. Tisztelt rádióhallgatók! Jelen elmélkedésünk alapjául ennek a résznek a bevezető mondatait választottam, vagyis a 15. verset így hangzik. Szeretteim, Urunkat Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. 1. Péter levél, 3. fejezet, 15. vers. Amikor Péter szavait olvasgattam, eszembe jutott egyik atyai nagybátyám, Kormos János, aki 1993-ban 72 évesen hunyt el. Édesapámék, a Kormos család, Mezőcsátról származtak, és hatan voltak testvérek, 4 fiú és 2 leány. Amikor én 1989 és 1994 között az Egri érseki papnevelő intézet növendéke, hétköznapi nyelven szólva kispap voltam, János bátyám és felesége Mencike néni, Emerencia becézése, Egerben laktak. János bátyámra különösen szívesen emlékezem. Nagyon jó természettel áldotta meg Isten. Igazán kedves, figyelmes, mindenki iránt jó szándékú és segítőkész ember volt. Ugyanakkor nagy hittel és vallásosan valóban kegyelmi életet élt. Rendszeresen részt vett a szentmiséken, ha tehette minden áldott reggel, és szentáldozáshoz járult, főként az Egri bazilikában. Különleges és mély tisztelettel viseltetett főtisztelendő dr. Seregély István érsekatya iránt, de minden papot nagyon szeretett, és az egész katolikus egyházat legkedvesebb, lelki családjának tartotta. Az meg rendkívül boldoggá tette, hogy pap szeretnék lenni, és a hittudományi főiskolai tanulmányaimat Egerben végzem. Ennek meg

megfelelően, amikor csak tehette, fölkeresett a szemináriumban. Ő volt a leggyakoribb látogatóm. Mindig jókedvű és mosolygós volt, csak úgy árad belőle a szeretet. Jól lehet, alapvetően egész életében nehéz testi munkát végzett, nagyon erős felépítése volt, mindig megragadott a finom beszéde, tapintatos modora, és főleg a senki mással össze nem hasonlítható derűje. Nagyon sokat köszönhetek neki, mert minden vele való találkozás és beszélgetés engem is jobbá és gazdagabbá tett. Mi volt ennek a boldogságot és békességet árasztó életnek a titka? A válasz egyértelműen az, amit Szent Péter apostoltól hallunk, János bátyám, Urunkat, Krisztust szentül tisztelte a szívében. Számára a legnagyobb kincs Jézus Krisztus volt. Krisztus jelenléte az egyházban, a püspök, a pap személyében, a hívek ünneplő közösségében. Számára az evangélium valóban örömhír volt. Nem csupán hallgatta Jézus tanítását, hanem minden nap meg is élte azt. A Szent Mise és a Szent Áldozás volt életének csúcsa és forrása.

Tisztelt rádióhallgatók! Ez a férj, családapa és nagyapa csak azért tudta a vele született jó természetét megőrizni, mert a Krisztusba vetett hitből fakadóan engedte, hogy a mennyei atya a kegyelmével, az isteni életével még inkább gazdagítsa és tökéletesítse. Számomra elsőként azért példa, mert úgy tudott természetes és egészséges lelkületű életet élni, hogy teljesen szabadon, állandóan a természet felettiből, az Isten kiapathatatlan szeretet forrásából merített. Másodszor azért példa, mert a szeretet rangsorában Istent helyezte az életében az első helyre. Tudta, hogy csak az képes feleségét, gyermekeit, unokáit odaadóan is hűségesen szeretni, aki Istent imádja, és az ő végtelen szeretetével szolgálja családtagjait és minden fele barátját, embertársát. Harmadszor azért példa, mert az ő csendes, szerény és szelíd jelleme és katolikus keresztény magatartása szinte belekiáltja ebbe a mai közömbös és földi elfoglaltságokba, túlságosan beleragadt világba, hogy a vallás sohasem magánügy, hanem a legfontosabb és legszentebb közügy. Jézus Krisztus tanítása teljesen értelmezhetetlen, és eltorzul. Ha nem vallom meg mások előtt, és nem hirdetem minden embernek Isten országának, uralmának örömhírét, de hogy ennek a magasztos hivatásnak és küldetésnek meg tudjak felelni, rendszeresen kell imádkoznom. Örömmel olvasnom szüntelenül a Szentírást. Tanulmányozzam a katolikus egyház katekizmusát. Legyek és legyünk szellemileg és lelkileg is napra készek. Szavainkkal, cselekedeteinkkel, életmódunkkal tudatosan keltsünk figyelmet környezetünkben, sugározzunk békét, derűt és reményt embertársaink felé, hogy fölébredjen bennük a vágy példánk követésére, és megkérdezzenek minket. Ilyen módon tudjuk valóra váltani elmélkedésünk szentírási helyének második részét, legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba érsek főegyházmegyei találkozóra hív az Egri Bazilikába. Az Egri főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót, most szombaton, írta a főpásztor. A regisztráció 8:30-kor kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise következik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű táboroztatási program évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A programot a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni, online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással is lehet segíteni ezeket a célokat. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét most tette közzé az országgyűlés honlapja. Az alakulülés 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becsülés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oszcsat Bank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be az ukrán elnök a Facebookon. Fontos lépés ez a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban, közölte Volodymyr Zelenszky. Oroszország felrúgta a tűzszüneti megállapodást, jelentette ki az ukrán elnök, ezért Ukrajna az esti katonai és hírszerzési jelentések alapján dönteni fog a további katonai lépésekről, tette hozzá Zelenszky. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta a döntését. Trump aztán újabb légi csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, ha Teherán nem fogadja el az Egyesült Államok feltételeit, miközben Washington időt kíván adni a tárgyalások lezárására. Az amerikai elnök a katonai művelet felfüggesztését az egyeztetések előrehaladásával indokolta, ugyanakkor jelezte, a támadások a korábbinál nagyobb intenzitással folytatódhatnak megállapodás hiányában. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél sok felé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Az est hangjai.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk minden kedves hallgatónak. Ma este a hírszerkesztő Demnár Ádám, a zenei szerkesztő Nátrán István, a technikai munkatárs Tompos Péter. Nevükben is jóvételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Jules Verne a Dunai hajós című regényének 21. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően női magazinunkkal, a Sziluette jelentkezünk, melyben anyák napja alkalmából ezúttal az édesanyákról és a nagymamákról beszélget dr. Pankucsi Márta jogász szociológussal, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Fábián Béla szenior úszóval beszélget életéről, valamint az úszás szeretetéről és versenyeredményeiről, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján előbb Varga Kamél ferences testvér ismerteti Köröztös Krizosztom atya vértanúságának történetét, majd nagyné Bolla Heni tanúságtételét hallgathatják meg megtéréséről. Végül dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről beszél dr. Gál Máté történész levéltáros. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben Tótné Mózer Anna Mária, a Budapesti Rotunda Énekegyüttes vezetője és a kórus tagjai mutatják be közösségüket, majd Lélekszava című műsorunkban Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Loretói litániáról elmélkedik. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 21. részét Koncz Gábor előadásában hallják.

Verne Gyula, a Dunai hajós. Amikor Sergeratkó eltűnt a sötétben, Dragos Károly egy pillanatig töprengett, hogy mit évő legyen. Itt volt egyedül az egyre sötétebb éjszakában, a beszarábiai határnak ezen a kihalt részén. Tanácstalansága annál nagyobb volt, mert előtte hevert a maga tehetetlen fogó is, akit nem hagyhatott itt. De nyilvánvaló volt, hogy segítséget nem kap, ha nem jár utána, így mégiscsak tennie kellett valamit. Az idő sürgette. Sergeratkó sorsa talán egyetlen órán, egyetlen percen múlik. Egy időre ott hagyta hát a még mindig eszméletlen Jakub Ogult, aki különben is úgy meg volt kötözve, hogy menekülésre még akkor sem gondolhatott, ha magához térne. Amilyen gyorsan csak tudott, nekiíramodott felfelé a folyó mentén, a hepehupás talajon. Fél óráig gyalogolt a teljesen kihalt vidéken, és már-már attól tartott, hogy egészen Kiliáig kell mennie, amikor végre egy házat pillantott meg a folyópartján. Nem volt könnyű dolog rábírni a nagyobb tanyának látszó épület lakóit, hogy ajtót nyissanak neki. Ilyen későn és ezen a vidéken indokolt volt a bizalmatlanság, és a házlakói nem nagyon siettek bebocsátani a váratlan látogatót. A helyzetet még az is nehezítette, hogy nem tudták egymást megérteni, mivel a parasztok valami helyi tájszólást beszéltek, amit Dragos, bár sok nyelven beszélt, nem ismert. Hirtelen valami egyveleg nyelvet eszelt ki, melyben román, orosz és német szavakat egyenlő arányban kevert, és így végül sikerült bizalmat ébreszteni a maga iránt a parasztokban. Az oly makacsú zárva tartott ajtó végre megnyílt előtte. Amikor bent volt, jó alaposan kikérdezték, de szemlátomást jó eredménnyel, mert még két óra sem telt el partra szállása óta, és egy szekéren már is visszaérkezett Jakub Ogulhoz. Striga kormányosa még mindig nem tért magához. Akkor sem nyerte vissza öntudatát, amikor a partmenti fűből a szekérre emelték, és azonnal indultak vissza Kilia felé. A tanyáik csak lépésben haladhattak, de azután egy úton hajtottak tovább. Ez ugyan elég gyalázatos út volt, de valamivel mégiscsak gyorsabban tudtak előre jutni. Éjfél is elmúlt már, mire Dragos Kiliába ért. A városban teljes csend honolt, és nem volt könnyű dolog megtalálni a rendőrfőnököt. Végül mégis sikerült. Dragos habozás nélkül felébresztette a magas rangú rendőrtisztviselőt, aki nem is nagyon bosszankodott, hanem készségesen rendelkezésére állt. A nyomozó ezt a látogatást arra is felhasználta, hogy Jakub Ogult, aki már kezdett magához térni, lakat alá tétesse. Most már szabadabban mozgott, és hozzálátott a fő feladathoz, ahhoz, hogy elfogja a banda többi tagját. De még jobban sarkalta az a vágy, hogy segítséget vigyen Sergeratkónak. Már az első lépésnél leküzdhetetlen nehézségekbe ütközött. Kiliában egyetlen gőzhajó sem állomásozott, és a rendőrfőnök a leghatározottabban elzárkózott azelől, hogy embereit a folyóra küldje. A Dunának ez az ága akkoriban Románia és Törökország közös fennhatósága alá tartozott, és félő volt, hogy a román rendőrök megjelenése tiltakozást vált ki a magas porta részéről. Ez jelenleg annál is kevésbé kívánatos, mert amúgy is háborús feszültséggel volt telítve a légkör. De a román rendőrtisztviselő bátrabb lett volna, ha kicsit belelapozhat a sorskönyvébe, mert akkor megállapíthatta volna, hogy ez az idők kezdetétől elhatározott háború néhány hónap múlva mindenképpen kitör. De minthogy a jövőt nem ismerte, még a gondolattól is reszketett, hogy bármi módon diplomáciai bonyodalmat okozzon. Ezért hát ő is igazodott a bölcs jelszóhoz. Csak semmi bonyodalom. Minden időkben és minden országban ez volt a köztisztviselők jelszava. Csak tanácsot mert adni Dragos Károlynak. Azt ajánlotta, hogy menjen Szulinnába. Megadta neki egy ember címét, aki végigkalauzolja majd a Duna deltáján átvezető nehéz, 50 kilométeres úton.
Jó sok idő eltelt, míg ezt az embert felébresztették, míg végre kötélnek állt, míg befogtak és átmentek a Duna jobb partjára. Már csak nem hajnali 3 óra volt, amikor a nyomozó kocsi elé befogott kis ló végre ügetni kezdett, szerencsére gyorsabban, mint ahogy Dragos várta volna tőle. A kiliai rendőrfőnök tudta, mit beszél, amikor azt mondta Dragosnak, hogy nem könnyű dolog átjutni a Dunatorkolat vidékén. A kocsi csak nehezen haladt előre a sáros és sokszor több centiméter magasságban vízzel borított utakon. Ha a kocsis nem lett volna olyan ügyes, többször eltévedt volna ezen a síkságon, ahol semmi sem jelezte az utat. Így is elég lassan haladtak előre, és néha meg is kellett állniuk, hogy az elcsikázott ló kifújja magát. Dél volt, mire Dragos Károly Szulinába érkezett. Még néhány óra, és lejár a Sergelatkó által megjelölt határidő. A nyomozó még csak annyi időt sem engedett magának, hogy erőt gyűjtsön, azonnal rohant a helyi hatóságokhoz. Szulina történetünk idejében még török fennhatóság alá tartozott, és csak a berlini szerződés értelmében csatolták Romániához. Mint hogy a magas porta és a nyugati hatalmak között akkor igen feszült volt a viszony, Dragos Károly, mint magyar állampolgár nem igen lehetett perszóna gráta a törököknél, akármennyire is közérdekű ügyben lépett a török területre. Nem fogadták ugyan olyan barátságtalanul, mint gondolta, de a helyi hatóságoktól csak igen lagymatag támogatást kapott. Közölték vele, hogy a helyi rendőrségnek nincs saját csónakja, és ezért csak a vámőrség űrhajójára számíthat. A vámőrség bevonása egyébként az adott körülmények között indokolt is volt, mert egy rablóbandát némi jó akarattal csempészbandának is lehetett nevezni. Sajnos ez az űrhajó, amely különben elég gyors járatú gőzhajó lehetett, éppen távol volt. A tengeren cirkált, minden bizonnyal a part közelében. Dragos ilyen körülmények között mi más tehet, mint hogy bérel egy halászbárkát, majd ha túljut a mólón, bizonyára találkozik az űrhajóval. A nyomozót elkeserítette ez az egy helyben topogás, de végül is jobb hián így döntött. Délután 1:30-kor a halászbárkán kifeszítették a vitorlát, és megkerülték a mólót, hogy az őrhajó nyomára bukkanjanak. Ekkor már csak 150 perc volt hátra. Mialatt Dragos így bajlódott, a révkalauz módszeresen folytatta terve végrehajtását. Egész délelőtt lesben állott a partmenti nádasban elrejtett bárkáján, és látta, hogy a deregjén nem készülődnek az indulásra. Ez volt éppen, amit Jakub Ogulnak, a kelletténél kicsit durvább, de mindenképpen szükséges foglyulejtésével el akart érni. Mint előre látta, Striga nem mert nekivágni révkalauz nélkül rendkívül nehéz útszakasznak. A sok homokzátony miatt ezen a részen csak azok tudtak hajózni, akik egész életükben ezzel foglalkoztak. Feltehető volt, hogy a rablók, akik nyilván nem értették révkalauzuk eltűnését, az első adandó alkalommal a helyére állítanak valakit. De a kiliai Dunákban nem sok révkalauz közlekedik, és déli 11 óráig a veszteglő deregjén és a láthatatlan bárkán kívül egyetlen hajó sem jött errefelé. Csak 11 órakor jelent meg 2 hajó a tenger felől. Sergelatkó rácsövével megállapította, hogy az egyik révhajó. Most Iván Striga nyilván megkapja azt a segítséget, amelyre már bizonyára türelmetlenül várt. A cselekvés pillanata elérkezett. Bárkájával előjött a nádasból, és leereszkedett a deregje közelébe. Hé, emberek! Kiáltotta Sergelatkó, amikor hangját már hallhatták a deregén. Hé! Hangzott a válasz. A hajó fedélzetén egy ember jelent meg. Iván Striga volt. Micsoda harag hasított Sergelatkó lelkébe, mikor megpillantotta azt az embert, aki olyan boldogtalanná tette, és már hosszú hónapok óta hatalmába tartotta nagycsát.
de kereste ezt a találkozást, számított, és fel is készült rá. Dühét leküzdve erőt vett magán. Nincs szükségük révkalauzra? Striga válasz helyett kezét homlok elé emelte, és jól szemügyre vette a bárkából kiáltozó embert. Egy pillanat nem sok már is tisztában volt azzal, hogy kivel áll szemben. De alig akart hinni a szemének, annyira valószínűtlennek, sőt, annyira nem várt szerencsének tűnt előtte, hogy nagysa férjét látja. Talán csak nem sergelad kóruszcsukból? Kérdezte Striga. De bizony az vagyok, válaszolta révkalauz. Hát nem ismer meg? Hogy ne ismerném meg, nem vagyok vak, válaszolt Latkó. Maga Iván Striga. S hozzám ajánlkozik révkalauznak? Miért ne? Hiszen ez a foglalkozásom, válaszolt szemtelenül Serge Latkó. Striga egy pillanatig nem tudta, mit évő legyen. Szinte hihetetlennek tűnt, hogy az az ember, akit a világon mindenkinél jobban gyűlölt, most kezes bárányként szolgáltatta ki magát. Vajon nem akarja kelepcébe csalni? De hát mit tehetne egy ember a deregje elszánt legénységével szemben? Csak vezesse szépen a deregjét le egészen a tengerig, ha már olyan ostoba, hogy felajánlkozott. Majd ha a tengeren lesznek, az már más. Hát akkor gyerünk, mondta a bandita, és szája kegyetlen vigyorra torzult, amit Serge Latkó világosan látott. A révkalauz nem kérette magát, bárkájával a deregje mellé simult, és felkapaszkodott a fedélzetre. Striga elébe ment. Hát tudja, én nagyon csodálkozom, hogy itt, a Duna torkolatánál találkozom magával. A révkalauz nem válaszolt. Holt hírét költötték, folytatta Striga, amióta eltűnt Ruszcsukból. Erre sem kapott semmi választ. Mi csinált azóta, faggatta Striga kitartóan. Itt voltam végig a tengerhez közel, válaszolt végre Serge Latkó. Ilyen messze Ruszcsuktól? Kiáltott fel Striga. Serge Latkó összevont a szemöldökét. Ez a faggatás nem volt ínyére, de eltökélt szándékához híven most sem adott hangot bosszúságának, és nyugodt hangon válaszolt. Ezekben a zavaros időkben nekem sem ment jól a sorom. Striga gúnyosan nézett végig rajta. Azt is beszélték magáról, hogy nagy hazafi, mondta csúfondárosan. Már nem foglalkozom politikával, válaszolt szárazon Serge Latkó. E pillanatban Striga tekintete a bárkára esett, amelyet a vízsodra most a deregje oldalához lökött. Striga összerezzent. Tévedésről szó sem lehetett. Ez bizony ugyanaz a bárka volt, amelyet ő maga is használt egy héten át, és amelyet azután a Zimonyi rakparton látott kikötve. Serge Latkó hazudott tehát, amikor azt állította, hogy el sem mozdult a Duna torkolat vidékéről. Szóval mióta elhagyta Ruszcsukot, mindig ezen a vidéken volt, kérdezte fürkésző pillantással Striga. Végig itt voltam, válaszolt Serge Latkó. Elég furcsa, mondta Striga. Miért? Talán látott másfelé? Nem magát, de ezt a bárkát. Esküdni mernék, hogy láttam feljebb a Dunán. Az meg lehet, válaszolt Serge Latkó közömbösen. Most 3 napja vettem egy embertől, aki azt mondta, hogy Bécsből jött. Miféle ember volt az? Kérdezte feszült kíváncsisággal Striga, akinek gyanúja Dragos Károly felé terelődött. Fekete hajú, szemüveges, ejha! Álmélkodott Striga. A révkalauz állításai szemlátomást megzavarták. Már maga sem tudta, hogy hányadán áll. De egy-kettőre túltette magát az aggályokon. Mit számít mindez? Akár az igazat mondja Serge Latkó, akár nem. A fontos az, hogy a keze között van. Innen nem megy elélve.
Stiga már hónapok óta azt hazudta nagysának, hogy a férje meghalt. Mihelyt elérik a tengert, valóságá válik a hazugság. Indulás! Szólt, mint egy pontot téve gondolatai után. Majd déli 12 órakor, válaszolt nyugodt hangon Serge Latko, aki egy zacskóból ennivalót vett elő és falatozni kezdett. A bandita vezér türelmetlenül hadonászott, de Serge Latko úgy tett, mintha nem látná. Ide hallgasson, szólalt meg Stiga. Még az éj beállta előtt a tengerhez akarok érni. Ott leszünk, jelentette ki a révkalauz, de nem hagyta magát zavartatni. Stiga előre ment. Elborult tekintete elárulta, hogy még töpreng valamin. Sehogy se ment a fejébe, hogy éppen a férj ajánlkozik révkalauznak arra a hajóra, amelyen a feleségét tartják fogva. Persze semmi nem változtat a tényen, hogy Serge Latko itt van, egyedül, 6 elszánt emberrel szemben, így hát akár napirendre is térhetett volna a dolog felett. De akármilyen meggyőzőnek látszott is ez az okoskodás, mégiscsak nyugtalanította a dolog. Kikívánkozott belőle a kérdés, hogy Serge Latko tud-e nagysa eltűnéséről. Kapott híreket Ruscsukból, mióta eljött onnan, kérdezte, amikor visszament a révkalauzhoz, aki békésen ebédelt. Egyszer sem. És nem csodálkozott ezen? Miért csodálkoznék? Kérdezte Serge Latko, és merően nézett Stigára. Stiga mindenre elszánt ember volt ugyan, de ez a tekintet őt is zavarba hozta. Úgy tudom, hogy Ruscsukban maradt a felesége, hebegte. Én meg azt hiszem, hogy jobb, ha mi ketten másról beszélünk. Strigának ez elég volt. Néhány perccel déli 12 óra után a révkalauz kiadta a parancsot, hogy húzzák fel a horgonyt, majd miután a vitorlát kifeszítették, magált a kormányrúd mellé. E pillanatban Striga hozzálépett. Tudnia kell, hogy ezzel a dereggével csak mély vízben lehet menni. De hiszen rakomány nélkül halad, és így 2 láb mély vízben is úszik. Legalább 7 láb kell, jelentette ki Striga. 7 láb? Kiáltott fel a révkalauz, aki ebben a pillanatban minden megértett. Hát ezért jutott át a Dunai banda minden ellenőrzésen. A hajó ügyesen álcázott alkalmatosság volt. A vízből kilátszó rész csak csalóka látszat volt. Az igazi deregje a víz alatt van, és ide rejtették el a rablott holmit. És ezt a rejtek helyett, mint Serge Latko tapasztalataiból tudta, titkos börtönné is átalakították. 7 láb, ismételte Stiga. Rendben van, válaszolt Serge Latko röviden. Az indulás követő percekben Striga, aki bizony még mindig nyugtalan volt kicsit, szigorúan szemmel tartotta Latkót. De a révkalauz magatartása megnyugtatta. Igen, buzgón végezte dolgát, és szemlátomást semmi rosszban nem törte a fejét. A hozzáértéséről szóló hírek valóban nem voltak túlzottak. Keze alatt a deregje zavartalanul haladt a láthatatlan homokzátonyok között, és szinte matematikai pontossággal követte a mélyvíz kanyargó vonalát. A bandita vezér lassan-lassan teljesen megnyugodott. Zavartalanul haladtak lefelé. Hamarosan célhoz érnek. 4 óra volt, amikor megpillantották a tengert. A folyó egy utolsó kanyarulata után az ég és a víz egybeolvadt a látóhatáron. Striga akkor odaszólt a révkalauznak. Azt hiszem, most már nem lehet baj. Most már visszaadhatja a kormányrudat a mi kormányosunknak. Még nem, válaszolt Serge Latko. A legnehezebbje még hátra van. Ahogy a Duna torkolata felé közeledtek, egyre jobban tágult a látóhatár. Striga egyre nagyobb területet tekintett át a fedélzetnek e pontjáról.
tekintetét a tengerre szögezte. Hirtelen felkapott egy látsövet, és ezzel vette szemügyre azt a körülbelül 4-500 tonnás kis gőzhajót, amely éppen most bújt ki az északi földnyelv mögül. Striga miután jól megnézte a hajót, parancsot adott, hogy húzzák fel a zászlót az árbóc csúcsra. A gőzhajóról, amely a folyam torkolatához közeledett, hasonló jelzéssel válaszoltak. E pillanatban Sergelatkó egészen balra fordította a kormányrudat, mire a deregje hirtelen jobbra kanyarodott, és a folyón Rézsút átvágva délkeletnek, vagyis a jobb part irányába haladt. Striga döbbenten nézett a révkalauzra, de Sergelatkó szemtelen arca megnyugtatta. Bizonyára egy utolsó homokzátony miatt kénytelen ilyen furcsán haladni.

0: Jules Verne a Dunai hajós című regényének 21. részét Koncz Gábor olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat holnap 0:05-től megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Kapcsolj rá! Zenélszállítás.

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
1: 21 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét most tette közzé az országgyűlés honlapja. Az alakulülés 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. A vasúttársaság, az országgyűlés szombati alakulülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oszcsat Bank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be az ukrán elnök a Facebookon. Fontos lépés ez a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban, közölte Volodymyr Zelenszky. Oroszország felrúgta a tűzszüneti megállapodást, jelentette ki az ukrán elnök, ezért Ukrajna az esti katonai és hírszerzési jelentések alapján dönteni fog a további katonai lépésekről, tette hozzá Zelenszky. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta a döntését. Trump aztán újabb légi csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, ha Teherán nem fogadja el az Egyesült Államok feltételeit, miközben Washington időt kíván adni a tárgyalások lezárására. Az amerikai elnök a katonai művelet felfüggesztését az egyeztetések előrehaladásával indokolta, ugyanakkor jelezte, a támadások a korábbinál nagyobb intenzitással folytatódhatnak megállapodás hiányában. 14. Leo megválasztása után az Egyesült Államok beli bankjába telefonált lakcíme megváltoztatása érdekében, de nem hitték el neki, hogy a katolikus egyházfővel beszélnek, idézte fel a történteket Tom McCarthy amerikai pap, akinek beszámolója a pápa szolgálatának megkezdése első évfordulója alkalmából került nyilvánosságra. A Szent Atya az összes biztonsági kérdése válaszolt, de az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez önmagában nem elegendő, és arra szólította fel az ügyfelet, hogy személyesen keresse fel a bankfiókot. 14. Leo azt válaszolta, nem hiszi, hogy erre lehetősége lesz. Változtatna valamit a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa? Kérdezte. Erre az ügyintéző letette a telefont. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél sok felé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
5: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Női műsorunk mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Pankucsi Márta, jogász, szociológust. Anyák napján beszélgetünk egymással, természetesen mi másról is beszélgethetnénk, mint az édesanyákról és a nagymamákról, azokról, akik számunkra a legfontosabbak. Beszélgetésünket javaslom, hogy kezdjük is egy szép népköltéssel, amely az édesanyákhoz szól, és a következőképpen hangzik. Édesanyám, neked adunk minden évben egy napot, de te nekünk életednek minden napját átadod. Nincsen az égen annyi csillag, se fűszál a réten, mint ahányszor kell, hogy elmondjam, ki is vagy te én nékem. Megköszönni, hogy velünk vagy, és nem ér minket szenvedés, arra nem csak ez az egy nap, de egy élet is kevés. És akkor kezdjük el beszélgetésünket. Hát természetesen az édesanyával való kapcsolatunk hol máshol is kezdődik, mint a születésnél, amikor megszületünk. Na de hát milyen családba is születünk bele? Ez egy nagyon fontos és lényeges kérdés. Az édesanya és gyermek kapcsolat. Erről fogunk most először beszélgetni?
6: Igen, azt gondolom, hogy a születés egy új ember születése, és minden ember születése egy külön csoda, hiszen minden ember megismételhetetlen, pótolhatatlan, egyedi, és azt gondolom, hogy az, hogy mi szülőként részesei lehetünk egy élet születésének, megalkotásának, ez egy nagyon nagy ajándék. Azt is szokták mondani, hogy tulajdonképpen a Jóisten a teremtés csodájába von be bennünket a szerelem által, hiszen a szerelem gyümölcseként mi is emberi életeket, gyermekeinket hozzuk létre. És ebben a csodában azt gondolom, hogy különösen kivételezett helyzetben vagyunk mi nők, akik ugye 9 hónapon át a saját testünkben növelhetjük, fejleszthetjük a gyermekeinket, ami azt gondolom, hogy ez semmi mással össze nem cserélhető, össze nem téveszthető, nagyszerű dolog, és tulajdonképpen amikor a világra hozzuk a gyermekeinket, akkor ezzel a biológiai tényel nem szűnik meg ez a fajta nagyon erőteljes kapcsolat, hogyha nincs is többé már ez a szimbiózis, de én azt hiszem, hogy még nagyon-nagyon hosszú ideig, sőt szerencsés esetben egy életre szólóan ez egy meghatározó kapcsolat marad, és hogyha mi tényleg nem sivárítjuk le az életünket valamiféle biológiai vegetálás szintjére, akkor ezeknek az emberi kapcsolatainknak, az emberi létünknek az igazi példája, mintája lehet az anya és a gyermek közötti kapcsolat, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat, hiszen hogyha nem csak test az ember, mint ahogy tudjuk, hanem lélek is, akkor nyilván ennek a testi elszakadásnak, a fizikai megszületésnek a ténye, ez nem jelenti semminek a lezárását, hiszen a lelki fejlődés, a lelki megszületése egy új embernek, ez éppen utána a nevelés során következik be.
5: Nagyon fontos és meghatározó az első pillanat, amikor megszületik a gyermek a világra, és utána az a jó néhány év, amikor 1 éves, 2 éves, 3 éves lesz, milyen szoros kapcsolatba és szimbiózisba is kerülő az édesanyával. Ezek az évek meghatározóak.
6: Igen, minden kutatás és minden emberi tapasztalat azt mutatja, hogy életre szólóan meghatároz bennünket, hogy milyen családba születünk, milyen környezetben töltjük el ezeket a korai gyermekéveket, és óriási a felelőssége a szülőnek, az anyának, hiszen azok a minták, amik akkor vesz át a gyermek szinte tudattalanul, azok éppen azért, mert ez egy ilyen nem tudatos hatás, nem olyan, mint amikor idegen nyelvet tanulunk, vagy Pitagórász tételét, vagy bármi egyebet, hanem szinte szivacsként szívjuk magunkba a világra, az életre vonatkozó szabályokat, ismereteket, mintákat, azok kitörölhetetlenek. Tehát azt hiszem, hogy az, amit többnyire nem tudatosan csinálunk, és nem is kell, hogy tudatosan tegyük, de azért mégse árt, hogyha néha odafigyelünk rá, hogy az, hogy milyen felnőtté válik a gyerekünk, az döntően meghatározza például az, hogy pici baba korától, csecsemő korától mit tapasztal, azt tapasztalja-e, hogy vannak bizonyos szabályok, amikhez igazodni kell, és amiket következetesen betartatnak vele, vagy azt tapasztalja, hogy bármit lehet, bármit megengedhet magának. Mennyire eltérő felnőttek vesznek körül bennünket. Szoktam mondani, hogy ez valahol ott dől el, hogy amikor először megy a kisgyerekkel a boltba bevásárolni az anyuka vagy az apuka, és a kisgyerek több csokoládét szeretne, mint amit a szülő jónak tart, akkor vajon engedjük-e, hogy sírással, hisztizéssel, netán toporzékolással, földhöz veréssel elérje mégis, amit ő akar. És ezzel mintegy azt erősítjük meg, hogy nem kell a szabályokat betartani, nem kell komolyan venni, amit a másik ember, akár a szülő mond, hanem ő önző módon kikövetelheti magának azt, amit szeretne. Ez rögzül, ilyen pici korban rögzülnek ezek a minták, vagy az, hogy a másik emberhez hogyan viszonyulunk, hogy adott esetben a gyerekünknek, és csak a gyerekünknek vesszük meg a most még kicsit drága epret, és mi nem eszünk belőle. Ez is egyfajta minta, a saját fontossága, ami egyfelől persze nagyon jó, másfelől viszont, hogyha nagyon megszokja, hogy mindig mindenből neki jár a legjobb, és csak neki, akkor nem kell csodálkoznunk majd kamaszkorában, amikor olyan dolgokat is kikövetel magának, és nem ért meg, hogy nem lehet, amit mi akkor már végképp nem tartunk jónak. No, szóval én azt gondolom, hogy ilyen picinek tűnő dolgok is nagyon fontosak, és főként az, hogy a családon belül mennyire szeretetteljes a kapcsolat, hogy mi az az elvárás, tehát nem csak az az érdekes, hogy legyenek elvárások, szabályok, hanem mi az az elvárás, hogy az-e, hogy ülj csendben a számítógép mellett, vagy a tévé előtt, és játsz, és akkor jó gyerek vagy, vagy pedig pici korától kíváncsiak vagyunk rá, megdicsérjük, fejlesztjük, és azt akarjuk, hogy valóban egy önálló lényé váljon. Nemrégiben hallottam, hogy mostanában már az óvónő képzésben is szerepel az a tanítás, hogy naponta akár többször pozitív visszajelzést kell adni a gyereknek, ki kell mondani, hogy szeretlek. Ez egy nagyon jó dolog, meg fontos. Én mégis azt gondolom, hogy ettől még fontosabb és még jobb, hogyha ezek a szeretett gesztusok, akár a szóbeli kimondása annak, hogy szeretlek, ezek valahogy belülről fakadnak, valahogy az életünk természetes részei, és nem azért tesszük, vagy nem tesszük, mert épp az aktuális gyereknevelési pszichológiai könyvek most ridegebb tartást, vagy ilyen szeretetteljesebbet írnak elő, és akkor, hogyha verssel kezdtük a beszélgetést, és akkor, hogyha szabad nekem is egy picike kis idézetet mondani, egy számomra nagyon-nagyon kedves versből. Nekünk egyetlen gyermekünk volt, Dávid, és ő általános iskolában 2. osztályos volt, amikor az anyák napi ünnepségen azzal lepett meg engem, hogy míg a többi gyerek a tanítónéni által kiosztott verseket, dalokat mondta, ő egy saját költésű verset adott elő, és ennek a versnek volt egy nagyon érdekes sora, ami lehet, hogy nem pontosan idézem már, hiszen jó régen volt, de valami olyasmi volt benne, hogy szeretlek, mint a réten legelésző tehenek a füvet. És amikor elmondta Dávid ezt a versort, akkor a többi anyuka hát egy kicsit olyan sajnálkozva nézett rám, mert hát mégiscsak nem ehhez vagyunk szokva itt a piros szívecskés anyák napján, emelkedett tündérkék és egyebek közepette, hogy egy tehénhez hasonlítsa a anya-gyerek kapcsolatot egy legelésző tehénhez valaki. Én mégis nagyon-nagyon megörültem ennek a versornak, mert ebből számomra az derült ki, hogy a Dávid és köztem lévő kapcsolat nem csak számomra, hanem az ő számára is annyira természetes volt, annyira magától értetődő, és hogy pontosan azt a fajta tápláló szeretetet éreztem én ki ebből a sorból, ahogy a tényleg a legelésző tehenek számára a friss fű az valami elengedhetetlen és természetes és jó dolog, hogy én azt gondolom, hogy anya-gyermek kapcsolatban, a szülő-gyermek kapcsolatban nagyon nagy eredmény, nagyon jó dolog, hogyha ilyen természetes szeretet alakul ki bennünk. És én azt gondolom, hogyha ez sikerül elérnünk, hogy ez nem valamiféle művi és tanult és elvárásokon, konvenciókon alapuló dolog, hanem a szívünkből, a lelkünkből fakad, akkor tényleg, ahogy természetes az, hogy kisgyerekkorban azt tudjuk mondani, és mondjuk gyakran, hogy szeretlek, ugyanúgy anyák napján a gyerekeink nem azért, mert ez a mi elvárásunk, vagy ez a konvenció, vagy az évnek pont ez a napja lett az anyák napja, hanem mert hogy természetes számukra, akár 5 évesen, akár 25 évesen, vagy 50, vagy még későbbi korban is, akkor ki tudjuk mondani anyák napján, vagy más napokon is, hogy szeretlek, édesanyám. És azt hiszem, hogy ez az a legfontosabb ajándék vagy kapocs, ami összeköthet bennünket, és amit nagyon-nagyon jó megélni.

0: A természetes szeretetet köszönöm szépen, hogy megemlítette, és köszönöm szépen, hogy ilyen személyes példákkal is illusztrálja számunkra, hogy mit is jelent a gyerek számára az édesanya. Nekem ezzel kapcsolatban az a népmese jutott eszembe, amikor igaz, akkor a királylány mondja az édesapjának, hogy úgy szeretem édesapámat, mint a sót, de hát ott is ugye mennyire fontos az életünkhöz szükséges lételemet említi, mint egy nélkülözhetetlen fontos elemet. Fontos a szeretet. Na de milyen szeretet legyen az, ahogy helyesen szereti az édesanya a gyermekét, és hát nem utolsó sorban minden visszatükröződik, hogyan szeret utána majd viszont az a gyermek, hogyan szereti viszont az édesanyját, nagymamáját.
1: Így van, tehát különösen ebben a mai szeretet hiányos világban azt hiszem, hogy döntő fontosságú, hogy legalább a családban megtapasztalhassák az emberek, és hát kiemelten és elsődlegesen természetesen a gyerekeink azt, hogy egy végtelen szeretet veszi körül őket, egy olyan bizalom, egy olyan szeretet, amire mindig örökké támaszkodhatnak. Ugye szokták mondani nagyon helyesen, hogy a szülők, nagyszülők, a család a gyereknevelés során két fontos dolgot valósíthatnak meg. Az egyik az, hogy valamiféle biztos talajt, valami biztos kapaszkodót adnak. Azt, ahová mindig van visszatérni, ahová jó hazamenni. Azt hiszem, hogy ez nélkülözhetetlen. És sajnos a mai világban nagyon sok olyan gyermek, akinek nem adatik ez meg, aki nem családban, vagy nem szerető családban éli meg az első éveit, vagy növekszik föl, az látjuk, hogy egy életre szóló sérülést szenved, hogy nem kapja meg ezt az ősbizalmat, ezt az eredendő szeretetet, nincsenek meg azok a gyökerei, azok a kapaszkodói, amelyek nélkülözhetetlenek. Ahhoz, hogy egészséges, boldog emberekként éljünk később. De ez csak az egyik, hogy legyenek gyökereink, kapaszkodóink, megkapjuk azokat az értékeket, azokat a fogódzókat, mintákat, biztos tudásokat a családban, amit aztán egy életen át megőrizhetünk és továbbadhatunk. A másik ugyanennyire fontos, hogy szárnyakat is adjunk a gyermekeinknek, hogy megtanítsuk, engedjük őket repülni. Ez megint a mi korunk gyakori tévedése, hogy éppen mert túl féltjük, túl aggodalmasan szeretjük a gyerekeinket, szeretnénk őket minden bajtól, rossztól, a világ kihívásaitól megvédeni, ezért egy olyan búrában akarjuk tartani, amely persze előbb-utóbb szétreped, vagy a világ folyása következtében, vagy a gyerekünk lázadása következtében, vagy egy idő múlva mi nem vagyunk képesek ezt fenntartani. Tehát nagyon fontos, hogy ideje korán engedjük, megtanítsuk az önállóságra, az önálló életre, hogy ne mi döntsünk el mindent, most akár a napi időbeosztásától kezdve, a hivatás választáson, a párválasztáson, a lakóhely választáson át, nagyon sok mindent, bármennyire mi szülők ugye szeretnénk, és hajlamosak vagyunk rá, hogy mi jobban tudjuk, jót akarunk, és azért befolyásoljuk, muszáj belátnunk, hogy nem tudjuk meg óvni a gyermekeinket adott esetben a rossz döntésektől sem. Tehát meg kell, hogy tanulja, és minél kisebb korában tanulja meg, kisebb téteken, hogy vannak rossz döntések, amik negatív következményekkel járnak, és ő fogja annak meginni a levét, ő viseli a következményeit, annál inkább rászoktatjuk arra, hogy felelősen döntsön, hogy ne nagy korában felnőttként érjék esetleg súlyos pofonok azáltal, hogy nem azt kapja a munkahelyen, a iskolában, a párkapcsolatban, amire ő eddig számított, ahogy eddig otthon dédelgették, babusgatták. Tehát fel kell készítenünk az önállóságra, hogy kezdettől, az első pillanattól tudomásul kell vennünk, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas játék, ahogy én képzelem, ha tetszik a Jóisten szép játéka velünk, hogy külön-külön teremt bennünket, nőket és férfiakat, és belénk ülteti a vágyakozást, hogy mégis egészé akkor válunk, ha megtaláljuk a társunkat, és hogy amikor két ember szerelemmel szereti egymást, és valóban egymásra talál a két egymásnak teremtett lény, akkor ez a két világ találkozik, felfigyel egymásra és egymásba hatol. És tulajdonképpen ennek a testi-lelki egymás világába történő behatolásnak a gyümölcse, az eredménye egy új világ, vagy több új világ, a gyermekeinknek a megszületése. És ezek az új világok, a gyermekeink, ők nem a mi kettőnk lenyomatai, nem kis anyukák, meg kis apukák, hanem pont az az izgalmas, és megint csak nem tudok más szót mondani rá, mint hogy csoda, hogy valami teljesen új jön létre, valami egészen más, akire mi magunk is rácsodálkozhatunk, hogy azt keresni benne, hogy mi az ő csodája, mi az ő tehetsége, hogy a Jóisten neki milyen talentumokat adott, és nem azt ráerőszakolni, amit én gondoltam, amit én szeretnék, hogy váljon belőle, hanem az ő egyéniségéhez megfelelő életre felkészíteni. Ez egy nagy kihívás mindannyiunk számára, hiszen jobb szeretnénk a magunk képére, vagy a magunk elképzelései szerint formálni. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, amit szülőként megtehetünk, és amit aztán később viszonzásul megkaphatunk, hogy milyennek látjuk magunkat és a másikat egymás szemében. Hogy számomra tényleg ez is egy nagyon csodálatos élmény volt, hogy amikor a kórházból hazamentünk a Dávid születése után, és szoptatás után figyeltem, és rám nézett, és egyszer csak láttam, hogy a szemében ott tükröződöm, hogy pár napja még egyek voltunk, és most külön lények lettünk. És aztán jóval később egyetemistaként írta egy tanulmány Dávid, ami aztán meg is jelent az egyik kötetében, ami arról szól, hogy az ember életét különböző szempárok kísérik végig, hogy az életünkben vannak meghatározó szempárok, az Isten hívő ember számára nyilván alapvetően Isten szeme, hogy az életünket ahhoz mérjük, hogy Istennek tetsző élet legyen, és minden cselekedetünknél bekalkuláljuk, hogy ez vajon hogyan ítéltetik meg, de ugyanúgy sok ember számára az édesanyjának meg az édesapjának a szeme akár él hosszú életet, akár nem, tehát ha már nem él, akkor is megmarad, és örökké velünk van, és örökké látjuk az ő szemében magunkat, és próbálunk megfelelni az ő elvárásainak. Tehát óriási felelősség picikortól, hogy a gyerekünket hogyan tükrözzük vissza a szemeinkben, mikor erősítjük, mikor biztatjuk, mikor jelzünk vissza neki, esetleg azt, hogy most valami nem jót tettél, hogy legyen mérce, hogy mennyire hiányzik a mai világunkból a mérce, hogy pontosan lehessen tudni, hogy mi a jó, mi a rossz. Nagyon szerencsések azok az emberek, akik megkapják a szüleiktől, a nagymamájuktól, az édesanyjuktól, az édesapjuktól, a nagyszüleiktől, vagy épp a testvéreiktől ezeket a biztos kapaszkodókat, szabályokat, mércéket, hogy utána el tudjuk magunkat helyezni, hogy mi a jó, mi a rossz, mit szabad, mit nem szabad. És hogyha jó mércéket sugároznak a mi szemeink, akkor lehet, hogy lesz időszak, amikor lázadni fognak a gyermekeink, amikor úgy találjuk, hogy szembefordulnak velünk, hogy valami olyasmit tesznek, ami pont ellentétes az elvárásainkkal, de hogyha eléggé hiszünk ebben a szeretetben, ebben a gyermek-szülő kapcsolatban, akkor biztosak lehetünk benne, hogy előbb-utóbb visszatalál, és hogy ha év minden napján nem is, de hogy ilyenkor anyák napján az ő szeméből is nagymamaként, édesanyaként visszakapjuk azt a sugárzó szeretetet, amit mi adtunk át. És persze azt gondolom, hogy az is fontos, hogy bármennyire pótolhatatlan és semmi mással nem cserélhető az anya és a gyermek kapcsolata, azért ne feledkezzünk meg az apa és a gyermek kapcsolatáról sem, hiszen a család akkor teljes, hogyha együtt vagyunk. És azt gondolom, hogy Szent József napján, vagy június egy bizonyos vasárnapján, amit a világi életben most elterjesztettek apák napjaként, hogy anyaként, nagymamaként is mi is ünnepeljük meg, tartsuk meg, éreztessük a gyerekeinkkel és saját magunkkal, hogy a család az együtt kerek, úgy az igazán jó, hogyha társak, házas társak, együtt maradunk egy családban a gyerekeinkkel, és azt hiszem, hogy ez jelentheti ennek az ünnepnek a legnagyobb üzenetét, hogy így jó az élet, és hogy ezt a családban megtapasztalt jó életet kellene, ezt lenne érdemes továbbvinni a szélesebb köreinkben, a világ más köreiben is.
0: Dr. Pankucsi Márta jogász szociológusnak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm én is a lehetőséget, és boldog anyák napját.
0: Anyák napján természetesen nem feledkezünk meg a nagymamákról sem, egy szép gyermekverssel fejezzük be a riportunkat. Gyermek jó a gondolat, de mégis szerintem nagyon tartalmas, és kifejezi mindazt, amit egy unoka érezhet a nagymamája iránt. Édes kedves nagyanyukám, anyák napja van ma. Olyan jó, hogy anyukámnak is van édesanyja. Reggel, mikor felébredtem, az jutott eszembe, anyák napján legyen virág mind a két kezemben. Köszönöm, hogy olyan sokat fáradoztál értem, és hogy az én jó anyámat felnevelted nékem. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
4: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Deli Julianna, földrajz, biológia, rajz, média, katolikus hittanszakos tanárnő, teremtésvédelmi felelős, a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola pedagógusa a Szent Gellér díj aranyfokozatában részesült a tanév elején. Műsorunkban vele beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
3: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
4: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy önt Ternyák Csaba érsek úr a Szent Gellér díj aranyfokozatával tüntette ki ennek a tanévnek az elején. Ebből az alkalomból látogattam el most ide az iskolába és önhöz. Kezdjük talán a kezdeteknél, ahogy ön is mondta a bemutatkozásban, elég sok szakja van, földrajz, itt nekem még biológia is fel van sorolva.
5: Azt már nem tanítok régóta.
4: Földrajz, biológia, rajz, média, katolikus hit és erkölcstan. Ezek közül a szakok közül melyik volt az eredeti, melyik volt, ami eredetileg vonzotta önt a tanári pályára?
5: Az eredeti az a földrajz-rajszak volt. Mindig is nagyon szerettem rajzolni, és így gondoltam, hogy akkor a földrajz-rajszakra fogok elmenni, azt el is végeztem, és tehát nagyon szerettem. Igaz, volt előtte egy kis kitérő, mert térképrajzoló is voltam egy évet előtte, de ez is a földrajzhoz kapcsolódik.
4: Hogy derült ki, hogy jó rajzkészsége van?
5: Ez már általános iskolában kialakult, mert rajzszakkörre jártam általános iskolás koromban. Osztályfőnököm volt a rajztanárom Zsoldos Jánosné, és nagyon szerettem az ő rajzszakköreire járni, és így alakult ez ki.
4: Milyen technikával tanították önöket, mivel rajzoltak?
5: Hát akkoriban azért még sokkal jobban meg volt szorítva, hogy egy rajztanár milyen témákat használhat, de természetesen ceruzát, színes ceruzát, festéket akkor is használhattunk már, és a rajzszakkört meg azért szerettem nagyon, mert ott más technikákat is kipróbálhattunk. Például nekem nagyon emlékezetes marad, hogy ott tanultam meg a linoleum meccést, a monotípiát.
4: Már az általános iskolás korában már így akkor ez kialakult önben, ez a rajz iránti vonzódás. Esetleg más művészeti ágak, gondolok itt például festésre.
5: Az már inkább később volt. Először én Tiszajenőn és Kíséren tanítottam, és amikor visszakerültem Jászapátira a diploma megszerzése után 5 évvel, akkor itt alakult egy festőtábor, a jászalkotók köre. Szalkári Rózsa hozta ezt létre akkor, és ő hívott ebbe a festőtáborba. és ebben a festőtáborban kezdtem el igazából festeni, először akvarellal, aztán az olajjal is megismertettek, de továbbra is az akvarell az, ami a kedvenc témám.
4: És milyen témákat szokott festeni, rajzolni?
5: Leginkább tájképeket, csendéleteket. Most már ez a jaktábor, ez kicsit kezd átalakulni, át is került már Jászapátiról Jászkísérre, de van egy barátnőm, akit még a szegedi főiskolán ismertem meg, és vele minden nyáron megyünk. Többnyire a Balaton környékére, és ott eltöltünk 7-8 napot, és akkor minden nap festünk.
4: Balaton, különösen a Balaton felvidék az adja a témát.
5: Igen, nagyon szeretjük, úgyhogy nem is tudunk tőle elszakadni. Mindig minden évben megyünk, most nyáron is fogunk menni.
4: Akvarellképeket készít?
5: Igen, elsősorban azt, főleg emiatt is, hogy utazásaim során festek, vagy akár itt Jászapátin is, ha kimegyek a határba biciklivel, egyszerűbb az akvarelt vinni, egyszerűbb kezelni, így aztán ennél maradtam leginkább.
4: És még a gyermekkori rajz szakkörhöz visszakanyarodva, hogyan tanítják a gyermekeket, hogyan tanították önt rajzolni, illetve hogy ez az évek során átalakult-e, hogy ön hogyan tanítja a gyermekeket, illetve tanította rajzolni?
5: Hát igen, ez egy nehéz kérdés, soha nem gondoltam még így végig, de hát ha belegondolok, akkor amikor én jártam általános iskolába, mint ahogy az előbb is mondtam, még meg voltak határozva szinte napról napra, hogy mit kell tanítani. Tehát sokkal több betűírás volt például, meg sokkal több csendélet. Rajzpályázatokra is sokat készültünk, de azok inkább a szakkörön voltak. Most talán egy kicsit kreatívabb, de nehezebb is én szerintem, mert sok minden bejött most már a rajztanításba. Bejött a fotózás, a film, a különböző inspirációk felhasználása, ami nekünk akkor még nem volt. Most már nagyon sokszor a gyerekek felhasználják azt is, amit látnak interneten, filmekben, tévében, de a rajzpályázatok is sokszor úgy vannak, úgy írják ki, hogy ezeket használni is kell a gyerekeknek.
4: Igen, tehát már egy ilyen modernebb technikát.
5: Igen, a gondolkodásmód is, meg a technika is, mert most már van egy csomó új eszköz, ami nekünk még nem volt. Különféle filcek, akrilfilc, és más egyéb ilyen technikák, sokkal többet használunk rajzlapon kívül más hordozókat is, például színes lapokat sokkal többször használunk már, kicsit látványosabb is. Manapság úgy látom a rajztanítás a pályázatokon is, meg a gyerekek munkáin is.
4: Itt beszélgetünk a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnáziumban és Általános Iskolában. Gimnáziumban heti hány órában tanítanak még, melyik évfolyamon rajzot?
5: Sajnos ez most már nagyon lecsökkent. Már nem is tudom visszaemlékezni, hogy mikor volt az, amikor heti 2 óra volt. Először még legalább 5.-től 8.-ig, de most már csak heti 1 óra van. 5.-től 8. osztályig, gimnáziumban pedig már csak 9. és 10. osztályban van rajztanítás, szintén heti 1 órában.
4: És ez mire elegendő, mi van benne a tanmenetben, hogy mit kell megtanítani a gyerekeknek ez idő alatt?
5: Hát sajnos ez már tényleg nagyon kevés dologra elég, főleg olyanokra, hogy ezeket az előbb említett inspirációkat fölhasználják, tervezéseket készítsenek, de sajnos sokszor van az, hogy nem tudjuk ezeket a munkákat befejezni. És ők meg otthon már nem biztos, hogy befejezik, aki nagyon elhivatott vagy érdeklődő, ő igen, és ezért folyamatosan olyan feladatokat kell kitalálni, amit 1 óra alatt is el lehet készíteni.
4: És a másik szakja pedig a földrajz, az mennyire népszerű ma a gimnazisták körében?
5: Érdekes ez, mert azt hinne az ember, hogy népszerű, de nem igazán, én azt vettem észre, ez egy furcsa dolog, hogy nem szeretik már a gyerekek annyira a földrajzot. Például én annak idején nagyon szerettem a térképet nézni, azt lapozgatni, ők pedig egészen másképp viszonyulnak például az atlaszhoz, mint mi. Megszokták a GPS-t, és nagyon nehéz rávenni őket, hogy az atlaszt használják, meg úgy használják, hogy azt használni kell. Tehát, hogy lássák a tájat, a földet egészben is, meg részleteiben is. Ők már csak részleteiben látják a dolgokat, én ezt vettem észre.
4: Most nekem is a földrajzról általános iskolás emlékem ugrott be hirtelen, amikor vaktérképen kellett bejelölgetni a városokat. Ez van még ilyen?
5: Igen, van még ilyen, de nagyon félnek tőle a gyerekek. Ez a mumus egyébként a témazárokban mindig a vaktérkép. De az érettségiben is benne van, hiába.
6: Akkor ezek szerint választják a földrajzot érettségi tárgynak?
5: Igen, minden évben van néhány tanuló, aki választja. Éppen az idén nincsen, de eddig visszamenőleg minden évben volt, meg tudom, hogy jövőre is lesz.
6: Ön teremtésvédelmi felelős is itt az iskolában. A teremtésvédelem az egyházi iskolákban kiemelt szerepet kap. Milyen módon jelenik meg ez itt az iskola életében?
5: Hát próbáljuk a rendezvényeinket is a teremtésvédelem gondolatához kapcsolni, és hittanórákon pedig én rendszeresen foglalkozom ezzel. Itt a folyosón kialakítottunk egy vitrint is teremtésvédelem kapcsán, amiben próbálunk időnként újabb dolgokat is elhelyezni, meg egyáltalán megismertetni a diákokat a Laudato Si Ferenc pápa enciklikájával. És jó magam meg, mint ahogy az előbb is mondtam, hittanórán gyakran előveszem, teremtésvédelmi keresztutat szoktam velük mondani, amikor éppen ez az időszak van, és próbálom a témákat is, ha megoldható, ehhez kapcsolni. Ezen kívül van itt nekünk egy nagyon szép előkertünk, próbáljuk ezt is a gyerekekkel megismertetni, még nem készült el, de most éppen szeretnék egy térképet készíteni aktuálisan a növényekkel, mert nagyon sokat változott már, hogy milyen fák maradtak meg, miket ültettünk újra, és ezeket jó lenne velük megismertetni, de nagyon sokan tudatában is vannak annak, hogy nekünk itt van egy nagyon szép előkertünk. Májusban például az óvodások fognak majd a madarakfák napján eljönni ide is, megismerkedni az itteni fajokkal.
6: Igen, ahogy én is ide érkeztem az iskolában, nagyon szép parkos környezetben van ez az iskola itt a városnak, hát a szélén mondhatom, hogyha heves felül érkezünk be.
5: Igen, és tényleg nagyon jó ide kimenni. Szerintem nagyon jó helyzetben van a mi iskolánk, mert van egy nagyon nagy hátsó kertünk is, ahol nem csak sportudvar van, hanem még régi tölgyfákat lehet ott találni. Van egy kis sziklakertünk is, amit gondoznak mindig az ötödikes és a hatodikos gyerekek. Be van osztva, hogy mikor kik csinálják. Sajnos a nyári az még nincs megoldva, de ilyenkor tavasszal nagyon szép.

Deli Julianna, a jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola Szent Gellér díjas pedagógusa elmondta. Az iskola második emeletén található kápolna

0: Az már egy kicsit nehezebb. Tanév elején, tanév végén, lelki napokon mindig vannak ott közös szentmisék, de azon kívül sajnos nagyon kevesen járnak rendszeresen a szentmisékre.
1: Gondolom az osztálymisék itt is vannak önöknél.
0: Igen, osztálymisék vannak. Van egy nagyon szép kápolnánk a második emeleten. Oltárképünk is van most már. Irgalmas Jézus van a képen, és mivel Szent II. János Pál az iskolánk védőszentje, ő is megtalálható itt a kápolnában. Itt minden héten van áhítat, amit a helyi káplán szokott vezetni, és az év során minden osztálynak legalább egy osztálymiséje is szokott lenni ebben a kápolnában.
1: Ön a saját hivatásán, életpéldáján, hitéletén keresztül mennyire tudja nevelni a gyermekeket, mennyire lehet rájuk hatni erre a korosztályra, a középiskolás korosztályra?
0: Elég nehéz. Talán az ember a saját életpéldáján tud hatni rájuk. Már amennyit ők ebből látnak, mert mint mondtam, a misén ritkán vannak ott, de azért vannak olyan osztályok, akik rendszeresen ott vannak, és velük azért egészen más a hittanórákon is, sokkal könnyebben lehet őket bevonni a különböző témákba, meg közös programokra rá lehet őket venni, és ők azért hozzák magukkal a többieket is.
1: Ahogy a bemutatkozásban olvastam, tehát önt gyermekkorától vallásosan nevelték, és a nagymamáját említette. Hogyan gondol vissza ezekre a gyermekévekre, hogy a szülők, nagyszülők miben tud akkor önnek, illetve hát most is miben tudhatnának példát mutatni, segíteni a gyerekek hitéleti fejlődését?
0: Hát akkor még az tényleg egy kicsit más világ volt. Én a 60-as években voltam kisgyerek, és akkor még természetes volt az, hogy a szülők minden vasárnap elmentek a szentmisére, nagymamám pedig akár hetente többször is elment. Kicsit más volt a szokás a temetőbe járással kapcsolatban is. Nagymamám minden héten ment a temetőbe, mindig mentünk vele együtt, vitt bennünket, ott az ő ismerőseivel beszélgettünk. Érdekes volt ez is, ahogy nem tudom, hogy ma még így van-e, hogy mindig megszorította a kezemet már előre, hogyha jött valaki szembe, hogy kinek kell köszönni. És voltak ilyen technikák, amiket így megtanított akaratlanul is velünk, hát tudatosan, biztosan, de mi azt akkor nem úgy éreztük. Úgyhogy én nagyon jó szívvel emlékszem vissza a nagymamámra, mert nagyon sokáig élt velünk, és nagyon sok mindent köszönhetek neki.
1: És az önök családjából egy papot is meghívott a Jóisten szolgálatra.
0: Igen, Deli János, az én édesapámnak a testvére, meg még egy lány testvére volt, hárman voltak testvérek, és ő pap lett, és nagyon sokáig szolgált Egerben. Én főleg a lajosvárosi időszakára emlékszem, mert akkor voltam 10 éves, és nagyon sok időt töltöttünk vele, és nagyon jó emlékek, ezek a lajosvárosi emlékek is, amikor ő éppen ott szolgált. Ahogy vissza tudok emlékezni, nagyon szerették ott Lajosvárosban, mindig zajlott ott az élet, állandóan jöttek ismerősök látogatóba, mindig volt ott valaki, és neki is mindig nagyon sokat segítettek a többiek, állandó ismerősök voltak, emlékszem, hogy mindig megemlékeztek a névnapjáról, születésnapjáról ott a templomban. Én sajnos azóta nem is voltam Lajosvárosban, mióta ő már nincsen ott, de valahányszor átmegyek Egeren, mindig vetek egy pillantást a templom toronyra, hogy elmegyek ott az utca előtt.
1: Igen, és ahogy említettük, tehát a gyermekeknek a nevelésében, hitre való nevelésében fontosak a jó példák. Mennyire van arra rálátás, hogy pedagógusként, vagy korábban osztályfőnökként, hogy a szülők lelkülete, szülők lelkisége, szülők pozitív hozzáállása, tehát hogy ők hogyan tudnak hatni jól a gyermekekre?
0: Főleg azok a szülők, akik maguk is rendszeresen járnak szentmisére, templomba, ők nyilván a gyerekeiket is így nevelték, és én azt látom, hogy ezek a szülők az osztály többi tagjára is nagyon jó hatással vannak, hogyha vannak közös rendezvények, akkor is nagyon sokszor éppen közülük kerülnek ki azok, akik sokat segítenek, helyszínt biztosítanak, akár külsős osztály találkozásokra, süteményt sütnek a gyerekeknek, és gyerekeiket is bevonják ebbe.
1: Gyermekeknek nyárra tábort szoktak-e szervezni?
0: Igen, szokott lenni tábor. Ennek én ugyan nem vagyok részese, ez valahogy úgy alakult, hogy Van egy kolléganőm, aki

0: Nagyon elhivatott Kántor Népataki Erika, aki elkezdte ezt a táborszervezést, amit bakancsos tábornak nevezünk, azért, mert mindig valami távoli helyen van, egy eldugott helyen van Magyarországon, ahol tényleg csak egymással, meg a tájjal, a vidékkel foglalkoznak a diákok, és ide nagyon-nagyon sok olyan diák is megy, akik egyébként nem rendszeres templomba járók, de itt azért nagyon sok mindent kaphatnak lelkiségből, más is van ott vele természetesen, mindig a káplánunk is elmegy oda, aki éppen akkor van. Ez is nagyon sokat számít, szentmisén vesznek részt ezek a gyerekek, minden reggel, este imádkoznak, közös feladataik vannak, és nagyon szeretik ezeket a táborokat. Látogatóba én is elmegyek néha egy-egy napra ezekre a táborokba, és nagyon jó hangulat van ott mindig.
1: Ahogy említették a beszélgetést, ezzel kezdtük, hogy ön rajzol, illetve fest, akkor gondolom ez a hobbija jelenleg is.
0: Hát igen, megvan, de azért azt hozzá kell tenni, hogy iskolaidőben nem nagyon szoktam festeni, tehát szinte kizárólag csak a nyári szünetben van erre időm. Remélem, hogy majd később is lesz, mert most már nyugdíjas leszek, és remélem, hogy tehát évközben bármikor az év bármely napján elő fogom venni a festéket, vagy több táborba elmegyek esetleg, mint korábban szoktam.
1: Igen, meg akár akkor az év bármelyik évszakában, ilyenkor például április-májusban a szerintem legszebb a természetnek a zöld színe, és gondolom, hát ez is nyilván inspirálja önt is.
0: Igen, legalábbis így nézem, hogy milyen jó lenne leülni, de általában ezek a tavasziak el szoktak maradni. Még az ősziek kevésbé, akkor ősszel még őszi szünetben jobban rászánja magát az ember, de remélem, hogy a következő években ez nem így lesz.
1: És végezetül, ahogy itt olvastam, 1991 óta tanít ebben az iskolában, ha visszatekint az elmúlt évtizedekre, kapott-e visszajelzéseket a diákoktól, akik már innen elballagtak, hogy visszajönnek-e, ilyen visszaemlékezések, érettségi találkozók szoktak-e lenni?
0: Szoktak lenni, hát nyilván én azokon az érettségi találkozókon veszek részt, ahol osztályfőnök voltam, 2-4 osztályos osztályt vittem végig, és velük azért szoktam találkozni, és ők sokat mesélnek, de ami nagyon érdekes, hogy mások is érettségi után úgy 4-5 évvel főleg szoktak akár interneten jelentkezni, hogy valamire emlékeznek, és akkor az eszükbe jutott valami kapcsán, és akkor elmondják, vagy kérdeznek a média tanulással kapcsolatban, filmekről, erről, arról is szoktak kérdezgetni.
1: És végül mit jelent önnek ez a Szent Gellér díj?
0: Nekem ez nagyon nagy megtiszteltetés. Igazából én erre nem is számítottam, és nagyon nagy meglepetésként ért, amikor megtudtam, hogy én ezt megkapom, és ugyanakkor nagyon büszke vagyok rá, hogy megkaphattam, és abban is biztos vagyok, hogy ez ennek az iskolának is köszönhető, mert ez az iskola nagyon sokat tesz azért, hogy az iskolában azért minél több diákunk megtalálja a hitét. És szerencsére azért vannak is olyanok, akik itt lesznek első áldozók, akár a nagyobbak közül is, vagy akár bérmálkozók. És úgy gondolom, hogy ebben azért mindannyiunknak részünk van, nem csak a hitoktatóknak, hanem az egész tantestületnek.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és Isten áldja hivatását, munkáját.
0: Köszönöm szépen.
2: Deli Juliannával, a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola Szent Gellér díjas pedagógusával hallottak interjút.

0: a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
0: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infókukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Huszonkettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba érsek főegyházmegyei találkozóra hív az Egri Bazilikába. Az Egri főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót, most szombaton, írta a főpásztor. A regisztráció 8:30-kor kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise következik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű táboroztatási program évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A programot a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni, online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással is lehet segíteni ezeket a célokat. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét most tette közzé az országgyűlés honlapja. Az alakulülés 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oscsatbank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be az ukrán elnök a Facebookon. Fontos lépés ez a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban, közölte Volodymyr Zelenszky. Oroszország felrúgta a tűzszüneti megállapodást, jelentette ki az ukrán elnök, ezért Ukrajna az esti katonai és hírszerzési jelentések alapján dönteni fog a további katonai lépésekről, tette hozzá Zelenszky. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta a döntését. Trump aztán újabb légi csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, ha Teherán nem fogadja el az Egyesült Államok feltételeit, miközben Washington időt kíván adni a tárgyalások lezárására. Az amerikai elnök a katonai művelet felfüggesztését az egyeztetések előrehaladásával indokolta, ugyanakkor jelezte, a támadások a korábbinál nagyobb intenzitással folytatódhatnak megállapodás hiányában. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: A zene szívhez szól, és a lélekből jön. Vaja Tótné Mózer Anna Mária, a Budapesti Rotunda énekegyüttes vezetője. A kórus profilja az egyházi zene. A Gregoriántól a 20. században írt művekig énekelnek zeneműveket. Főleg templomokban lépnek fel. Énekelték a Tolcsvai testvérek magyar misiét. Előadták a Mária Evangéliuma című rockoperát oratórikus formában. Márciusban Wolf Péter zeneszerző és Fábri Péter író Szent József című ősbemutatóját tartották angol nyelven. A műben Máriát és Józsefet emberként teszik a hallgatóság elé az alkotók. Az 1992-ben alakult civil kórus számos kórus tagjával és Tóthy Mózer Anna Mária kórusvezetővel beszélgetett Császi Erzsébet.
3: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában vagyunk. A Rotunda énekegyüttest jöttünk megszólaltatni. Az egyik tagjával kezdjük, ő egy fiatalember, egy éve csatlakozott a kórushoz. Tőkés Bodor Péternek hívják. Milyen indítatásból jött ide énekelni?
4: Köszönöm szépen a kérdést, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. A kórusba való belépésem egy elég érdekes dolog volt, ugyanis az egyik kórustag, akit régebbről ismerek, ajánlotta fel magát a kórusba való belépést, mivel hogy éppen egy tenoristát kerestek a kórusba, egy nagyobb szabású musical produkcióhoz, és azután így benne maradtam a kórusvezető tanácsára az énekkarban, és azóta sem bántam meg ezt a döntésemet, mivel nagyon színvonalas előadásokat produkálunk. 10 évet hegedültem a Bartók Béla művészeti iskolában, ezen kívül magánúton éneket tanulok már lassan 3-4 éve. Terveim között van az, hogy a Zeneakadémiára bejussak az énekléssel, ezen kívül szeretnék színpadon szerepelni, vagy komoly zenei darabokkal, vagy musicalekkel, vagy ilyen könnyebb zenei darabokkal. Mindenesetre én szórakoztatni szeretném az embereket az énekhangommal, meg az énekléssel. Az Elizabeth című musical volt az, ami kvázi behúzott ebbe a kórusba. Őszintén szólva azóta több komoly zenei darabban is részt vettem, mint például Tolcsvai Lászlónak a magyar miséje, vagy Wolf Péternek a miséje. De őszintén szólva nem bánom, hogy komolyabb zenei egységeket, vagy zenei témákat veszünk elő, mivel ezt is egy kihívásnak tekintem, hogy na vajon meg tudom-e ugrani ezt a lécet.
5: Mi a feladat? A próbákon kívül is kell gyakorolni?
4: A próbák az egy része magának az egész zeneműnek. Sokat segít az, hogyha hallgatjuk azt a művet, amit elő fogunk adni. Például az Elizabeth kapcsán nagyon sokat hallgattam azokat a dalokat, amikben énekelt a kórus, és hogy mit kell akkor ott énekelni. Ezen kívül az fontos, hogyha otthon saját magunknak gyakoroljuk a szólamunknak a dallamát, ugyanis az, hogy hetente egyszer van kóruspróba, az nagyon ritkán elegendő ahhoz, hogy a próbán is, meg az előadáson is nagyon színvonalasan énekeljünk, anélkül, hogyha nem gyakorlunk egy kicsit magánúton.
5: Milyen énekművek állnak közel önhöz?
4: Ez egy érdekes kérdés, mivel én ezt eléggé vegyesennek érzem, mivel hogy a komoly zenét és a könnyű zenét is egyformán fontosnak tartom az életemben. Komoly zeneterén inkább a klasszicizmus meg a romantika áll közelebb a szívemhez, könnyű zeneterén meg inkább a színpadi zene meg a musicalek világa az, ami vonz. Természetesen a zeneízlésem eléggé tág, meg azért hallgatok mást is, de a könnyű zenei témában inkább a musicalek és a színházi zene, a komoly zenében meg inkább romantika, klasszika, meg a zeneszerzők állnak hozzám közelebb.
5: Hogy a hegedűről áttért az éneklésre?
4: Az éneklés az már korábban is jelen volt, ugyanis 10 éves koromban kezdett el jobban fejlődni az énekhangom, de már korábban is énekeltem kórusokban, meg alapjártan egy énekzenetagozatos iskolában kezdtem meg a tanulmányaimat. És miután mutálódott a hangom, utána már mondtak szüleim, meg családomban többen is, hogy járjak meg rendszeresen énektanárhoz, hogy akkor ezzel tudjak fejlődni. A hegedülés meg családból ered, ugyanis jó apám is hegedült, és a nagyapám is. Kvázi én vittem tovább a családi örökséget. Lealapvizsgáztam hegedűből, és mai napig néha-néha még előveszem, és így önmagam szórakoztatására hegedülök.
5: Most mire készülnek az együttessel?
4: Momentán egy lemezfelvételre készülünk, valamint a Wolf Péter misének az előadására, de ezen kívül számos produkcióra készülünk, például a következő év decemberi előadásokra, meg távlatokba is tekintünk, például szóba került esetleg egy olasz útnak, meg olasz koncertnek a megtervezése. Ez még nagyon távolinak tűnik, de majd a kórusvezetőnk eldönti, hogy akkor végül is meg fogjuk csinálni ezt a turnét, vagy ezt hanyagoljuk inkább, és másba fogjuk fektetni az energiánkat.
5: Milyen örömet ad önnek az éneklés?
4: Hatalmas örömet ad nekem az éneklés, mivel hogy én jól érzem magamat, hogyha énekelhetek, akár templomban, akár színpadon. Én úgy érzem, hogy ezzel egy kis örömet tudok csepegtetni más emberek életébe, és egy kis vidámságot tudok vinni, még egy kis szint a szürke hétköznapokba.
5: Ezért énekel magának is örömet szerez, és másoknak is.
4: Igen, nagy vonalakban ez. Magamnak is örömet szeretnék szerezni, meg a társaságnak is, aki meghallgat engem, mert úgy érzem, hogy azért jöttek el egy előadásra, hogy minőségi dolgot kapjanak meg a kezünkből. És én ezt szeretném nekik megadni.
5: Mi a jellemző a kórusra? Összetartanak, segítik egymást, barátságok alakultak ki esetleg?
4: A kórusban mindenki nagyon segítőkész, és egy nagyon összetartó csapat vagyunk. Mindig segítjük egymást, együtt nevetünk, együtt sírunk. Egy nagyon jó közösség ez, ami itt a Rotunda énekegyüttesben van.
3: Fiatal kórustagokkal folytatjuk a beszélgetést, három fiatal lány ül velem szemben, Pap Zsófia, Zicsi Anna és Tóth Borbála, ők is a kórusban énekelnek. Milyen indítatásból jöttek ide énekelni? Pap Zsófia válaszol először.
6: Egy gyermekkori barátnőm révén kerültem be a kórusba, akivel kiskorunk óta balettoztunk együtt, és a kórusvezetőnk idősebbik lánya. Így jöttem ide a Rotundába.
5: Mióta énekel itt?
6: 11 éve immáron, hogy kórustag vagyok.
5: Milyen emlékeket elevenítene fel?
6: Rengeteg utazás, rengeteg templom, hatalmas nagy sportcsarnokok, szabadtéri rendezvények, egy nagyon jó baráti társaság, sok egyéb kóruson kívüli program is, amiket mi már összeszokott baráti körként együtt szerveztünk.
5: Zicsi Anna mióta énekel?
7: 5 éve vagyok most már tagja a kórusnak, inkább azt hiszem már kicsit több, de énekelni egészen gyermekkorom óta énekelek. Én zenei általános iskolába jártam, és ott szerettem bele az éneklésbe, főleg a kórus éneklésbe, és ez eddigi életemet végigkísérte, és szeretném, hogy továbbiakban is így legyen.
5: És az elmúlt 5 évre gondol, akkor milyen műveket emel ki, amit szívesen énekelt, vagy amit tetszett?
7: Rengeteg klasszikus zenei művet énekeltünk már az elmúlt időszakban. Az én szívemhez a legközelebb talán Foré Requiem jár. Ez egy gyönyörű, gyönyörű darab, és rengeteg érzelem, érzés fűz most már hozzá, így az elmúlt évek alapján.
5: Tóth Borbála mióta énekel a kórusban?
8: Én már 6,5 éve éneklek a kórusban, és én azért jöttem a Rotundába, mert nekem az édesanyám a kórusvezető, én vagyok a kisebbik lánya, középső gyermeke, és hát előbb volt Rotunda, mint hogy én megszülettem, úgyhogy nekem nem is létezik az élet Rotunda nélkül.
5: Otthon zenei élet folyik egyébként?
8: Teljes mértékben mondhatom, hogy készülünk, ugye segítünk egymásnak, de hogy készülünk ugye a következő koncertekre, segítünk édesanyámnak, hogy ő is fel tudjon készülni, kottákat nyomtatunk, és egyébként hallgatunk zenéket is, úgyhogy teljes mértékben megvan a zenei élet nálunk.
5: Milyen örömet talál az éneklésben?
8: Egyébként nagyon sok mindent, én a társaságot is nagyon élvezem, a próbákat is, az utazásokat, az összes koncertet, úgyhogy nekem például, ami a szívemhez nőtt, mert tulajdonképpen akkor ismerkedett meg a Rotunda azzal a darabban, amikor én születtem, 26 éve, a magyar mise. Tolcsvai László, Tolcsvai Bélának a magyar miséje.
5: Hogy folyik a felkészülés, amikor élő zeneszerzők, élő szövegírók is ott vannak a próbán? Mennyire szólnak ők bele az előadásba? Pap Zsófia válaszol.
6: Természetesen minden szerzőnek él egy kép, egy hangzás a fejében, amikor megír egy művet, és ezt szeretné nekünk átadni a próba folyamán. Itt-ott finomít, javítgat, mindig javaslatokat tesznek, hogy hogyan tehetnénk még szebbé az adott zeneművet.
5: Ezt meg szokták fogadni, vagy nem mindig?
6: Természetesen mindig.
5: Ami Tóth Borbála is hozzászól.
8: Sokszor előfordult már az, hogy a zeneszerző meghallgatta a saját művét általunk, amit énekeltünk, és hogy annyira tetszett neki, hogy még beleírt egy-két szólamot, és akkor úgy kellett alkalmazkodnunk hozzá, hogy akkor azt is megtanultuk, és azt is elénekeltük.
5: Megtetszett a hangzás. Mire emlékeznek szívesen? Melyik helyszínre? Hol hangzott a legszebben az előadásuk? Zicsi Anna.
7: Talán 3 évvel ezelőtt volt Terézvárosi plébánián egy decemberi imaest, egy adventi imaest, és azon belül egy nagyon érdekes felállásban felváltva voltak olvasmányrészletek, és énekeltünk a kapella darabokat, és számomra az volt a legkülönlegesebb koncert eddig, amin énekeltünk. Az nagyon-nagyon-nagyon közel áll hozzám.
5: A próbának egy szakaszába bekapcsolódik a szimfonikus zenekar, és mennyiben különbözik attól, amikor csak zongora kíséret van? Pap Zsófia.
6: Van, hogy egészen átírja számunkra az adott tételt, hogy zenekarral együtt halljuk. Máskor pedig támogat minket a zenekar jelenléte, egy teltebb hangzás, amiben az egyes szólamok esetleg kis segítő hangokat tudnak kapni a saját előadásukhoz. Mindenképpen hozzátesz. Én nagyon szeretem saját részemről a zenekari próbákat.

0: Nagyon szép koncertet adott a kórus. Milyen műsor volt, Szicsi Anna?
1: 2025 karácsonya előtt nem sokkal, december közepén adtunk egy elég nagyszabású koncertet, aminek nem csak a Rotunda énekegyüttes volt a részese, hanem kiegészült több kerületi kórussal és művésszel is. Egy nagy összefogás során több zenei korszakból, több zenei stílusból került egy válogatás összeállításra, és azt adtuk elő tulajdonképpen, abban vettünk részt mi is.
0: A közeljövőben milyen fellépések lesznek, mire készülnek, Tóth Borbála?
2: Most elsősorban egy CD felvételre készülünk. A Rotunda már több CD-t is kiadott az elmúlt évek során. Most Wolf Peter miséjét fogjuk felénekelni. Emellett pedig felkészülünk Wolf Peter és Fábri Péternek egy új művére, amit ősbemutatót mi fogunk bemutatni. Ez pedig a József oratóriuma. Éppen erre készülünk egyébként ezen a próbán is. Emellett pedig több koncertünk is lesz még. Minden évben szoktunk tartani jótékonysági koncertet, illetve minden évben megrendezésre kerül itt a 17. kerületben a Pünkösdi Kórus találkozó, aminek egyébként a Rotunda Kórus Alapítvány az egyik támogatója az önkormányzat mellett.
0: És a jótékonysági koncerten mire gyűjtenek? Zicsi Anna.
1: A kerületi mentősöknek van egy alapítványa, és számukra gyűjtünk hozzájárulást különböző eszközök megszerzéséhez és pótlásához. Ez az elsődleges célunk.
0: További kórustagok érkeztek. Agárdi Anikót kérdezzük először, hogy mióta énekel.
3: Én 2003-ban jöttem a kórusba, azaz most már 23 éve.
0: És milyen indítatásból érkezett?
3: Nagyon szerettem énekelni, és egy zeneiskolában tanultam magánéneket, ahol egyszer csak váratlanul az egyik vizsga után oda jöttek ilyen emberek, és mondták, hogy nagyon jó lenne, hogyha én egy kórusba énekelnék, és csatlakoznék hozzájuk. Ez nem szerepelt akkor a terveim között, de annyira kedvesek voltak, és amikor mondták, hogy Rákos Csabára kell kijönni, hát az rettenetesnek tűnt nekem, mert én bent laktam a belvárosban, de aztán annyira kedvesek voltak, hogy egyszer mondom, hogy na csak eljövök, és kipróbálom, hogy mit tud ez a kórus, és hát itt ragadtam.
0: Milyen kedves emlékei vannak, mit emelnek ki az elmúlt 23 évből?
3: Nagyon sok koncertünk volt olyan, ami annyira felemelő és annyira lélekemelő volt, hogy nagyon-nagyon gazdagította így az életemet. Nagyon jók mindig a kórus utazásaink, ott még szép kovácsolódik a társaság, nagyon jól tudunk együttműködni, nagyon jól tudunk szabadidős programokat csinálni együtt. Ami nekem egy ilyen speciális eset, én itt ismertem meg a páromat is a kórusban. 5 éve vagyunk együtt. Hát, hogyha nincs az a kórus, akkor valószínűleg mi nem találkozunk.
0: Csizmás Ágnes mióta tagja a kórusnak?
4: Én 26 éve vagyok tagja a kórusnak. Akkoriban egyetemista voltam, és egy kemény vizsgaidőszak után egy barátnőm, akivel korábban másik kórusban énekeltem, ő már itt volt, és akkor jöhettem az Altba.
0: Milyen előadásokra emlékszik szívesen?
4: Nagyon sokféle előadásunk volt, 26 év alatt azért ez nem meglepő, de amúgy is nagyon sokszínű dolgokat énekeltünk. Nehéz egyet kiemelni, nagyon szeretem a Foré Requiemet, nagyon szeretem a Tolcsvai testvérek magyar miséjét és a Mária evangéliumot. Nagyon szerettük az utóbbi időszakban az ilyen kiruccanásainkat, hogy musicalekben is énekelhettünk kórusként, és hát például a közelmúltban ugye Wolf Peter miséjével ismerkedtünk, és szerintem mindannyian nagyon fellelkesültünk tőle.
0: Mitől volt más, mint a többi?
4: Hát ez egy másik mű. Nehéz ezt megfogalmazni.
0: Törteli Helga mióta énekel?
5: 2000 óta énekelek a kórusban, a férjemmel együtt érkeztünk egy kis késéssel, Tolcsvai magyar miséje próbáizáltak akkor éppen, és akkor erre érkeztünk, és itt ragadtunk. Ugye ez egy nagyobb lélegzetvételű mű ahhoz képest, hogy akkor a kórus létszám alacsonyabb volt, és úgy gondoltuk, hogy szívesen ebben részt veszünk, és akkor utána meg majd hallgatjuk a kórust a különböző szerepléseken, de nagyon jó volt a társaság. Karnagy barátokra lehetünk itt, és itt ragadtunk. Mindig mondom, hogy kórusban énekelni életforma, És tényleg így van, hogy amikor elkészül a kórus naptár, akkor valahogy mindannyian ehhez igazítjuk a nyaralásunkat, az évközi teendőinket, az egyéb elfoglaltságainkat, időnként a próbák miatt akár a munkánkat is, és ezt nagy örömmel tesszük.
0: Várnai Szilvia mióta tagja a kórusnak?
6: 95 óta, 1995 óta. Lényegében mostaniak közül én vagyok a legöregebb tag.
0: Átélte a kórusnak a fejlődését, a változását. Miben más a mostani kórus, mint a kezdetekkor? Többen vannak?
6: Igen. Hát amikor idejöttem, akkor ilyen 12-14-en voltunk összesen. Azóta hát már 3-4-szer lassan többen vagyunk. Ebből kifolyólag már ugye a művek is változtak, sokkal komolyabbak, sokkal többre vagyunk képesek. Az is nagyon jó volt. Sokat változtunk mi is, tehát azért mindenki családos lett, tehát akkor még inkább tanulók voltunk, tehát könnyebb elszakadni. Úgyhogy azért most azért mindenki szinte családos, tehát ott is helyt kell állni. Ez egy nagy változás a létszám, és ez hozta a műveket is maguk.
0: És mi az oka, hogy ennyire kitartott a kórus mellett?
6: Mert alapból jó a társaság. Szeretek énekelni, jól érzem itt magam.
0: És van lehetőség utazásra? Szoktak fellépni külföldön is?
6: Hát a pandémia most egy kicsit visszafogta ezt, azért régebben többet voltunk, meg vidéken is, de szoktunk. Lengyelországban voltunk, Szlovákiában, Csehországban, Olaszországban, Erdélyben.
0: És milyen CD-ik vannak?
6: Jellemzően karácsonyiak vannak, 3-4. Van olyan CD-nk is, ami koncertfelvétel, a Mozart Requiem, igaz? Nem koncert, stúdió felvétel a Tolcsvai testvéreknek a magyar miséje, tehát ezt újra fölvettük, már hogy nekik újra, nekünk elsőre. Most készülünk fölvenni a Wolf Péter miséjét.
0: Lehet ezeket a CD-ket kapni?
6: Koncerteinken szoktuk árulni, igen.
0: Milyen fajta műveket szeretnek énekelni, vagy amit a kórusvezető kitűz, akkor azt szívesen megtanulják, nincs ilyen, hogy ezt tetszik, ez meg nem tetszik.
5: Néha küzdünk vele a tanulási folyamatban, természetesen különböző nehézségű művek vannak. Van, ami elsőre esetleg nem ragad meg annyira bennünk, de aztán utána megszeretjük, és fordítva is van, hogy nagyon-nagyon szeretjük az elejétől, és soha nem szeretjük meg, de hallani jó, csak valahogy lehet, hogy nem a mi ízlésünknek megfelelő. De meg szoktuk hallgatni azokat a terveket, amit a kórusvezető kitűz, ha van róla hanganyag, akkor megmutatja nekünk, és ő mindig nagyon lelkes, hogy az neki nagyon tetszik, nagyon szép, és hallgassuk meg, és mit szólunk hozzá, úgyhogy közös döntések is születnek.
0: A legutóbbi fellépésük a karácsony, az hogy sikerült?
3: Hát ez egy igen nagy volumenű karácsonyi koncert lett a 2025-ös, hát egy ilyen összművészeti esemény, ami a Rizlevente sportcsarnokba tartottunk. A kórus csak részeket énekelt belőle, de voltak egyéb híres fellépők, Szarka Tamás, Tolcsvai László, Miks Adrien, a Concerto Filharmonia zenekar kísérte végig az egész koncertet. Ez egy nagy léptékű dolog volt, és táncosok is voltak természetesen.
0: Amire most készülnek, a Wolf Péter miséjét mikor fogják bemutatni? Sizmás Ágnes?
4: Most az ős bemutatójára készülünk egy új Wolf Péter oratóriumnak.
0: Tehát ezt esetleg a kórusnak írta?
4: Úgy tudjuk, hogy igen. És nagyon örülünk neki, nagyon megtisztelő.
0: Férfi kórustagok érkeztek most ide. Elsőként Zászkalicki Pált kérdezzük, hogy mióta énekel.
7: 9 éve énekelek újra. Világéletemben énekeltem kórusba, ének tagozatra jártam általános iskolába, még katonaságnál is énekeltem kórusba, vagy leszerelés után is. Aztán megnősültek, jöttek a gyerekek, kimaradt sok év, és 9 éve kerültem vissza, vagy jöttem én a Rotundába.
0: Eredetileg is itt volt, vagy másik kórusba kezdte?
7: Nem, én vidéken nőttem föl, Mohácson. Ott énekeltem, aztán katonaság után már Budapestre jártam egyetemre, és akkor a Pest Erzsébeti Csili Kamara kórusban énekeltem sokáig.
0: Milyen örömet talál az éneklésbe, hogy ilyen régóta kitart mellette?
7: Énekelni jó. Ugye sokan kérdezik, én elég sok társadalmi kötelezettségem is van, meg felelősségteljes munkám, de ezt az itt töltött időt mindig többletnek élem meg. Tehát nem elvesz az időmből, hanem egyszer annyira kikapcsol, és annyira szeretem csinálni, hogy nem teher

0: Dobos László mióta énekel a kórusban?
1: Én, ha jól emlékszem, 1999-ben kerültem a kórusban egy akkori olasz út előtt pár héttel, és akkor az legendás történet volt, akkor többen kerültek a kórusba, és arra az egy hétre azt hiszem 80 művet kellett megtanulni egy 3-4 hét alatt, és izgalmas volt, de nagyon jó volt, és nagy kihívás volt. Azóta töretlenül járok. Én akkor érettségiztem körülbelül egy évvel ugye azelőtt, és akkor gimnáziumi kórusban énekeltem, előtte meg a különböző zenekarokban, könnyűzenei zenekarokban gitároztam, énekeltem. Mellette pedig a Bartók Konzit végeztem el énekszakon, és mellett meg, hát mostanáig is a zenében tevékenykedem, tehát vannak zenekaraim, meg gitárt is tanítok.
0: Ezek milyen zenekarok?
1: Többféle zenekar, az egyik egy Beatles emlékzenekar, a másik egy Illés fonográf emlékzenekar, a Blackbirds és az FG4, aztán van saját számokat játszó zenekar, az érdekes nevű Lila Keszeg zenekar. Éppen ma voltunk a Petőfi Rádióban, úgyhogy nagyon jó volt. Emellett pedig magyar költők, illetve más költők verseit zenésítem, meg saját dalokat írok, úgyhogy abszolút a zenében tevékenykedem.
0: Akkor ebből él?
1: Tulajdonképpen igen, és a nagy ajándék az, hogy a lényegében a könnyű zene megélhetés lett, a komoly zene, ezen belül pedig a rotunda az kifejezetten hobbi tudott maradni, és én ennek nagyon örülök, hogy van egy olyan része a zenei tevékenységemnek, ami hobbi, és szeretettel tudom csinálni, minden anyagi kötöttség nélkül.
0: Keszthely Ferenc mióta énekel?
2: Én 5 éves korom óta énekelek, töretlenül. A rotundámban 20 éve énekelek, tehát én vagyok a kórusban a legrégebbi fiatal. Úgy érzem, én a karvezető asszonyt és a férjét én már 92 óta ismerem. Mi énekeltünk együtt egy másik kórusban, aztán a karvezető asszonyunk, akit mi Babonak hívunk, úgyhogy ez a Tótné Mozer Anna Mária, ez nehezen jön a szánkra, tehát Babu akkor már gondolkozott egy saját kórus alapításon, és aztán így alapította meg a Rotunda kórust. Én később csatlakoztam, évekkel később, de ennek is már 20 éve.
0: Milyen műveket emel neki az elmúlt 20 év műveiből?
2: Rotundának ugye van egy liturgikus repertoárja, ezek közül a misék, amiket nagyon szerettem a rotundával énekelni. Most is tanulok egy új misét, Wolf Péternek a miséjét.
0: Úgyhogy így megmaradt az éneklés az egész életén át. Milyen örömöt talál benne?
2: Azt mondják, hogy aki énekel, az kétszeresen vesz részt a liturgiában. Ugye én alapban is, már a szocialista idejükben is klerikális családból származom, tehát mi a római katolikus liturgiában édesanyámmal rengeteget énekeltünk, ott voltunk, jelen voltunk, és hát öröm. Tehát az öröm, a felszabadultság, a szeretet, és hát az, amikor az ember egy ilyen közösséghez tud tartozni, az kiváló.
0: Dobos Lászlót vajon inspirálja-e a komoly zenei közeg a könnyű zenei tevékenységéhez?
1: Abszolút igen, igen. Sőt, ez a kezdetekben talán probléma is volt, hogy keveredett a két dolog, és túlságosan komolyra sikerült a könnyű, vagy könnyűre a komoly, de már ezt azt hiszem, hogy megtanultam szétválasztani, úgyhogy amikor ide vagy oda írok valamit, vagy énekelek itt-ott valamit, akkor tudom, hogy hány akkordnál kell megállni, vagy milyen dallamot kell oda tenni, vagy oda érni. Ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy mi hol tud jól mutatni, mi az, ami valahol sok, mi az, ami valahol kevés, akár itt, akár ott így fordítva. Úgyhogy nekem ez egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon örülök annak, hogy ilyen módon, hogy tulajdonképpen konzit is végeztem, de szüleim révén inkább a könnyű zenéhez kötődöm. Szóval bennem ez a két terület nagyon-nagyon él egymás mellett, és hat egymással, és én ezt nagyon szeretem, hogy így van.
0: Szokott otthon is gyakorolni? Keszthely Ferenc.
2: Igen, mert ezek a művek, amiket most a karnagyasszonyunk szeretne velünk elénekeltetni, ezek azért elég nehezek. Tehát azért mi amatőr kórus vagyunk, és ezek a művek, például ma éppen egy Bach magnifikátot gyakorolunk, ezt otthon is kell gyakorolni.
0: Tótné Mózer Anna Mária alapította a kórust 1992-ben. Mi a foglalkozása, hogy jött ez a gondolat, hogy kórust alapít?
3: Zenetanár vagyok, abban akkor még nem voltam, viszont 6 éves koromtól tanultam zenét, és mindig olyan hangszert és olyan területet választottam, ahol a társas muzsikálás volt a meghatározó, úgyhogy hegedülni tanultam, hegedűsként kezdtem, és 6 évesen tudatosan azért választottam ezt a hangszert, hogy én egyszer zenekarba ülhessek. És elég sokat játszottam zenekarba, amíg aztán egy gerinc probléma ezt megakadályozta, hogy ezt folytassam, és akkor a zenekarból egy másik társas műfaj felé fordultam, a kórus felé. Az is hozzátartozik, hogy nem csak zenekarban játszottam gyerekkoromtól kezdve, hanem kórusban is énekeltem, iskolai kórusban, egyházi kórusban. Tehát az énekes társas muzsikálás is kezdetektől fogva a részem volt. És aztán 92 az egy nagyon meghatározó év volt az életemben. Először megszereztem az első diplomámat, azon a nyáron férjhez mentem, és azon az őszön megalapítottam a Rotunda Ének Együttest.
0: És azóta is töretlenül működnek. Mi a célja a kórusnak? Milyen műveket adnak elő?
3: Igen, nagy a repertoár, Gregoriántól a 20. századi művekig, annyira 20. századi művekig, hogy nagyon boldogok vagyunk, hogy több élő zeneszerzővel is dolgozunk. Tolcsvai László műveit már 25 éve énekeljük. Két éve ismerkedtünk meg Wolf Péterrel, akinek a nagyon gyönyörű miséjét már többször is előadtuk, illetve Wolf Péter most írt egy Szent József oratóriumot, amit kifejezetten a kórusnak ajánlott. Ezeknek a próbáit tartjuk most intenzíven, mert március 22-én lesz majd ennek a műnek az ős bemutatója a belvárosban, az Avilai Szent Terész templomban. A repertoár nagy, de főleg az egyházi zene az, ami a kórusnak a profilja.
0: Gondolom, hogy elég sokat lépnek fel templomokban.
3: Leginkább csak ott lépünk fel, szóval nekünk az a ritka, hogyha nem templomban énekelünk.
0: Kórusversenyeken részt szoktak venni?
3: Nem. Én azt gondolom, hogy én tanítóként, aztán tanárként kezdtem, és aztán így folytattam a tanulmányaimat. A sport az, amit jól le lehet mérni. Mert akkor átugrik, olyan gyorsan fut, akkor az egy mérhető egység. A zene az a szívhez szól és a lélekből, és persze itt is azért lehet felállítani bizonyos kategóriákat, de azokon belül már olyan kicsi a különbség, és annyira eseti az, hogy egy-egy pillanatban hogy szólal meg egy kórus, hogy mi nem versenyezni járunk, mi abszolút sosem voltunk kórusversenyen, tudatosan. Én azt gondolom, hogy a Rotunda Ének Együttes egy fantasztikus minőségű civil csapat, tehát itt mindenkinek valami civil foglalkozása van, de ebben a civil szférában mi azt gondolom, hogy egy nagyon jó minőséget képviselünk, de nem tartjuk fontosnak, hogy versenyekre járunk. Fesztiválokra szívesen megyünk, önálló koncerteket szívesen adunk, másokkal közös koncerteket is szívesen adunk, akár kórus találkozó jelleggel, akár úgy, hogy egy-egy nagyobb produkcióra összeállunk, de a versenyek azok nem a mi világunk.
0: Hogyan választja ki a megtanulandó műveket?
3: 1992-től kezdve egy folyamatos építkezés a kórus működése. Egyszerű művekkel kezdtük, megtanulható motettákkal, és aztán ezt mindig fokról fokra, lépésről lépésre bővítettem. Én kórusvezetőként nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindig olyan művet kell egy kórussal énekelni, ami a kórusnak való. Tehát én nem magamnak választok zeneművet, hogy én mit szeretnék elvezényelni, vagy mit szeretnék meghallgatni, hanem mindig úgy választom ki a kórusműveket, hogy a csapat abban az állapotában, abban az összetételében mire képes, és mindig fokozatosan építkezett egy picivel többet, egy picivel nehezebbet, hogy az számukra is örömet jelentsen. A megtanulása, az előadása mind valódi élmény legyen az énekeseknek is, és a közönségnek is.
0: Mit tart a legnagyobb dolognak, amit 92 óta véghez vitt a kórus?
3: Szerintem az már egy csoda, hogy 34 éve folyamatosan működünk úgy, hogy igazság szerint mi önállóak vagyunk, tehát nem tartozunk sem egy művöldési házhoz, sem egy templomhoz, hanem mi magunkhoz tartozunk. A Rotunda Ének Együttes az egy önmagát működtető, önmagát megtartó közösség. Az igaz, hogy jó pár évvel ezelőtt létrehoztuk a Rotunda Kórus Alapítványt, ami a működésünket segíti, mert így tudunk pályázatokat megírni, így tudunk működésünkre szükséges költségeket előteremteni, hiszen minden nagyon sokba kerül, de mi magunk vagyunk ennek az összes felelősségével és minden vele járójával együtt.
0: Tóth József is itt ül velünk, ő Tóthné Mózer Anna Máriának a férje. Ő is énekel, ritkaság, hogy egy házas párnak közös hobbija van. Az éneklés révén ismerkedtek meg?
4: Így van, egy másik kórusban ismerkedtünk meg. Általános iskolában énekeltem, gimnázium az kimaradt, de 1983 óta folyamatosan énekelek kórusokba. A honlapon, ha valaki megnézi, oda van írva, hogy én vagyok az egyetlen, aki ki se léphet a kórusból. Nem, mintha akarnék.
0: Milyen örömet talál az éneklésben?
4: Én azt gondolom, hogy egy picit exhibicionistának kell lenni, aki egy ilyen előadás, bármilyen előadó művészetben van, és hát valószínűleg én is ilyen vagyok. Jó érzés, amikor látom, hogy az emberek vagy megdöbbennek, vagy pedig mosolyognak, mert van olyan mű, és van olyan, amikor meg kell döbbenni, és amikor csönd van egy mű végén, és utána derül ki, hogy ja, vége van, és most tapsolni lehet. Szerintem ezek remek érzések. Én nekem ehhez hasonló az volt, amikor a három gyermekemet a kezembe tartottam, amikor megszülettek. Az egy nehéz mindig azt mondani, mi a boldogság, ez az. És pici boldogság, sok ilyen van, hogy a fellépés végén mosolyognak, tapsolnak, és örömmel mennek haza.
0: Az egyik lányuk, Tóth Borbála már beszélt a családi éneklésről, a családi zenei működésről. Ön miként vesz részt benne?
4: Én a basszus szólomban énekelek. Én vagyok itt az, aki 34 éve itt van. Nekem van szerencsém, vagy volt is szerencsém néha szólót is énekelni, most is. És ami egy érdekes dolog, hogy ugye a Luca lányunk, aki most két kisgyermeknek anyukája, ő most épp nem énekel a kórusban, mert más fontosabb dolga van. A Bori lányunkkal is együtt éneklünk, szerintem ez nagyszerű dolog. Nagy család, ugye a Rotunda, most már 40-en vagyunk. Tehát az ének együttes már nagy évvel van írva, és jó egy ilyen közösséghez tartozni.
0: Tudni, Mózer Anna Mária, milyen tervei vannak a kórusnak?
3: A közeljövő tervei az jövő hét szombaton egy CD felvétellel fogjuk folytatni az évünk működését. Wolf Péterrel ismerkedtünk meg 2 éve, ajánlotta nekünk a Mise című művét, a Mély Mise. Ezt amikor először bemutattuk, rögtön tudtuk, hogy ez nem egy egyszerű alkalom lesz, és alig vártuk az újabb lehetőségeket, hogy énekeljük valami csodálatos zenemű. Engedélyét kértem és megkaptam, hogy ezt mi énekeljük CD-re, és ezt jövő szombaton, február 21-én meg is fogjuk tenni. Ugye már elég sok CD-je van a Rotunda énekegyüttesnek, tehát van egy kis tapasztalatunk abban, hogy hogyan is kell egy ilyet megszervezni, végigcsinálni, mert talán akik egy boltban megvesznek egy CD-t, nem is gondolják, hogy mekkora háttérmunka van abban, hogy ez megvalósuljon. Egy hónappal később, március 22-én pedig a Szent József Oratóriumnak lesz az ős bemutatója az Avilai Szent Terész templomban. Ez most a nagyon közeli cél, ami előttünk van. Külföldi meghívásunk is van idénre 2, hát még számoljuk a pénzünket, hogy ezt tudjuk-e teljesíteni. Olaszországban van meghívásunk is, Lengyelországban. Még nem tudjuk, hogy ezt sikerül-e megvalósítani. Össze mindenképpen Requiemet fogunk énekelni. Épp a közelmúltban beszéltük meg, hogy bár idén mindenki Mozart Requiemet fog énekelni, mert Mozartnak van kerek évfordulója, ezért mi nem Mozartot fogunk énekelni, hanem Gabriel Fauré Requiemjét fogjuk november elején előadni, és amire már most készülünk, pedig még csak február van, az a karácsonyi koncert, ugyanis tavaly itt a mi kerületünkben Rákos mentén egy óriási nagyszabású két felvonásos karácsonyi koncertet adtunk elő, ez az én szívügyem volt, az én álmom, és sikerült megvalósítani. Concerto Filharmónia zenekarral, Rotunda ének együttesen, Harmónia női karral, Tarsoly zenekarral, én ugye Balassi Bálint 8 évfős gimnáziumban tanítok, ott is ifjúsági kórust működtetek, ők is jöttek énekelni, és voltak közismert szereplőink Szarka Tamással, Tolcsvai Lászlóval és Miks Adriennel adtuk elő ezt a koncertet. Már most készítjük a következő évi hangversenyt, és ennek az anyagát, bármilyen messzinek tűnik a december, már most elkezdtük gyakorolni.
0: Mondták a kórustagok, hogy nagyon szenvedélyesen vezeti a kórus, nagyon szenvedélyesen végzi a munkáját. Honnan az ereje?
3: Hát szerintem ezt másképp nem lehet csinálni. Az ember vagy szívvel, lélekkel csinál valamit, vagy hozzá se kezdjen.
0: Akkor nagyon beosztotta az idejét, hiszen 3 gyereke van, és most már 2 unoka is van.
3: És egészen tavaly nyárig mi 5 generációs családban éltünk, mert hogy megadatott nekünk ez a nagy ajándék, most már csak 4 generációs családban élünk, ennek minden örömével és felelősségével.
0: 2000-ben mutatták be Tolcsvai László magyar miséjét. Azért ritkaság, egy élő szerző művét adják elő. Milyen volt a kapcsolatuk a szerzővel?
3: 1999 őszén kerestem meg Tolcsvai Lászlót, hogy szeretnék a magyar misével foglalkozni. Rövid beszélgetés után engedélyét adta. 2000 májusában énekeltük el először a belvárosban egy szentmise keretében az összes tételét a magyar misének, és ez az együttműködés, ez a kapcsolat azóta is töretlenül tart. Társaink az előadásban Sasvári Sándor és Sáfár Monika, hiszen ugye 3 nagy szólóra van írva a darab, illetve a férjem Tóth József énekli az úr hangját ebben a műben, és a kórusból is 2 énekesünk tud még ebben szólamot énekelni, Csizmás Ágnes és Kismartoni Csaba. Szívügyünk ez a mise, ez egy megtérés történet, egy embernek az útkeresése, de végigvezethető benne, ahogy egy nemzet megtér, és olyan csodálatos mondani valója van, hogy akárhányszor elénekeljük, mindig nagyon jó érzés belebújni. A magyar mise mellett pár évvel később, tehát az is már több mint 20 éve énekeljük, a Tolcsvai és a Müller Péter, illetve Müller Péter Sziámi által írt Mária evangéliumát. Ez egy színházi darab, a Madár Színház játszotta nagyon sokáig, aztán az országban más színházak is bemutatták. Mi ebből a szerzőkkel együtt készítettünk egy oratórikus változatot, amit az ország számos pontján bemutattunk már. Azért nagyszerű a mű, mert Mária személyét és Szent József személyét emberként teszi elénk, az érzéseikkel, a bánataikkal, a vállalásaikkal. Könnyű azt mondani az embernek, hogy hát könnyű neki, mert ő Szűz Mária volt, ugye? 2000 évvel ezelőtt történt, ami történt. De amikor az ember belegondol abba, hogy ők akkor élő emberek voltak, és milyen érzelmekkel, milyen nehéz vállalásokkal kellett az isteni küldetést és az ő küldetésüket vállalni, ez egy egészen más megvilágításba teszi a helyzetet, és ez a mű ebben segít nekünk is minden alkalommal, de a hallgatóságnak is. A közelmúltban felkerestem Lasota Dominikot, aki egy lengyel zeneszerző, mert itt egy csodálatos művet, egy csodálatos Dápácem Dominét, amit szerettünk volna bemutatni, és hát nem lehetett hozzá kottát találni sehol. Bátor voltam, írtam neki egy e-mailt, amire rögtön válaszolt, és rendelkezésünkre bocsájtotta a mű teljes szólamanyagát, zenekari stimmet és mindent. Annyit kért cserébe, hogy a koncertről a felvételt küldjem el neki. Elküldtem a felvételt, ami annyira tetszett neki, hogy Lasota Dominik éppen a Rotunda Ének Együttesnek ír egy zeneművet, úgyhogy óriási boldogság azt megélni, hogy Tolcsvei László zeneszerzővel több mint 25 éve dolgozunk, hogy Wolf Péter zeneszerzővel most már 2 éve baráti kapcsolatban vagyunk, és együtt dolgozunk. Kiadtuk ugye Tolcsvei misét is 2009-ben, most kiadhatjuk Wolf Péter miséjét 2026-ban, és még egy lengyel zeneszerző is nekünk ír művet, azt hiszem ez igazi visszaigazolása annak, hogy milyen jó munkát végzünk a Rotunda Ének Együttessel.
0: Jó kapcsolatuk van a szimfonikus zenekarral, és amely kíséri önöket. Mióta tart ez a munkakapcsolat?
3: A Concerto Filharmonia zenekarnak a karnagya Balogh Lázár karnagy úr, aki mielőtt a zenekart megalapította volna, nekünk állandó orgona kísérünk volt. Nagy örömünk, hogy a Concerto Filharmonia zenekar most már több mint 20 éve működik, és a kezdetektől fogva vannak közös oratórikus koncertjeink. Egy oratóriumot megtanulni a zenekarnak is időigényes dolog, a kórusnak meg pláne, tehát ahhoz, hogy mondjuk egy Mozart requiemet, vagy egy Fauré requiemet, vagy egy Mozart koronázási misét, vagy sorolhatnám még itt az oratórikus műveket, egy kórus megtanulni, az több hónapnyi munka, 4-6 hónap munka biztosan benne van, tehát jó előre kell megtervezni, megszervezni, és a próbákat úgy beosztani, hogy ez megvalósuljon. Ez is egy

0: alkotás. Akkor már több mint 10 éve nem játszották az országban Lévai Szilveszter Rebeka című műzikejét, és ők megszerezték a jogokat a bemutatásra, és egy ilyen koncertshow készült ebből a műből. Hát is kerestek egy olyan civil kórust, aki ehhez a feladathoz oda tud állni és el tudja vállalni. Nagy beugrás volt, azért az egy nagyon érdekes zenei kirándulás volt nekünk is, elvállaltuk, és ott elindult egy közös együttműködés, azóta már több ilyen jellegű koncerten részt vettünk. Jubileumi gálákon, idén például a Kongresszusi Központban volt Jan Szakatának a jubileumi gálája, tavaly Mészáros Árpád Zsoltnak az Erkel Színházban, és amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk, hogy 2025. május 31-én az Arénában mutatták be Lévai Szilveszternek a Nagy Elizabeth műzikejét, és abban a Rotunda énekegyüttes adta a kórust.
1: Műsorunkban a Rotunda énekegyüttest ismerhettük meg. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretteim, Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. Az első Péter levél 3. fejezetének 15. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Minden év karácsonyi éjféli szentmiséjében a Szentlecke szavainak elhangzásakor, amelyek Szent Pál apostolnak a Titushoz írt leveléből valók, valami különleges boldogság és lelkesedés kerít hatalmába. Hallgassuk meg most tehát először is ennek az írásnak a Titushoz írt levél második fejezetének 11., 12. és 13. verseit. Testvéreim, Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését, nagy Istenünknek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Valami hasonló jó érzés és öröm tölt el, amikor Szent Péter apostol első leveléből a 3. fejezet 15. és 18. versek közötti szakaszt hallhatom, illetve olvashatom. Ebben az évben húsvét 6. vasárnapjának szentleckéjét éppen ez a szentírási hely adja. Tisztelt rádióhallgatók! Jelen elmélkedésünk alapjául ennek a résznek a bevezető mondatait választottam, vagyis a 15. verset így hangzik. Szeretteim, Urunkat Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. 1. Péter levél, 3. fejezet, 15. vers. Amikor Péter szavait olvasgattam, eszembe jutott egyik atyai nagybátyám,

Kormos János, aki 1993-ban 72 évesen hunyt el. Édesapámék, a Kormos család, Mezőcsátról származtak, és hatan voltak testvérek, 4 fiú és 2 leány. Amikor én 1989 és 1994 között az Egri érseki papnevelő intézet növendéke, hétköznapi nyelven szólva kispap voltam, János bátyám és felesége Mencike néni, Emerencia becézése, Egerben laktak. János bátyámra különösen szívesen emlékezem. Nagyon jó természettel áldotta meg Isten. Igazán kedves, figyelmes, mindenki iránt jó szándékú és segítőkész ember volt. Ugyanakkor nagy hittel és vallásosan valóban kegyelmi életet élt. Rendszeresen részt vett a szentmiséken, ha tehette minden áldott reggel, és szentáldozáshoz járult, főként az Egri bazilikában. Különleges és mély tisztelettel viseltetett főtisztelendő dr. Seregély István érsekatya iránt, de minden papot nagyon szeretett, és az egész katolikus egyházat legkedvesebb lelki családjának tartotta. Az meg rendkívül boldoggá tette, hogy pap szeretnék lenni, és a hittudományi főiskolai tanulmányaimat Egerben végzem. Ennek megfelelően, amikor csak tehette, fölkeresett a szemináriumban. Ő volt a leggyakoribb látogatóm. Mindig jókedvű és mosolygós volt, csak úgy árad belőle a szeretet. Jól lehet, alapvetően egész életében nehéz testi munkát végzett, nagyon erős felépítése volt, mindig megragadott a finom beszéde, tapintatos modora, és főleg a senki mással össze nem hasonlítható derűje. Nagyon sokat köszönhetek neki, mert minden vele való találkozás és beszélgetés engem is jobbá és gazdagabbá tett. Mi volt ennek a boldogságot és békességet árasztó életnek a titka? A válasz egyértelműen az, amit Szent Péter apostoltól hallunk, János bátyám, Urunkat, Krisztust szentül tisztelte a szívében. Számára a legnagyobb kincs Jézus Krisztus volt. Krisztus jelenléte az egyházban, a püspök, a pap személyében, a hívek ünneplő közösségében. Számára az evangélium valóban örömhír volt. Nem csupán hallgatta Jézus tanítását, hanem minden nap meg is élte azt. A szentmise és a szentáldozás volt életének csúcsa és forrása.

Tisztelt rádióhallgatók! Ez a férj, családapa és nagyapa csak azért tudta a vele született jó természetét megőrizni, mert a Krisztusba vetett hitből fakadóan engedte, hogy a mennyei atya a kegyelmével, az isteni életével még inkább gazdagítsa és tökéletesítse. Számomra elsőként azért példa, mert úgy tudott természetes és egészséges lelkületű életet élni, hogy teljesen szabadon, állandóan a természet felettiből, az Isten kiapathatatlan szeretet forrásából merített. Másodszor azért példa, mert a szeretet rangsorában Istent helyezte az életében az első helyre. Tudta, hogy csak az képes feleségét, gyermekeit, unokáit odaadóan is hűségesen szeretni, aki Istent imádja, és az ő végtelen szeretetével szolgálja családtagjait és minden fele barátját, embertársát. Harmadszor azért példa, mert az ő csendes, szerény és szelíd jelleme és katolikus keresztény magatartása szinte belekiáltja ebbe a mai közömbös és földi elfoglaltságokba, túlságosan beleragadt világba, hogy a vallás sohasem magánügy, hanem a legfontosabb és legszentebb közügy. Jézus Krisztus tanítása teljesen értelmezhetetlen, és eltorzul. Ha nem vallom meg mások előtt, és nem hirdetem minden embernek Isten országának, uralmának örömhírét, de hogy ennek a magasztos hivatásnak és küldetésnek meg tudjak felelni, rendszeresen kell imádkoznom. Örömmel olvasnom szüntelenül a Szentírást. Tanulmányozzam a katolikus egyház katekizmusát. Legyek és legyünk szellemileg és lelkileg is napra készek. Szavainkkal, cselekedeteinkkel, életmódunkkal tudatosan keltsünk figyelmet környezetünkben. Sugározzunk békét, derűt és reményt embertársaink felé, hogy fölébredjen bennük a vágy példánk követésére, és megkérdezzenek minket. Ilyen módon tudjuk valóra váltani elmélkedésünk szentírási helyének második részét, legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
1: A Lélek szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba érsek főegyházmegyei találkozóra hív az Egri Bazilikába. Az Egri főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót, most szombaton, írta a főpásztor. A regisztráció 8:30-kor kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise következik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű táboroztatási program évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A programot a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni, online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással is lehet segíteni ezeket a célokat. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét most tette közzé az országgyűlés honlapja. Az alakulülés 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oszcsat Bank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be az ukrán elnök a Facebookon. Fontos lépés ez a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban, közölte Volodymyr Zelenszky. Oroszország felrúgta a tűzszüneti megállapodást, jelentette ki az ukrán elnök, ezért Ukrajna az esti katonai és hírszerzési jelentések alapján dönteni fog a további katonai lépésekről, tette hozzá Zelenszky. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta a döntését. Trump aztán újabb légi csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, ha Teherán nem fogadja el az Egyesült Államok feltételeit, miközben Washington időt kíván adni a tárgyalások lezárására. Az amerikai elnök a katonai művelet felfüggesztését az egyeztetések előrehaladásával indokolta, ugyanakkor jelezte, a támadások a korábbinál nagyobb intenzitással folytatódhatnak megállapodás hiányában. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél sok felé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról.
1: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. 14. Leó az általános kihallgatáson az egyház eszkatológiai dimenziójáról elmélkedett, ahogyan azt a Lumen Gentium zsinati konstitúció bemutatja. Az egyház Isten földi zarándok népe, amely pontosan az utolsó ígéretből merítve olvassa és értelmezi a történelem dinamikáját az evangéliumon keresztül, elítéli a gonoszt minden formájában, és szóban és tettben hirdeti az üdvösséget, amelyet Krisztus az egész emberiség és az ő országa számára kíván elhozni. 14. Leó ezt hangsúlyozta a heti általános kihallgatásán szerda reggel a Vatikánban, miközben folytatta elmélkedését a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium egyházról szóló konstitúciójáról. Ez alkalommal a 7. fejezetben tárgyalt eszkatológiai dimenzióról elmélkedett.
1: La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste.
0: A Szentatya emlékeztette a híveket, hogy az egyház a földi történelmen keresztül haladva mindig a végső célállomása a mennyei hazafelé tekint. Ugyanakkor sajnálkozott azon, hogy gyakran figyelmen kívül hagyjuk vagy lekicsinyítjük ezt a lényegi dimenziót. Megállapította, hogy ez azért történik, mert túlságosan arra koncentrálunk, ami közvetlenül látható, és a keresztény közösség életének konkrétabb dinamikájára. Viszont Isten országa a célja az egyház minden cselekedetének, hangsúlyozta a pápa. Az egyház nem önmagát hirdeti, éppen ellenkezőleg. Minden benne lévő dolognak a Krisztusban való üdvösségre kell mutatnia. Mint a remény őrzője, amely megvilágítja az utat, emlékeztetett Leó pápa, az egyház küldetése az is, hogy világosan kiálljon mindaz ellen, ami megöli az életet és megakadályozza annak fejlődését, és hogy állást foglaljon a szegények, a kizsákmányoltak, az erőszak és a háború áldozatai, valamint mindazok mellett, akik testben és lélekben szenvednek. Ebből a perspektívából az egyház arra hivatott, hogy alázatosan felismerje saját intézményeinek emberi törékenységét és mulandóságát, amelyek annak ellenére, hogy Isten országának szolgálatában állnak, e világ mulandó képét viselik magukon, hangsúlyozta Leó pápa. Egyetlen egyházi intézmény sem tekinthető abszolútnak, mondta a pápa, sőt, mivel a történelemben és az időben léteznek, folyamatosan megtérésre, a formák megújulására és a struktúrák reformjára, a kapcsolatok folyamatos regenerálódására van hivatva, hogy valóban betölthessék küldetésüket. Jézus pontosan azzal indította el az egyházat, hogy meghirdette a szeretet, az igazságosság és a béke országát, ezért arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban való üdvösség közösségi és kozmikus dimenzióját, és tekintetünket erre a végső horizontra fordítsuk, hogy mindent ebből a perspektívából mérjünk és értékeljünk, mondta a pápa.
1: La Chiesa vive nella storia, al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
0: Mivel az egyház a történelemben él, az Isten országának a világban való eljövetelének szolgálatában, Leó pápa kifejtette, hogy ennek megfelelően hirdeti eme ígéretnek a szavait mindenkinek és mindig. A szentségek, különösen az eukarisztia ünneplésében kapja ennek zálogát, és ülteti logikáját a gyakorlatba. Továbbá 14. Leó hozzátette. Az egyház tudja, hogy ő az a hely és az az eszköz, ahol a Krisztussal való egyesülés szorosabban megvalósul, miközben elismeri, hogy az üdvösséget Isten a Szent Lélekben az egyház látható határain túl is adományozhatja. Ebben a tekintetben a pápa rámutatott, hogy a Lumen Gentium fontos kijelentést tesz, nevezetesen az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis az Isten által előmozdított élet és béke teljességének jele és eszköze. Ez azt jelenti, magyarázta Leó pápa, hogy nem azonosítja magát tökéletesen Isten országával, hanem annak magva és kezdete, mert a beteljesedése csak a végén adatik meg az emberiségnek és a kozmosznak. A Krisztusban hívők tehát, buzdította pápa, anélkül járják végig ezt a földi történelmet, amelyet a jó érlelődése, de az igazságtalanságok és a szenvedések is jellemeznek, hogy tévednének vagy kétségbe esnének. A tőle kapott ígéret által vezérelve éljenek, aki mindent újjátesz. Ebben az összefüggésben a pápa hangsúlyozta, hogy az egyház küldetését Isten országának Jézusban való kezdetének már és az ígért és várt beteljesedés még nem állapota között valósítja meg.
1: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine.
0: Leo pápa arra is buzdította a hívőket, hogy értsék meg a ma küldetésüket teljesítő keresztények és azok közötti kapcsolatot, akik már befejezték földi létüket, és a megtisztulás vagy a boldogság állapotában vannak. A Lumen Gentium valójában, ismételte meg a Szentatya, megerősíti, hogy minden keresztény egyetlen egyházat alkot, hogy létezik a szeretett közösség és a lelki javak megosztása, amely minden hívő Krisztussal való egyesülésén alapul, a földi egyház és a mennyei egyház közötti testvéri együttérzésen, a szentek azon szeretett közösségén, amelyet kiváltképpen a liturgiában tapasztalunk meg. Azáltal, hogy imádkozunk az elhunytakért, és azok nyomdokait követjük, akik már Jézus tanítványaiként éltek, mi is, emlékeztetett a pápa, támaszt kapunk utunkon, és megerősítjük Isten imádását. Az egy lélek által megjelölve, és az egy liturgiában egyesülve azokkal együtt, akik hitben előttünk jártak, dicsérjük és dicsőítjük a Szent Háromságot. Leo pápa a katekézise végén kijelentette, legyünk hálásak a zsinati atyáknak, hogy emlékeztettek minket a keresztény lét e legfontosabb és legszentebb aspektusára, és törekedjünk arra, hogy ápoljuk ezt az életünkben.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról. A Vatikán közzétett egy dokumentumot, amely a teremtett világ és az emberi élet családon belüli gondozására összpontosít, átfogó ökológia a család életében címmel. Az április 27-én hétfőn közzétett szöveg Ferenc pápa és 14. Leó pápa azon felhívására kíván válaszolni, hogy hallgassák meg a szegények és a föld kiáltását, és adjanak konkrét választ, áll a kezdeményezést bemutató sajtóközleményben. A dokumentum az Amoris Laetitia szinódus utáni buzdítás elveiből és a Laudato Si kezdetű enciklika tanításaiból merít. A szöveg az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a világiak, a család és az élet dikasztériuma közös erőfeszítéseinek eredménye, és teológusok, tanácsadók és házaspárok közvetlen bevonásával készült. A családi értékek jelentik a termékeny talajt, amelyből az egész társadalom növekszik. Ahhoz, hogy megfelelően gondoskodhassunk közös otthonunkról és minden emberről, a családoknak kell a példaképnek lenniük, írja a két dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros és Kevin Farrell bíboros. Sok család odafigyel, hogy törődjön a közös otthonunkkal és másokkal, gondolkodásmódjukat a reményre irányítva, ami Jézus Krisztus. A család értékei következetesek és alapvetőek közös otthonunk és fele barátaink gondozásában, hangsúlyozzák a bíborosok. Mik a család értékei? A család tagjai megtanulják az önzetlenséget, a türelmet és az odaadást, a nyitottságot és az életvédelmét, hogy virágozhassanak. Továbbá az egymás kiegészítését és a kölcsönösséget, a nemzedékek közötti kapcsolatokat és a szolidaritást más családokkal, valamint a tudás és a hagyományok átadását. A dokumentum iránymutatásokat kínál családok, egyházi csoportok és egyének számára, hogy segítsen nekik kezelni a jelenlegi környezeti kihívásokat és elősegítse minden ember átfogó fejlődését. A szöveg első része Ferenc pápa legjelentősebb írásain alapuló alapvető fogalmakat mutat be, míg a második rész, a kötet középpontja, tematikus fejezeteket tartalmaz, amelyek a Laudato Si kezdetű enciklika 7 célkitűzését tükrözik. Ezek a következők. a föld kiáltásának meghallgatása, a szegények és a kiszolgáltatottak kiáltásának meghallgatása, az ökológiai gazdaságtan elfogadása és előmozdítása, az ökológiai életmód elsajátítása, az átfogó ökológia és a nevelés, az ökológiai spiritualitás a családban, valamint a családok részvétele a közösségi életben. Minden fejezet 4 részre oszlik, a téma magyarázata, a téma vonatkozásai, kérdések a reflexióhoz és a vitához, valamint a javasolt intézkedések listája. A sajtóközlemény megjegyzi, hogy bár a dokumentum a családoknak szól, mindenki számára hasznos lehet, mivel a teremtett világról való gondoskodás és az emberi méltóság előmozdítása olyan témák, amelyek mindenkit érintenek. A családok, mint a társadalom alkotó elemei válhatnak e mélyreható kulturális változás motorjává. Az átfogó ökológia a család életében című dokumentum ingyenesen elérhető 5 nyelven mindkét dikasztérium hivatalos weboldalán.

0: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában. Május 5-én kedden este 6 órakor a római Szent István kerektemplomban Baldo Reina bíboros, Leó pápa római egyházmegyeinek vikáriusa Szent Misét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére. Homíliájában hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet köszöntötte a szentmise előtt a vendégeket, a diplomáciai testület tagjait, római magyar híveket, a Rómában tanuló diákokat, kispapokat és szerzetes növendégeket, illetve az örök városban szolgáló papokat, szerzeteseket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenti bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni, annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. A szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt, Gregorián énekük szárnyoló dallama bejárta az 1500 éves ősi bazilikát. Baldo Reina bíboros nagy tisztelettel szólt homíliájában Mindszenti bíborosról, akinek a végsőkig menő példaadó élete mindmáig előttünk áll. A Szent Mise olvasmánya az apostolok cselekedeteiből méltán illik őrá is, mert ahogy egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítmányok lelkébe, és buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemenniük Isten országába, épp úgy tett Mindszenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot mindannyiunk számára. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Jézus az utolsó vacsorán békét ígért övéinek, mondván, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. Mindszenti bíboros mindvégig meg tudta őrizni ezt a békét, még a börtönben is. Jól lehet, a legtöbben azt tartják, hogy az üldöztetés során az ember nem tudja megőrizni ezt a békét. Aki azonban még a börtön, a szabadságtól megfosztottság körülményei között is be tudja fogadni a lelkébe Krisztust, ahogyan ő is tette, akkor ott is meg tudja őrizni azt a békét, amit az Úr áraszt a szívébe. Krisztus ugyanis minden körülmények között a mi oldalunkon áll, szögezte le Reina bíboros. Így Mindszenti bíboros is, akinek volt ereje szembeszállni a igazságtalansággal, a hatalommal, mert Krisztustól kapott erőt ahhoz, hogy mindvégig hűségesen kitartson, és soha ne engedjen, hogy meg ne inogjon, és bele ne lépjen kompromisszumokba. Így maradt hűséges az Úrhoz, soha meg nem tagadta az evangéliumot, amelynek hirdetésére odaszentelte egész életét. Soha nem gondolta, hogy a politikai hatalmi rendszerek erősebbek tudnának lenni az ő gyengeségénél, ahogy Pál apostol is tanította, amikor a gyengeségével dicsekszik, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mindszenti bíboros mindig ezt a nagy erőt mutatta, amely viszont a hitének a gyümölcse volt. Az elnyomó ideológiákkal szemben ő nem egy másik ideológiát használt, hanem egyetlen ereje Krisztus maga volt. Ő mindig az egyház fia maradt, hűséges pap. Baldo Reina bíboros a Santo Stefano Rotondo bazilika sajátosságára utalt. Krisztus első vértanúja volt az ősegyházban Szent István diákonus, és az ő tanúságtétele nagyon sokakat bátorított nem csak a saját korában, hanem a későbbiekben is. Ezt szépen lehet látni a bazilika falai mentén futó képsorokon, amely azoknak állít emléket, akik vérük ontásával tette tanúbizonyságot Krisztus úrok iránti hálából. Ők azok, akiknek hatalmas seregéről a jelenések könyve írja, fehérre mosták köntösüket a bárány vérében. Az ő vérontásig menő tanúságtételük óriási erőforrás az egyház számára, itt Rómában és Magyarországon épp úgy. Forduljunk hozzá, kérjük a közbenjárását, amely az ő örömteli hitének a tanúságtétele. Zárta homíliáját Baldo Reina bíboros, Leó pápa római helynöke. A szentmise végén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora köszönte meg Reina bíboros szolgálatát, majd együtt imádkozták az imát Mindszenti bíboros boldog avatásáért. Istenünk, te Mindszenti József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mind halálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nélés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival a Loretói litániáról emélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a legelső szent emberről, minden szent példaképéről, Isten szent anyjáról fogunk beszélgetni. Május a szűzanya hónapja. Mit gondoltok, miért éppen ebben a hónapban köszöntjük a szűzanyát imádságokkal, virágokkal?
3: Szerintem azért, mert az édesanyákat is ugye májusban köszöntjük anyák napi alkalmából, és szerintem ez egy nagyon szép hónap, már a virágok is nyílnak, már érezzük ezt a jó hangulatot a levegőben, melegebb van.
2: Ez így van. Ma is azt gondoljuk, hogy talán ez a legszebb hónap, ami legméltóképpen köszöntheti a szűzanyát. És a szűzanya májusi tiszteletének a hagyománya, az egészen régi hagyomány, így gondolták már ezt a 13. században is, ide vezethető vissza Mária tiszteletének ez a májusi szép szokása. Azt tudjuk, hogy Néri Szent Fülöp is a 16. században örömmel buzdította a fiatalokat, hogy a májusi virágokból koszorút fonva fejezzék ki szeretetüket a szűzanya felé, és énekekkel köszöntsék Jézus édesanyját. Milyen imádságokkal köszönthetjük mi a szűzanyát?
3: Ugye az Üdvözlégy Mária, vagy a Loretói litánia, vagy pedig oltalmad alá futunk, Istenek szent anyja.
2: Van esetleg valami imádság még, amit akár templomban szoktatok imádkozni, vagy imakönyvből ismerős?
3: Most segíts meg, Mária!
2: Mit gondoltok, hogy ezek közül, az imádságok közül, amiket felsoroltatok, vajon melyik lehet a legrégebbi?
3: Az Üdvözlégy Mária?
2: Én is erre gondolném, hogy ez a legrégebbi, de nem ez a legrégebbi. A legrégebbi ismert Mária ének, Mária imádság, ez egy 3. századból való könyörgés, az oltalmad alá futunk kezdetű imádságunk. Ez egy egyiptomi papírusz töredék őrizte meg ezt az imádságot, a keresztény üldözések évszázadából ránk maradt ez az ősi ima. Ezt a szép, régi könyörgést imádkozzuk ma is a májusi Loretói litániák végén. Mit tudunk ennek a Loretói litániának az eredetéről?
3: A mai formájában a 16. században tűnik fel először. Loretto városából származik, Canisius Szent Péter, 1558-ban Lorettóba járt, és meghallotta ennek az éneklését, átvette imakönyvbe, és ő kezdte el szélesebb körben terjeszteni. Aztán 7. Orbán pápa 1691-ben kiadott dekrétumában korszakban számos, különböző formában használt Mária litániák helyett egységesen és egyetemes használatra Lorettói litániát rendelt el. A litánia szövege az elkövetkező századokban aztán folyamatosan bővült.
2: Látjuk, hogy ez egy viszonylag szabad szövegű imádság volt, ami az évszázadok folyamán mindig bővült, mindig új köszöntéseken, megszólításokkal illették a szűzanyát, és aztán a 17. században, ugye a 7. Orbán pápa szabályozta ezeket a szűzanya különböző megszólításait, akkor kapta a Loretói litánia a ma ismert formáját. Nagyon szépen mutatja ez az imádság, hogy élnek imádságaink az emberi történelemben, hogyan adnak választ egy-egy kor problémáira, törekvéseire. Például a 19. században a szeplőtelen fogantatásról szóló dogma kihirdetése után került bele a litániába Mária áteredő bűn nélkül fogantatott királynéként való megszólítása. Mit gondoltok, vajon mikor gazdagodott a szöveg a béke királynéja köszöntéssel?
3: Az első világháború idején?
2: Igen, ezekben az években került a litániába a béke királynéja megnevezés. Ha megnézitek az imádság szövegét, van Máriának egy olyan megszólítása, ami különösen kedves a magyar szívünknek, ez a formula kifejezetten magyar kérésre került bele a litánia szövegébe. Melyik lehet ez a rész, melyik lehet ez a megszólítás?
3: Magyarok nagyasszonyok, könyörög, érhettünk?
2: Mikor gazdagodhatott a megszólítással a litánia?
3: A milleniumi ünnepségek alatt.
2: Igen, a 19. század végén, Ugye, amikor a honfoglalást, az államalapítás 1000 éves évfordulójára emlékeztünk, ünnepeltük, és akkor kérték meg a herceg prímás, akkor kérte fel a pápát, hogy ez a magyarok nagyasszonya megszólítást, hogy használjuk itthon a Loretói litániában a szűzanya közöntésére. Maga a litánia szó, ez egy görög eredetű szó, és tulajdonképpen az imádság szerkezetére, felépítésére utal. Fejtsük már meg, hogy mit is jelent ez a szó litánia. Ugye az imádságunknak különféle fajtája van. Ismerünk hálaadó, dicsőítő, kérő, könyörgő, engesztelő imádságokat. Ismerve, olvasva a litánia szövegét, az imádságok mely típusába sorolnátok a Loretói litániát?
3: Ez egy kérő, könyörgő ima.
2: Igen, igen, és valóban a litánia az egy kérő, könyörgő imádság, erre utal maga az elnevezés is. A litánia szó a görög nyelvben a könyörgök igét jelenti. Már a kora középkori egyházban kialakult a könyörgő imádságok párbeszédes formája. A szándék megfogalmazása is a hívek erre adott válasza. Ismerjük ezt a párbeszédes ima formát, hiszen a Szent Mise egyetemes könyörgéseit is éppen ebben a formában imádkozzuk. Ezt a formát őrizték meg a litániák szövegei is. Ez egy dialogizáló imaforma, egy olyan párbeszédes imaforma, amelyben az előimádkozó mondja vagy énekli a változó megszólításokat, és a nép általában azonos formulával válaszol. Talán éppen ez az állandóan ismételt, változatlan részek miatt tűnhet a litánia unalmasnak, monotonnak is. A hétköznapi szóhasználatban ezért használhatjuk átvitt értelemben, kicsit gúnyosan is, a hosszadalmas, unalmas felsorolások, beszédek megnevezésére is a litánia szavunkat. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy egész litánia volt, amit elpanaszolt, akkor mindenki tudja, hogy valaki nagyon sokat és unalmasan beszélt. Mégis ezek az egyszerű, monoton, ismétlődő imádságok talán a leginkább alkalmasak arra, hogy Isten jelenlétében elidőzzünk. A litániák szűkszavúsága, eszköztelensége segít minket abban, hogy önmagunk helyett a szűzanya vezetésével Isten végtelen szentségére figyeljünk. A Loretói litánia összesen 48 féleképpen szólítja meg a szűzanyát. Megszólítja őt, mint Isten anyját, mint az erények hordozóját. A litániában megszólítjuk Máriát újszövetségi előképeiben, megszólítjuk őt, mint oltalmazónkat, és kérjük őt, mint királynőt. Amikor a litánia fohászát, invokációját érintjük, akkor egy-egy módon fogalmazzuk meg, hogy mit jelent az egyház számára, számomra, a hívő ember számára Mária személye, Mária hitben való tanúságtétele. Mit jelent számotokra Mária személye? Hogyan ismeritek őt ti?
3: Hát ő ugye Krisztus anyja, és szerintem ő mindenki számára egy ideális anyakép lehet, mert tényleg ő végig ott állt Krisztus mellett, és egészen a kezdetektől támogatta, és már ezt is neki köszönhetjük, hogy a megváltó megszületett közénk.
2: Gabi, neked mit jelent a szűzanya?
4: Nekem is ugyanígy, ugye, egy édesanyját, a megváltónak az édesanyját, és úgy gondolom, hogy azért áll olyan közel hozzánk, mert ugye ő ténylegesen ember volt, és emiatt talán közelebb érezzük magunkhoz.
2: Igen, igaza van Gabinak. Máriát úgy érezzük, hogy könnyen megszólítani. Úgy érezzük, hogy ő talán éppen embersége miatt közelebb van hozzánk, talán nőkhöz azért is éppen a nősége miatt tudunk vele könnyen azonosulni, hiszen ugyanabban a szerepben látjuk őt is az élete folyamán, amiben mi is előbb-utóbb találkozunk majd, felvesszük ezeket a szerepeket, feleségek leszünk, édesanyák leszünk. Máriát tiszteljük, mint Isten anyját. Milyen megszólításokkal fejezi ezt ki a litánia?
4: Istennek szent anyja, Krisztusnak szent anyja, vagy pedig egyházunk szent anyja.
2: Mária a példaképünk az Isten anyaságban is. Ahogy a Mária a méhében hordozta Jézust, úgy nekünk is Krisztus hordozóvá kell válnunk, aki elviszi másokhoz Jézust. Olyan emberekké kell válnunk, akik teret engednek az életükben Jézusnak.

0: Milyen képek utalnak még a litániában Máriára, aki befogadta és hordozta Krisztust?
1: Szeplőtelen szűzanya, és például a teremtőnk anyja, tiszteletes edény, áhítat jeles edénye.
0: Gabi, találsz még olyan megszólításokat?
2: Frigynek szent szekrénye, vagy Mária aranyház.
0: Igen, igen, ugye ezek egészen rejtélyes és nehezen értelmezhető képek, talán érdemes kicsit elidőzni ezeknél a képeknél. A közös bennük talán az, hogy Mária egy olyan csodálatos eszköz az Úristen számára, ami lehetővé teszi Isten megmutatkozását a földön, elevenné teszi az ő jelenvalóságát, ahogyan az ószövetségi aranyház, ez a salamoni templom szentélyét hívták így, vagy a szövetség ládája jelenvalóvá és talán kicsit megtapasztalhatóvá, érzékelhetővé tette a zsidó nép számára Isten jelenlétét. Éppen úgy a szűzanya az, aki számunkra egészen valóságos jelenlétet, a megtestesülést biztosította, vagy a megtestesülését útját nyitotta meg Jézus számára. Mindkét elnevezés, ugye ez a Mária aranyház és a Frigynek szent szekrénye, mindkettő Isten hajlékára utal. Utal egyben az Istennel kötött szövetségre és a szövetség beteljesülésére Jézus Krisztusban. Amikor Máriára, mint tiszteletes edényre gondolunk, ahogy említettétek is az előbb, akkor arra az analógiára gondolunk, hogy Mária a liturgiában használt edényekhez hasonlóan a legdrágábbat fogadta testébe Jézus Krisztust. Máriát tisztelet illeti a benne felragyogó élet miatt, akit körülölel testével, életével, mint egy csodálatos edény. Érdekes a teremtőnk anyja kifejezés is. Ugye ebben valami némi ellentmondásosság van, nem tudom, hogy érzitek-e, hogy ezt nem szoktuk így mondani, nem? Hogy inkább, tehát a megváltó anyja, de a teremtő anyja, ez kicsit idegen, ugye? Ez érdekes, ez egy ilyen teológiai igazság van e mögött, a megszólítás mögött, és inkább krisztológiai jelentése van. Nem is annyira Máriáról mond nekünk egy fontos dolgot, hanem Jézusról. Azzal ugyanis, hogy Jézus teremtőként jeleníti meg, akinek az anyja Mária, azt fejezi ki a litánia szövege, hogy a megváltó Jézus és a teremtő atya egy és ugyanaz, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Mária nem csak az Isten anyasságban példaképünk, nem csak abban, ahogyan Jézust a szívébe fogadta és hordozta őt, hanem az Isten iránti engedelmességben is. Az evangéliumok nem sokat írnak Máriáról, kevés helyen említik. Mária engedelmessége azonban egy teológiai nagyon fontos mozzanata a Szentírásnak. Melyik az a történet a Szentírásból, ami Mária tökéletes engedelmességét bemutatja?
2: Az angyali üdvözlet története.
0: Igen, talán ez a legrészletesebb történetünk Máriáról.
1: Feltétel nélkül bízik az Úrban, és teljesen rábízza magát.
0: Érti Mária, hogy mit fog vele történni?
1: Hát nem. Nem tudja, hogy mire számítson, és hogy ez hogy lehetséges.
0: Azért ez nagy merészség, ugye? Mária vissza is kérdez, hogy jó, de hogy mindez hogy fog történni? És a Gábriel arkangyalot mindenféle homályos választ ad, ugye, hogy a Szentlélek megárnyékol, az a Szentlélek ereje tölt el, és a fiadat majd Jézusnak hívod, de igazából azért ez egy titok marad a szűzanya számára is, azt gondolom. Ugyan gondoljatok bele a saját életetekbe, hogy amikor valamit nagyon szeretnénk, és kérjük az Urat, hogy ez történjen meg velünk, hogy segítsen nekünk valamiben, vagy ha egy bizonytalan élethelyzetben vagyunk, hogy mennyire szeretnénk tudni, hogy de Uram, hogy fog ez működni? Hogy látod, eszköztelen vagyok. Segítsél már, mondd már meg, hogy mit tegyek. És a Jóisten nem mondja meg Máriának sem. Egyetlen egy dolgot kér tőle, az ő engedelmességét és beleegyezését is. És valószínűleg nagyon sok esetben tőlünk is ezt az egyet kéri. De ez az egy, ez nagyon sok mindenre elég. Mária engedelmessége lesz ugye az, amely utat nyit a megváltás művének. A Loretói litánia is több helyen utal erre. Milyen képek jelenítik meg a szűzanya engedelmességét a litániában?
2: A hűséges szűz, igazság tükre, örömünk oka, vagy pedig ugye jó tanács anyja, szűzvirág, szent anya.
0: Azt gondolom, hogy ezek megint nagyon szép képek. Azt mondtátok, hogy Mária engedelmességét fejezik ki Máriának az a megszólítása is, hogy Mária örömünk oka. Hogyan tudnátok ezt a képet értelmezni?
1: Jézus Krisztus ugye maga az öröm híre megváltó, és mivel Mária Jézus anyja, így Mária nélkül Jézus nem születhetett volna meg, ezért tulajdonképpen neki is köszönhetjük a megváltót, és az engedelmességének.
0: Említettétek még, itt Mária engedelmessége kapcsán és az ehhez tartozó képek között, hogy Mária az igazság tükre. No, hogyan jelenik meg, vagy tudjuk elképzelni Máriát, mint tükör, mint az igazság tükre?
2: Az igazság maga Jézus Krisztus. Ő mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet. Máriára tekintve a teremtő teremtményben, Máriában, mint egy tükörben, és igaz módon megláthatta visszaragyogó dicsőségét.
0: Igen, tehát Mária, mint egy tükör, visszaragyog benne az Isten teljes

0: Igen, igen. Ugye szűzanya az az ajtó, amin keresztül Jézus Krisztus a földre lép, illetve ő az az ajtó, amin belép Jézus Krisztus a mi világunkba, ami által megkezdődik Isten országa, amely Mária és az egész egyház folyamatosan kimondott igénye által, ugye mindig érkezőben van, mindig egy várakozás állapotában van. Máriát a jó tanács anyjaként is említi a litánia. Melyik újszövetségi történetre utalhat ez az elnevezés? Melyik az a történet, ahol Mária tanácsot ad az embereknek?
1: Ez a kánai mennyegző története, ahol ugye a lakodalomba elfogyott a bor, és emiatt ugye Jézust kérték segítségül, viszont Jézus azt mondta Máriának, hogy ő csak tegyék, amit mond, és fogadják meg az utasítását.
0: Tehát Mária az, aki észreveszi, hogy baj van. Ez is egy nagyon sok mindent elmond a szűzanyáról. Ugye beszéltünk róla, hogy miért áll olyan közel hozzánk. Mert hogy ő anyai gondoskodó szemével észreveszi a mi mindenkis rezdülésünket, hiányunkat, szükségletünket. És így történt ez Kánában is, ez a bizonyos mennyegző. És Jézus, amikor Mária megkéri őt, hogy hát segítsen már ezeken az ünneplő népen, hiszen elfogyott a borunk, bajba kerültek, akkor Jézus kicsit talán nem várt módon vissza is utasítja Máriát. Azt mondja, hogy nem érkezett még el az én időm. De aztán látjuk, hogy segít, ugye ez lesz, amikor a vizet borrá változtatja Jézus. Mária pedig azt mondja a szolgáknak, hogy csak figyeljetek Jézusra, és tegyétek, amit mond. És Mária azóta is, azt gondolom, hogy minden jelenésben ezt kéri tőlünk, hogy tegyétek, amit mond. Ugyanúgy, ahogy Mária engedelmes volt Isten kérésére, ahogy Mária azt tette, amit Jézus, illetve Isten kért tőle, ugyanúgy erre hívja fel a mi figyelmünket is, hogy mi is ugyanez az engedelmességgel legyünk Isten iránt. Jézus tudja, hogy mi a mindenható akarata. Mária pedig az ő édesanyja, és fiának tanítványa. Fia tudtunkra adja az atya akaratát, Mária pedig tanácsolja és biztat minket, hogy tegyetek meg mindent, amit mond. Így kell nekünk is egymást a Krisztus iránti engedelmességre segíteni. Máriára, mint példaképre tekintünk Isten iránti engedelmességében, nyitottságában, készségében, miben lehet még Mária példaképünk?
1: A kitartásban, türelemben, hitben, vagy az áhítatosságban is.
0: Imádságban. Milyen újszövetségi történetekből, jelenetekből ismerünk meg Mária hűségét, imádságos lelkületét? Mit tudunk Mária imáiról?
1: Az angyali üdvözletből. Ugye Mária imádkozik, Erzsébetet látogatva mondja el a Magnifikátot. A pásztorok látogatása után az angyalok szavait és a pásztorok történetét úgymond megegyezte és szívében forgatta.
0: És mit tudunk Mária hűségéről?
2: Mária végig hűségesen követte Jézust. Anyai szeretettel kísérte fiát, akinek legelső tanítványa lett. Osztozik fia fájdalmában, és nem hagyta egyedül a félelem óráiban sem.
0: Igen, tehát hogy látjuk, hogy Mária az evangéliumokban is úgy jelenik meg, mint egy imádságos asszony, akinek élő kapcsolata van Istennel, és Mária úgy jelenik meg, aki végig nyomon követi Jézust. A litániában Mária megszólításai közül melyek utalnak? Mária hűségére, erős hitére.
2: Dávid király tornya, hajnali csillag.
0: Na, fejtsük meg ezeket a szintén talányos képeket is. Mit szimbolizálhat egy torony?
1: A védelmet például.
0: Igen.
2: Az erőt, a biztonságot.
0: Igen. Mária, mint egy harcos király tornya, úgy tanít bennünket arra, hogy a békét éberen, távolba fürkésztő figyelemmel kell védeni, oltalmat és biztonságot adni a rászorultaknak, és türelemmel hűségesen várakozni, készülődni az Úr érkezésére. Máriát a litánia, ahogy említettétek, hajnalcsillagnak is nevezi. Egy olyan égitestnek nevezi őt az imádság, amely fényét a naptól nyeri. A keresztények győzedelmes napja, mit gondoltak, kicsoda? A pogány kultuszokban

0: Volt is egy ilyen ünnep, ez a Sol Invictus, ez a győzhetetlen nap kultusza. Ki a keresztények győzhetetlen napja, mint Krisztus király. A győzhetetlen nap, ugye maga Jézus Krisztus. Ő ez a tündöklő nap az egünkön, Mária pedig az az égi test, amely visszaragyogja az ő fényességét. A Loretto-i litánia gazdag képei, mint látjuk, nem csupán Máriát megszólító, köszöntő szavak, hanem megváltásunk és üdvösségünk titkait hordozó hitigasságok. A Loretto-i litánia Mária titkát jeleníti meg előttünk. E titkot világítja meg dr. Udvardi György érsek szavai, melyekkel adásunkat zárjuk.
1: Máriára az egyház úgy tekint, mint egy új teremtményre, mint modellre, mint példára, mint aki befogadta Istennek az igéjét, aki szívében hordozta, mint aki bízott mindvégig Isten igazmondásában és hűségében.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
3: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Élésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
4: Napbúcsúztató.
3: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Jules Verne a Dunai hajós című regényének 21. részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat csugározzuk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Tótné Mózer Anna Mária, a Budapesti Rotundainek együttes vezetője és a kórus tagjai mutatják be a közösségüket. 3:05-kor kezdődik a Múltunk Pillérei című történelmi műsorunk, melyben folytatjuk a beszélgetést Nagy Lucsei Orbán egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével. 4 órától lesz zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Runda János, Kolesszár Krisztián, Kónyaiba, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is a bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!

Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által, olvasom Péter apostol első levelében. Nem vágyom arra, hogy Lourdesba menjek, hogy elragadtatásaim legyenek. Sokkal többre tartom az áldozatok egyhangúságát. Milyen boldogság olyan rejtettnek lenni, hogy senki sem gondol ránk, mondta Líziói Szent Teréz. Jó, hogy az igazi utolsó vacsora, melyet az Úr szerzett, nem kép. S jó, hogy azt az Úr nem az utolsó vacsora termének falaira festette. Azok a falak láttak ugyan, rájuk vetődtek az Úr s az apostolok árnyai, de amit az Úr itt szerzett, azt nem vonalak, gesztusok és színek őrzik, hanem egy folytonos akció. Az misztérium, amely nem kövekhez és nem is helyekhez tapad, hanem élet és szellem, olyan friss és lüktető, mint Krisztus misztikus testének szíve dobbanása, olyan jelenvaló és most fakadó, mint az egyház érzelmi, liturgikus élete. Urunk, tegye kedvessé előtted áldozati ajándékainkat Jézus Krisztus, ami főpapunk, és mutasson be minket önmagával együtt, kedves áldozatként neked.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba érsek főegyházmegyei találkozóra hív az Egri Bazilikába. Az Egri főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót, most szombaton, írta a főpásztor. A regisztráció 8:30-kor kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise következik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű táboroztatási program évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A programot a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni, online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással is lehet segíteni ezeket a célokat. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét most tette közzé az országgyűlés honlapja. Az alakulülés 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oszcsat Bank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be az ukrán elnök a Facebookon. Fontos lépés ez a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban, közölte Volodymyr Zelenszky. Oroszország felrúgta a tűzszüneti megállapodást, jelentette ki az ukrán elnök, ezért Ukrajna az esti katonai és hírszerzési jelentések alapján dönteni fog a további katonai lépésekről, tette hozzá Zelenszky. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta a döntését. Trump aztán újabb légi csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, ha Teherán nem fogadja el az Egyesült Államok feltételeit, miközben Washington időt kíván adni a tárgyalások lezárására. Az amerikai elnök a katonai művelet felfüggesztését az egyeztetések előrehaladásával indokolta, ugyanakkor jelezte, a támadások a korábbinál nagyobb intenzitással folytatódhatnak megállapodás hiányában. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél sok felé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 21. részét Koncz Gábor előadásában hallják.

Verne Gyula, a Dunai hajós. Amikor Sergelatkó eltűnt a sötétben, Dragos Károly egy pillanatig töprengett, hogy mit évő legyen. Itt volt egyedül az egyre sötétebb éjszakában, a beszarábiai határnak ezen a kihalt részén. Tanácstalansága annál nagyobb volt, mert előtte hevert a maga tehetetlen fogó is, akit nem hagyhatott itt. De nyilvánvaló volt, hogy segítséget nem kap, ha nem jár utána, így mégiscsak tennie kellett valamit. Az idő sürgette. Sergelatkó sorsa talán egyetlen órán, egyetlen percen múlik. Egy időre ott hagyta hát a még mindig eszméletlen Jakub Ogult, aki különben is úgy meg volt kötözve, hogy menekülésre még akkor sem gondolhatott, ha magához térne. Amilyen gyorsan csak tudott, nekiíramodott felfelé a folyó mentén, a hepehupás talajon. Fél óráig gyalogolt a teljesen kihalt vidéken, és már-már attól tartott, hogy egészen Kiliáig kell mennie, amikor végre egy házat pillantott meg a folyópartján. Nem volt könnyű dolog rábírni a nagyobb tanyának látszó épület lakóit, hogy ajtót nyissanak neki. Ilyen későn és ezen a vidéken indokolt volt a bizalmatlanság, és a házlakói nem nagyon siettek bebocsátani a váratlan látogatót. A helyzetet még az is nehezítette, hogy nem tudták egymást megérteni, mivel a parasztok valami helyi tájszólást beszéltek, amit Dragos, bár sok nyelven beszélt, nem ismert. Hirtelen valami egyveleg nyelvet eszelt ki, melyben román, orosz és német szavakat egyenlő arányban kevert, és így végül sikerült bizalmat ébreszteni a maga iránt a parasztokban. Az oly makacsul zárva tartott ajtó végre megnyílt előtte. Amikor bent volt, jó alaposan kikérdezték, de szemlátomást jó eredménnyel, mert még két óra sem telt el partra szállása óta, és egy szekéren már is visszaérkezett Jakub Ogulhoz. Striga kormányosa még mindig nem tért magához. Akkor sem nyerte vissza öntudatát, amikor a partmenti fűből a szekérre emelték, és azonnal indultak vissza Kilia felé. A tanyáik csak lépésben haladhattak, de azután egy úton hajtottak tovább. Ez ugyan elég gyalázatos út volt, de valamivel mégiscsak gyorsabban tudtak előre jutni. Éjfél is elmúlt már, mire Dragos Kiliába ért. A városban teljes csend honolt, és nem volt könnyű dolog megtalálni a rendőrfőnököt. Végül mégis sikerült. Dragos habozás nélkül felébresztette a magas rangú rendőrtisztviselőt, aki nem is nagyon bosszankodott, hanem készségesen rendelkezésére állt. A nyomozó ezt a látogatást arra is felhasználta, hogy Jakub Ogult, aki már kezdett magához térni, lakat alá tétesse. Most már szabadabban mozgott, és hozzálátott a fő feladathoz, ahhoz, hogy elfogja a banda többi tagját. De még jobban sarkalta az a vágy, hogy segítséget vigyen Sergelatkónak. Már az első lépésnél leküzdhetetlen nehézségekbe ütközött. Kiliában egyetlen gőzhajó sem állomásozott, és a rendőrfőnök a leghatározottabban elzárkózott azelől, hogy embereit a folyóra küldje. A Dunának ez az ága akkoriban Románia és Törökország közös fennhatósága alá tartozott, és félő volt, hogy a román rendőrök megjelenése tiltakozást vált ki a magas porta részéről. Ez jelenleg annál is kevésbé kívánatos, mert amúgy is háborús feszültséggel volt telítve a légkör. De a román rendőrtisztviselő bátrabb lett volna, ha kicsit belelapozhat a sorskönyvébe, mert akkor megállapíthatta volna, hogy ez az idők kezdetétől elhatározott háború néhány hónap múlva mindenképpen kitör. De minthogy a jövőt nem ismerte, még a gondolattól is reszketett, hogy bármi módon diplomáciai bonyodalmat okozzon. Ezért hát ő is igazodott a bölcs jelszóhoz. Csak semmi bonyodalom. Minden időkben és minden országban ez volt a köztisztviselők jelszava. Csak tanácsot mert adni Dragos Károlynak. Azt ajánlotta, hogy menjen Szulinába. Megadta neki egy ember címét, aki végig kalauzolja majd a Duna deltáján átvezető nehéz, 50 kilométeres úton.
Jó sok idő eltelt, míg ezt az embert felébresztették, míg végre kötélnek állt, míg befogtak és átmentek a Duna jobb partjára. Már csak nem hajnali 3 óra volt, amikor a nyomozó kocsi elé befogott kis ló végre ügetni kezdett, szerencsére gyorsabban, mint ahogy Dragos várta volna tőle. A kiliai rendőrfőnök tudta, mit beszél, amikor azt mondta Dragosnak, hogy nem könnyű dolog átjutni a Duna torkolat vidékén. A kocsi csak nehezen haladt előre a sáros és sokszor több centiméter magasságban vízzel borított utakon. Ha a kocsis nem lett volna olyan ügyes, többször eltévedt volna ezen a síkságon, ahol semmi sem jelezte az utat. Így is elég lassan haladtak előre, és néha meg is kellett állniuk, hogy az elcsikázott ló kifújja magát. Dél volt, mire Dragos Károly Szulinába érkezett. Még néhány óra, és lejár a Sergelatkó által megjelölt határidő. A nyomozó még csak annyi időt sem engedett magának, hogy erőt gyűjtsön, azonnal rohant a helyi hatóságokhoz. Szulina történetünk idejében még török fennhatóság alá tartozott, és csak a berlini szerződés értelmében csatolták Romániához. Mint hogy a magas porta és a nyugati hatalmak között akkor igen feszült volt a viszony, Dragos Károly, mint magyar állampolgár nem igen lehetett persona grata a törököknél, akármennyire is közérdekű ügyben lépett a török területre. Nem fogadták ugyan olyan barátságtalanul, mint gondolta, de a helyi hatóságoktól csak igen lagymatag támogatást kapott. Közölték vele, hogy a helyi rendőrségnek nincs saját csónakja, és ezért csak a vámőrség őrhajójára számíthat. A vámőrség bevonása egyébként az adott körülmények között indokolt is volt, mert egy rablóbandát némi jó akarattal csempészbandának is lehetett nevezni. Sajnos ez az őrhajó, amely különben elég gyors járatú gőzhajó lehetett, éppen távol volt. A tengeren cirkált, minden bizonnyal a part közelében. Dragos ilyen körülmények között mi más tehet, mint hogy bérel egy halászbárkát, majd ha túljut a mólón, bizonyára találkozik az őrhajóval. A nyomozót elkeserítette ez az egy helyben topogás, de végül is jobb hián így döntött. Délután 1:30-kor a halászbárkán kifeszítették a vitorlát, és megkerülték a mólót, hogy az őrhajó nyomára bukkanjanak. Ekkor már csak 150 perc volt hátra. Mialatt Dragos így bajlódott, a révkalauz módszeresen folytatta terve végrehajtását. Egész délelőtt lesben állott a partmenti nádasban elrejtett bárkáján, és látta, hogy a deregjén nem készülődnek az indulásra. Ez volt éppen, amit Jakub Ogulnak, a kelletténél kicsit durvább, de mindenképpen szükséges foglyulejtésével el akart érni. Mint előre látta, Striga nem mert nekivágni révkalauz nélkül rendkívül nehéz útszakasznak. A sok homokzátony miatt ezen a részen csak azok tudtak hajózni, akik egész életükben ezzel foglalkoztak. Feltehető volt, hogy a rablók, akik nyilván nem értették révkalauzuk eltűnését, az első adandó alkalommal a helyére állítanak valakit. De a kiliai Dunákban nem sok révkalauz közlekedik, és déli 11 óráig a veszteglő deregjén és a láthatatlan bárkán kívül egyetlen hajó sem jött errefelé. Csak 11 órakor jelent meg 2 hajó a tenger felől. Sergelatkó rácsövével megállapította, hogy az egyik révhajó. Most Iván Striga nyilván megkapja azt a segítséget, amelyre már bizonyára türelmetlenül várt. A cselekvés pillanata elérkezett. Bárkájával előjött a nádasból, és leereszkedett a deregje közelébe. Hé, emberek! Kiáltott a Sergelatkó, amikor hangját már hallhatták a deregén. Hé! Hangzott a válasz. A hajó fedélzetén egy ember jelent meg. Iván Striga volt. Micsoda harag hasított Sergelatkó lelkébe, mikor megpillantotta azt az embert, aki olyan boldogtalanná tette, és már hosszú hónapok óta hatalmába tartotta nagyját.
de kereste ezt a találkozást, számított, és fel is készült rá. Dühét leküzdve erőt vett magán. Nincs szükségük révkalauzra? Striga válasz helyett kezét homlok elé emelte, és jól szemügyre vette a bárkából kiáltozó embert. Egy pillanat nem sok már is tisztában volt azzal, hogy kivel áll szemben. De alig akart hinni a szemének, annyira valószínűtlennek, sőt, annyira nem várt szerencsének tűnt előtte, hogy nagysa férjét látja. Talán csak nem sergelad kórusz csukból? Kérdezte Striga. De bizony az vagyok, válaszolta révkalauz. Hát nem ismer meg? Hogy ne ismerném meg, nem vagyok vak, válaszolt Latkó. Maga Iván Striga. S hozzám ajánlkozik révkalauznak? Miért ne? Hiszen ez a foglalkozásom, válaszolt szemtelenül Serge Latkó. Striga egy pillanatig nem tudta, mit évő legyen. Szinte hihetetlennek tűnt, hogy az az ember, akit a világon mindenkinél jobban gyűlölt, most kezes bárányként szolgáltatta ki magát. Vajon nem akarja kelepcébe csalni? De hát mit tehetne egy ember a deregje elszánt legénységével szemben? Csak vezesse szépen a deregjét le egészen a tengerig, ha már olyan ostoba, hogy felajánlkozott. Majd ha a tengeren lesznek, az már más. Hát akkor gyerünk, mondta a bandita, és szája kegyetlen vigyorra torzult, amit Serge Latkó világosan látott. A révkalauz nem kérette magát, bárkájával a deregje mellé simult, és felkapaszkodott a fedélzetre. Striga elébe ment. Hát tudja, én nagyon csodálkozom, hogy itt, a Duna torkolatánál találkozom magával. A révkalauz nem válaszolt. Holt hírét költötték, folytatta Striga, amióta eltűnt Truscsukból. Erre sem kapott semmi választ. Mi csinált azóta? Faggatta Striga kitartóan. Itt voltam végig a tengerhez közel, válaszolt végre Serge Latkó. Ilyen messze Truscsuktól? Kiáltott fel Striga. Serge Latkó összevont a szemöldökét. Ez a faggatás nem volt ínyére. De eltökélt szándékához híven most sem adott hangot bosszúságának, és nyugodt hangon válaszolt. Ezekben a zavaros időkben nekem sem ment jól a sorom. Striga gúnyosan nézett végig rajta. Azt is beszélték magáról, hogy nagy hazafi, mondta csúfondárosan. Már nem foglalkozom politikával, válaszolt szárazon Serge Latkó. E pillanatban Striga tekintete a bárkára esett, amelyet a vízsodra most a deregje oldalához lökött. Striga összerezzent. Tévedésről szó sem lehetett. Ez bizony ugyanaz a bárka volt, amelyet ő maga is használt egy héten át, és amelyet azután a zimonyi rakparton látott kikötve. Serge Latkó hazudott tehát, amikor azt állította, hogy el sem mozdult a Duna torkolat vidékéről. Szóval mióta elhagyta Truscsukot, mindig ezen a vidéken volt, kérdezte fürkésző pillantással Striga. Végig itt voltam, válaszolt Serge Latkó. Elég furcsa, mondta Striga. Miért? Talán látott másfelé? Nem magát, de ezt a bárkát. Esküdni mernék, hogy láttam feljebb a Dunán. Ah, az meg lehet, válaszolt Serge Latkó közömbösen. Most 3 napja vettem egy embertől, aki azt mondta, hogy Bécsből jött. Miféle ember volt az? Kérdezte feszült kíváncsisággal Striga, akinek gyanúja Dragos Károly felé terelődött. Fekete hajú, szemüveges, ejha, álmélkodott Striga. A révkalauz állításai szemlátomást megzavarták. Már maga sem tudta, hogy hányadán áll. De egy-kettőre túltette magát az aggályokon. Mit számít mindez? Akár az igazat mondja Serge Latkó, akár nem. A fontos az, hogy a keze között van. Innen nem megy elélve.
Striga már hónapok óta azt hazudta nagysának, hogy a férje meghalt. Mihelyt elérik a tengert, valóságá válik a hazugság. Indulás! Szólt, mint egy pontot téve gondolatai után. Majd déli 12 órakor, válaszolt nyugodt hangon Serge Latko, aki egy zacskóból ennivalót vett elő és falatozni kezdett. A bandita vezér türelmetlenül hadonászott, de Serge Latko úgy tett, mintha nem látná. Ide hallgasson, szólalt meg Striga. Még az éj beállta előtt a tengerhez akarok érni. Ott leszünk, jelentette ki a révkalauz, de nem hagyta magát zavartatni. Striga előre ment. Elborult tekintete elárulta, hogy még töpreng valamin. Sehogy se ment a fejébe, hogy éppen a férj ajánlkozik révkalauznak arra a hajóra, amelyen a feleségét tartják fogva. Persze semmi nem változtat a tényen, hogy Serge Latko itt van, egyedül, 6 elszánt emberrel szemben, így hát akár napirendre is térhetett volna a dolog felett. De akármilyen meggyőzőnek látszott is ez az okoskodás, mégiscsak nyugtalanította a dolog. Kikívánkozott belőle a kérdés, hogy Serge Latko tud-e nagysa eltűnéséről. Kapott híreket Ruscsukból, mióta eljött onnan, kérdezte, amikor visszament a révkalauzhoz, aki békésen ebédelt. Egyszer sem. És nem csodálkozott ezen? Miért csodálkoznék? Kérdezte Serge Latko, ismerően nézett Strigára. Striga mindenre elszánt ember volt ugyan, de ez a tekintet őt is zavarba hozta. Úgy tudom, hogy Ruscsukban maradt a felesége, hebegte. Én meg azt hiszem, hogy jobb, ha mi ketten másról beszélünk. Strigának ez elég volt. Néhány perccel déli 12 óra után a révkalauz kiadta a parancsot, hogy húzzák fel a horgonyt, majd miután a vitorlát kifeszítették, magált a kormányrúd mellé. E pillanatban Striga hozzálépett. Tudnia kell, hogy ezzel a dereggével csak mély vízben lehet menni. De hiszen rakomány nélkül halad, és így 2 láb mély vízben is úszik. Legalább 7 láb kell, jelentette ki Striga. 7 láb? Kiáltott fel a révkalauz, aki ebben a pillanatban mindent megértett. Hát ezért jutott át a Dunai banda minden ellenőrzésen. A hajó ügyesen álcázott alkalmatosság volt. A vízből kilátszó rész csak csalóka látszat volt. Az igazi deregje a víz alatt van, és ide rejtették el a rablott holmit. És ezt a rejtek helyett, mint Serge Latko tapasztalataiból tudta, titkos börtönné is átalakították. 7 láb, ismételte Striga. Rendben van, válaszolt Serge Latko röviden. Az indulás követő percekben Striga, aki bizony még mindig nyugtalan volt kicsit, szigorúan szemmel tartotta Latkót. De a révkalauz magatartása megnyugtatta. Igen, buzgón végezte dolgát, és szemlátomást semmi rosszban nem törte a fejét. A hozzáértéséről szóló hírek valóban nem voltak túlzottak. Keze alatt a deregje zavartalanul haladt, a láthatatlan homokzátonyok között, és szinte matematikai pontossággal követte a mélyvíz kanyargó vonalát. A bandita vezér lassan-lassan teljesen megnyugodott. Zavartalanul haladtak lefelé. Hamarosan célhoz érnek. 4 óra volt, amikor megpillantották a tengert. A folyó egy utolsó kanyarulata után az ég és a víz egybeolvadt a látóhatáron. Striga akkor odaszólt a révkalauznak. Azt hiszem, most már nem lehet baj. Most már visszaadhatja a kormányrudat a mi kormányosunknak. Még nem, válaszolt Serge Latko. A legnehezebbje még hátra van. Ahogy a Duna torkolata felé közeledtek, egyre jobban tágult a látóhatár. Striga egyre nagyobb területet tekintett át a fedélzetnek e pontjáról.
tekintetét a tengerre szögezte. Hirtelen felkapott egy látsövet, és ezzel vette szemügyre azt a körülbelül 4-500 tonnás kis gőzhajót, amely éppen most bújt ki az északi földnyelv mögül. Striga miután jól megnézte a hajót, parancsot adott, hogy húzzák fel a zászlót az árbóc csúcsra. A gőzhajóról, amely a folyam torkolatához közeledett, hasonló jelzéssel válaszoltak. E pillanatban Sergelatkó egészen balra fordította a kormányrudat, mire a deregje hirtelen jobbra kanyarodott, és a folyón rézsút átvágva délkeletnek, vagyis a jobb part irányába haladt. Striga döbbenten nézett a révkalauzra, de Sergelatkó szemtelen arca megnyugtatta. Bizonyára egy utolsó homokzátony miatt kénytelen ilyen furcsán haladni.

0: Jules Verne a Dunai hajós című regényének 21. részét Koncz Gábor olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Kapcsolj rá! Zenélszállítás

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Új élményprogram sorozatot indít a Bükkvárosa titkai címmel Miskolc turisztikai irodája. Stabil és kiegyensúlyozott költségvetéssel vágott neki az idejévnek Sárospatak. Nyíregyházára érkezett a Business Beats Roadshow. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Új élményprogram sorozatot indít a Bükkvárosa titkai címmel Miskolc turisztikai irodája, amely 4 különleges tematikus útvonalon mutatja be a környék rejtett kincseit. A gasztronómiai túra keretében a résztvevők a Lilafüredi állami erdei vasúttal utazva kóstolhatnak bele az erdő ehető értékeibe. A színházkedvelők a Miskolci Nemzeti Színház kulisszái mögé tekinthetnek be Dériné nyomában. Az Avasi Bornegyed túrája a történelmi pincesorok világát és a város egykori borkultúráját eleveníti fel, a vallási sokszínűséget pedig a szent helyek nyomában séta mutatja be a különböző felekezetek legszebb templomain keresztül. A programok részletes menetrendjéről és a jegyvásárlásról a miskolctitkai.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A program céljáról Fekete Angyal Enikő, a Midmar Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
2: Szerettünk volna egy olyan programkínálatot megvalósítani, ami nem csak a miskolciak számára, hanem akár akik távolabb élnek Miskolctól és turistaként érkeznek Miskolcra, nekik is kellő vonzással bír. És hát azt gondolom, hogy az elmúlt években nem mutattuk meg eléggé azokat az értékeket, amikkel Miskolc rendelkezik, és ezen is szerettünk volna változtatni. Ugye korábban a Turinform kínálatában ilyen úgynevezett városnéző séták mentek, viszont ezzel jellemzően miskolciak vettek részt, ami egyrészt nem probléma, mert természetesen a miskolciakat is nagyon sok szeretettel várjuk, de azért a mi fő feladatunk, tehát a Midmár, a Visit Miskolc fő feladata, hogy a ide érkező turisták számára is biztosítson megfelelő színvonalú programot, és hát az is célunk, nem titkolt célunk, hogy szeretnénk ezeken a programokon keresztül a ideérkező vendégeket arra is ambicionálni, hogy lássák meg a fantáziát Miskolcban olyan tekintetben is, hogy jöjjenek több éjszakára és maradjanak hosszabb időre Miskolcon, és élvezzék ki azt a lehetőséget, hogy megismerhetik a város különböző arcait. Ez a város azt gondolom, hogy rendkívül sokszínű és óriási kínálattal bír, ami mondhatom azt, hogy felfedezésre vár, akár miskolciak részéről, akár turisták részéről, és hát mi ezt szeretnénk ugye bemutatni, és ezt szeretnénk fölvillantani a fájtlat azokról a kicsit talán a múlt homályába vesző értékekről, amik nincsenek úgy fókuszban az elmúlt években. Úgyhogy ezért 4 tematikában indítjuk el ezeket a programokat. Az egyik az a már tavalyról is ismert Erdélyi Gastro Express kirándulása az ehető erdő kóstolóval egybefűzve. Ugye tavaly már ebből ilyen próbajáratokat indítottunk, ahol ugye komplexen meg lehet tapasztalni ezt az élményprogramot. Ez mondhatom, hogy nyilván a részben annak is köszönhetően, hogy ugye Miskolc város nemrégiben nyert el a Green Destinations legjobb 100 turisztikai jó gyakorlatának járó világelső díját, és ennek apropóján is indítottuk már tavaly ugye ezeket a Gastro Express kirándulásokat, mert maga a pályázat, amit benyújtottunk erre a versenyre, éppen erről szólt, tehát az ehető erdő projektet járja körbe, és ennek is tudom be azt, hogy ez a kirándulásunk óriási népszerűségnek örvend, anélkül, hogy hirdetnénk, mert ugye ezeket a programokat előre egy évre meghirdetjük, áprilistól októberig havonta havi rendszerességgel indítjuk mindegyik programot, tehát tulajdonképpen minden szombatra jut majd egy ajánlatunk, És hát az a helyzet az Erdélyi Gasztro Express programunkkal, hogy az áprilisi, az valamikor március közepén betelt, nem sokkal azután, hogy meghirdettük az időpontot, és jelezték a kollégáim, hogy már a május 16-ai túránk is betelt, és végig az év során az összes meghirdetett időpontra már elég szépen vannak foglalásaink, tehát ez látszik, hogy anélkül, hogy hirdetnénk, ez iránt a program iránt nagyon komoly érdeklődés van, feltehetően azért, mert már a Green Destinations díjhoz kapcsolódó, tehát ez a nemzetközi turisztikai elismeréshez kapcsolódó marketing tevékenységünk is feltehetően kezd beérni. Úgyhogy ez, mondhatom azt, hogy a number one favorit program.
1: Stabil és kiegyensúlyozott költségvetéssel vágott neki az idejévnek Sárospatak, mondta el a város edzője. Dr. Szabó Gergő szerint az önkormányzat által fenntartott intézmények fegyelmezett gazdálkodással járulnak hozzá ahhoz, hogy a település tartani tudja a tervezett kereteket. Mindez természetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a városvezetés megvalósíthassa az idejévre betervezett infrastruktúrális és egyéb beruházásokat. Dr. Szabó Gergő edzőt hallják.
3: A 2025. évben már egy új szociális területen megjelenő ellátási forma bevezetése is megtörtént, és büszkén mondhatom el, hogy a gondozási központunk önkormányzati önerőre gyakorolt hatása mintegy 5-5,5 millió forint értékre csökkent. Azért itt érezhető a jelentős mértékű differencia, és mindemellett természetesen béremelés itt ennél az intézménynél is megvalósult. Óvoda és bölcsőde területén egy 604 millió forint értékű önkormányzati finanszírozási összegről beszélhetünk, amely esetében az önkormányzati önerőre gyakorolt hatás egy 10 millió, 11 millió forintra szorítkozik. A Sárospataki Művelődési Ház és Könyvtára esetében 130 millió forintos összegről tudok beszámolni, ami a költségvetésben a Művelődési Ház és Könyvtára esetében finanszírozással érintett forrásösszeg. E tekintetben az állami normatívával fedezett összeg mintegy 24 millió forint. A kettő közti különbözet az az önkormányzati önerő. A Sárospataki Kommunális Szervezet, amely a sárospataki városüzemeltetési feladatokat látja el, 260 millió forint összegből gazdálkodhat a tárgyévben. Ezen összeg tekintetében egy 23 millió forintos önkormányzati önerőről beszélhetünk, tehát a fennmaradó rész a Sárospatak város önkormányzatának egyéb bevételéből származó forrásból kell, hogy megteremtődjön. Az intézményeink átstruktúrálásával és reformintézkedések bevezetésével, ugye büszkén mondhatom el, amit említettem, hogy több mint 110 millió forint értékben számolhatok be arról, hogy ilyen mértékben tudott csökkenni az intézményeink fenntartása. Azért ez egy jelentős összeg, én azt gondolom, amelynek átcsoportosítása, illetőleg racionalizált felhasználása meg tud jelenni Sárospatak városának működése szempontjából. Beruházási források tekintetében egy 260 millió forint értékű elkülönített előirányzatról beszélhetünk, amelyekből valósítható meg játszóterek, térfigyelő kamerarendszer bővítése, útfelújítás, belterületi utak és járdák felújítása, amely azért egy szintén egy jelentős mértékű előre mozdulást jelent a korábbi tervezett költségvetéshez mérten. Nem tervezett önkormányzatunk hitelfelvételével, és ezzel szemben pedig azt gondolom, hogy egy jelentős mértékű tartalék képződésről is beszámolhatok, több mint 70 millió forint értékben a kockázatok megfelelő kezelésére és a likviditási problémák elkerülésére több mint 70 millió forint értékű tartalékot sikerült elkülöníteni, azon túlmenően, amit elmondtam már, forrás megtakarítást.
1: Nyíregyházára érkezett a Business Beats országos roadshow, amely élményalapú programokkal és inspiráló beszélgetésekkel hozta közelebb a vállalkozói világot a fiatalokhoz. A rendezvényen vállalkozók, diákok és pedagógusok találkoztak, hogy tapasztalatot cseréljenek, kapcsolatokat építsenek és betekintést nyerjenek a sikeres vállalkozások működésébe. A rendezvényen több helyi vállalkozó is részt vett, akik saját tapasztalataikat osztották meg a fiatalokkal. Köztük volt Kovács László is, aki 3 évtizede dolgozik a vállalkozói szektorban, könyveléssel és cégfejlesztéssel foglalkozik.
4: Itt a fiatal vállalkozók mutatkoznak be, és mert mi több csatornán is kapcsolódunk itt a fiatal vállalkozókhoz, segítjük az ő működésüket, mentoráljuk őket, együttműködünk a helyi szakközépiskolával, képzés és gyakorlati hely tekintetében is, és igyekszünk minden olyan rendezvényen részt venni, ahol a fiatalok is részt vesznek, egyrészt mi is megfiatalulunk ezzel.
1: A vállalkozói szemlélet erősítésében a SZÍD alapítvány is aktív szerepet vállal. Tóth Andrea mentor szerint a vállalkozói gondolkodás nem csak az üzleti életben, hanem a mindennapokban is fontos. Tóth Andrát, a SZÍD alapítvány mentorát hallják.
5: Egy vállalkozó mindenki lehet, aki vállalkozni akar. Az én felfogásom szerint maga az életünk is egy vállalkozás, tehát azt is kell menedzselni, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk. Én, mint a SZÍD alapítvány 18 éve vagyok mentor, hogy ezeket az alapelveket az életünkre is le tudjuk vinni, hiszen ugyanúgy ezeknek a fiataloknak el kell indulni, jól kell tudni bánni a pénzzel, az idővel, a technikával, tehát igazából ezeket, hogy egy vállalkozás szintjén megkoronázzuk, az egy dolog, de ezt minden nap éljük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok emberhez el tudunk jutni, és kimondottan fókuszcsoport nekünk is a SZÍD programban, hogy fiatalokkal dolgozzunk.
1: Bukus Zsuzsanna, a szervezet PR és marketing szakértője szerint a vállalkozók fontos példaképei lehetnek a fiataloknak.
6: Minden vállalkozásban és minden vállalkozóban fölmerül az, minden reggel, amikor föl kell, csinálom, miért csinálom, megéri csinálnom, hogy menjek tovább, mi legyen a következő lépésem, hogy tudok sikeresebb lenni. Ez az egyik rész. A másik rész, a vállalkozók egy nagyon fontos példaképei a fiataloknak. Az ő CSR tevékenységüknek is a része, hogy támogatják a feltörekvő generációt. A fiatalok, a diákok, azok pedig itt a vállalkozóktól kaphatják meg nem csak az inspirációt, hanem azt a tudást, azt az első lendületet, löketet, ami elindíthatja őket azon az úton, hogy ne csak a munkavállalói létben gondolkodjanak, hanem merjenek belevágni, vagy egyáltalán a fejükbe megforduljon az, hogy a vállalkozói létet választják.
1: Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél több felé megerősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 6-án szerdán.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Ha zavar a kutyaugatás, a jegyzőhöz fordulhatnak az érintettek. Alkotópályázatot hirdetett a SZETA EGRI felső tagozatos és középiskolás diákok számára. Újabb két intézmény csatlakozott a rendőrség Ne Bánts programjához. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Számos kutyatartó kerülhet konfliktusba a szomszédokkal. A kutyaugatás miatti zajpanasz jogilag a birtokháborítás kategóriájába tartozik, ha az ugatás folyamatos, indokolatlan és tartósan zavarja a szomszédok nyugalmát. Az első lépés a közvetlen egyeztetés, majd a helyi jegyzőnél benyújtott birtokvédelmi kérelem az irányadó. A jegyző kötelezheti a gazdát a zajcsökkentésre, vagy a kutya tartásának korlátozására. A részletekről Kiszáj Mária, Verpelit jegyzője adott bővebb tájékoztatást.
2: Van erre hivatalosan, hogy kutyát el lehetne küldeni ilyen oktatásszerű valamire. Nálam ilyen eset nem volt. Tehát azt, hogy zavar a kutya, jó, akkor vegye már át a kutyaházat a túlsó oldalra. Akkor ne ott legyen mindjárt az ablakom előtt 2 méterrel, vigye el akkor 10 méterre, és akkor már nem hallom annyira. Tehát így megoldjuk. De még nekem olyan, hogy én elküldjem a kutyát idézőjelbe továbbképzésre, ilyen még nem volt, hogy ne ugasson. Azért tartjuk a kutyát, hogy jelezzen. Na most hogy tud jelezni? Ugat. És valamilyen szinten értem, hogy bántja, meg zavarja a szomszédot, de így meg tudtuk még mindig oldani. Volt már ilyen, és akkor kimentünk, megnéztük a körülményeket, láttuk, hogy akár a háznak az állapota nem úgy volt, tehát a kutyának a háza, tehát átsüvített a szél, beesett az eső, meg nem volt élelem. Akkor ilyenkor elbeszélgettünk a gazdával első körbe. Sajnos azt kell mondanom, hogy szerencsétlen kutya nem tehet róla. Inkább a gazdával van baj, mert olyan állapotokat teremt meg neki, vagy nem teremt meg olyan állapotokat neki. Ott, ahol nincsenek meg a feltételek, ott már tényleg van 5-6 kutya is, és kérdezem, hogy miért. Hát azért, mert szaporodnak, megtartjuk, de nem tudják megteremteni neki a megfelelő körülményeket. Mi próbáltuk, de megmondom őszintén, az, aki tartja a kutyát és felelősséget, az el fogja minni csippeltetni, oltatni, rendesen eteti, ellátja, és olyan körülményeket terem neki, hogy kutya is jó érezne magát. Akiknek meg olyan a gazda, az meg nem törődik az állattal, nem tudom, hogy miért tartja. Nem tudom, hogy mi a megoldás, de az, hogy a büntetünk, az nem megoldás. Ha megpróbáljuk meggyőzni, meg talán észérveket felhozni, meg olyan feltételeket elmondani neki, hogy még ő is tudja teljesíteni. Én úgy gondolom, hogy sokkal többre megyünk, mint hogy oda megyek, megállapítom a problémát, 150 ezer forint. Akkor per pillanat rosszul esik a gazdának, nagy nehezen, ha ki is fizeti, nem biztos, hogy változtat az állattartási szokásain.
1: Újabb két intézmény csatlakozott a rendőrség Ne Bánts programjához. A Gyöngyös Halászi Széchenyi István általános iskolában és a Gyöngyös Tarjáni Kányádi Sándor általános iskolában a tanulók egy dobozt kaptak, amelybe leveleket tehetnek. A kérdés, hogy mit üzennek azoknak, akik bántanak az iskolában. A programról dr. Bent Iványi Juditot, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetőjét hallják.
3: Az elnevezés az nagyon találó, ne bánts engem, ne bánts mást. Egyébként ebből született meg a gondolat. Az iskolai bántalmazás bullyingnak a megelőzését, prevencióját célzó programról beszélünk. Tavaly év elején már azt éreztük, hogy annyira egy önálló jelenségként működik ez a, hát már általános iskolában is, nem csak középiskolákról beszélünk, hogy önálló programként indítottuk útjára. A doboz az magának a programnak egy része, tulajdonképpen egy állomása neki. Pozitív üzeneteket rakhatnak bele a diákok, és ugye arról írnak, hogy mit üzennének annak, akit bántanak. Ez egyfajta pozitív megerősítés, és én azt gondolom, azt vallom, hogy ez nagyon erős üzenetű, mert az ő nyelvükön van megírva, egy diákoktól diákoknak szóló üzeneteket tartalmaz ez a doboz, és nyilván az a célja majd, hogy eljusson ez a diákokhoz ennek a tartalma, természetesen anonim leveleket dobálnak bele, és minden egyes iskolában egyébként rengeteg üzenet érkezik vissza, hogy ez motiváló a fiatalok számára is, hogy tudnak adni értéket a másiknak, úgyhogy az a célunk, hogy minél több üzenet gyűjjön össze ebben a dobozban. A leggyakoribb ez a nem vagy egyedül, te is értékes vagy, és hogy van hova fordulnod, állj ki magadért, hogy itt vannak a barátaid, itt van a közösség körülötted, és hogy ezt az értéket adják át, és ezt az üzenetet a gyerekek. Nehéz helyzetben van az áldó, áldozat, mert sokszor ő nem mer szólni. Ugye egyfajta fölény helyzet alakul ki a bántalmazó részéről, és sokszor ugye hozzá csatlakoznak a bántalmazóhoz, és nincs, akihez forduljon. Viszont ha van egy olyan osztályközösség, aki ismeri ezt a jelenséget, és mer kiállni a másikért, tehát itt nem feltétlenül az áldozat fog jelezni, hanem az a társ, aki kiáll mellette, hogy akkor igenis fel tudnak lépni ellene. És hogyha összefog egy közösség, akkor meg fogják tudni állítani a bántalmazott, mert akkor nem lesz fölényben, nem hozzá csatlakoznak, hanem kvázi az áldozat mellett állnak ki. Amikor ugye az iskolák megkeresnek bennünket, akkor én mindig megkérdezem, hogy milyen osztályba szeretnék az előadásokat, és mindig egyöntetve a válasz, hogy mindegyikbe. Minden osztályba. Sajnos azt látjuk, hogy már első-második osztályos korban is megjelenik ez a jelenség, még ha nem is biztos, hogy tudják, hogy ez a bullying, és hogy azzal találkoznak a gyerekek, de már onnantól kezdve ezeket a prevenciós előadásokat, foglalkozásokat kell, hogy vigyük hozzájuk.
1: Alkotópályázatot hirdetett a szegényeket támogató alap EGRI alapítványa EGRI felső tagozatos és középiskolás diákok számára. A pályázat témája a társadalmi szolidaritás, embertársaink segítése. A részletekről dr. Farkas Zsuzsa, az alapítvány kuratóriumának elnöke, szakmai vezetője nyilatkozott.
4: Tavaly fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne a gyerekeket megszólítani, középiskolásokat, általános iskolásokat egy ilyen alkotó pályázattal, melynek a témája maga a szolidaritás. Itt egyrészt nagyon fontos dolog maga a szolidaritás, mint egy társadalmi érték, amely kohéziót biztosít a különböző társadalmi csoportok között, meg életkor szerint is, és most került sor erre, megfelelő előkészítés után, hogy meg is hirdettük ezt a gyerekek számára. Két korcsoportunk van, felső tagozatosok és a középiskolások, és ezen belül pedig három kategóriánk lehet pályázni rajzzal, illetve hát festéssel, tehát különböző technikákkal, fényképekkel és rövid videófilmekkel. Szeretnénk látni azt, hogy a gyerekek akár a személyes életükben, akár pedig iskolai életben, vagy egy város életében, hogyan látják ezt a kölcsönös segítségnyújtást, hogy fontos-e számukra, vagy nem fontos, hogy kellőképpen felnőttek elmondjuk-e nekik, hogy ez miről is szól, és hogy hány embert köt össze ez az érték különböző aspektusból.
1: Ez a pályázat már elindult, meddig kell és milyen módon benyújtani a pályaműveket?
4: Május 30-ig kérjük benyújtani, és különböző formában lehet postán, személyesen és elektronikus formában is.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Egyházmegyei találkozó lesz szombaton. Tennyek Csaba érsek újévi főpásztori levelében találkozóra hívta össze közvetlen munkatársait az EGRI Bazilikába május 9-ére. Az EGRI főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót. Szeretettel hívom a paptestvéreket, az állandó diakónusokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint kiemelten hívom lelkipásztoraink közvetlen munkatársait, intézményeink vezetőit, a lektorokat és akolitusokat, áldoztatókat, kántorokat, irodistákat, sekrestyéseket, harangozókat, templomtakarítókat, az önkéntes egyházi hozzájárulások beszedőit a plébániákról és a filiális egyházközségekből egyaránt. Arra kérem őket, hogy plébánosaiakkal együtt vegyenek részt az egyházközségi munkatársak találkozóján az EGRI Bazilikában, írta a főpásztor. A regisztráció fél 9-kor kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise következik, melyet Ternyák Csaba főpásztor mutat be. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Ünnepélyesen megáldotta az EGRI érsek a Krakerházat. Az épület az Esztenházi Károly Katolikus Egyetem tavaly februárban alakult művészeti karának ad otthont. Csontó Lajos dékán úgy fogalmazott: az egyetem vezetése fontosnak tartja, hogy Egerben magas színvonalú művészeti oktatás működjön, és ebben Esztenházi Károly püspök művészetpártoló tevékenységének folyamatosságát is látják. Felidézte: Egerben a rajzoktatás 1773-tól van jelen, 1828-ban pedig a líciumi rajziskola működött 1878-ig. A mai 81 főállású oktatóval és majdnem 1000 hallgatóval rendelkező művészeti kar közvetlen elődje az 1948-ban alapított rajztanszék volt. A most Kraker János Lukácsról elnevezett épület visszakapta egy korábbi funkcióját is. Eredetileg az építtető egri gyógyszerész Spec József után elnevezett házként ismerhettük, majd kaszinóként, ifi házként, végül a Kepes Művészeti Központként volt Egerben ismert az épület. A művészet és a kultúra közvetítése a változó funkciók során az épülethez kapcsolódott. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor örömének adott hangot, hogy elérkezett egy olyan pillanat, ami túlmutat egy beruházás, egy felújítás vagy egy intézményi fejlesztés hétköznapi eseményén. Mint mondtam, a falaknál, termeknél, a terek megnyitásánál többről van szó, egy szellemi szándék válik láthatóvá, egy közösségi akarat formát ölt, egy örökség kap új megerősítést. Az egyetem névadója, gróf Eszterházy Károly püspök, nagyívű, teremtő szellem volt, olyan intézményt álmodott Egerbe, ami a tudományok és a művészetek javát szolgálja. Rámutatott, különös jelentősége van annak is, hogy a művészeti kar tavaly február 1-én megalakult, ez az egyetem életében új fejezetet nyitott. Tennyek Csaba egriesek beszédében úgy fogalmazott, örömmel tölti el fenntartóként, hogy az egyetem az elmúlt években jelentősen fejlődött, nem csak a pedagógus képzés terén, hanem az igények szerinti új szakok indításában és általában a hallgatói létszám növelésében. A legnagyobb fejlődés a művészeti karon történt, amely a tavaszi fél évben már 900 hallgatóval büszkélkedhet. 2026-ban pedig közel 1500 hallgató jelentkezett ide, közülük 456 fő első helyen adta le jelentkezését erre a helyre. A főpásztor felidézte, a művészeti kar létrehozása nem teljesen új kezdeményezés, hiszen a 19. században a líceumban kezdődött meg a vizuális oktatás, majd Pirker János László egriesek 1827-ben önálló rajziskolát alapított, amely meghatározó volt a korabeli szakképzésben és művészeti oktatásban. A 200 évvel ezelőtti törekvéseket folytatva döntött úgy a fenntartó főegyházmegye, hogy az egyetem oktatási céljaira megvásárolja ezt a méltó épületet. A hallgatók legnagyobb részét az ifjúság adja, ezáltal tehát továbbra is ifjúsági ház marad, tette hozzá. Amikor ezt az épületet Kraker János Lukácsról nevezzük el, akkor tisztelettel adózunk egy nagy művésznek, aki az egyetemünket megálmodó és felépítő Eszterházy Károly püspök hívására érkezett Egerbe, mondta, s kiemelte, számos alkotása közül a legnagyobb a líciumban található freskó, ami a trentói zsinatot ábrázolja. Itt át a névadással még szorosabban hozzákapcsolódik az épület az egyetemi házhoz. Boros Lili művészettörténész, a művészeti kar dékán helyettese megnyitotta a hallgatók munkáiból nyílt kiállítást, felidézve az egyetemmé válás óta eltelt egy évtized fontosabb mérföldköveit. Rámutatott, a diploma kiállítások értelme és lényege a hallgatók és tanáraik számára nem csak a bemutatkozás, hanem saját munkájuk prezentálása a kiállítási térben, amely sokkal inkább kiállítási egységként, mint sem különálló művek csoportjaiként értelmezendő. A diplomamunkák kontextusa azonos, tudniillik a diplomakövetelmények részbeni teljesítését jelenti, ami nem nélkülözi, sőt éppen ellenkezőleg kívánja a szabadságot, a kísérletezést és az egyéni hang és téma keresését. Az ünnepség végén Kopasz Tamás, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Képzőművészeti Intézet intézetigazgató egyetemi docense átadta a Maradja pályán díjat, melyet képzőművészeti intézet oktatóinak szavazatai alapján Magasi Hajnal Csillag érdemelt ki. Az ünnepséget az egyetem énekkarának előadása tette még emelkedettebbé dr. Kapdebó Sándor vezényletével. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésére a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben pedig lesz újra pedagógusok számára 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható www.eghf.hu. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kántor alapszakot indít nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton került meghirdetése tehát. Jelentkezni lehet az egyetem www.felvi.uni-eszterházi.hu oldaláról letölthető jelentkezési lapon május 31-ig. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. Az utazás önköltsége körülbelül 50 ezer forint fejenként, és a falusi vendéglátás éjszakánként 40 euró, 4 nap 3 éjszaka, tehát összesen 120 euró, amiről szó van. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Május 7-én Karcagon rendezik meg a 2. Egri főegyházmegyei kispályás labdarúgó torna döntőjét. 9 órától érkeznek majd a csapatok, a helyosztó mérkőzésekre délután 3 óra környékén kerül sor, az eredményhirdetést pedig Agapé követi majd. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, amely augusztus 30-áig látogatható. A kiállításhoz programok is kötődnek, ezek közül egy még hátra van. Május 14-én este 6:30 felolvasó este várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes levelek című könyvéből, közreműködik Simorjai Emese színművész, a helyszín a Szent Orsolya Bencés iskola központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika látogatóközpontban. Májusi búcsút tartanak Péliföld Szentkereszten az előttünk álló hétvégén. Május 9-én szombaton lesz a Szalézi család napja, 10 óra 30 perckor szentmise a Lurdi barlangnál, bemutatja P. Vitális Gábor, szalézi tartományfőnök, délután tarka programok minden korosztály számára. Május 10-én vasárnap 11 órakor ünnepi szentmise a Lurdi barlangnál, ünnepi szónok Ternyák Csaba egriesek, 15 órakor pedig litánia a kegytemplomban. Mindenkit szeretettel várnak a Péliföld szentkereszti szalésziak. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják. A gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentlélek hívás, dicsőítő és szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án szombaton kerül sor, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be, az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Az Egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda és Fekete Gábor. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A Tokaj Hegyalja Egyetem első ízben rendez nemzetközi részvételű sárkányhajó versenyt. Egyebek mellett hulladékgyűjtési túrát is szervez a Kékes Turista Egyesület a környezettudatosság jegyében. Újult erővel szépülhetnek meg a kiránduló helyek, ugyanis a Magyar Természetjáró Szövetség országos pályázatot hirdetett a kopott turistajelzések teljes körű felújítására. 15 évre a Sajóvölgye Focisuli Kft. Fenntartásába került a Városi Stadion és az ott található főépület Ózdon. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Tokaj Hegyalja Egyetem első ízben rendez nemzetközi részvételű sárkányhajó versenyt. Tétje a részvétel jogának kiharcolása az augusztus 17-e és 20-a között Sukoron rendezendő kajakkenu egyetemi világbajnokság sárkányhajó betét futamára. A verseny sorozatban fordulónként két egység juthat be a világbajnokság betét futamára. A második selejtezőre egyébként június 13-án Szegeden, a harmadikra pedig július 10-én Szolnokon kerül sor. A versenyek lebonyolítása a Magyar Kajakkenu Szövetség hivatalos sárkányhajó szabályai szerint a nemzetközi versenyek gyakorlatának figyelembevételével történik. Egyebek mellett hulladékgyűjtési túrát is szervez a Kékes Turista Egyesület a környezettudatosság jegyében. A kezdeményezés célja nem csak a természet megtisztítása, hanem a figyelemfelhívás is. A részletekről Előházi Irént, az egyesület alelnökét hallják.
2: 2000-ben alakították 20 alapító taggal az egyesületet azzal a céllal, hogy szervezett kereteket és feltételeket biztosítsanak a sport és szabadidő jellegű természetjáráshoz, túraversenyekhez, illetve hogy aktívan részt vegyünk a környezetvédelemben. A tevékenységünk kiemelt célja, hogy a gyermekeket, a gyermekes családokat megszerettessük a természet járást és bevonni őket a természetvédelmi munkánkba. Ennek is a célja ugye a hulladékgyűjtés, de még azt 2002-től van ez a tevékenységünk. Két évszakban, tavasszal és ősszel szervezünk. Ilyen körülbelül 70 kilométer turista úton szedjük a szemetet a középső Mátrába. Mivel hogy ugye hirdetve van, jönnek civilek is, természetesen egyesületi tagok, illetve iskolák is beszoktak jelentkezni. Nekünk van egy ugye, csoportos tagovadánk, a Jeruzsálem úti óvoda, és azokkal gyerekek is szervezünk nekik, vagyis lehetőséget biztosítunk túrázni. Túravezetőinkkel együtt mennek, és akkor így ismerkednek a környezettel. Hogy a turistautak karbantartása, a jelzéseknek a újrafestése, ha szükséges, illetve a turista utaknak a kitisztítása. Ezért járhatnak ide szívesen túrázni, mert hát nem tévednek el, mert nagyon jó jelzett utaink vannak. Csökken a szemetelés mértéke, már nem szedünk annyit, úgy jobban vigyáznak a környezetre az emberek. Én szerintem azért a Covid-nak ez egy pozitív hozadalma, hogy ugye nem tudtunk máshova menni, csak a természetbe, és akkor mégsem az volt, hogy akkor mostan csak kimegyünk és piknikelünk, hanem akkor sétálunk, és nem szemetelnek annyit az emberek.
1: Újult erővel szépülhetnek meg a kiránduló helyek, ugyanis a Magyar Természetjáró Szövetség országos pályázatot hirdetett a kopott turistajelzések teljes körű felújítására. A kezdeményezéshez a Borsodabói Zemplén Vármegyei Természetjáró Szövetség is csatlakozik, így szűkebb hazánkban is megújulhatnak a fontos útvonalak. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
3: Hát sok éve már a turistautak megújításához a jelzésfestés pályázatot ilyenkor tavasszal meghirdeti az MTS, ez idén is így történt. Március 2-től április 15-ig lehet pályázni a Magyarországon található turistautaknak a jelzésének a megújítására. Alapvetően a pályázat kiírása szerint is van egy meghatározott kör, tehát magánszemély nem pályázhat erre, hanem egyesületek, illetve cégek pályázhatnak erre, de az országnak a nagy területe az le van fedve úgymond helyi egyesületek által, mint mi a Borsod-Abó-Zemplén megyei természetjáró szövetség, tehát mi az egész vármegyénknek a természetjáró útjait, ezt mi koordináljuk és mi festjük, de ez nem azt jelenti, hogy nálunk csak azt festhet, aki a megyei természetjáró szövetségben van, hanem hozzánk is csatlakozhatnak pályázók, csak ők nem az MTS-szel fognak szerződést kötni, hanem velünk kötik a szerződést, és meg hát mi koordináljuk az egész megyei útszakaszot, tehát aki itt Borsodba szeretne festeni, tehát nekik mindenképp velünk a megyei szövetséggel kell felvenni a kapcsolatot. Előzetesen mi a legtöbb útról már beszélünk a pályázat előtt, hogy ezt kéne felújítani, ezt kéne megcsinálni. Vannak ilyen alap dolgok, hogy olyan utat nem lehet újra festeni, amit az elmúlt 7 évben már 4 pályázat kapcsán megújítottunk, felfestettünk, tehát csak ennél régebbi utakat lehet festeni. Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrák.

0: területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ezekben is fogunk ilyeneket festeni. Mindenképpen, amit mondtam, hogy ilyen útszakaszok vannak, amiket még nem festettünk, tehát nálunk szerintem az évben most ilyenek élveznek prioritást, illetve amiket nagyon régen, tehát mondjuk ilyen 2015-ben festettünk, tehát mi ezeket néztük ki elsődleges szempontból, illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét, ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, ez egy, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel-e ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bagácson át Cserépvárájáig, de még mindkét irányba maradtak kirészek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárájától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. És amellett, hogy mondjuk lehet, hogy jelzésszint váltunk, gyakran átnézzük azt az egész rendszert, hogy az úgy valóban azt jelöljük-e főútként, ami nálunk a sáv, ahol a legtöbben mennek, vagy lehet, hogy azt máshova kell vinni. Aszfaltos utakat is próbáljuk kerülni, tehát, hogy ott is minél kevesebbet kelljen menni. Tehát emiatt is vannak így átalakítások.
1: 15 évre a Sajóvölgye Foci Suli Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion és az ott található főépület. Az önkormányzattal megkötött megállapodást Janicsák Dávid polgármester nyújtotta át a klub képviselőinek a napokban.
2: Nagy öröm számomra, hogy ennyi év után a Sajóvölgye Foci Sulival elértük azt, hogy a stadion meg fog újulni és elindul végre a modernizáció útján. Mindenki tudja, hogy ez egy nagy múltú stadion, azonban az elmúlt évtizedekben annyira megrongálódott az állapota, hogy már-már alkalmatlan volt nézők fogadására. Ennek a felújításnak köszönhetően ez most meg fog változni.
1: A Városháza jegyzői tárgyalójában a polgármester, Kis Sándor önkormányzati képviselő, Kádár Zsolt, a Putnoki Sajóvölgye Foci Suli operatív igazgatója, valamint Bene Attila ügyvezető igazgató ült egy asztalhoz, akik a jövőbeni együttműködésről egyeztettek. Első ütemben 300 millió forint támogatás érkezik a sportért felelős államtitkárságtól. A következő lépés a meghívásos közbeszerzés, majd elindulhat a beruházás, amelynek keretében a hazai oldal 80 méteren megújul, fekete-fehér székekkel 500 ülőhelyes fedett lelátót építenek, és a másik oldalon a vendégszurkolóknak két szektort is felújítanak. A focipályát körbekerítik, a beléptetés bentről zajlik majd, három hazai és két vendégkapun keresztül. 24 négyzetméteres korszerű ledes eredményjelzőt szerelnek fel, a hangosítást is megoldják. Modernizálják a sajtópáholyt és a klub irodahelyiségét is. Emellett a hazai oldalon büfét és mosdót alakítanak ki. A szerződés aláírása nagy jelentőséggel bír az ózdi futball életben. Anyagi forrás hiány eddig nem volt lehetőség fejlesztésre. Kádár Zsolt azt mondta, az elmúlt időszakban alulról építkeztek, a helyi focisulival közösen dolgozva. Az utánpótlás nevelés kiemelt feladatuk. A felnőtt csapat pedig megye 2-ből az MB3-as osztályba léphetett, ami öröm számukra.
3: Ez szerintem nagy dolog most Ózdi életében, viszont maga a stadion nem alkalmas NB3-as mérkőzésre. Itt kaptunk egy kis laufot, és elindul a hál' Istennek a sportállamtitkárság és a magyar állam segítőkezet nyújtotta kérésünkre, és első ütemben elkezdődnek azok a felújítások, amik NB3-ra alkalmassá teszik majd a stadiont. Reményeink szerint az augusztusra el kellene, hogy készüljön, és az új szezonban már komfortosabb körülmények között fogadhatjuk a szurkolókat.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba érsek főegyházmegyei találkozóra hív az Egri Bazilikába. Az Egri főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót, most szombaton, írta a főpásztor. A regisztráció 8:30 kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise következik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű táboroztatási program évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A programot a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni, online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással is lehet segíteni ezeket a célokat. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét most tette közzé az országgyűlés honlapja. Az alakulülés 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt.